0: Ben. Könyvecskével vagy annélkül?
1: Könyvecske nélkül, bár nekem ott a könyvecske megvan otthon, de tudom, hogy a könyvecske nincs meg a közösségnek, ez a kis könyvecske. Délpesten, ahonnan átjöttem ebbe a közösségbe, ott ilyenkor mindig volt vacsora is. Ebbe a közösségbe ez nem volt szokás. Az meg kérdés, hogy majd próbálom ebbe vezetni, vagy nem. Idén nem akartam még ezt a újítást bevezetni, úgyhogy valószínűleg csak a kerek bárhezt fogjuk majszolni mézzel, meg almával. Esetleg, mivel ugye hát, tej után nem kell olyan sokat várni, ezért lehet, hogy még vajat is, meg lekvárt is eszünk majd a kalácshoz, és akkor ha valaki otthon folytatja olyan étellel, ami húsos, akkor még mindig van ideje, amíg hazaér, stb. De a lényeg az, hogy most így nagyon laza és ilyen édes, de mégis nem húsos, hanem csak vegetáriánus vacsoránk lesz újévkor. És még mi is valószínűleg egy-két gránátalmát, stb. Beszerzünk, de nem lesz az a répa és egyéb szimbolika kavalkád, ami mindenképpen szerepel abban a bizonyos könyvecskében.
0: Igen, értem. Tényleg az gránátalmára jutott eszem, hogy azért is olyan fontos, mert a legenda szerint pont 613 magja van. Megszámoltad már valaha is?
1: Nagyon szeretem a gránátalmat, rengeteg szerettem, nagyon sok ingemet tönkretettem vele, és ruhámat. Én azt mondom, hogy butasság, még 300 sincs benne.
0: Ugye? Én is sose jutottam el még 300-ig se.
1: De mondjuk, ha a következő szegmensben lesz időnk, a 613-ról beszélhetünk, mert ez egy legendás szám, nagyon fontos szám, nagyon sok félreértést veszi körül. Az igazság az, hogy pontosan a soknak a szinonimája valószínűleg 613.
0: Hát akkor ezt a sokkal folytatjuk itt néhány perc múlva, addig is zenélünk egy kicsit. Ja.

0: Sok szeretettel köszöntöm ismét a hallgatókat, ez itt még mindig a Merkaba mikrofonnál, Ferenc Kuna Valéria, a stúdióban a vendégünk Finálé Gábor rabbi. Rossz Hasanáról, a zsidó újévről és az azt övező hagyományokról, kötelezettségekről beszélgettünk eddig, és egy nagyon különleges számnál hagytuk abba a beszélgetést az előző részben, az a bizonyos 613. Mit is jelent, és mi is rejlik mögötte valójában?
1: Ugye a hagyomány szerint 613 parancsolat, ugye micvá van a Mózes öt könyvében elrejtve. Azért mondom, hogy elrejtve, mert valamelyik ugye kiabál felénk, és látjuk rajta, hogy egy törvény, egy elrendelés, egy utalás, egy utasítás, egy felszólítás, vagy egy átokkal sújtott cselekedet, amit el kell kerülni. De valamelyiket a szöveg mélyéről csak sok hosszú magyarázat után bányásznak idézőjelbe ki bölcseink, és az igazság az, hogy a Talmudban, ha jól tudom, egyszer hangzik el ez a 613 kifejezés, utána az a rabbi, aki ezt kimondja, az soha többet nem szerepel, és senki nem mondja meg pontosan, hogy melyik az a 613, és amikor később, így 5-600 évvel később, főleg muszlim és keresztény hatáson, mivel két másik ábrahámi vallásnak volt már törvényi kódexe, míg a zsidóságnak volt a talmudja, viszont mindig a rabbik személyes értelmezése módján ugye hoztak törvényt és szolgáltattak igazságot. A kiterjedt iszlám birodalomban, ahol a zsidóságnak a 4/5 élt, rossz volt, hogy mondjuk Kairóban és Kordobában és Bagdadban és Szamarkandban az ember más-más ítélet kapott ugyanaz esetre. És az iszlámban és a kereszténységben ez már nem fordult elő, hiszen Bizáncban is és az iszlámvilágban is azért már voltak törvényi kódexek, és egyformán ítéltek, és minden városban kvázi nagyjából ugyanaz volt a döntés, vagy várható jogi ítélet, és ez nagyon fontos volt, hiszen a zsidóság ekkor vált kereskedő nemzetté. Előtte földművelő nemzet volt a zsidóság, csak az iszlám világban vált ugye a fő Kínát és Indiát Európával összekötő kereskedelmi hálózattá, és vagy hálózatot működtető kisebbségé, és ezért indult egy kódex gyártási igény, és akkor tájt többen, főleg a muszlim világban, Fez városában, Fusztádban, a mai Kairóban, szóval Maimon és más rabbik próbáltak összeállítani a 613-ot, egyáltalán melyik az a 613, és különböző dolgokként számoltak össze, szóval nincs átfedés, van átfedés, de mit tudom én, 10% vagy bizonyos százalék más.
0: Értem.
1: Például, okáért csak mondjak egy ilyen abszolút példát, Maimonides a 613-ban beleérti a mindennapi imát. Ramban, Nachmanides, aki szintén Hispániából, csak a keresztény oldalról való különben Heronai, szóval ott Barcelona melletti rabbi volt, ő nem számolja be a 6000-ben a napi imát kötelezőnek, csak az étkezés utáni áldást.
0: De hogyha összevetnénk akkor ezek szerint a két verziót, akkor még több is lenne, mint 613?
1: Nem, a 613 az mindenképpen megmarad a szám, azért mert ragaszkodnak a rabbinak a véleményéhez, különben a 613 az ugye van a mi tipikus ruhadarabunk, ugye amit ma már csak imasálként, de amikor már régen úgy öltöttek magukra azt a bizonyos felső ruhadarabot, mint ma az afgán menekültek a pokrocot a téren. Szóval a legfelsőbb ruhadarab az egy ilyen tóga, lóca, mindenes volt, ha fújt a szél, akkor így vettem, így csavartam magamra, hogyha le akartam heveredni a rétre, akkor úgy, ha esett az eső, akkor meg amúgy. És ennek a négyszögű ruhának a végén voltak az emlékeztető rajtok, azért a legfelső ruha van, hogy mindig lehessen látni. Ennek a rajtnak a neve az, hogy cicittével. Ennek a szónak a számértéke az, hogy 600. És a rajtnak 13 csomója van. Szóval 13 ilyen hurka, és így adja ki a ruha a 613-at. De a lényeg az, hogy ez is egy utánhallása a törvénynek, ami ott benne van. Szóval a lényeg az, hogy amit akarok ezzel sugallni, az az, hogy micvából, parancsolatból, ugye, és a parancsolat nem más jelent, mint egység teremtése, vagy hídépítés ég és föld között, hiszen a cevet, cafta szóból van, ami azt jelenti, hogy csapat, egység. Ami azt jelenti, hogy amikor nem az én akaratom teszem meg, hanem az örökké akaratát, az ő parancsolatát, akkor ott egység alakul ég és föld között, és minden ember mindig ezt megteszi, akkor ég és föld összeér. Úgyhogy így teljesen más megközelítése van a parancsolatoknak, mint általában azt Ridegen róla szoktak gondolkodni. Szóval 600 ezeren a parancsolat elhangzik egyszer a Talmudban, azt próbálják utána kitölteni későbbi korok rabbiai töltettel, de más-más következtetésre jutnak. Azon kívül pedig ugye 613 parancsolatot, az összes parancsolatnak a száma, akármelyik rabbinak a verzióját is vesszük, de van, amelyiket csak nők tudják csinálni, van, amelyiket csak a főpapok tudják csinálni, vagy főpap tudja csinálni a szentélybe, vagy léviták tudják csinálni, vagy földművelők, amikor létezik a szentély, az csak a Szentföldön, stb. Szóval a lényeg az, hogy így soha senki nem tudja, és nem is kell senkinek megtartani 613-at. Ennyi. De hogy a 600-as szó, azt tudni kell, hogy mindig a zsidóságban a teljességet, a sokasságot, és most hagyjuk a kabalát, még a kabala nélkül is, a Bibliában mindig a hatos szám az erről a világról szól. Ezért a hatodik nap teremtett, hat nap alatt, és a hatodik nap teremtette az embert, ugye hat irányba lehet elindulni, hat égtáj felé, vagy négy égtáj plusz föl és le lehet elindulni ebbe a világba. Úgyhogy a hatos szám az ezt a világot jelképezi, viszont a 13-as szám az szeretetet. És mindig minden egyes számnak a többszöröse az ugyanazt jelképezi. Szóval nem véletlen, hogy 600 ezer felnőtt zsidó férfi jött ki a Biblia szerint Egyiptomból. Mert az már egy teljesség volt, az már egy elpusztíthatatlan világ volt a világban, stb. Szóval ez a hatos szám, ez mindig ott van a Bibliában. Úgyhogy 613 vagy nem, a lényeg az, hogy a soknak és a teljesnek a szimbóluma a szeretet teljes sokaságnak, vagy soknak a szimbóluma, a 13 a szeretetnek a száma.
0: Ezt most nagyon elgondolkodtam, amit mondtál, mert ebben a felfogásban ezt még így nem hallottam, és nagyon tetszik tényleg. És az, ami még szintén elgondolkodtató, hogy ugye azt mondtad, hogy az e világot szimbolizálja ez a hatos szám, de pont az őszi ünnepek kapcsán ugye az egyik legkiemelkedőbb nap, Jom Kippur, amikor ugye 25 órán keresztül böjtölünk, talán ez az, ami így kívülálló szemével a legnehezebb vagy legkülönlegesebb ebben a napban, de ha jobban belegondolok, meg nekem a kedvenc ünnepemről van szó, ez a legkevesebb és az legelhanyagolhatóbb része, viszont ez is azt akarja szimbolizálni, vagy sugalni a számunkra, hogy ilyenkor egy kicsit többek leszünk, többek akarunk lenni, mint ez a világ, hiszen azért esdekelünk egész nap, hogy megbocsássa az örökkévaló a bűneinket, hogy elfelejtsék azt, amit hát azt a sok rosszat, amit ugye a gyarló ember elkövet, mert hát mégiscsak emberek vagyunk, és nem eszünk, nem iszünk, hogy hasonlatosra váljunk az angyalokhoz. Uh-huh. Honnan ered ez a hagyomány, hogy lehetünk erre képesek, vagy mi előzi meg azt lelkileg, hogy ezt végig tudjuk csinálni?
1: Hát egy angyalokhoz, valóban egy 24 óráig angyalokként viselkedünk, az biztos, hogy az, hogy angyalok akarunk-e lenni, ugye tudjuk nagyon jól, vagy legalábbis a hagyományunk az néha hangsúlyozza azt, hogy angyalok tiltakoztak, angyalok irigykedtek ránk, először tiltakoztak, hogy egy állati testbe hogy lehet egy isteni lelket belerejteni, stb. A gyarlók anyagba az istenit, és végül is ugye azért vagyunk többek, mint az angyalok, mert hogy pontosan ha úgy viselkedünk, akkor az őszintjükre vagy föléjük tudunk emelkedni, annak ellenére, hogy van testünk. Szóval az érdeme azoknak nagyobb, akinek nagyobb a balasztja, az ellensúlya. De nyilván nem azért böjtölünk ezen a napon, hogy mi érdemesüljünk, és hogy akkor most megmutassuk, hogy tudunk mi is, ha akarunk, sőt, még talán jobbak, mint angyalok. Egyszerűen ugye a Tórában az van leírva, hogy ve'initemet nafsotéchem, sanyargassátok, szegényítsétek ki a ti testeteket, önmagatokat, amit a bölcsek úgy állapítottak meg, hogy az összes érzéket, érzék táplálását szüneteltetni kell, a kényelmes ruháktól, az olajoktól és a parfümön át egészen az ételekig, nem szabad se inni, se enni, stb. Nyilvánvaló betegekre, terhesekre, stb. Nem vonatkozik. De én mindig arra szoktam hasonlítani, és arra szoktam emlékeztetni az én fanyarú arcú, böjtölő hittestvéreimet, hogy ugyan már, ne vicceljen velem, gondoljon arra, amikor érettségi volt, és kiderült, hogy lesz még 5 étel, amiről nem is tudott. Vagy ki kellett menni külföldre, és még azon a napon, amikor ment volna, kiderült, hogy a gyerekének valamit kell csinálnia. És hip-hop, az ember miközben ezeket próbálja megoldani, ezeket a feszült helyzeteket, 24 óra, 30 óra, 35 óra így nem alszik, nem eszik, és föl se tűnik neki. Eltelik 18 óra, eltelik 20 óra, és jé, azóta nem is ettem. De teljesen máshol pörög. És valami olyasmit kell, hogyha valakinek jó az a felkészülés, jó ez a Jom Kipurt megelőző 40 nap, zárójelbe, Jom Kipur napján lőtt le Mózes a Sinai-hegyről, ami azt jelenti, hogy elkezdjük a megtérést akkor, amikor Mózes fölment, és amikor jön le, akkor megünnepeljük, és ugye azzal a hírre jött, hogy Isten befette, az Isten megbocsájtotta a bűneinket. Úgyhogy ezért van az nap a Jom Kipur, amikor van a befedésnek a napja, kapára azt jelenti befedés, ezért hívják a szentély függönyét kaporetnak, ugyanabból a szóból van. Úgyhogy az a bűnbefedését, hogy nincs már szem előtt, nem látja Isten, jelenti. Hogyha az ember jól fölkészül erre az ünnepre, akkor az bőjt az nem nyűg lesz, és nem kell azt a bizonyos, amit hagyományos körökben így szagolgatnak, hogy legalább valamit így próbálnak így valamivel az éhségüket elcsitítani, különben az a birsalmába szúrt szegfűszerek, nem tudom. Az igaz, hogy ugye mivel nem szabad parfümözni az embernek magát, az a gyümölcs is van különben egy nagy halakikus baj. Hiszen, ha nem szabad parfümözni, hogy az orrunkat, érzékközpontot ne izgassuk, vagy ne befolyásoljuk, akkor ez milyen dolog, ez milyen kibúvó. Úgyhogy ezt sem mindenki engedi meg. Más pedig az, hogy lenne ideje szagolgatni bármit is, vagy bármilyen nyavajogni, amikor azokat a bizonyos problémákat megoldja. Nem. Szóval, hogy ember próbál ezzel rendet tenni az életébe, az értékrendjébe és minden másba, akkor annyira elfoglalja őt az ima, és annyira lefoglalja őt a rendrakás, hogy eszébe se jut enni. És lehet, hogy délután 6-kor jut eszébe az, hogy kicsit érzek valami helységet, de 2 óra is úgyis vége az ünnep, a magának a rendrakás lehetőségének. Ugye az utolsó imát, ami az Jom Kipurkor van, azt úgy nevezzük, hogy a ajtózás, kapuzárás. És akkor van, ugye, csak vigyázni, hogy nehogy kapuzási pánikba essünk. De akkor kapjon az ember eszébe, hogy mindjárt vége a Jom Kipurnak. Úgyhogy aznap 5 ima van, ez az 5. a Neila, és hát mondom, szóval Én még azt is, nem azt, hogy szentségtörésnek tartom, mert nem akarok nagy szavakat használni, de az, hogy ugye Jom Kipurra sokszor kívánnak könnyűbe ütött egymásnak az emberek.
0: Igen.
1: Az igazság az, hogy én sikereset szoktam általában kívánni, mert nem arról szól, hogy könnyű legyen. Arról szól, hogy sikeres legyen, vagy úgy is könnyű lesz, hogyha sikeres vagy abban, amiről szól a nap. Úgyhogy különben a feleségem is a kedvenc ünnep a Jom Kipur.
0: Igen.
1: Nem csak azért nem szeret főzni, hanem azért, mert valami van az ünnepben, ami megragadja őt. Elve a dallamok nagyon szépek, illetve a felolvasott részek, akár a Tórából kiválasztva, vagy a Tanakh, a Biblia többi részéből kiválasztott olvasmány, így például Jónás könyve is óriási üzenet hordoz.
0: Ez így van. Említetted, hogy sikeres böjtöt kívánsz inkább. Mikor lesz sikeres a böjt? Illetve mikor lesz sikeres az ünnep?
1: Amikor az ember 1 kilót se fogyott, de mégis úgy érzi, hogy 50 kilóval könnyebb. Valamiért, aki fölveszi magára ugye a zsidóság jármát, az Istennek a jármát, és végigcsinálja az ősz ünnepeket, akkor valami lelki szintre el kell, hogy jusson, ha jól csinálja, el kell, hogy jusson Jom Kipurra. Annyira nehéz az embernek rendet vágni a mai világ dzsungelében. Szóval nincs ez a machete, vagy az a dzsungelvágó kés, amivel a fontosat el tudjuk különíteni a nem fontostól, a szennyet a mocsoktól. De inkább csak nem akarok nagy szavat használni, egyszerűen csak a fontos, a nem fontostól, a pazarlót, a feleslegest, ami igazán szükséges. És legyen a fizikai vagy szellemi értelemben is, amit most mondok. Jom Kipur és ezek az egész hónapnak ugye a mérleg, a jelképe, és egyszerűen kapunk valamit, hogyha úgy születünk újjá, és úgy tesszük le a régi énünket, ahol kapunk valami olyasmit, hogy olyan új szemüveget, vagy kontaktlencsét, amivel egyszerűen másképp fogjuk tudni látni a dolgainkat az esti tévétől kezdve, a nyaraláson át, az, hogy milyen ruhát vegyek föl, egészen addig a nagy kérdésekig, hogy kihez menjek férjül.
0: Azt hiszem, tényleg ez a legnehezebb időszak az évnek, hiszen az ember sokszor nem szeret szembenézni saját magával, főleg, hogyha mondjuk vaj van a füle mögött, de lehet, hogy nekem is azért pont a kedvencem Jom Kipur, mert ilyenkor tényleg úgy érzem, hogy mindig kapok egy újabb esélyt. Mindig kapok egy újabb esélyt, kapok egy újabb évet, ha jól csináltam, ugye? Remélhetőleg bezrátesem arra, hogy valóban nagyobb rendet tudjak teremteni, és ahogy mondod, nagyon nehéz ebben a mai világban kiigazodni, és ez a zsidóságon belül is nekem egy állandó dilemmám, hogy választam ki azt, amelyik a helyes út. Hiszen oké, hogy ott vannak a micvák, a parancsolatok, mit kell megtartani, a kóserság, egy nagyon sok minden, de manapság már a zsidóság is annyira szerteágazó, és ha még kijebb nézek a világban, akkor meg még nagyobb a káosz, hogy lehet eldönteni, honnan tudjuk azt, hogy ez még belefér, de ez már fölösleges, ez fontos, ez pedig nem annyira. Ez egyéni inkább, vagy van erre szerinted egy általános kijelenthető helyzet, hogy ha ezt csinálod, az jó, de lehet, hogy ez a másiknak nem jó, attól még ugyanolyan zsidó vagy kevésbé, érted, mire akarok kiukadni?
1: Igen, igen, igen. Nem, azt sem, nem tudom, szóval, hogy alapvető receptnek én sokszor szoktam azt mondani, amikor valaki megkérdezi, hogy miért ezt a ruhát hordjam, vagy miért nem azt a ruhát hordjam, stb. Mindig visszakérdezek, hogy kire akarsz hatása lenni, ki nem akarsz hatása lenni, és jó ez a hatás, vagy nem jó az a hatás, vagy az, hogy én azt szoktam azt mondani, hogy 100 év múlva örülnék annak, ahogy most döntöttem. Haragudni fogok-e magamra, vagy pedig szembe fogok tudni nézni nem magammal. Ezt most ugyanúgy gondolom a neofitáknak, az újonnan megtérteknek a hévére és hevére és buzgóságára, és sokszor a balási micvákat az emberi kapcsolatok felé helyezésére, ami valamilyen szinten ugyan istenkáromlás lesz. Mert akkor a nem balásos esetleg volt barát, azt fogja látni, hogy Isten egy fanatikus csinál a hívőből, és még kevesebb, távolabbra kerül Isten, hogy úgy viselkedik egy hívő, egy új hívő, neofita, hogy a környezete is abból olyan példát merít, akkor ha hiszi, ha nem hiszi, becsülni fogja azt, ami abból sugárzik. Szóval a lényeg az, hogy az embernek ugye, ami a legnehezebb, és most persze a szakmámat fogom dicsérni, de inkább nem is az én szakmámat, mert ez hivatás inkább, és különben is nem, inkább csak azt mondom, az egy mondat, ami rólunk is szólhatna, hogyha van közöttünk olyan erős személyiség, de a lényeg az, hogy van egy olyan mondat a Pirkei Ávodban, az Atyák Bős tanításában, hogy keresd magadnak mestert. Szóval a lényeg az, hogy a mai világban nagyon könnyen emberek counselingra, pszichológushoz, stb. Az embernek nagyon kevés az, hogy megbeszél a barátaimmal. Csomó titka van a barátai előtt is. Sokszor a barátok vetélytársakká silányulnak, és az ember nem meri kiadni magát nekik, mert mi van, hogyha holnap után belőle válik az ellenségem, és elve, ha így gondolkodik, már rég rossz. Szóval lényeg az, hogy így a Pirkei-ban van egy olyan mondat, hogy Asele Harav. Csinálj magadnak, szerezd magadnak mestert, rabbit, persze, de hogy mestert jelent a rabbi is. Hogy lehet olyan dolog, amikor van egy öreg bácsi, és lehet, hogy többet is szerethetsz magadnak, szóval tehát magadnak 10 rabbit is, vagy 10 mestert is. Anyagiban erre fogom megkérdezni, erkölcsös morál szentében pedig azt a nénit fogom megkérdezni, de a lényeg az, hogy nem mutatja, hogy ez himne mindenki, és nem biztos, hogy rabbinak kell lennie annak az illetőnek. Lényeg az, hogy kell tudni azt mondani, hogy nem értek mindenhez. Szóval azt mondja egy helyen a hagyomány, és ezt Ramban, a Nachmanides nevű rabbi, aki ugye Keronából való, ő azt írja az ő levelében, amit sokan minden nap elolvasnak az imakönyvből az ima előtt, a fiának írta ezt a levelet, 1263 körül, amikor kiűzték Spanyolországból, hogy az Isten félelem minden bölcsesség alapja, de az Isten félelmet megelőzi a szerénység. Ha az ember szerény és alázatos, az mindennek a kulcsa. Ha tudok kérdezni másoktól, hogy szerinted ez jó-e nekem, ha nem mindenben én akarok eldönteni, akkor az már egy jó út. Persze az ember dönthetünk másképp is, de lényeg az, hogy kérje ki, beszélje meg, tájékozódjon, hogy hogyan akar dönteni. Szerintem egyik, a szerénység és az alázat egyik kulcsa sok döntésnek. Nagyon sok 10-100 000 vagy millió forintot emberek megsporolnának, hogyha a nyaralásukat, a ruházatukat, vagy akár a otthoni kütyüiket azt a szerénység alapján vásárolnák meg, vagy döntenének a fejet, és nem pedig a siker, a külső világ megerősítése és a dicsőség hajhászás alapján.
0: Jom Kipur idején hogy tudjuk ezeket a dolgokat erősíteni? Mik vezetnek rá erre?
1: Az a bizonyos hármas csokor, amit korábban elmondtam, az ima, hogy rendbe kerüljön a viszonyunk a teremtővel. A csúvá, az, hogy az ember megtalálja, hogy miről szólok én, miért vagyok itt, mi az én életem, visszatérni itt a csúvá, azt jelenti visszatérés saját magunkhoz, hogy miről szólok én magam. Tényleg mi az, amire fel kell tenni az életemet? Biztos, hogy sziklát kell másznom, és arra kell költenem 15 millió forintot, hogy fölmászak a x-edik csúcsra a negyedik kontinensen, pedig már másik hármat megmásztam, és elköltöttem rá 12 millió forintot. De persze most nem egy hegymászakat akarom piszkálni, csak azt akarom mondani, hogy egyszerűen biztos, hogy az embernek jó úton jár, és hogy tényleg 10 év múlva, 20 év múlva örülni fel annak a tetoválásnak a hátán, viszont nem fog örülni annak, hogy sose hívta fel az apját, pedig összevesztek 5 éve, és nem tudta azt pótolni. Szóval miről szól az én életem? Tényleg ragaszkodunk el ahhoz, hogy meg kell, hogy legyek sértődve még mindig arra a barátomra, aki 2 évet azt merte nekem mondani, hogy. Szóval szerintem ilyesmiket önmagunkkal tisztában lenni, és aztán pedig az idegennel és az ártatlannal, aki kérdez és kér, afelé fordulni, arra szállni 5 percet, 500 forintot, stb. Szóval a lényeg az, hogy adni olyanoknak, akikhez semmi hasznom nem származik, és semmi jutalmat nem kapok érte a földi valóságba. És hogy az embernek a hármas kapcsolatrendszerét tisztába tenni a világba, azzal Jom Kipurja sikeres lesz, és az értékrend helyre rázódik a zsidó recept szerint.
0: És mi történik akkor, hogyha valaki Jom Kipur előtt megijed, és ezt nagyon komolyan veszi, mondjuk akár 40 napig, vagy akár az utolsó 10 napban, ugye Rosh Hashana és Jom Kipur között, de amúgy egész évben nem foglalkozik ezzel, vagy Jom Kipur után megnyugszik, és visszatér a régi életmód, akkor volt értelme az egésznek?
1: Ugye nagyon sokszor ugye a mai elmúlt 200 év zavarodott világában, vagy akár még az elmúlt 1800 év szentély nélküli világában, valóságában, sokszor a hagyományunk, mivel kisebbségben éltünk, és üldözött kisebbségben, sok esetben üldözött kisebbségként éltünk, ezért a hagyományunk volt a mi belső virtuális országunk. Ezért a hagyománynak csomó része fetisizálódott. És túlhangsúlyoztunk bizonyos dolgokat, amikor azok csak azok, amikről szó van. Szóval lényeg az, hogy az embernek jobb emberré kell válnia, emberré, ami nagybetűvel van, emberré, ami hasonlít Istenhez, ugye járja az ő útján. Istent a véges ember akarja utánozni, semmi másban nem tudja.

kereszt halálával jelképesen megáldoztatott, hiszen minden ószövetségi áldozatban benne volt egy előremutató irányultság, amely az eljövendő messiást jelképezte, és lényegében Jézus kereszt halálával egy áldozati rendszer teljesedett be a maga valóságában. És minden ott és akkor Jeruzsálemben készen állt arra, hogy fogadják az új ünnepet. A pap a jeruzsálemi templom udvarán állt, a körülötte lévő nép és hatalmas tömeg csöndben, meghitt szemmel, félénken, visszahúzódva, semmilyen örömet ki nem mutatva, hanem aggódva figyelte a papnak a tevékenységét, amint bemutatta a bárányt áldozatul, és amikor fölemelte a kezét és rátette az állat fejére a kezét, és elmondta Izrael mindazon bűneit, amelyek az elmúlt egy évben típusosan megjelentek. Egy ilyen bűnkatalógust mondott el, akkor bizony nagyon sok embernek gyorsabban verhetett a szíve, mert ezekben a bűn katalógusokban felismerhették az emberek az ő személyes vétségüket és hibájukat. Egy biztos, amikor ezt az áldozatot bemutatta a pap, akkor a nap elsötétedett, hatalmas földrengés rázta meg a környéket, de ez a földrengés nem pusztította romba a szent várost, de elég erős volt ahhoz, hogy az emberek érezhessék és elgondolhassák, hogy mi történt. A templom is látszólag sértetlenül került ki a földrengésből, csupán egy láthatatlan kéz a szentélyt és a szentek szentjét elválasztó kárpitot hasította ketté. Ezzel valamit kifejezett, hogy valami beteljesedett, valami megvalósult, mindaz, ami az Ószövetség áldozati rendszerében volt, az eljövendő messiás áldozatára, kereszt halálára és feltámadására utalt. Egy biztos, a városon kívül is fekete felhők tornyosultak Krisztus után 31 húsvétján, vagy ahogy a zsidók nevezték akkor, Peszach ünnepén, és ez az emberekben rossz előjelt, további borzongást, félelmet, láthatatlan félelmet mutatott, erősített meg. A földrengés, a napelsötétedés, a viharfelhők mind valami kozmikus jelként azt sugalták az embereknek, hogy valami rendkívüli helyzetnek a részeseivé váltak, csupán azzal, hogy ott megjelentek Jeruzsálemben. Hiszen egy jelkép találkozott a valósággal. És talán elmondhatnánk azt, hogy soha azelőtt, és soha azután a jelkép és valóság ennyire tökéletesen nem tudott találkozni. És megtörtént a templomi szolgálat, és talán a hivatalban lévő főpap és segítői, akár a léviták, akár egyéb papok nem gondoltak arra, hogy valami olyan fog beteljesedni, olyan teljesedett be azokban a pillanatokban, ami az egész világ menetét alapvetően be fogja folyásolni, és meg fogja változtatni. A megváltó befejezte haláltusáját, meghalt, kimondta a nagy szót, hogy elvégeztetett, kullach, ahogy ez héberül hangzik, befejezte a megváltó engesztelő helyettes áldozatát, és ez azt jelentette, hogy minden korábbi áldozat, rítus, szokás, papi cselekmény elérte célját. A fájdalom, hogy igazából senki nem ismerte föl,

0: ott és akkor talán egyetlen ember, a Jobbik Lator, aki Jézusra tekintett, aki a halálon túl tudott látni, aki azt tudta mondani, hogy Uram, emlékezzél meg én rólam a te országodban, amikor majd eljössz. És akkor Jézus azt mondta a nagyon sokat vitatott mondatot. Bizony, bizony mondom néked ma, velem leszel a paradicsomban. A megváltás története természetesen Krisztus után 31 húsvétjához képest sokkal gazdagabb volt. Az ott és akkor nagyon fontos jelentőséggel bírt, de túlmutatott. Nem lehetett egy történelmi időszakra, nem lehetett egy történelmi ténybe bezárni magát a megváltást, hiszen a megváltás az egy világra szóló esemény volt. Nem csupán a zsidósághoz szólt, hiszen néhány év múlva Pál apostol is, akkor még Paulosz meg fog térni, és el fog indulni, a kereszténység üzenetét fogja majd elvinni a pogány világba, és a pogányok százai, ezrei, tízezrei fognak megtérni. És ha ezt nem tette volna Pál, akkor nem tudom, hogy ma, 2012, de lassan hozzá kell szokjunk egy újabb dátumhoz, és mire talán ez a műsor sok tévébe bele fog kerülni, addigra már ezt fogjuk leírni, hogy 2013. Szóval, ha 2013-ban beszélhetünk kereszténységről, ez mindenféleképpen annak a következménye, hogy a pogányság egy jelentős része a Római Birodalomban megtért. Tehát Jézus Krisztus kereszthalála, a messiás kereszthalála nem csupán a zsidóság számára volt örömhír. Igen, a zsidóság számára is, és azt olvassuk az apostolok cselekedetéből, hogy szinte az egész Jeruzsálem megtért. Ezrek és ezrek. Persze ott és akkor ők úgy gondolták, hogy ez a zsidóságnak az egyik hitelve, ez a zsidóságnak az egyik belügye, hogy volt egy ember, aki meghalt és feltámadt, és ő a messiás. De szép lassan, sajátos körülmények miatt a zsidóság és a kereszténység elkezdett távolodni egymástól, és az első századnak a végére már ez be is következik. Úgy mondhatom, két közösség az, amelyik a második századot elkezdi. A zsidóság és a zsidóságból kifejlődött kereszténység, amely kicsinke kis vessző szálacska még. Még sem virágot, sem leveleket nem tudott hozni, hiszen több száz évig fog majd eltartani az a hatalmas nagy birkózás, ami a Római Birodalomban a keresztény üldözés során kialakul. Egy biztos, amikor a názáreti Jézus feltámadt, akkor ő nem csupán bárányként, hanem messiásként támad fel. És mint messiásnak több tisztsége volt. Volt proféta, király, és a legfontosabb pap, főpap. És ebben a funkciójában kell ma este végignézzük, hogy mit jelent a názáreti Jézus főpapi küldetése és főpapi szolgálata. Beszélnünk kell tehát a mennyei templomról. A mennyei templom, ahogy korábbiakban beszéltünk és megemlítettük, Mózes által látott valóság volt, és a földi templom a mennyei mintájára készült el. Miután a honfoglalás megtörténik, kialakul a kora királyság, Dávid már szerette volna felépíteni a földi templomot, de majd csak a fia, Salamon király lesz az, aki minden királyi hatalmát, erejét, vagyonát, tekintélyét latba vetve megépíti az ókor egyik legszebb templomát, amelyik nem a nagyságáról, nem a hatalmas falairól vált híressé, szerénységében, egyszerűségében, hanem a benne lakozó Istenről vált híressé. Néhány évszázaddal később Nabukodonozor többszöri próbálkozás után vérbe folytja a zsidók ellenállását, és 586-ban a földdel teszi egyenlővé nem csupán Jeruzsálemet, hanem a Szent templomot. 538-ban, amikor véget ér a zsidók fogsága, hazavonulnak a zsidók több alkalommal, több kisebb mozgalommal indulnak haza, és a hazatérők nagyon keserves, fárasztó, irtózatosan szegény körülmények között felépítik a második templomot Esdrás és Nehemiás idejében. 515-ben. Mi történik a második templommal? Miközben a felszenteléskor az idősek, az aggok sírnak, és amikor megkérdezi őket, Esdrás és Nehemiás, hogy miért sírtok, akkor azt mondták, hogy azért, mert olyan szegényes a második templom az elsőhez képest. És akkor a proféták, Aggeus azt mondja, ne sírjatok, Izrael fiai, mert a második templom dicsőségében felül fogja múlni az első templomot, mert a második templomban fog megjelenni majd az eljövendő Messiás. Örömkönnyekké váltak a zsidók szemében a sírás. És mi történt a második templommal? Jézus halála előtt megáll a templom udvarának a szélén, és azt mondja a tanítványainak, nézzétek ezeket a hatalmas köveket. Bizony, bizony, mondom néktek, ámén, ámén, legó hűmin. Nem marad itt kőkövön, mert minden leromboltatik. 66-ban a zsidó szabadságharc elindul, Krisztus után 66-ban. Először Vespanzianus, a keleti légiók, Egyiptomban tartózkodó légiók egyik nagyon nagy tapasztalt hadvezérét küldik, aki nem bír a szabadságharcért, minden áldozatra kész kis maroknyi néppel, a zsidósággal, közben császárra kiáltják ki, ezért fiára, Tituszra bízza az ostrom befejezését. Titus pedig parancsba adta a katonáinak, hogy egyetlen egy dolog van, minden körülmények között meg kell akadályozni a templom elpusztítását. De hiába tette a világ legnagyobb hatalmának, legnagyobb hatalmával rendelkező katonai politikusa Titus. Hiába adta ki ezt a parancsot, ha már a názáreti Jézus évtizedekkel korábban azt mondta, hogy bizony, bizony, mondom néktek, itt kőkövön nem marad. Egy eldobott fáklya meggyújtotta a kárpitokat, a kárpitok lángba borították a belső faborításokat, és Titus még egy pillanatra beléphetett, amint látta, hogy a falakról az arany, a megolvat arany patakokba folyik alá, és azt mondta, hogy az emberiség egyik legcsodálatosabb építménye válik a tűz martalékává. De ha valaki erről bővebben szeretne olvasni, akkor nagyon tudom ajánlani Josephus Flavius, a zsidók háborúja című, nagyon korhű és rendkívül érdekesen megírt könyvét. A Szentírás folyamatosan kutatja az újszövetségi Szentírás a mennyei templomot. A legtöbb újszövetségi Szentírás akkor keletkezik, amikor még a földi második templom áll. Tehát az összes páli levelek ezelőtt keletkeztek. Jó néhány irat lehet, hogy átcsúszik a templom pusztulása utáni időszakra, akár az evangéliumok, akár az összes evangélium is elképzelhető, hogy Jeruzsálem pusztulása utáni időkben keletkezett. Akár a zsidókhoz írt levél, vagy több jánosi írat, de egy biztos, az újszövetségi szentírók nagyon komoly erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a mennyei szentélyről híradásukban értesítsék az olvasókat. Egy biztos, a Szentírás, az Ó és az Új Szövetség együttesen beszél számunkra egy mennyei templomról, egy valóságos mennyei templomról, egy helyről, amelyet nem jelképesen kell értelmeznünk, hanem valóságosan. A mennyei templom Isten elsődleges tartózkodási helye. Ebben a mennyei templomban foly egy liturgia. A liturgia pedig, így fordíthatnám magyar nyelvre, papi cselekmény, szent helyen végzett papi cselekmény. És a templomnak volt egy üzenete, a magyar nyelvben a templom annyit jelent, latinból átvéve, mint egeket felszakítani. Ezért minden templomnak egy nagy tornyot tesznek, és ez a torony hegyesen végződik, hogy fel tudja szakítani lényegében az eget. Hogy a templomban elmondott imádság a tornyon keresztül valahogy eljusson az égig. Természetesen ez szimbólum. De az nem, hogy a földi templom és a mennyei templom között valamilyen kapcsolat kell, hogy legyen. Nézzük a helyettesítő áldozatot. Jézusnak a bűn bocsánatáért történt halálát nevezzük helyettesítő áldozatnak. Ez nagyon furcsa. A mai jogrend, és azt is mondhatnám, hogy az emberi jogrend ezt nem ismeri, hiszen mindenki tettfelelősséggel áll az igazság szolgáltatás elé. Ez a tettfelelősség azt jelenti, hogy mindenki a saját maga által elkövetett tettért kell, hogy vállalja a felelősséget. És a Szentírás arról beszél, hogy helyettesítő. Kérem szépen, senki nem mehet be a büntetés végrehajtási intézetbe a gyereke helyett leülni X esztendőt. Nem lehet. Senki nem fizethet ki más helyett olyan cselekedetért, amelyet nem ő követett el. Mindenkinek saját magáért kell vállalni a felelősséget. És akkor jön a zsidóság, és akkor jön az Ószövetség, akkor jön az Új Szövetség, és teljesen ellentmond a világ korábbi jogi gondolkodásának, és azt mondja, hogy helyettesítő áldozat. Ez azt jelenti, hogy valaki más meghal helyette. És ha megnézzük az Ószövetség áldozatrendszerét, erről szól, hogy egy ártatlan meghal a bűnös helyett, miatt, véget. Csak gondolkozzunk el. Tehetett arról valamit az az ártatlan bárány az Ószövetségben, hogy mondjuk valakit becsapott, hamis mérőeszközt használt a piacon, vagy a 10 parancsolat ellen vétett, vagy valamelyik más mózesi törvényt nem tartotta be, tehetett erről az a bárány? Nem. Semmilyen kapcsolata nem volt a báránynak és a bűnösnek. És mégis kihalt meg. Hát a bárányt mutatták be áldozatként. Mit kellett csinálni a bűnösnek? Oda kellett menni. Rá kellett tenni az egyik kezét az állat fejére. És el kellett mondani a bűnét. Na, ez külön érdekesség lenne, ha ma lenne ilyen. El tudnám gondolni, hogy mennyire szimbolikusan mondanánk el ezeket a bűnöket. Hogy Uram, te tudod, hogy én milyen bűnös vagyok, de bűnös az egész föld. Úgyhogy légy szíves, Uram, bocsáss meg nékem. Na, ez nem így ment az Ószövetségben, hanem úgy, hogy konkréten, in concreto, és nem in abstracto, tehát nem általánosságban, hanem konkrétan el kellett mondani, meg kellett nevezni, hogy a törvényből, a Tórából, melyik a több mint 600 rendelkezés közül, melyiket nem tartotta be a bűnös. Rá kellett tenni az állatnak a fejére a kezét a bűnösnek, elmondani a bűnét, és utána fel kellett áldozni az állatot. És miközben az állat agonizált és halál tusáját járta, végig kellett nézni a bűnösnek, hogy helyette egy ártatlan hal meg. Mert úgy gondolom, hogy a jó érzés, a halál látványa az mindig megdöbbenti az embert. És az állat, a bárány jelképezte az eljövendő messiást, hogy valamikor a messiás el fog jönni, és a bűnös emberek helyettesítő áldozat meg fog halni, föl fogják áldozni, úgy, mint ahogy a pászka bárányt föláldozzák. És lényegében a bűnössel úgy bánnak, ahogy az ártatlannal kellene bánni, az ártatlannal pedig úgy bánnak, ahogy a bűnössel kell bánni. Igazság ez? Valahol nem. Miért is a bűn az igazság? A bűn sem igazság. És a matematikában van egy olyan, hogy mínusz szor mínusz, az plusz. És az Isten kénytelen a nem igazságot, a földi igazság szolgáltatás szempontjából egy helyettesítő, egy látszólag nem igazsággal helyrehozni. És Isten a saját fiát, az egyszülött fiát messiásként elküldi erre a földre, hogy igazságtalanul meghaljon. Helyettesítő áldozatként meghaljon. Isten elítélte a bűnt. Mert minden bűn egy mély lázadás Isten ellen. És Isten a legkisebb kompromisszumot sem tudja kialakítani a bűnnel. Nincs kompromisszum az Isten világában a bűnnel. Ez csupán olyan, mintha azt mondanánk, hogy hát, most csinálunk egy nagyon szép születésnapi tortát. A legfinomabb anyagokból fogjuk előkészíteni. Mindenből a legtökéletesebbet használunk ehhez a tortához. Csak a végén egyetlen egy erős csepp mérget beleteszünk. Csak egy csepp. Hát mi az a 2-3 kilós tortához képest? De az az egyetlen csepp méreg felszívódik a süteménybe, és aki ebből a süteményből csak egy falatot is eszik, mert vannak ilyen mérgek, ami egy csepp méreg akár több száz, több ezer embernek a halálát is okozhatja. Gondoljunk csak a kígyó méregre, egyetlen csepp kígyó méreg a szervezetünkbe jut. Ugye? Azonnali halált okoz. Néhány perc múlva leáll a légzés. Tehát Isten egyetlen egy csepp bűnt. Az Isten országának a tortájában nem tűrhet meg, mert ez veszélyeztetné azt a világot, amelyet Isten a tökéletes világban alkott. Még egyszer nem fordulhat elő a bűn. Potenciálisan igen, mert Isten országában szabadság lesz. Épp olyan szabadság, mint amely szabadságot kapott Ádám és Éva az Éden kertjében. De még egyszer a bűn nem fog előfordulni. Krisztus helyettesítő halála azt jelenti, hogy mindaz, aki elfogadja Krisztus halálát, Krisztus halálában saját maga halálát kell, hogy lássa, és feltámadásában saját maga feltámadását kell, hogy lássa. Korintus első levél 15. fejezet 3. verse azt mondja, Krisztus pedig meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Tehát a helyettesítő áldozatban beszéltünk Isten ítéletéről a bűn felett, beszéltünk Krisztus helyettesítő haláláról, és beszélnünk kell, hogy Isten gondoskodik az engesztelő áldozatról. Mert Krisztus, aki bűnt nem ismert, bűnné tette érettünk. Figyelem, itt szeretnék egy különbséget érzékeltetni. Nem azt mondja a szöveg, hogy bűnössé tette érettünk, mert a bűnös az egy személyes felelősséggel rendelkező élőlény. Bűnné tette érettünk. Mert világunk, a megromlott világunk, a bűn által megromlott világunk, a természet által megrontott világunkban bűnként jelent meg Jézus. Olyan emberként, aki megtapasztalta a bűnnek minden ezernyi ágát. És mégis azt mondja a Filippi beliekhez írt levél, de bűn nem találtatott benne. Ez a kettősség. Bűnné lett érettünk, és bűn nem találtatott benne. A földi templom áldozati rendszerre épült. És ezek a szertartások több mint 1000 éven keresztül az Izrael minden napjait jellemezték. És ezzel szemben ott van egyetlen egy áldozat, a Kálvária áldozata. Krisztus halála nem ismételhető meg, egyszer áldoztatott meg, és ez az egyszeri áldozat tökéletes áldozatot jelent. Egészen Ádámig visszanyúlt, és az utolsó ember születéséig előre tud tekinteni. Jézus mint papi közben járó volt. A papok az Ószövetség egyik legfontosabb személyei voltak. Ők voltak a kohének. A papság mellett Lévi fiait is meg kell említsük. Nagyon érdekes, ma egyre inkább csak lévitákról beszélünk, még az új fordítás is elveszi ennek a szónak a gazdag jelentését, hogy azt mondják, hogy Lévi fiai. Itt van valami családi összetartozás. Van valami Lévihez való tartozás. Egyetlen egy törzsnél sem beszélhetünk ennyire kifejezetten. Még Áron fiai is megjelennek, de általában áronitákról beszélünk. De Lévi fiai az egy nagy nyomatékkal jelenik meg. Egy biztos, a papra nagy szükség volt az Ószövetségben, hiszen minden hétköznapi értelemben vett áldozatot a papok segítségével mutattak be, a főpap pedig egyetlen egy napon, a nagy engesztelési napon, a Jom Kippuron, akkor mutatta be az áldozatot. Először önmagáért, és utána Izraelért. Ismerjük az összes főpapnak a nevét. Árontól fogva a második templom pusztulásáig az összes főpap neve születési adatai a rendelkezésünkre állnak. Minden főpap ezen a napon, a nagy engesztelési napon, a Jom Kippuron átélte, hogy ő egy olyan népet vezet, amely erkölcsileg tökéletesnek kellene lennie, mert azt mondja ugye az írás, hogy és lesztek papok birodalma, és szent nép és nemzet, megtartásra való nép, és ehelyett a főpap tökéletesen tisztában volt Izrael bűneivel, a legkisebbtől a legnagyobbig. Mennyire sokkolhatta a papi közbenjárásában. És talán egy-egy főpap átélte azt, hogy nemhogy ezek a bűnök csökkennének évről évre, hanem bizonyos gazdasági felemelkedéssel együtt járnak bizonyos gazdasági bűnök. És mindent megtesz a papság, hogy kevesebb legyen a bűn, és a főpap azt látja, hogy a bűnök pedig növekszenek. Ezért a főpap közben járó. A názáreti Jézus is, mint mennyei főpap, egy közben járói szolgálatot végez. Ma egyre divatosabb ez a kifejezés, hogy mediátor. Különböző iskolák vannak, szakok vannak, és ezek a mediátorok egy bizonyos jogvita esetén a felperes és az alperes között végeznek közben járói szolgálatot, hogy ne kelljen az igazságszolgáltatás bonyolult és hosszadalmas medrébe beterelni. És ha van egyesség, akkor megállapodnak. Tehát a közben járó is egy ilyen mediátor. Melyik a két fél? Azt is mondhatnánk, itt is van egy felperes, és van egy alperes. Hát a felperesben benne van, hogy az a teremtő. Általában a jogi világban az a felperes, akinek az érdekeit nagy mértékben megsértette ki, hát az alperes. Azért indítja vele szemben. Tehát a közben járó, a felperes, Isten, és az alperes, az emberiség között végzi a közben járói szolgálatot. De azt is mondhatnám, hogy csak azoknak, akik igényt tartanak. Mert ha valaki nem tart igényt Jézus közben járói szolgálatára, akkor ő érte Jézus nem fog közben járni. Még egy Bibliában található elég furcsa és nehézkes kifejezést kell megmagyarázzunk. Az engesztelés. A kiengesztelés. És lehet, hogy ehhez rossz asszociációk fűződnek, akár a hallgatóság, akár talán a mai társadalom szempontjából. Tehát az engesztelés azt jelenti, hogy egymástól két elidegenedett, perben, feszültségben, haragban álló ember között, vagy embercsoport között létrejön egy békességes helyzet. Na ez, ami az Isten és az ember között a názáreti Jézus kereszt halálával végbe menő esemény elnevezése. Isten a bűn láttán haragra indult. Mit mondott az Isten, amikor látta az emberiség bölcsőjénél, a bábeli toronynál tevékenykedő embereket? Megbántam, hogy teremtettem az embert. Nyilván ezekben vannak költői túlzások. De mégis a Szentírás azt mondja, hogy Isten megbántódott a bűn következtében. Tehát a közben járói engesztelés a názáreti Jézus életén keresztül valósul meg, és azt is mondhatnánk, hogy Jézus, mint mennyei főpap, közben jár azokért a bűnösökért, akik felismerik bűnösségüket, akik változni, változtatni akarnak az életükön, szokásaikon, akik nem egyeznek ki a bűnnel, akik nem érzik jól magukat a bűn közegében, na azokért Jézus közben jár. A bevallott, a megbánt és az elhagyott bűnökért Jézus közben jár. Éppen ezért a zsidókhoz írt levél, amely a nagy mennyei főpapról szóló írás, és azt is mondhatnám, hogy egész érdekes szempontból egy picit más oldalról közelíti meg, mint a páli gondolkodás, azt mondja, hogy bizalommal járuljunk a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül, ahogy mondja ez zsidókhoz írt levél 4. fejezet 16. verse. A földi templomban a papok és a lévi fiai kétféle papi szertartást végeztek. Az egyik a naponkénti szolgálat volt, a reggeli és az estvéli áldozás, ez olyan fontos volt számukra, hogy amikor a legnagyobb éhség volt az izraelitáknál, akár beszélhetnénk mondjuk az asszírok idejében, Ezékiás király idejében, vagy a második templomnál a rómaiak idejében, amikor nem volt mit enni, akkor is a naponkénti áldozatra a reggeli és az esti áldozatra biztosították a bárányokat a papok egy föld alatti hatalmas, nagy üregben, ahol több száz állatot tartottak. A szent helyen végzett szolgálat. Tehát azt látjuk, hogy a földi templomban, három részre osztható volt a szentély. Az egyik volt az úgynevezett pitvar, ma azt mondanánk, hogy udvar, amely körbe volt véve, el volt különítve, szent térként volt kezelve. Ezután volt a szent hely, a szent helyben három nagyon fontos eszköz, tárgy volt található. A szent kenyerek asztala, a gyertyatartó és a füstölő oltár. A szentek szentjében pedig a szövetség ládája volt található a 10 parancsolattal együtt. Tehát, ahogy az előbbiekben már mondtam, amikor a bűnös elvitte az áldozati állatot, rátette a fejét, az áldozatot bemutatta, akkor a pap a szentét és a szentek szentjét elválasztó kárpit felé hintett a vérből, így jelképesen a szentélyre, a szentek szentjére terhelődött ez a bűn. A nagy engesztelési napon, a Jom Kippuron két kecske bakot vettek, sorsot vetettek rá. Az egyik az Úré volt, a másik pedig Azázel bakja volt. Azázel magyarul annyit jelent, mint a sivatag szelleme. az úré bemutatták áldozatként, majd a főpap a szentek szentjébe való belépés után, és az ott elmondott liturgikus imádság után kijött jelképesen minden bűn, amelyet az elmúlt egy évben Izrael elkövetett, rajta volt, a szentek szentjének kárpitjáról ráterhelődött, majd rátette Azázel bakjának a fejére mindkét kezét, elmondta azokat a bűnöket talán sírva, amelyek típusként megjelentek Izraelben az elmúlt 12 hónapban, szökőév esetén 13 hónapban, és utána mit csináltak az Azázel bakjával? Elkergették a pusztába, hiszen a sivatag szelleme, a puszta szelleme, ez volt Azázel bakjának a neve, és azok a férfiak, akik kilettek választva, elvitték a pusztába, és ott vigyázták napokon keresztül, hogy ez a bak nehogy visszajöjjön. Mert ez a bak hordozta immár jelképesen, szimbolikusan azt a bűnt, amely a szentélyről a főpapra, a főpapról pedig Azázel bakjára lett téve. Tehát azt látjuk, hogy egyrészt megjelenik az egyéni felelősség már az Ószövetségben, de megjelenik az egyéni felelősséggel együtt, talán még hangsúlyosabban, a közösségi felelősség is. És bizony, a főpapnak a ruháján kis apró csengők voltak. Miért? Azért, mert senki nem láthatta, csak hallhatta, hogy a főpap mozog. Sőt, a derekára, az övére egy hatalmas nagy kötelet is feszítettek. Mert mi történik akkor, ha a főpap a szentek szentjében hal halált? Ennek a lehetőségét nem lehetett kizárni. Ezért nem volt ember, aki bemehetett volna. Mert abba a szent helyben, az Istenen és a főpapon kívül senki emberfia be nem léphetett. Azért volt ez a kötél rajta, hogy akkor esetleg kihúzzák. A legjobb tudomásunk szerint semmilyen közvetlen bizonyítékunk nincs arra vonatkozólag, hogy ez valaha be is következett volna. Tehát a legjobb tudomásunk szerint minden főpap a szentek szentjéből élve tudott kilépni. És amikor meglátta a nép, hát azt nem tudom elmondani, leírni, hogy milyen öröm újongással fogadták. Én egyszer jártam Izraelben abban az időben, amikor Jom Kippur volt. A Jom Kippur első napján, amikor az emberek még a saját bűnök terhével vannak elfoglalva, az arcok rezzüléstelen szigorúságát, a szenvedést, az önkontrollt lehetett látni. Viszont, amikor a Jom Kippur beteljesedett, amikor úgy érezte mindenki, hogy az elmúlt egy év bűnét a Teremtő levette a vállairól, én olyat még soha életemben nem láttam. Az emberek, akik nem ismerik egymást, megfogták Izraelben egymás kezeit, és körtáncot énekelve, idős, gyerek, fiatal, férfi, nő, turista, nem turista, körtáncot jártak, boldogan énekeltek. Tehát valami olyan állapot lehetett, amit talán azt mondom, hogy majd az Isten országában fogunk teljes mértékben átérezni. Boldogság, öröm és felszabadultság. Az egyik legnagyobb probléma, hogy a mai világban mi már nem félünk a bűntől. Nem. Annyira természetessé vált. Annyira megszoktuk. Szerintem, ha nem látnánk, már hiányozna. Elvonási tüneteink lennének. Mi nem a bűntől félünk, hanem a bűn következményétől. Viszont azt látjuk, hogy mindenki a bűn következményéből vagy től próbál kibújni. És én azt szeretném a mai előadásnak záró gondolatának elmondani, hogy ne a bűn következményétől féljünk, magától a bűntől. Mert a bűn az közénk és az Isten közé áll. De minden bűnre van megoldás. Nincs olyan bűn, a Biblia egyetlen egyet tud mondani, a Szentlélek elleni bűn, aminek most nem szeretnék belemenni a fejtegetésébe, amelyet gondolatom szerint csak egy mélyen vallásos ember követhet el, egy felszínes vallásos ember nem is tudja elkövetni. Vannak olyan bűnök, amelyek csak meghatározott pozícióban követhetők el. Így például azt mondanám, hogy hivatallal való visszaélést. Csak olyan ember követhet el, akinek van hivatala. Katonai bűncselekmény csak katona követhet el. Egy hétköznapi civil ember nem követhet el. A Szentlélek elleni bűnt csak olyan ember követheti el, aki nagyon jól ismeri a Szent Lelket. És azt mondja a Szentírás, hogy minden bűn Istennél bocsánatot nyerhet. De csak akkor, ha őszinte és tiszta szívvel kérjük ezt. Higgyük el, és tudjuk, hogy a mennyei szentélyben van egy közben járunk. A Messiás, a názáreti Jézus, aki közben jár érettünk. Féljünk a bűntől, de ha mégis elkövetjük, higgyük azt, hogy Jézus közben jár érettünk. Amen.
1: Bibliai alapelvek című előadás sorozatunkat hallották.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Műsorunk vendége a 87 éves Asbóth Lászlóné Erzsike néni. Gyermekként, majd férjével a háború idején és az azt követő évtizedekben sok nehéz és csodás eseményt élt meg, melyek között Isten tartotta meg őket. Ezekről beszél hallgatóinknak Győri Gábor Dávid, missziói lelkész mikrofonja előtt. Idős vendégünk után egy fiatalembert, Nagy Pál Szilárdot hallhatják, akit a keresztény férfi létről kérdezek.
2: Asbóth Lászlóné Erzsi nénivel beszélgetünk itt a soproni otthonában. Erzsi néni 87. évében van már, és fantasztikus lelki-szellemi frissességről tesz tanúbizonyságot. Kezdjük talán az elején ezt a történetet. Erzsi néni lelkész családban nevelkedett, és hát sok-sok lelki élményt már kisgyermekként magába szívhatott. Mik a legmeghatározóbbak ebben a történetben, a gyökereket?
3: A legmeghatározóbb az életemben a kezdeténél az az ige, hogy még mielőtt megfogantál, ismertelek, és tudom, hogy mi a tervem veled. Engem egész kiskoromban az Isten csodálatosan életbe tartott, pedig elvihetett volna. Édesanyám felnőttként tanult meg kerékpározni, és egy hosszabb kerékpártúrát tett az édesapámmal, és utána a következő nap erős nyomorgörcsökkel vérezni kezdett. Elment a nőgyógyászhoz, aki azt mondta neki, hogy hát, hölgyem, ez a gyerek már majdnem beszél. Édesanyám csodálkozott, és azt mondta, de doktor úr, hát az előző hónapban megvolt. Azt mondja, az előfordult, de ez már legalább 6 hetes terhesség. Lehet, hogy megmarad. Hát megmaradtam, kapaszkodtam. Megszülettem, annak rendje módja szerint nevelkedtem. 3,5 éves koromban a nagyszüleimnél nyaraltunk, és egyik nap olyan kedvetlen voltam, másik nap egy kis hőemelkedésem volt. Aztán a 4.-5. napon észrevették, hogy megmerevednek a tagjaim, nem beszélek, fönnakad a szemem. Hát erre gyorsan orvost hívtak, aki megvizsgált, és azt mondta, hogy azonnal beviszem a kórházba. Megnézték az agyvizet, és kiderült, hogy zavaros. Ennek a betegségnek az a neve, hogy meningizmus, ami azt jelenti, hogy agyhártya izgalom. És az orvos azt mondta, hogy semmit nem tudunk csinálni. Ha megmarad is, fogyatékos lesz. Hát édesanyám azt se tudta, hogy miért imádkozzon. Életben maradjak, vagy nem. Akkor azt mondta az orvos, hogy egyet próbálhatunk még, az édesanyjától kapjon vért. Ezután kezdtem magamhoz térni. Újra tanultam beszélni is, járni is, és szellemi fogyatékos sem lettem, sőt a testvéreim közül a legélesebb memóriám. Ezek voltak a gyerekkoriak. Aztán később, ahogyan nőttem, jött a háború. Ott is elvihetett volna az Úristen akár valamennyiünket is. 1944-ben, mikor éppen elsős voltam, már nem járhattunk iskolába a sok légiriadó miatt. 44. december 6-án bombázták először Sopront, és a mi épületünket körbe bombázták. Egy sem találta el, de teljesen romokba lett az épület. Mi a pincébe hugommal, aki akkor 1,5 éves volt, a bátyámmal, édesanyámmal éltük át. A két nővérem azokat bekihívták az iskolájukba, ahol tanítónőképzőben jártak, és ők ott az óvóhelyen vészelték át. Édesapám meg ki volt vezényelve lövészárkotásnyi Sopron környékén egyik erdő vonulatba. Ő onnan nézte végig, mint első világháborút viselt tapasztalt katona, hogy éppen a lakóterületünk fölött hullanak és robbannak a bombák. Összejött az egész család, édesapám összeroskadt lelkileg, hogy földönfutók vagyunk, édesanyám pedig kitárta a karját, és azt mondta, hogy de mind a heten élünk. És ez ment tovább, mert aztán hajléktalanság, front elől menekülés, külföldi nyomorgás, 9 hónapig, erdei gombán, gyümölcsön, könyöradományos krumplin, aztán kaptunk kenyérjegyet, meg valami más jegyet. Mi 9 hónap után aztán hazajöhettünk. Édesapám nem volt hajlandó, bár perfekt német volt Németországba maradni. Ami a Rákosi rendszerbe egy lelkészt és tanárt, vallástanárt érhet, az őt megérte. 9 hónapig végezte úgy a hitoktatást, hogy se az államtól nem kapott tanári fizetést, se az egyház még nem rendezte a státusát. Még végül aztán több mint 25 évi szolgálat után segédlelkészi kongruát biztosítottak neki, amiből 3 gyereket még kellett fölnevelni, tanítatni a szüleinknek. Már úgy kezdett az értelmem nőni, és hát ő családi hívő környezetben esti áhítatók, Németországba édesapám elment a templomba, leírta a gyorsírással az ige hirdetést, otthon megtartotta az Isten tiszteletet a családnak, tehát a lelki élet az nagyon sokat jelentett. Édesanyámba erősebb volt a tartás, édesapám hallgatagságba vonult, de biztos, hogy a belső tartását Isten adta.

0: Aztán jött a front utáni időben, mikor már konszolidálódtak nagyjából a viszonyok, az ébredési hullám. Engem olyan tinédzserkor előtti korba megérintett, és a nővéreimet is. Mi nekünk tetszett a konferenciás ének, az énekem az úr, és félre vonultunk, a szükséglakásunk mellett volt egy helyiség, és hát ott az egyik helyiség félre volt, külön volt tartva a leány egylet számára. És a testvéreim mondták, hogy gyere át. Hát oda átmentem, olvastunk igét, és mondta, hogy most imádkozzunk. Mondom, de mit imádkozzunk? Hát elmondott saját szavaiddal, ami benned van. És hát így tanítgatott a tudatosabb keresztény életre.
1: Hány éves tetszett legkorábban?
0: Hát akkor olyan 10 éves lehettem. 12 voltam, amikor egész jó zongoráztam, amikor az volt egyházi tanítóknak megtiltották, hogy kántori szolgálatot végezzenek. Akkor mondtam édesapámnak, hogy apukám, én nem lehetnék a gyerekisten tiszteleten kántor, meg tudnám csinálni. Hatalmas nagy harmónium volt, meg kellett tanulnom a futtatást, mert ugye addig a zongora pedál másképp működött, ment szépen, és egész addig, míg férhez nem mentem, ezt csináltam. Talán egy 10-11 lehettem, volt Sopronban egy evangelizáció, Balikó Zoli bácsi volt itt evangelizálni, gyerekeket, fiatalokat hívott össze, és nekik külön beszélt. Hát arra elmentem. És hát a evangelizáción utána azt mondta Zoli bácsi, hogy aki akar még valamit mondani, az jöjjön be a nagy sekrestjébe hozzá. Hát én óvatosan oda mentem a nagy sekrestje ajtajához. Jött az egyházfi, és azt mondta, kislány, te mit keresel itt? Be akarsz menni? Csak biccentettem, mert nem mertem megszólalni se. Erre kinyitott az ajtót, és benyomott. Zoli bácsi kedvesen fogadott, na, gyere, beszélgetni akart. Én meg

konferenciára. És hát nagyon-nagyon jól éreztem magamat. Akkor megint feltöltekeztem, de közben már azért én olvasgattam. Korábban, mint a konfirmációm, kaptam az első Bibliát, úgyhogy azért akkor már én olvasgattam, meg saját szavaimmal imádkoztam. És amikor aztán a konferencián, a másodikon is részt vettem, akkor azt mondtam, hogy én szeretnék egész életemben Istennek szolgálni. De hát akkoriban nők még teológiára nem mehettek. Azt gondoltam ki, hogy én elmegyek misszionáriusnak, és ott fogok szolgálni a négerek között. És ehhez nekem orvosnak kell lenni. Azt mondtam, ha az Úristen akarja, akkor föl fognak venni.

0: folytatjuk az Evangélikus Rádió Misszió műsorát, a Lélekhangolót, Asbóth László nével Győri Gábor Dávid beszélget.
1: 17 éves koromban kezdett engem foglalkoztatni az, hogy azért egy lánynak férhez kéne menni, de hát honnan tudom én meg, hogy ki lesz olyan ember, akinek egyáltalán én érdekes leszek. És édesapám festegetett, abból is egy kis zseppénzt tudott szerezni, és mindenki kapott egy kis igés lapocskát, amin ez volt, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek neki segítőtársat. És akkor csak úgy fogtam magamat, és aláhúztam azt, hogy szerzek. Majd az Isten megmutatja. Hogyan? Nem tudom. Jött a nyár, előtte volt a bátyámnak a szentelése. Sopron határsáv volt még, nem a soproni templomba szentelték lelkésznek, hanem Celldömölkön az Asbóth Lászlót, a Bödes Barnabás, az Icés Gábort, meg a bátyámat, a Magasi Sándort. Akkor találkoztam először az Asbóth Lászlóval, szobatársa volt a bátyámnak. Hát mondtam, itt most nyugodtan beszélgetek ezekkel a teológusokkal, mert ezekkel többet az életben nem találkozom. Hát olyan jól beszélgettünk a szentelés után a diófa alatt, hogy Asbóth Laci megjegyezte, hogy ezzel olyan jó volna megismerkedni. És hát írt a bátyámnak, hogy van-e esélye rá, hogy én velem megpróbáljon ismerkedni. Bátyám meg azt írta neki, hogy az Isten útjai kifürkészhetetlenek. Hát aztán eljött Sopronba, és hát megkérdezte, hogy tiszteletét teheti-e a családnál. Hát ez a nővérkém, aki engem lelki gondozott, ezt tudta, mert a bátyám beavatta a titokba, hogy velem akar ismerkedni a Laci, és azt mondja, mit gondolsz, miért jön hozzánk Asbóth Laci? Sándornak jó barátja volt, ő meg már valahol Tiszaföldváron, vagy hol volt segédlelkész a bátyám, meglátogat bennünket is. Veled akar megismerkedni. Na jó, hát ha ismerkedni akar, akkor ismerkedjünk. Elmondtam, hogy minek készülök. Ő meg hát elmondta, hogy hova kerül, meg hát beszélgetett a családjáról. Na aztán, amikor ez a beszélgetések megvoltak a sétán, utána megkérdezte, hogy levelezhetnénk-e, mivel hát ugye Veszprém messze van, Sopron határsáv, nem olyan egyszerű dolog találkozni. És hát megkaptuk az engedélyt édesanyáméktól. Ő is írt az életéről, hogy milyen szorványokba jár, milyen szolgálatai vannak. Most otthon volt, segített almát születelni a szüleinek, most Veszprémi egyetemi ifjúság között próbálkoztak valamilyen egyetemi ifjúsági munkával. Én meg a saját életemből mit tanulok, hogyan megy az iskola. És hát aztán, amikor már vége volt a karácsonyi ünnepkörnek, Viszkeresznek, akkor tudott ő egy pár napra Sopronba jönni újra. Ezt már, erre már nem emlékszem, hogy azután, vagy még azelőtt mondta-e a férjem, hogy ő is gondolt arra, hogy külmisszióba jó lenne, de hát egyenlőre nincs rá lehetőség, de hát nem gondoltam-e arra, hogy esetleg valami gyülekezetbe, lelkész feleségként. Aztán a személyes találkozás az meg a sok elő

négyzetes ismeretség, meghozta azt a döntést, hogy a férjem direkt bekérdezte meg, hogy nem lennék-e a felesége, és természetesen csak valami kis gyülekezetbe számíthatunk, akkor még nagyon kevés elhelyezkedési lehetőség volt. Sokan segédlelkészként évtizedet is töltöttek el. És akkor, amikor ott voltam az anyósoméknál, egyszer csak jött haza a férjem, hogy az esperes kiküldte őt Tésre. Egy nagyon pici evangélikus gyülekezet, de nagyon erős vallási kötődésű, és ott volt egy lelkész, aki valami gyújtó beszédet mondott 56-ba, és ezért neki menekülni kellett, közben a családi élete is megromlott, és hát jött a küldöttség az espereshez. Hát azt mondja, nem tudok másra, azt mondja, a László itt van, segédlelkészem, ő még nem választható, de kiküldöm, és hát végezzen akkor minden munkát ott. Hát berendezték a parókiát, éjfélre értünk egy bányász busszal föl. Ja, és akkor ne legyen gondjuk, tisztelendő úr, presbiterek minden nap másik vendégül látja, reggeli, ebéd, vacsora. Mivel mi itthon nagyon zárt családi életet éltünk, én ott figyeltem, hogy a férjem hogyan ismerkedik teljesen ismeretlen emberekkel. És rengeteget tanultam. És akkor kiderült már karácsony után, hogy bizony várom az első babánkat, és karácsony meg új év között jött a hivatalos írás, akkor már a püspökök lemondtak, ez ugye 57-ben volt, hogy január 3-án lelkészvizsga. Fogta a fejét a férjem is, meg volt és megkapta, rögtön megtartották a lelkészválasztást, és hát attól fogva aztán 7 évig ott voltunk.

0: Akkor a családról néhány mondat, hány gyermek született?
1: Tésen született 3 gyerekünk, és amikor a második is 1 éves elmúlt, akkor a idősebbi kislányunk nagyon beteg lett. Kanyaró járvány volt az iskolába, és hát a gyerekek behurcolták a kanyarót. Ez a kislány nagyon egészséges volt, soha nem volt beteg. Lezajlott a kanyaró, le is láztalanodott, kedvetlen maradt, és egy pár nap után olyan kicsit fulladva, magas kis cérna hangon kezdett cincogni. Bejöttek az asszonyok is, hogy hát hogy van a kislány, mert hát mondtam, hogy beteg. És akkor az egyik asszony mondta, hogy van itt egy orvos Csótról, el kellene hívni. Azt mondta, hogy úgy néz ki, hogy kezdődő tüdőgyulladás. Megírom a mentőcédulát, ha 1 órán belül nem lesz jobban, akkor hívják ki a mentőt. Hát mi nem vártuk meg az 1 órát, mert egyre jobban fulladt. Elmentem én a mentővel, lementünk a Várpalotai kórházba, megnézték, aztán rögtön mondták, hogy tovább küldöm a Veszprémi gyerekkórházba. Akkor fordult meg először bennem az, hogy el is lehet veszíteni egy kis gyereket. Előtte 3 héttel temetett a férjem egy férfit, és hát kimentünk halottak napján a temetőbe, volt ott 2 lelkészsír, meg egy kis lelkészgyerek sír is, és a kislányommal kimentünk, virágot tettünk ezekre a sírokra, és ott zokogott ez a özvegyasszony, 2 kislánya maradt. Mondja a kislányom, az Erika, hogy miért sír a néni? Mondtam, elment Jézushoz az apukája, a Irmának, meg nem tudom, ki volt a kislány. Én is elmegyek a Jézushoz, mondtam, mert akkor mindenre mondta én is. Akkor úgy megrémültem. Nagyon érdekes volt, ahogyan az Isten készített előtt. Veszprémbe átvették a gyereket, hát ott mondtam az orvosnak, mikor átvették, hogy hát természetesen átvesszük, megvizsgáljuk. Mondom, hogy tessék mondani, hol tudnék meghúzódni hajnali, mondjuk olyan 4 óra utánig, mert hát addig nem megy vonatom. Azt mondja, itt van a gyerekváró, azt mondja, ott le lehet ülni, lehet pihenni. Hát én ott a részben bóbiskoltam, részben meg imádkoztam, és akkor, mikor fölébredtem, akkor láttam, hogy a gyerek ki van tolva a folyosóra, hallom a hangját, ahogy zihál, és látom, hogy szaladt föl, hol a nővér, hol az orvos, injekciós tűvel az emeletre, ott volt a gyógyszerraktáruk, és akkor megint eltűnnek, és én meg néztem, erősen mondom, hát amíg szaladgálnak, nem megyek oda, és akkor egyszer csak csönd lett, nem szaladgáltak többet, hallottam, hogy láttam, hogy betolják a kis ágyat a kórterembe, akkor megint vártam, és közben én nekem végigfutott minden az agyamon. Az első gyerek az különleges élmény egy édesanyának, és ahogyan nő és kezd emberré formálódni, az egy csoda. És akkor eszembe jutott, jaj, Rusi leánya, eszembe jutott Izsák feláldozása. Mondtam, kérhetném, hogy gyógyítsa meg. És egyszer csak megszólalt egy hang. Csak addig hiszel, amíg csodát látsz. Az a nagy valami, akkor is hinni, ha nem történik meg a csoda. Egy imádságom volt. Mutasd meg, hogy megtartó erő vagy. Ne engedj el szakadnom tőled. Ez egy olyan erőt adott, ami valósággal fizikai erő volt. És hát akkor megmutatták, hát olyan volt, mint aludna. Keresztet rajzoltam a homlokára, és elbúcsúztam tőle. Aztán mentem ki, beültem a vonatba, és akkor jöttem rá, hogy a Jézus én bizodalmamat az egész végig tudom, és ezeket mondogattam magamba. Ott ültem, és vártam, hogy Várpalotára érjünk. Hát Várpalotára értünk reggel olyan 8 óra, vagy még korábban, és akkor postára hívták Tésen is a férjemet, hogy telefonja van, és akkor mondom a telefonba, ezzel kezdtem, hogy Lacikám, kapaszkodjunk meg Isten erős kezébe. Nagy csönd volt, és akkor azt mondja, mit mondtál? Megint elmondtam, mondtam, meghalt az Erzsike. Aztán, mikor hazaértem, utána mondta a férjem, hogy hallottam én nagyon jól, hogy mit mondtál, csak még egyszer akartam hallani. A gyászt Isten úgy oldotta fel, hogy mindig a meglevőért kellett remegnem, Mindig ebben kellett foglalkoznom, mert rossz evő volt, mindig belázasodott, mindjárt szaladni kellett vele, mindig kezdődött tüdőgyulladás. Tehát Isten a rosszat csodálatos módon jóra használta fel. És hát közben volt, amikor már kicsfiú is megvolt, hogy Malomsokra kellett jönnünk. Az a szolgálatnak ez egy szép része volt, és sokat tanultam lelki szempontból is.

0: azt tetszett mondani az elején, hogy misszionáriusnak készült Erzsi néni, de hát nem így alakult, Isten máshogy irányította a lépteket, de nem volt kevésbé izgalmas ez az aktív élet.
1: Nem. Szolgálatba állított, de máshová. És mindig kerestük azt, hogy hol van szolgálati lehetőség.
0: Az aktív évek után azért egy hosszú nyugdíjas időszak adatik Erzsi néninek, és a szolgálatban nem lehet nyugdíjba menni. Én úgy tudom, hogy nyugdíjasként is talán tanítással tetszett foglalkozni hittannal.
1: Hittant evangélikus iskolákban nem kellett, sőt gimnáziumban nem, mert én nekem csak a képesítésem csak a általános iskolára szóltak a tehetikai. Egyébként másfél évig a Bokodi gyülekezetet teljes állásba helyettesítettem a Simonfai nyugdíjba menése után. Szeri püspök úr nekem külön egy névre szóló, és csak a Bokodra szóló engedélyt adott minden nemű egyházi szolgálatra, kivéve az anyagi ügyek intézését, a presbitérium összehívását. Úgyhogy én ott temettem, eskedtem, kereszteltem, úrvacsorát osztottam, és egyszer konfirmáltam is.
0: De hát aztán, amikor ez a misszionáriusi szolgálat, ez teljesen kiteljesedett.
1: Nagyon érdekes módon, tehát örömmel csináltam, és jól éreztem magamat. Mondtam, hogyha valaki zavar, mondjuk, hogy esketek, és nem Luther kabát van, akkor szólok a férjemnek, és összeadja. Nem, jó lesz ez a fekete ruha, jó lesz így.
0: Egy picit esik arról mesélni, hogy tetszik az igével foglalkozni naponta, hogy jelent ez lelki muníciót, úgyhogy most itt idősen azért egyre kevésbé lát Erzsi néni, hogy lehet mégis így megtalálni az evangélium üzenetet.
1: Na most 2003 körül hozzám kerültek az összes iratai édesapámnak. Akkor tanultam meg a számítógépkezelést, mert azt mondtam, hogy édesapám gyöngybetűi, de olyan pici virács, hogy a javát át kellene tenni. Megtanultam én még tésen egy gép és gyorsíró tanuló kislánytól, hogy kell vakuníró gépelni. Ez már előkészítette azt, hogy amikor én nekem a látásvesztésem vált, akkor betették a hangzóprogramot. Attól fogva nagyon örültem, mert hangos biblia könyvenként rajta van. Találtam most egy ilyet, hogy biblia 365 napra elosztva. Visszakanyarodom arra, hogy sok mindent utólag láttam meg, hogy az Isten milyen csodálatosan rendezi a dolgokat. Mondta, hogy szemtől szemben nem láthatsz, de a hátamat meglátod. Mikor elmegy, akkor döbbenünk rá, hogy itt járt. Még egy nagyon érdekes isteni jel volt. A férjem 2000-ben diagnosztizáltak nála egy rossz indulatú végbéldaganatot. Eltávolították, ki kellett vezetni, de egy szó panasz nélkül elfogadta, és ugyanígy fogadta el az Alzheimer-kort. De az imádságai, az összefüggő, azok tökéletesek voltak.
0: Tehát hogy nagyon érdekes tapasztalat volt ez, hogy az imádságai azok tiszták voltak.
1: Igen, az imádságai, sőt, egy igen hirdetés, de az álmomból ébredtem fel, hogy az olyan erővel mondta, és amikor fordta, mit teszél ez? Hát ez prédikál. Holcálennek volt ez egy ilyen könyv, vagy az Alzheimer-kór és egyéb demenciák, és ott írja azt, hogy van a nyúltagyba vagy kisagyba egy olyan központ, amihez nem lehet hozzáférni, se beletenni, se kivenni nem lehet belőle. Tehát az a Édenbe elvesztett Isten élmény valahol kódolva van bennünk. Tehát még az is keresi, aki nem akarja. Azt mondtam, hogy ez lehet az, hogy a hit bele van kódolva, és nem fér hozzá a gonosz.
2: Ez itt a Lélek Hangoló.
3: Kívánok! Köszöntöm az Evangélikus Rádió Misszió.
4: Szeretettel köszöntöm az Evangélikus.
2: A mai adás szerkesztő.
5: Önök továbbra is a Lélek Hangoló
4: evangélikus műsort hallják.
5: Lélek Hangoló. Ha tehetik, tartsanak velünk.
6: Műsorunkban egy fiatal keresztény férj, édesapa portréját vázoljuk fel hallgatóink számára. Interjúnk során Nagy Pál Szilárd mérnök, 4 gyermekes édesapa mutat egy őszinte képet, egyben vonzó példát a nagy család Krisztus központú meg.

0: Vendégünk a Lélekhangolóban Nagy Pál Szilárd lesz, akitől arról fogunk hallani, hogy fiatalemberként, fiatal családapaként hogyan gondolkodik a családi életről, házasságról, hogyan támaszkodik mindeközben Istenre. Feleségeddel, amikor másfél éves házasok voltatok, akkor is eljöttetek hozzánk egy interjúra, azóta sok mindenben előrelépett a családotok. Ti fiatalon találtatok egymásra, egy fiatalember, aki komoly tervekkel lép a jövőbe, és néz előre, tehát gyermekeket is szeretne a mai világban, hogyan tervezi a pályáját? Hogyan gondolkodtál erről?
1: Én hivatásomat tekintő villamosmérnök vagyok. Egészen kisgyermekkorom óta érdekeltek a műszaki dolgok, úgyhogy elég hamar eldőlt így, hogy ebbe az irányba szeretnék tovább tanulni. Aztán diploma szerzésem előtti időszakban ott egy másfél évben volt egy elbizonytalanodásom, hogy valóban ez az a pálya, amit nekem az Úr szánt, és úgy biztos is voltam benne, hogy nekem ezt el kell hagynom, vagy nem ez lesz az én utam, hanem várom az Istentől, hogy hol szeretne engem látni.
0: Mit láttál akkor magad előtt? Volt egy alternatíva, ami vonzott volna?
1: Nem volt előttem más, csak azt láttam, hogy ez nem az én utam. Egy ilyen útkeresésben voltam akkor, hogy mi az, amit az Isten tőlem vár, akár szakmai szempontból, akár szolgálat szempontjából, mi az a fő iránya az életemnek, amerre tartanom kell, ami neki tetszik. Jó másfél éves tusakodás után került elém egy teljesen váratlan helyzetbe. A Timóteus levélből az a rész, amikor azt írja Pál, hogy maradj meg abban, amit tanultál, és egy olyan megnyugvást kaptam emellé, hogy azt éreztem, hogy ezt az Úr ezt nekem szánja, és hogy nem kell ebből, amit megtanultam, ebből eltérnem, és ez az én utam. És honnantól kezdve nem volt bennem se bizonytalanság, se kétségeskedés, hogy akkor ez a szakmám, amit az Istentől kaptam, és ebben fog megáldani.
0: Amikor legutóbb találkoztunk, még nem volt gyermeketek, azóta 4 gyermeketek született, és a legidősebb volt olyan helyzetben is, amikor nagyon megbetegedett is. Egy olyan helyzetet éltetek meg, ahol félteni kellett az ő egészségét, hogy egyáltalán mi lesz a jövője. Ennek a történetét el tudod nekünk mondani?
1: Igen, 2018-ban éppen akkor kezdtük el az otthonunkat építeni, és ott kezdődött egy ilyen krízis sorozat, a kivitelezőnk becsapott bennünket, meglépett nála lévő pénzekkel, stb. És egy hónappal később a feleségemnél megszakadt egy terhesség is, és a kislányunknak, meglévő kislányunknál pedig kiderült egy nagyon súlyos betegség. Belső vérzésekkel egy agyvérzés alakult ki nála, és intenzív osztályra kerültünk vele. Gyakorlatilag tényleg egy hónapon belül úgy kifordult az egész életünk, hogy ott álltunk, hogy a kislányunkról nem tudjuk, hogy milyen kimenetelő lesz a betegsége, mert hogy mindent mondtak az orvosok, hogy bármire felkészülhetünk. A feleségem is kórházba került, illetve az építkezés is elég erősen megfeneklett, és ott álltam értetlenül a gyerek intenzív ajta előtt, hogy Uram, nem tudom, hogy miért adsz ilyen helyzetet elénk.
0: Amikor ilyen nehézség jön, amikor a kritikus helyzet előáll, akkor azért az ember hite olyan próba alá esik, hogy most akkor igaz-e, amit eddig mondogattunk, vagy olyan szépen hangzott. Hogy tudott életté válni neked az a hit, ami olyan tényleg megfoghatatlan sokszor még egy hívő pár életében is, hogy hogyan lehet arra támaszkodni ilyen kritikus helyzetekben, ami nem is egyik pillanatról a másikra oldódik meg aztán.
1: Hát én úgy éreztem akkor, hogy az a hit, amit én 15 éves koromban jutottam hitre, és aztán amit azután az Úr elvégzett bennem, meg ahogy én úgy láttam, hogy növekszem a hitben, az úgy egy-egybe így ki lett borítva, és mint hogyha úgy kirántaná valami a talajt a lábunk alól. Ezzel együtt azt láttuk, hogy egy óriási imaharc indult, megértünk, ott volt velünk a családunk, a barátaink, és egy óriási lelki támogatást kaptunk, aminek tényleg szinte tapintható volt a hatása. És így kezdte az Úr is bennünk kimunkálni a minél inkább ráhagyatkozást, és tudtuk ténylegesen elengedni ezt az egész élethelyzetet, és kiengedni a kezünkből, hogy az Úrtól kaptuk, amink van, és az ő kezébe tesszük le. és ebben nagyon jó volt megnyugodni, hogy valóban nála van, az ő kezében van az életünk is, a kislányunk élete is, meg minden.
0: Mi oldódott meg először, a kislányotok helyzete, vagy a ház körüli probléma, vagy hogyan léptetek tovább akkor? Bebizonyosodott, hogy Isten segít is ebben, vagy volt, amit el kellett gyászolni, vagy el kellett engedni teljesen?
1: Először a lányunk kezdett el gyógyulni. Jó hírek derültek ki, egy héten belül kiderült, hogy felépülhet ebből a betegségből, és igazából onnantól kezdve, hogy intenzív osztályra került rá, két héttel már kim voltunk a kórházból, és semmilyen maradandó károsodása nem alakult ki, nem keletkezett. A háznak a krízise az hónapokkal később oldódott meg igazából. Ott még nagyon sokáig ki kellett várnunk, és tényleg türelemre intett minket az Úr ebben. De aztán csodával határos módon jöttek olyan segítségek testvérektől, barátoktól, sok mindent mi magunk csináltunk meg saját kezűleg, hogy aztán végül abban az évben még beköltözhettünk.

0: Ennek a 18-as évnek a nehéz tapasztalatai téged hogyan formáltak, mint férj, mint apa, vagy egyszerűen mint férfi ember? Mit profitálsz mondjuk esetleg akár máig ezekből a nehézségekből?
1: Hát a legerősebb tapasztalásom az a lelki tapasztalás volt ebben, hogy egész eddig nekem egy ilyen kalmár lelkületű lelki életem volt az Úrral, hogy próbálok engedelmeskedni neki, és azért titkon ott úgy vártam valami viszonzást érte, hogy na majd akkor ő cserébe megáldja az életemet, cserébe akkor megsegít a nehézségekbe, és ennek a képnek ott így le kellett omlania, hogy Isten országa nem így működik, hanem igazából az embert ettől függetlenül érhetik ugyanúgy nehézségek.
0: El tudod képzelni, hogy mi lett volna, ha nem oldódnak meg ezek a dolgok? És mondjuk nem születik utána még három gyermeketek, hanem akit elveszítettetek például, ő lett volna az utolsó. Hogyan lennél akkor itt? Hogyan dolgozza fel egy férfi a fájdalmakat és a veszteségeket? Mert ebben is mások vagyunk, férfiak és nők, én azt hiszem.
1: Hát sok minden lejátszódott bennem akkor, még a lázadásnak a gondolata is, hogy akkor elfordulok a hittől, és nem tudom, igazából nem tudom, hogy dolgoztam volna ezt fel.
0: Mit gondolsz arról, hogy Isten azt mondja, hogy legyen a férfinek segítőtársa az asszony, úgy teremtette számára, de a férfi is a segítőtársa a feleségének. Hogyan valósul ez meg a ti életetekben? Te mi az, amiben főként támogatod őt, hogy érzed?
1: A feleségem ugye otthon van most már 8 éve a gyerekekkel, úgyhogy neki ebben van szüksége támogatásra, amiben ő tevékenykedik otthon. Őt ebben bátorítani és erősíteni kell, hogy amit csinál, azt jól csinálja, és tartson ki a nehezebb időszakokban is, hogy ő mivel támogat engem, vagy mivel erősít. Hát én tőle nagyon sok elismerést, bátorítást kapok ugyanígy a munkámra vonatkozóan, ami meg szintén nekem fontos, és tudom, hogy egy biztos jó háttér van otthon, aki ilyen formán is támogat abban, amit csinálok.
0: Ilyenen gondolkodtatok már, vagy felfedeztétek, hogy kinek mi a szeretet nyelve, vagy ez úgy kialakult ösztönösen bennetek, hogy kinek mi esik jól? Mind a két irányban a szóbeli támogatást említetted, ami nektek talán az egyik legfontosabb akkor ezek közül?
1: Én inkább ezt mondanám, igen, mind a kettőnek az elismerés, szóbeli támogatás, igen.
0: Hogyan élitek meg ezt a gyerekekkel? Nagyon különböznek a gyerekek? Van köztük olyan, akit mondjuk ölelgetni kell inkább, és nem annyira beszélgetni vele sokat?
1: Hát alapvetően nagyon nagy a ricsajhos otthon, tehát ilyen, még ők nem kerülnek ágyba este 8-9 között, addig mi így egymással érdemben nem nagyon tudunk beszélgetni. Úgyhogy ezt inkább ilyen fektetés utáni időszakra tudjuk szorítani a feleségemmel. Azután tudjuk átbeszélni aznapi történéseket, dolgokat. Na, a gyerekeinknél ott igazából a fiunk inkább ő igényli, a második gyermekünk ő igényli nagyon, hogy csak vele és ráfigyelve vele foglalkozzunk, beszélgessünk vele. A lányok talán kevésbé, de nyilván náluk is vannak olyan helyzetek, amikor érezzük, hogy most kell egy kis csak vele töltött idő. Erre most jó példa volt az anyák napján, a feleségem azt kérte anyák napjára, hogy ő szeretne mindegyik gyerekükkel külön-külön eltölteni egy délutánt, és tulajdonképpen anyák napján ő ajándékozta meg a gyerekeket ezzel, hogy akkor elment a nagylányunk a moziba, vagy állatsimogatóba, kisebbe, meg autókiállításra a fiunkkal, szóval ilyen kis saját személyes programot találtak ki, és úgy láttam, hogy mind a kettőjüket, vagy mindannyiukat nagyon feltöltötte meg, tetszett nekik.
0: Tudsz olyat mondani, olyan ötletet, vagy olyan szokást, ami nálatok összetartja a családot, és akár hitben is erősíti, benne van a ti példamutatásotok is, szeretnétek, hogy úgy csinálják majd a gyerekeitek, tehát ahol együtt épültök egy ilyen 1, 3, 5 és 8 éves gyerekekkel rendelkező, elég tarka és nyüzsgős családban.
1: A mi közös szokásunk az a esti igeolvasás, ami hát elég fokias egyébként, nem mondom, hogy minden este le tudunk ülni és igét olvasunk, de azt látjuk, hogy a gyerekeknek van rá igénye, tehát ők szeretik hallgatni, és hát természetesen mi is épülünk belőle, úgyhogy ezt mondanám.

0: Vendégünk az Evangélikus Rádiómisszió műsorában Nagy Pál Szilárd, mérnök, 4 gyermekes édesapa. Látni a fotóidon, akár a Facebookon, hogy túráztok együtt a gyerekekkel is, ami szerintem elég nagy kihívás lehet, legalábbis ahogy én képzelem, ilyen kicsikkel fölmentek hegyekre is. Ebben egyetértettetek? Feleséged is szeretett túrázni, meg te is? Vagy hogy ezt megpróbáljátok a gyerekeitekkel is?
1: A feleségem alapvetően gyerekkorában nem nagyon járt túrázni, de megszerette mellettem, úgyhogy ebben teljesen egyetértünk. Ő is élvezi, neki is tetszik. A gyerekekkel egészen kicsikorok óta járunk erdőbe, hegyekre. Mostanában rákaptunk a kempingezésre, azt is nagyon élvezik. Most is van, hogy a évekkel ezelőtti élményeikre is emlékeznek, mesélik, meg belekérdeznek, hogy hogy volt, mint volt. Ez úgy mindannyiunknak egy ilyen közös pont, hogy mindenki szereti, és együtt kapcsolódunk ki.
0: Mondtad nekem, hogy van apás túrátok is, amire apukákkal mentek el. Milyen egy ilyen külön szervezett férfi túra? Mennyire épít és hogyan épít hozzád hasonló fiatal édesapákat?
1: Már mondhatni, jó 10 éve tartjuk ezt a szokást néhány barátommal, és évente 2-3 alkalommal szoktunk menni egy szombaton. Egy hajnalba beülünk az autóba, kimegyünk valami közeli magas hegyre, és este vissza. Reggel a kocsiba egy áhítat olvasással, imádkozással kezdjük, és aztán gyakorlatilag egész nap beszélgetünk, úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindannyiunknak nagyon feltöltő, meg kikapcsolódást jelent. Ugyanakkor meg azáltal, hogy ott beszélgetünk együtt, töltjük az időt, lelkileg is építjük egymást. Ezeket általában én szoktam szervezni, de van, hogy más dob be ötletet, változó.
0: Mennyire fontos része annak, hogy elmenjetek, az is, hogy imádkozzatok előtte?
1: Igen, alapvetően hívő apukák jövünk ilyenkor össze, úgyhogy ez úgy természetes mindenkinek, hogy akkor ezzel indítjuk.
0: Neked mi a legépítőbb az Istennel való kapcsolatodban? Hogy éled meg a lelki életedet? Ilyen nagy családos édesapaként ideálisnak tartjuk, és olyan szépnek, hogy ilyen sok gyerekes családban éltek, de ez ad lehetőséget arra, hogy csöndben légy, vagy eleget légy gondolataiddal Istennel?
1: Hát alapvetően a gyülekezeti alkalmakat tartom itt az én életemben erre alkalmasnak. Van a gyülekezetben külön férfi kör, családos kör, ezekre próbálunk rendszeresen eljárni. Ezeket tartjuk ilyen elsődleges lelki feltöltődésnek, meg kapcsolódási pontnak az Istennel. Mondanám, hogy ez talán a legnehezebb összehozni, vagy megvalósítani így a több gyerekes családban, mert én mondjuk érzem azt, hogy lenne erre igényem, hogy többet elcsendesedni és az Úrral több időt tölteni, de sokkal kevesebb idő meg lehetőség jut rá, mint a család előtt.
0: Erről a férfi körről, ami a gyülekezetedben elérhető, illetve jársz rá, mondj néhány gondolatot, hogy igazán mi a jó neked benne, mert azt mondják, hogy a férfiak kevésbé vágynak közösségbe, és megcáfolja ezt ez a kis túrázós körötök is, de akár egy gyülekezeti férfi kör is lehet olyan, ahova nem vágyik akár egy férfi ember. Neked ez mit ad?
1: Havonta egyszer, egy-kett este gyűlünk össze, mindig más készül, éppen vagy egy adott ige szakaszból, vagy most például a Bojki Lászlónak vesszük végig a Apák és fiak könyvét fejezetről fejezetre, és akkor mindig egy-egy témáról valaki felkészül, és arról beszélgetünk. Én az őszinteségét szeretem, hogy igazából az első egy órában csak arról beszélgetünk, hogy kivel mi történt az elmúlt egy hónapban. Én úgy élem meg, hogy egy ilyen valódi lelki közösség, tehát tudunk egymásnak a hitéből, problémáiból, kérdéseiből is akár épülni.
0: Van előtted a hitben egy példakép? Szüksége van erre a férfinak, szerinted a férfiaknak, hogy legyen egy akár idősebb, vagy csak a hitben előttük járó, régebb óta Krisztust követő valaki, akire úgy feltekinthetnek, vagy tanácsot kérhetnek tőle?
1: Én úgy látom, hogy szüksége van erre, vagy magam nevében mondva nekem szükségem van egy ilyen hívő példára. Én ezt még úgy nem találtam meg, hogy ki ez. Inkább az ilyen bibliai hitősökből próbáltam táplálkozni, megépítkezni az ő életükben.
0: És ki lenne az most, akire gondolsz, hogy a legtöbbet adta neked eddig, amikor olvastál róla a Bibliában ezek közül, a férfi hithősök közül?
1: Hát nekem nem kisebb, mint Mózes volt legtöbbször, mert mindig megfogott az, ahogy kitálalja az Úr előtt az ő gyengeségeit, meg bizonytalanságait, és hogy az Úr ezt hogyan kezeli. Nem úgy kezeli, hogy na akkor ő olyan beszédet ad, olyan szájat ad Mózesnek, hogy de csak azért is ki tudsz állni a fáraó elé és beszélni tudsz, hanem egy olyan megoldást mutatott neki, amire nem számít az ember, hogy akkor add mellé mást. Tehát, hogy attól még Mózes volt az, akit az Úr felhasznált az ő népének szabadítására, de egy olyan eszközt adott az ő kezébe, oda mellé, amire nem számít az ember. És én nagyon sokszor éreztem ezt nehéz helyzetekben, hogy úgy vártam az Istentől megoldást, meg útmutatást, és olyan útmutatást adott, amire nem számítottam, ami tényleg teljesen mennyei volt, mert nem számítottam rá.

0: gondoltad magadról, hogy 4 gyermeket is majd el tudsz terelgetni, vagy az ember hogyan válik nagycsaládos apává, hogy lehet ilyenre előre készülni?
1: Hát alapvetően nekem is úgy az volt a fejemben az első gyerkőcünk születésénél, hogy ha majd többen lesznek, akkor ugyanolyan nehéz lesz mindegyikkel. De igazából tényleg az Úr ebben is olyan kegyelmes, hogy ahogy nőnek föl, azért nyilván a 8 évessel is vele meg más problémák vannak, de azért a legidőigényesebb akkor is a kisbabakor. De hogy ahogy növegetnek föl, úgy tényleg nem azt mondom, hogy könnyebb, de azért csak be tudnak már segíteni a nagyobbak. Fokozatosan csoportosul át az embernek így a erőforrása ebben.
0: Vannak valami gondolataid arról, vagy egy víziót, hogy merre tartotok? Miért jó gyerekeket vállalni és egy ilyen nagy családban élni?
1: Alapvetően azt veszem, hogy erre a világra, a világban gyereket nevelni, az olyan nekem kicsit ijesztő, hogy mi vár rájuk, mi lesz majd, hogy felnőnek. Egyre vadabb, egyre gonoszabb a világ, amiben élünk, és ha erre nézek, akkor ez olyan ijesztő, hogy ott van a 3 lányom, meg egy szemfiam, hogy rájuk milyen világ vár. De én úgy érzem, hogy ha valóban Krisztusnak neveljük őket, és azt tűzzük ki nevelési célunknak, vagy családi célunknak is, hogy a Krisztussal közösségbe éljük meg ezt a családi létet, akkor az viszont egy óriási reménységet ad arra, hogy ez nekik is fog adni egy, nem mondom, hogy biztonságot, hanem egy reménységet erre az életre. Úgyhogy ezt mondanám igazából célkitűzésnek, hogy az Úrnak nevelni őket.
0: Mi az, amit leginkább szeretnél megtanítani akkor ennek mentén a gyerekeidnek? Van ilyen látásod, hogy na akkor ezt a 2 vagy 3 dolgot, vagy azt az egyet biztos, hogy szeretném átadni, és arra így fókuszálsz, vagy fókuszáltok együtt?
1: Lelki értelemben azt szeretném, hogy az igét megismerjék, és legyen egy ismeretük, ami alapján majd remélhetőleg nagyobb korukba hozhatnak egy döntést az Úr mellett, és átadhatják az életüket Istennek. Így a hétköznapi életben meg azt szeretném, hogy minél inkább talpra esettebbek legyenek, tehát hogy úgy találják fel magukat az adott élethelyzetbe, és talán ez a sok kirándulás, meg ez a természeti járás is így segíthet ebben nekik, meg az otthoni kreatívkodások, barkácsolások.
0: Nem tudom, van-e neked egy olyan igéd, ami téged különösen vezérel, vagy vezet, ami számodra fontos, vagy akár az említett megtérésedhez, a te életed változásához és Krisztusra bízásához vezetett?
1: Kifejezett igaz, nem jut eszembe. Nekem ugye a megtérésemkor sem volt egy olyan ige, ami úgy na ez akkor megérintett, és ennek hatására tudtam lépni ebben. Nekem sokkal inkább az akkori bizonyságtételek, hitélmények, amiket elmondtak a környezetemben, azok voltak rám hatással, és azok segítettek ebben a döntésben akkor. Nyilván meg volt alapozva, volt igéismeretem, tehát olvastam a Bibliát, de egy olyan kifejezett igérészlet az nem volt ebben az időszakban.
0: Miben éreztél mégis változást? Hogy most akkor előtte nem voltam teljesen Krisztusi, főleg, hogyha egy bibliaolvasó gyerek voltál előtte is, és akkor utána most már igen?
1: Hát emlékszem, hogy volt egy olyan esemény, hogy nővéremmel néztünk egy filmet, ő akkor már megtért hívő lány volt, és ott a filmben az egyik gyerek elmondta a másiknak az evangéliumot, hogy Krisztus miért halt meg, és akkor nővérem elé rácsodálkozott, hogy elmondták az evangéliumot, és nem értettem, hogy most ez miért olyan nagy történet, nagy dolog, hogy egy filmben ez így elhangzik. És aztán úgy azt éreztem, hogy az Úr ezt folyamatosan így építi bennem, hogy van egy hiányérzet a szívembe, ez a békesség, amit a hívő emberek életében láttam, tapasztaltam, és hogy nekem ez nincs meg, és szükségem van rá. Hiszem, hogy az Úrnak a munkája az, hogy kimunkálta bennem azt, hogy imádkoztam ezért, hogy én is juthassak hitre. És 2006-ban egy ifjúsági hétvégén pont az egyik túrázós barátomnak a bizonyságtétele nyitotta fel a szememet arra, hogy ez egy személyes döntés, hogy nekem kell ebben lépnem, és elfogadni az Isten felém nyújtott kegyelmét. És ez volt az, amikor úgy lehullott előttem is a lepel, hogy tisztán láttam, hogy mi történt ott a Golgotai kereszten, hogy ez személyesen én értem történt, és akkor tudtam először úgy őszintén imádkozni, hogy Úr Jézus jöjj be az én életembe, az én szívembe, és az egy ilyen teljesen megújító élmény volt.
0: Hogyan kezeled a sikereket, és hogyan kezeled a kudarcokat a családodban? Téged a férj vagy apa mi volt ottban megingat, vagy szokott megzavarni valami ezek közül, vagy jól tudod menedzselni ezeket a dolgokat, ami jön?
1: A saját kudarcaim, azt úgy látom, hogy engem ledöntenek, tehát megnézem, hogy mi történt, és akkor próbálunk belőle valahogy kikászálódni, és azt látom, hogy a gyerekeink is ugyanígy kezelik az ő kudarcaikat, őket megpróbálom ebből kimozdítani, hogy ne essenek ebbe a hibába, hogy jobban küzdjenek meg a kudarcban, vagy a krízis helyzettel. A sikerélményeke azok mindenképp nagyon lelkesítőek. Próbáljuk úgy családilag is megélni a gyerekeknek is a sikerét, meg a miénket is feleségemmel, úgyhogy hálával és örömmel kezeljük.
2: Mint a széles mező vadvirágos illata.
0: Kedves hallgatóink, az Evangélikus Rádiómisszió mai műsorában elsőként Asbóth Lászlóné Erzsike nénit hallhatták, akit Győri Gábor Dávid, a Rádiómisszió vezetője, evangélikus missziói lelkész kérdezett. Őt követően Nagy Pál Szilárd, fiatal, 4 gyermekes édesapa volt a vendégünk, akit a férfi szerepről és apaságáról kérdeztem. Interjúink meghallgathatóak az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a misszió.lutheran.hu webcímen, illetve Spotify-on lélekhangoló nevű podcastként is megtalálhatók. Ha írni, üzenni szeretnének nekünk, megtehetik azt az Evangélikus Missziói Központ e-mail címén evmis@lutheran.hu. Munkatársaimmal együtt szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk!

0: Adjunk hálát, kedves hallgatóink, az éjszakai nyugodalomért. Kérjük Urunkat, töltse el lelkünket az ő békességével és világosságával. Ezáltal mindig láthassuk meg kegyelme munkálkodását. Támogasson minket az ő útainak, törvényeinek, tanításainak követésében, hogy e mai napon is erősödjék a Krisztussal való közösségünk, és őrizzen, hogy ne essünk a gonoszság tőrébe.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe Teljes készség. A mai ige 110. Zsoltár 3. verse. Néped önként követ szent öltözetben, ha sereget gyűjtesz. Gondolatok az igéről. Áldott legyen a kegyelem Istene, hogy ez így van. Öröktől fogva kiválasztott népe, természetétől fogva éppen olyan makacs, ugyan, mint Ádám, több maradéka, de amikor eljön az Úr sereggyűjtésének napja, és a kegyelem kifejti hatalmát, ezek készek megtérni és hinni az Úr Jézusban. Senki sem erőszak hatására tér meg, de Isten lelke addig munkálkodik benne, míg készek vagyunk meghajolni az ő akarata előtt. Milyen csodálatos hatalom az, amely soha nem kényszeríti, de mégis irányítja akaratunkat. Isten nem töri fel a zárat, hanem mesteri módon kinyitja azt. Erre egyedül csak ő képes. Ezek után már készek vagyunk úgy élni, cselekedni és szenvedni, ahogy az Úr akarja. Ha olykor lázadásra hajlunk, csak újra meg kell mutatni a hatalmát, már is sietünk szívből engedelmeskedni parancsainak. Szeretnénk ma Isten hatalmának a tudatában élni, és az ő dicsőségére és embertársaim javára igaz cselekedetet végrehajtani. Uram, én kész vagyok erre, és bízom abban, hogy te ma gyűjtesz seregeket, teljesen rendelkezésedre állok. Készen vagyok, sőt, vágyom arra, hogy használj fel szent céljaidra. Add, hogy ne kelljen így kiáltanom. Arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Róma 7:18. Istenem, aki az akaratot kiművelted bennem, tőled kérek most erőt a teljesítéséhez is.
2: A gyermekek világnapja. 1954 óta az UNICEF kezdeményezésére szeptember 20-án tartjuk a gyermekek világnapját, elsősorban a fejlődő országok gyermekeinek támogatására. E napon felhívást intéznek a világ országaihoz annak érdekében, hogy támogassák és védelmezzék a gyermekek 1959. évi ENSZ deklarációban megfogalmazott jogait.
1: Ma van a Jom Kippur, a zsidók legszentebb napja. A Jom Kippur most, ma, szeptember 20-án vasárnap este köszönt be, és szeptember 21-én hétfőn este megy ki. Jom Kippur az engesztelés napja, a zsidó év legszentebb napja, amikor a böjt, az imádság és az önvizsgálat egyetlen célt szolgál. Megtisztulni az elmúlt év vétkeitől, és új elhatározásokkal kezdeni az újat. A zsidó hagyomány szerint Jom Kippur különleges lehetőséget kínál a megtérésre és az örökké való bocsánatának elnyerésére. A 25 órás böjt, a fehér öltözet, a különleges imák és az ünnephez kapcsolódó szokások mindazt fejezik ki, hogy ezen a napon az ember befelé fordul, számot vet önmagával, és igyekszik rendezni kapcsolatát Istennel és embertársaival. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Ma vasárnap gyengén felhős és napos az idő. Délután előfordulhat eső. Nyugatias a szél és 26-30 fokunk van. Hétfőn felszakadozik, csökken a felhőzet, többfelé eshet eső, északnyugatira fordul a szél, és 19-24 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

reggeli csendesség. Add át Jézusnak az életed.

Történt pedig, hogy amikor tovább mentek, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Márta nem csak befogadta az Úr Jézust a házában, hanem körülvette őt szeretetével, gondoskodásával. Sürgött-forgott körülötte, szolgált neki, próbált a kedvében járni. Példája arra sarkal minket is, hogy hívjuk be az Urat az otthonainkban, a szívünkben. Biztosítsunk számára kiemelt helyet. Ne csak mellékszereplője, ideiglenes vendége legyen az életünknek, a családunknak, hanem központi szereplője, irányítója. Ő legyen az, akire már korán reggel rátekintünk, és akinek jelenlétét mindig, mindenhol keressük. Ez legyen a legfőbb törekvésünk. Az Úr nem rejtőzik el előlünk, hiszen ő sokkal inkább szomjazik utánunk, mint ahogyan mi epekedünk utána, hiszen ő előbb szeretett minket.

A zsoltárossal együtt ma te is így imádkozhatsz. Téged keres tekintetem, a te arcodat keresem, Uram. Keresd őt mindenben, mindenhol, ahol ma megfordulsz. Mindenkiben, akivel találkozol. Engedd egészen közel magadhoz. Ne zárkózz el előlem. Engedd be a szíved rejtett zugaiba is. Add át neki az egész életed. Uram Jézus Krisztus, te vagy az élő Isten egyszülött fiam. Köszönöm, hogy értem emberré lettél. Meghaltál a kereszten, majd dicsőségesen feltámadtál, végérvényesen legyőzve a bűnt és a halált. Köszönöm, hogy megbocsátottad a bűneimet, és örök életet adtál nekem. Elfogadom a te keresztáltozatodat. Átadom neked az életemet, testemet, lelkemet, gondolataimat, vágyaimat, gyengeségeimet, félelmeimet, sebeimet, szavaimat és cselekedeteimet. Kérlek, töltsd be engem egészen a te szent lelkeddel. Amen.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, szeptember 20-a. 115. Zsoltár, 9-től 18. versig. Izrael, az Úrban bízzál, segítséged és pajzsod ő. Áron háza, az Úrban bízzál, segítséged és pajzsod ő. Akik félitek az Urat, az Úrban bízzatok, segítségetek és pajzsotok ő. Gondol ránk az Úr, meg fog áldani. Megáldja Izrael házát, megáldja Áron házát. Megáldja azokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket a nagyokkal együtt. Szaporítson meg titeket az Úr, titeket és fiaitokat. Áldjon meg titeket az Úr, aki az eget és a földet alkotta. Az egek az Úr egei, de a földet az embereknek adta. Nem a halottak dicsérik az Urat, nem azok, akik a csend honába tértek, hanem mi. Mi áldjuk az Urat most és mindörökké. Dicsérjétek az Urat! Isten az egész lényünket, életünket akarja megáldani, mi meg azt szeretnénk, ha csak azt áldaná meg, amit mi érzünk fontosnak. Olykor azt várjuk, hogy a munkánkat áldja meg. Olykor azt, hogy a befektetésünket. Olykor azt, hogy az utazásunkat, vagy a látogatásunkat. Olykor azt, hogy a házasságunkat, vagy a gyermekeinket. Ő viszont mindent, vagy semmit alapon gondolkodik. Az újjászületésnek az is az értelme, hogy az egész személyünk, teljes sorsunk kerül az Úr áldása alá. Így működik Isten országának dinamikája. Benne nincsenek olyan részletek, melyek kimaradnának az isteni áldás alól. Így nem lesz helye a gonosznak, ha az ördög a részletekben rejlik. A hívő számára viszont nincs olyan részlet, amely kikerülhetne Isten áldása alól. Ezért meri állítani Pál apostol azt, hogy akik Istent szeretik, minden javukra van. Isten tehát nem csupán ezt vagy azt áldja meg számunkra, hanem mindenünket, testestől, lelkestől. És ha az Úr mindenestől megáld, nem marad hely az ördögnek, mert nincs olyan kis részlet sem, amit ő nem áldott volna meg. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen velünk, a gyermekeinkkel és még az unokáinkkal is, csupán bíznunk kell az Úrban, mert egyedül csak ez az áldás megtapasztalásának módja. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai állítatot Shurbani McAlpin írta Iowából, az Egyesült Államokból. Egy jó példa. Hiszen erre hivattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát adott nektek, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Péter apostol első levelének, második fejezetének 21. verse. Szokásommá vált napi 2 mérföldet gyalogolni. A szabadban sétálok, ha az időjárás engedi, és a bevásárló központban, ha rossz az idő. Nyugdíjasként úgy érzem, fontos, hogy mozogjak, amíg csak tudok. Minap az élelmiszerboltból az autómhoz ballaktam, amikor egy fiatal nő megszólított. Minden nap látom önt a házunk előtt elsétálni. Milyen jól teszi. Lenyűgözte, hogy milyen kitartóan gyalogolok naponta. Ez a megjegyzés pedig hatalmas emlékeztető, hogy az emberek észreveszik a cselekedeteinket. Valóban a körülöttünk levők tettei hatással vannak a mi életünkre is. Emlékszem azokra az időkre, amikor a nagypapám minden évben eljött egy hétre hozzánk. Krisztusnak odaszánt életet élt. Mindig a kanapén ülve olvasta a Bibliát, és én a lábánál ülve csak néztem a száját, ahogy az mozgott a szent szavak csendes formálása közben. A Szentírás napi olvasásában való hűsége olyan példát mutatott nekem, amit soha nem felejtettem el. A mai ige szakasz azt mondja, hogy az Úrhoz méltó módon, az ő tetszésére járjuk a hit útját. Így lehetünk jó példák, bátorítva másokat is Jézus követésére. Istenünk, segíts Krisztus hű követőinek jó példája lenni. Hadd járjunk az ő nyomában, és segítsünk másoknak is ugyanígy tenni. Amen. Napi gondolat. Kinek a példája ösztönzött arra, hogy hitben járjak? Imádkozzunk a lelki egészségünkért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Endrődi Sándor, ti elhagyottak. Ti elhagyottak, nyomorultak, egyet jól meggondoljatok. Sok gazdag vergődik az árnyban, aki szegényebb nálatok. Jó szívvel áldoz a nyomornak, letörli könnyetek híven, s az övét, melyet búja hullat, tán nem törli le senki sem. Falatja bőven van, szobáid bársony borítja meg sejem, de látnátok csak néha-néha magányos téli esteken. Fény, pompa közt, szomorú árnyék. A gondolat is rém neki, minden emléke, minden álma örvények felé kergeti. Körötte álság és hazugság, ezer öldöklő formaság. Irigyelt gazdagsága mellett unalom és rabszolgaság. Mit használ itt az ősi címer, ha vágya váltig mást keres? A termek pazar díszben állnak, és mégis minden oly üres. Ti elhagyottak, nyomorultak, egyet jól meggondoljatok. Sok gazdag vergődik az árnyban, aki szegényebb nálatok. Nem az a nyomorult, kit inség, balvégzet az ölébe hord, de aki pompa s fény közt élve, lelkében hordja a nyomort.

0: Az egyetlen kincs, amelyet magunkkal vihetünk.
1: A jellem tökéletesítése. Mivel, hogy ilyen ígéreteink vannak, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vivén véghez, ami megszentelődésünket. Korintusi második levél 7.1. Gondolatok az ígéről. Az igazi jellem egy egész élet munkája, imádkozva elmélkedés eredménye, amelyhez egy magasztos cél kapcsolódik. A kiemelkedő szellemi képesség vagy a lángelme még nem jelent nemes jellemet, mert sokan, akik e tulajdonságok birtokosai, tökéletlen jelleműek. A hírnév sem tesz nemes jelleművé. Nemes jellem a lélek kiválósága, amely megnyilatkozik a magatartásunkban. Az Isten hasonlatosságára átalakult jellem az egyetlen kincs, amelyet ebből a világból magunkkal vihetünk az örök életbe. Akik e világon Krisztus iskolájába járnak, magukkal visznek majd mennyei otthonukba minden szerzett készséget, és a mennyben is folyamatos fejlődésben lesz részük. A nemes jellem értékesebb az aranynál és ezüstnél. Nem befolyásolja a megfélemlítés vagy kudarc. A fethetetlenség, a határozottság és kitartás olyan erények, amelyek elérésére törekednünk kell, mert hatalommal ruháznak fel, erőt adva ahhoz, hogy jót tegyünk, ellenálljunk a gonosznak, és elviseljük az ellenségeskedést.

0: tényleg tudják, hogy miért?
1: Igen, biztos nálunk a prófétai beszéd, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító lámpásra. Péter apostol második levele első fejezet 19. vers. Sosem állt ilyen sok információ a világ rendelkezésére, mint napjainkban. Egyszerűen nincs időnk elolvasni mindent, amit valaha írtak a foglalkozásunkkal kapcsolatosan, legyen szó akár egy közönséges szakmáról is. Rengeteget írnak és beszélnek, és az információk, amelyek sok esetben tévesek vagy ellentmondásosak, szédületes sebességgel terjednek. Az egészség terén is hasonló a helyzet. Az emberek különbnél különb elméleteket fogadnak el, és azok lelkes hirdetőivé válnak. Néhány évvel ezelőtt egy orvos meghívott, hogy együtt mutassak be egy egészségközpont tevékenységét. És láss csodát! Sok olyan embert találtam ott, akik a kiegészítő terápiák égisze alatt csak a pénzszerzésre összpontosítottak. Az egyik orvos méregdrágán árult egy 10x10 cm-es rajzokkal díszített műanyag lemezt, amit szerinte 10-15 percig kell nézni, hogy kiegyensúlyozza a szervezet energiáit, s ezzel megszabadít az egészségi problémáktól. És az emberek vásárolták. Egy másik helyiségben egy hölgy egzotikus torna oktatást végzett, olyan kéztartást kellett felvenni, mintha puskát tartanál, és furcsa hangokat kellett kiadni, aminek hatására, szerinte, az epekő távozik a szervezetből. Nevetséges volt hallgatni a magukat tanultnak nevező emberek reménykedő kelepelését. De volt ott más is, amiben volt némi tudományos árnyalat. Felettébb népszerű hiedelem, hogy egy pohár vörösbor jó egészséget biztosít a szívnek. Resveratrolt tartalmaz, állították a szakemberek. Arról viszont nem beszéltek, hogy a resveratrol a szőlőben és a sötét színű zöldségekben és gyümölcsökben található. Olyan ez, mintha azért dohányoznál, hogy melegítsd az orrodat. Vagy ki ne hallotta volna már azt, hogyha meg szeretnéd erősíteni a csontjaidat, akkor sok tejet és tejterméket kell fogyasztanod. A bizonyítékok azonban ennek épp az ellenkezőjét igazolják. Vagy mit mondhatnánk a kávé jótékony hatásairól? Talán kissé összezavartak a megdőlt hiedelmek, miután persze jó pénzt kerestek belőle egyesek. Ne feledd, nálunk mindennél biztosabb a prófétai beszéd. Ezeket kutasd, hogy biztonságos információkhoz juss.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 20-án így szól Isten igéje. Akik szabadításodra vágyodnak, hadd mondhassák mindig, hogy nagy az Úr. 40. Zsoltár 17. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Pál írja, meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Timóteushoz írt 2. levél 4. fejezet 18. verse. A szabadság utáni vágy már olyan apró dolgokban is megjelenik, mint amilyenekre mindannyian emlékszünk az iskolai időkből. A szünet előtti utolsó napokban visszaszámolva napról napra egyre több betűt írtunk a táblára a vakáció szóból. A sorkatonák pedig a centit vágták, mert nagyon várták, hogy elérkezzen a leszerelés, a szabadság napja. Ezeknél azonban súlyosabb rabságok is vannak. Rövid börtönlelkészségem idején szinte minden beszélgetésben előkerült, hogy hány nap van még hátra a szabadulásig. Azt mondhatjuk, hogy még a börtön is elviselhetőbb, ha legalább látszik az alagút

Ellen szenvedélybeteg helyzete is aggasztó, mint ahogy mindannyiunké, akik elszakadtunk Istentől, az élet és a szeretet forrásától, akik a teológiai fogalom szerint bűnös emberek vagyunk. Aki szembesült, kiszolgáltatott és reménytelen helyzetével, az érti meg Isten szabadításának nagyságát, és élheti át a szabadság igazi örömét. Imádkozzunk! Szerető égi atyánk! Szabad lénynek alkottad meg az embert, és azon munkálkodsz, hogy szabadok lehessünk. A rosszul értelmezett emberi szabadságvágy azonban már az Édenkertben csapdába vitte az embert, amikor szakított veled az élet forrásával. Hálát adunk, hogy a bűn rabságából is szabadulást készítettél Jézus Krisztusban. Add, hogy tudjunk jól élni a visszakapott szabadsággal. Amen. Szemerei János áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Akik szabadításodra vágyodnak, hadd mondhassák mindig, hogy nagy az Úr. Az új szövetség igény pedig így szólt. Pál írja, meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen.

Egy várandós édesanya méhében a két iker magzat beszélget. Az egyik egy két lábon járó hídgyakorló, a másik már egy született szkeptikus. Te hiszel abban, hogy van élet a születés után? Kérdezi a szkeptikus baba. Persze, feleli a hívő. Az itteni életünk arra való, hogy felkészüljünk a születés utáni életre. Erősen kell várnunk arra, ami ott kint vár ránk. Ugyan már, legyint a szkeptikus. Ez képtelenség. Mégis, hogyan néz neki az a külső élet? Jelenleg még nem tudom pontosan, mondja a hívő magzat. De az biztos, hogy sokkal világosabb lesz, mint itt. Talán a szánkkal fogunk enni, és lehet, hogy a lábunkkal fogunk járni. Viccelsz? Döbbent meg a szkeptikus. Járni a lábunkkal, és enni a szánkkal? Ez elképzelhetetlen. Ráadásul itt van a köldögzsinór, ami táplál minket. Ez a zsinór már úgy is rövid ahhoz, hogy bárhova eljussunk. Szóval hogyan létezhetne élet a születés után? Hát persze, hogy lehetséges. Csak minden egy kicsit más lesz, válaszolta a hívő. Lehetetlen, veti el a szkeptikus. Senki sem tért még vissza a születés utáni világból. A születéssel minden véget ér. Az élet nem más, mint egy nagy, sötét kínlódás. Lehet, hogy

Nem tudom, milyen lesz pontosan az élet majd ott kint, mondta a hívő, de egy dologban biztos vagyok. Találkozni fogunk az édesanyánkkal, és ő fog vigyázni ránk mindkettőnkre. Anya, te hiszel egy anyában? Hol van? Kérdezi a szkeptikus. Hát itt van körülöttünk, mondta a hívő. Mi benne vagyunk, és általa vagyunk, nélküle nem is létezhetnénk. Én sosem láttam semmilyen anyát. Nincs is ilyen, ellenkezett a szkeptikus. A hívő elcsendesedik. Néha, amikor nagyon nyugodt vagy, hallhatod, ahogy énekel, vagy érezheted, ahogy megsimogatja a világunkat. Én minden esetre hiszem, hogy az igazi életünk a születés után kezdődik.

ahogy a kicsiny hívő magzat is mondja, az itteni életük a felkészülésről szól. A földi élet nem öncélú, hanem egy próbaidő, egy felkészülés a második eljövetelre és az örök életre. A keresztényeknek a jellemfejlődésre, a szentségre és a Krisztushoz hasonlóvá válásra kell törekedniük, hiszen az üdvösség elnyeréséhez elengedhetetlen a szív újjászületése. Ahogy a magzatok is a születésre, mi is az örökké valóságra készülünk.

A két magzat párbeszéde tökéletesen tükrözi a hit és a kételkedés közötti örök feszültséget. A hitetlenkedő ragaszkodik ahhoz, amit lát, ami logikus, és megmagyarázható a jelenlegi körülmények között. A köldögzsinór rövid, senki nem tért még vissza a születés után, nem látjuk anyát, és a többi. Míg a hívő a láthatatlanban, a reményben és a magasabb rendű igazságban bízik.

a történetben az anya Istent mutatja be. A szkeptikus tagadja az anya létezését, még soha nem látta, de a hívő érzi a jelenlétét a simogatással, az énekkel, és tudja, hogy ő biztosítja az életet. Isten nem egy távoli, személytelen erő, hanem egy szerető, gondoskodó lény, aki körülvesz minket és benne élünk, mint a két magzat az édesanyában. A Szentlélek és a kegyelem nem láthatóak, de érezhetőek. Amikor a hívő magzat azt mondja, hogy mikor csendben vagyunk, hallhatod, ahogy énekel, az a lelki békére és a csendes elmélyedésre utal, amelyek szükségesek Isten jelenlétének megtapasztalásához.

A történet mély mondani valója a halálról és a születésről, mint átmenetről szól. A kételkedő szerint a születés a vég, a hívő szerint azonban az igazi élet kezdete. A halál nem az élet végső, teljes lezárása, hanem egy átmeneti állapot, egy alvás, amelyből a feltámadáskor ébredés történik. Ahogy a magzatoknak a születés után egy teljesen új világban kell létezniük, a hívők is új, dicsőséges testben lépnek be majd Isten országába. Egy olyan dimenzióba, amelyről most még fogalmunk sincs. A világosabb lesz, mint itt kifejezés, a menny és az új föld ragyogására utal, ahol már nem lesz sem sötétség, sem fájdalom.

A hit pedig a remél dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Zsidókhoz írt levél, 11. fejezet, 1. vers.

0: Adjunk hálát, kedves hallgatóink, az éjszakai nyugodalomért. Kérjük Urunkat, töltse el lelkünket az ő békességével és világosságával. Ezáltal mindig láthassuk meg kegyelme munkálkodását. Támogasson minket az ő útainak, törvényeinek, tanításainak követésében, hogy e mai napon is erősödjék a Krisztussal való közösségünk, és őrizzen, hogy ne essünk a gonoszság tőrébe.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Házastárs értékelési nap. Házastárs értékelés napja szeptember 20-a. Bár egyes weboldalokon feleség értékelő napként említik, ennek a napnak eredete 1939-ig nyúlik vissza. Akkor ugyanis George W. Crane orvos 600 házaspárt tesztelt le a házastársukkal kapcsolatban. A cél az volt, hogy ezáltal közelebb kerüljön a boldog házasság titkához. Minden vasárnap az ifjúságé is. A múlt évhez hasonlóan idén is közös ünnepi alkalomra hívták a református gyülekezeteket az ifjúság vasárnapjára. A kezdeményezés célja, hogy ma, szeptember 20-án, vasárnap, országszerte hangsúlyt kapjon a gyülekezetekben minden generáció. Köztük a fiatalok is együtt gyűlnek össze Isten dicséretére. Az ifjúság vasárnapja közös ünnep a Kárpát-medence református gyülekezeteiben, egyszerre közös és helyi alkalom, hiszen ugyanazon a vasárnapon mégis az adott közösség életéhez illeszkedve valósul meg. Célja, hogy a gyülekezetek megünnepeljék vasárnapról vasárnapra minden generáció, köztük a fiatalok is összegyűlnek Isten szeretetének ünnepén. Ezen a napon különösen is hangsúlyos, hogy a fiatalok az ajándékaikkal szolgálhassanak a gyülekezetekben, bizonyságtétellel, énekléssel, vendéglátással, házigazdai szolgálattal vagy más módon. Az alkalom arra is lehetőséget ad, hogy a közösségek megáldják és szolgálatba küldjék azokat a tanárokat és ifi vezetőket, akik évközben a fiatalok között végeznek szolgálatot. A szervezők idén is szeretnének segítséget nyújtani a gyülekezeteknek a készülésben. Ma zárul le a 20. Ars Sacra Jubileumi Fesztivál. Szeptember közepén ismét templomok, múzeumok és kulturális terek adtak otthont az Ars Sacra rendezvényeinek, amelyek a keresztény kultúra, a művészet és a közösségi élmény felől közelítettek a hit világához. A fesztivál szeptember 12-én kezdődött, és még ma, 20-án rendezik meg Budapesten, vidéki helyszíneken és határokon túl is. Az idei Ars Sacra különleges alkalom, mivel 2026-ban 20. alkalommal rendezik meg a program sorozatot. A jubileum év mottója a reményt és jövőt adok nektek, idézet. A Jeremiás könyvéből vett sor a szervezők szerint egyszerre adja az idei fesztivál üzenetét, és visszautal az első Ars Sacra mottójára is. Az Ars Sacra fesztivál több mint 300 ingyenes programjával egyaránt várja a híveket és a keresztény kultúra iránt érdeklődőket. Ezért az Ars Sacra 2026-ban jó alkalmat teremthet arra, hogy a látogatók ne csak célzottan templomi programokon vegyenek részt, hanem ingyenes, kulturális eseményeken, koncerteken, kiállításokon és vezetett sétákon keresztül is közelebb kerüljenek a keresztény kulturális örökséghez. Az időjárásról megkezdődött az őszi idő. Ma vasárnap gyengén felhős és napos az idő, délután előfordulhat eső, nyugatias a szél és 26-30 fokunk van. Hétfőn felszakadozik, csökken a felhőzet, többfelé eshet eső, északnyugatira fordul a szél és 19-24 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi tanítása.

Ezek után nagy méltóságra emelte Ásvéros király az agági Hámánt, Hameddátá fiát, és följebb tétette a székét a körülötte lévő összes vezető emberénél. A király összes udvari emberei, akik a királyi udvarban voltak, térdet hajtottak és leborultak Hámán előtt, mert így parancsolta a király. Mordokáj azonban nem hajtott térdet, és nem borult le. Ezért a király udvari emberei, akik a királyi udvarban voltak, megkérdezték Mordokájt: miért szeged meg a király parancsát? Napról napra ezt mondogatták neki, de ő nem törődött velük. Ezért jelentették Hámánnak, hogy lássák, helytálló-e Mordokáj védekezése, mert arra hivatkozott előttünk, hogy zsidó. Amikor Hámán is látta, hogy Mordokáj nem hajt térdet, és nem borul le előtte, elöntötte a méreg. De kevésnek tartotta, hogy csak Mordokájra emeljen kezet, mert megmondták neki, hogy Mordokáj melyik népből való. Ezért arra törekedett Hámán, hogy Mordokájjal együtt minden zsidót kipusztítson Ahasvéros egész birodalmából. Eszter 3. könyve 1-től 6-ig.

0: Ki nevet a végén?
1: Félelmetes, amikor az okosság, a gonoszság és a hatalom egy kézbe kerül. Láttunk már rá példát a történelemben. De valakivel nem számolt Hámán. Valakivel, aki 6 dolgot gyűlöl, és 7 dolog utálatos előtte. A nagyra vágyó szemek, a hazug nyelv, az ártatlan vért ontó kezek, a gonosz terveket koholó szív, a rosszra sietve futó lábak, a hazugságot beszélő hamis tanú és a testvérek között viszájtszító ember. Példabeszédek könyve 6. fejezet, 16-tól 19. versig. Olvassuk el újra a Hámáról szóló verseket, és nézzük meg, hány illik rá a 7 Isten előtt gyűlöletes dologból. Ne keseredjünk el, ha csak 5 van most meg, a következő napokban meg lesz a többi is. Vele szemben áll Mordokáj. Igaz, hogy megmentette a király életét, de azt már mindenki elfelejtette. Nem verte nagy dobra, végezte a dolgát csendben, hűséggel, még a jutalmáról is elfelejtkeztek. Legalábbis az emberek. Isten azonban drámai terve részeként az ő feledékenységüket is már a történet kezdete előtt beleírt a forgatókönyvébe. Mordokáj szolga. Hámán hatalmas úr. Miért húz újat vele? Hát olyan nagy dolog lenne, ha színből leborul előtte, engedelmeskedve a törvénynek, miközben belül Istenhez imádkozna. Tudod, Uram, hogy úgyis csak téged imádlak, de ezt most meg kell tenni. Ha így lett volna, nem indult volna el az eseményeknek az a láncolata, amin keresztül Isten ismét lenyűgözően megmutatta híveinek és ellenségeinek, hogy ő mindenek felett úr. Vajon ránk nem jellemző, hogy sokszor ilyen felemás módon gondolkodunk? Megmerjük mutatni, kihez tartozunk?

Minél mélyebben eszpél önmagára az ember, annál erősebben befolyásolja világát finom lelki rezgéseivel, és annál kevésbé hat ránk a jelenségek állandó áramlása, felszíni ereje.

Jussunk közelebb most közös imánkkal gondviselőnkhöz, hogy részesei lehessünk kegyelmének, ránk terjeszthesse áldó kezét, megadva lelkünk békéjét. Imádkozzunk!

Ebben a korai fényben könyörgök hozzád, jó Istenem. Ha bármiben is vétkeznék ellened, ne fordítsd el a te orcádat tőlem, hanem légy hozzám könyörületes, hisz oly könnyen hajlok a rosszabb megoldásra, oly hamar engedek a kísértésnek. Kérlek, ébressz a szívemben töredelmet, és könyörületességet bősége szerint töröld el vétkezéseimet. Ne vondd meg tőlem földi javaidat, hanem adj meg minden szükséges dolgot a maga idejében. Ó, add, hogy törekedhessem a boldog örökké valóság elnyerésére is. Őrizd meg minden betegségtől, haragtól, veszedelemtől, bajtól és bánattól. Ezen az induló napon is takarj be irgalmaddal. Amen.

0: Közreműködtek Sümegyné Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Szeptember 20-a.
2: Mátyási Kovács János, református lelkész, született 1727-ben Nagyigmándon. Tanult Tatán, a debreceni református kollégiumban a felső osztályba lépett, majd főiskolai szenyor volt, később a Pest megyei Izsákon lett pap, ahol 1879-ig szolgált. Az év szeptember 20-án meghalt. Kéziratos munkáit a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzik. Az ember társaságbeli tisztekről írt prédikációi, valamint a hét-hétre való könyörgések.
1: 1814-ben e napon született Mados Károly, jogász, táblabíró, kinek nagylelkű végrendeletéből következően a pénzforrásai megteremtettek 1907-ben a Bármadas Református Leánynevelő Intézet létrehozásához és későbbi fejlődéséhez.
2: Tamási Áron, Kossuth díjas erdélyi magyar író, akadémikus, az Ábel trilógia szerzője 1897-ben jötte földre.
1: Bodrogi Tibor 1924. szeptember 20-ától 1986. március 6-áig élt. A Néprajzi Múzeumban dolgozott, előbb muzeológus, majd főigazgató. 1968-tól az MTA Néprajzi Kutatócsoportjának munkatársa, igazgatója. 1971-től egyetemi docens. Kutatási területe az egyetemes néprajz, ezen belül a művészet etnológia, tudománytörténet és szociálantropológia. Tanulmányai nagy számban jelentek meg, külföldi és hazai folyóiratokban, ő az Akta Etnográfia főszerkesztője. Múzeumi munkája irányította figyelmét a természeti népek művészetére. Fontos művei: Óceánia művészete, Afrika művészete, Indonézia művészete című könyvei, valamint összefoglaló munkája a Törzsi művészet. Ez szinte valamennyi világnyelven megjelent. Egyetemi kézikönyvnek szánta a Mesterségek születése és a Társadalmak születése című munkáit.
2: 1946-ban először tartják meg a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivált e nappal kezdődően.
1: 1954 óta az UNICEF kezdeményezésére szeptember 20-án tartjuk a Gyermekek Világnapját, elsősorban a fejlődő országok gyermekeinek támogatására. E napon fölhívást intéznek a világ országaihoz annak érdekében, hogy támogassák és védelmezzék a gyermekek 1959. évi ENSZ deklarációban megfogalmazott jogait.
2: 1976-ban e napon zárult Budapesten az Európai Baptista Szövetség négynapos találkozója.
1: 1981-ben Tóth Károly püspök szentelte föl a külső kelenföldi egyházközség templomát az Ildikó téren. Ez az 1949-89 közötti évek egyetlen új építésű temploma, Szabó István Ybl-díjas építész alkotása. Meglepő, hatszögű alaprajza egy metszett sarkú négyzetből alakult. Az égre néző oldal üvegfelülete adja a belső megvilágítást.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Az értelmes ember szívében bölcsesség lakik. De az is kitudódik, hogy mi van az ostobákéban. Példabeszédek könyve 14. fejezet, 33. vers.

Hihetetlen csoda az agyunk. Segítségével képesek vagyunk gondolkodni, figyelni, emlékezni. Eltárol minden egyes adatot, megtörtént eseményt, illatot, képet, és azokat adott helyzetben fel is tudja idézni. Irányítja az egész testünk működését, és az érzelmeinkért is felel. Feldolgozza a bennünket érő eseményeket, képes valamelyest regenerálódni. Nagyon bonyolult, összetett szerv. Fantasztikus, hogy a parányi idegsejtek hogyan létesítenek kapcsolatot, hogy képesek információk továbbítására. Számos agykutató próbálja feltárni az agy titkait, de mindmáig csak nagyon keveset tudunk róla.

0: A Biblia szerint az értelmes szívében bölcsesség nyugszik, amelynek az ostobák lelke hírét sem hallotta. Ezek szerint azért, hogy értelmesen élünk-e, nem csak az agyunk a felelős, hanem a szívünk is. Az, hogy milyen a lelki életed, meghatározza, hogy mennyire számítasz eszesnek. Ha törekszel bölcsé válni, akkor meg fogod érteni az élet összefüggéseit, és könnyebben boldogulsz az életben. Feltalálod magad váratlan helyzetekben is, hozzá tudsz szólni sokféle dologhoz, és a Teremtő tanácsaira hallgatva értékes életet fogsz élni. Ha azonban nem foglalkozol a szíved állapotával, és nem tornáztatod az agyadat, az minden megnyilvánulásodból kiderül, és megnehezíti a boldogulásodat az életben.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Áldást nyerünk, ha másokon segítünk.
1: A mai ige példabeszédek 11-25. A mással jót tevő ember bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül. Gondolatok az igéről. Sokan vannak olyanok, akiknek az élet fájdalmas küzdelem. Érzik hiányosságaikat, és szerencsétlenek és hitetlenek, azt gondolják, nincs semmi, amiért hálásak kellene legyenek. Kedves szavak, együttérző tekintetek, az értékelés kifejezése juttatása sokak számára küzdelmet jelentenek, és ők olyan magányosak, mint egy pohár hideg víz a szomjas léleknek. Egy együttérző szó, egy kedves gesztus fölemelni a terheket, amelyek súlyosan nyugszanak a gyönge vállakon. Minden szó vagy önzetlen kedves tett Krisztus elveszett emberiségért érzett szeretetének kifejezése. Az irgalmas irgalmasságot nyer, a mással jót tévő megkövéredik, és aki mást felüdít, maga is üdül. Édes béke a könyörületes léleknek, áldott megelégedés a mások javára végzett, önmagáról megfeledkező szolgálat élete. A Szentlélek, aki a lélekben lakozik, és megnyilatkozik az életben, meglágyítja a kemény szíveket, együttérzést és gyöngétséget ébreszt. Azt aratod, amit vetettél. Eljön az idő, amikor a föld megrendül és ingadozik, mint egy kaiba. De Isten munkásainak gondolatai, szándékai és tettei, noha láthatatlanok, majd nyilvánvalókká lesznek a végső megpróbáltatás és jutalmazás nagy napján. A most elfelejtett dolgok, mint tanúk, megjelennek, vagy elismerésül, vagy kárhoztatásként. A szeretet, szívélyesség, önfeláldozás, ezek sohasem vesznek el. Amikor Isten választottai halandóságból halhatatlanságra változnak, a jóság szavai és tettei nyilvánvalókká lesznek, és örök korszakokon keresztül fennmaradnak. Az önzetlen szolgálat egyetlen megnyilatkozása, noha kicsi, vagy egyszerű, sohasem fog elveszni Krisztusnak tulajdonított igazságosság érdemei által, az ilyen szavak és tettek jó illata örökre megmarad.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Próbáld egyre inkább az én nézőpontomból látni a dolgokat. Jelenlétem világossága hadd töltse be olyan mértékben elmédet, hogy rajtam keresztül lásd a világot. Ha a kis dolgok nem úgy alakulnak, ahogy remélted, nézz rám vidáman, és mondd, hát jó. Ez az egyszerű gyakorlat megőriz attól, hogy a felgyülemlő apró cseprő gondok és csalódások leterheljenek. Ha ezt szorgalmasan gyakorlod, életre szóló felfedezést teszel. Felismered, hogy a legtöbb dolog, ami aggaszt, nem is lényeges. Ha azonnal lerázod ezeket, és visszafordítod figyelmedet rám, könnyedebb léptekkel és örömteli szívvel haladhatsz végig a napodon. Amikor komoly problémák jönnek eléd, több tartalékkal rendelkezel, hogy megbirkózz velük. Nem pazarolod el energiádat apró cseprő problémákra. Akár még arra a szintre is eljutsz, ahol egyet tudsz érteni Pál apostollal, hogy minden nehézséged könnyű és pillanatnyi ahhoz az örök dicsőséghez képest, amit ezek révén érsz el.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Példabeszédek könyve, 20. fejezet, 24. vers. Korintusbeliekhez írott 2. levél, 4. fejezet, 17. és 18. versek.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: Ezékiel könyve, 47. rész. A templomból forrás fakad. Azután visszavitt engem a templom bejáratához. Ott víz fakadt a templom küszöbe alól kelet felől, mert a templom keletre néz. A víz a templom déli oldala mellől, az oltártól délre folyt tovább. Azután kivitt engem az északi kapunát, és körülvitt kívül a keletre néző külső kapuhoz. A víz ott folydogált a kapu déli oldalánál. Azután kelet felé ment mérőzsinórral a kezében, lemért 1000 könyököt, és átvezetett a vizen. A víz bokáig ért. Ismét lemért 1000-et, és átvezetett a vizen. A víz térdig ért. Újra lemért 1000-et, és átvezetett. A víz derékig ért. Amikor újabb 1000-et mért, már nem tudtam átkelni a patakon, mert annyira mély volt a víz, hogy úszni kellett volna benne. A patakon nem lehetett átgázolni. Akkor ezt kérdezte tőlem, láttad-e emberfia? Majd visszavezetett engem a patak partján. Ahogy visszafelé mentem, láttam, hogy a patak partján innen is, túl is igen sok fa van. Ezt mondta nekem, ez a víz a keleti vidék felé tart, az Arábá völgyben folyik tovább, és a tengerbe ömlik, a sóssá vált tengerbe, és meggyógyul tőle a víz. Élni fog benne mindenféle élőlény, csak úgy nyüzsögnek majd, és ahová csak eljut a patak, igen sok hal lesz. Eljut oda ez a víz, és meggyógyul. Élni fog benne minden, ahová csak eljut a patak. Halászok állnak majd ott, és én Gedítől, én Eglaimig hálók szárító helye lesz. Olyan sok hal lesz benne, és annyiféle, mint a nagy tengerben. De a posványai és a mocsarai nem gyógyulnak meg, hogy sót adhassanak. A patak partján innen is, túl is mindenféle gyümölcs van ő majd. Levelük nem hervad el, gyümölcsük nem fogy el. Havonként új terem, mert a szentélyből folyik oda a víz. Gyümölcsük eledelül szolgál, levelük pedig orvosságul. Az új ország határai. Így szól az én uram, az Úr. Ez lesz a határ, ezen belül osszátok fel az országot Izrael 12 törzse között, de Józsefnek 2 rész jusson. Ugyanakkor a örökséget osszatok az egyiknek, mint a másiknak. Fölemelt kézzel tettem esküt, hogy őseiteknek adom, most pedig rátok száll ez az ország örökségül. Ez lesz az ország határa. Az északi határvonal a nagy tengertől Hetlónon át a Cedádba vezető útig. Hamát, Bérótá és Szibraim, amely a Damaszkusz és Hamát közti határon van. Hátszér Hattikún, amely Haurán határán van. Ez lesz tehát a határ a tengertől Hacarénánig. Damaszkusz és Hamát területe ettől északra esik. Ez az északi oldal. A keleti oldal Haurán és Damaszkusz közé esik. Azután a Jordán a határ Gileád és Izrael földje között, egészen a keleti tenger mellett levő Támárig. Ez a keleti oldal. A délfelé eső oldal Támártól a Kádés melletti Meribá vizéig húzódik, azután a nagy tenger patakja mellett. Ez a délfelé eső oldal. A nyugati oldal a nagy tenger, a déli határtól a Hamádba vezető útig. Ez a nyugati oldal. Ezt a földet fogjátok felosztani Izrael törzsei között. És amikor elosztjátok magatok között az örökséget, a köztetek élő jövevényeknek is adjatok, akiknek fiai már nálatok születtek. Olyanoknak tekintsétek őket, mint Izrael fiait. Veletek együtt ők is osztozzanak Izrael törzseinek örökségében. Abban a törzsben adjatok nekik örökséget, amelyben jövevényként élnek. Így szól az én Uram, az Úr.

Mai szakasz, Ezékiel 47. rész. Ezékiel könyvének 47. fejezete folytatja Izrael megbújult templomának, fővárosának és országának történetét. Egy olyan száraz országban, mint Izrael, a víz minden formájában valódi létszükséglet. Ezékiel élénképet fest arról, hogy Istennek milyen megoldása van a víz problémára. A helyreállított Izraelben Isten jelenléte valóságos, és minden szükséglet kielégítéséről gondoskodik, beleértve a vizet is. Egy kis erecskeként kezdődik a templom keleti kapujánál, és elkezd folyni a sivatag felé. Kevéssel, több mint egy mérföld távolság után a kis erecske egy hatalmas folyóvá duzzad. Ez a folyó tovább halad, és fölfrissíti a sósvízű holttengert. Ez az Istentől jövő víz életet fakaszt. Fák növekednek, és gyümölcsöt teremnek hónapról hónapra. A halak annyira elszaporodnak, hogy a halászok bőséges zsákmánynak örülhetnek. Az egész föld áldásban részesül az Isten jelenlétéből származó víznek köszönhetően. Noha ezek az események soha nem valósultak meg szó szerint Izrael életében, ez egy olyan erőteljes kép, hogy a Biblia későbbi írói ezt használják föl azoknak a lelki áldásoknak a leírására is, amelyeket Isten ad. Jézus is alkalmazza ezt, a János 7.37-39-ben, ezt mondván: ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ez a víz a Szentlélekre utal, aki a hívő embereknek adatik. A látomás fonalát János is fölveszi a Jelenések 22.1-2-ben, ahol az új földet bemutatja. Micsoda erőteljes kép azokról az áldásokról, amelyek Isten jelenlétéből származnak. És megmutatá nékem az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyogó valamint a kristály,

0: elítik azt, amit Mózes 4. könyve 34:1-2-ben megad, de egy különbség nagyon szembetűnő. Miközben Mózes 4. könyvében csak a származás szerinti izraelitáknak adnak földet itt, a helyreállított országban, amiről Ezékiel ír, az idegennek és jövevénynek is, ha gyermeket szülnek az országban. A nem izraeliták az izraelitákkal együtt kapnak földet, ami egy további bizonyítéka Isten kegyelmének, akinek a példáját a mások iránti irgalmasságban nekünk is követnünk kell.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Mindenestől megmutattam nektek, hogy így módon munkálkodva kell az erőtlenekről gondot viselni. Apostolok cselekedete 20. fejezet 35. vers. Az az Úr kívánsága, hogy követői körültekintően bánjanak egymással. Emeljék fel, állítsák talpra és gyógyítsák egymást. Gyakran találkoztok majd lelkekkel, akik kísértés nyomása alatt állnak. Nem tudhatjátok, milyen vadul küzd ellenük Sátán. Vigyázzatok, nehogy elcsüggesszétek őket, mert ez csak a kísértőt segíti. Mindig megalázó, ha valaki rámutat a hibáinkra. Ne tedd ezt még keserűbbé, felesleges, elítélő bírálattal. A rideg kritika elcsüggeszt, sötétté és boldogtalanná teszi az életet. Testvéreim, jobb, ha szeretettel, mint szigorúsággal próbáltok meggyőzni valakit. Amikor a tévelygő rádöbben hibájára, vigyázz, el ne pusztítsd az önbecsülését. Ne sérteni, sebezni igyekezz, hanem bekötözni és gyógyítani. Senkinek sem annyira érzékeny, kifinomult a természete, mint az üdvözítőjé. És milyen türelmet nyilvánít irántunk. Hordoz minket gyengeségeinkkel, tudatlanságunkkal, hálátlanságunkkal és csökönyösségünkkel együtt. Minden tévelgésünk, kemény szívűségünk ellenére is még mindig felénk nyújtja kezét. Hozzánk intézett felhívása így hangzik. Szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. János evangéliuma 13. fejezet, 34. vers. A lobbanékony természetet és az akaratosságot könnyebben megszelídíti a szeretet és a bátorítás szava, mint a hibakeresés és kárhoztató bírálat, amit a tévelygő fejére olvastok. A mester üzenetét a mester lelkületével kell átadnunk.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Egyenesség. Az ember utasítsa el azt, amivel nem ért egyet. Ne alászkodjon meg, még ha ennek következtében kellemetlenebb helyzetbe kerül is átmenetileg. És próbálja meg értékelni az új helyzetben a jót. Mindig azt kell nézni, ami marad, és nem azt, ami elveszett. Konrád György.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Hogyan válaszolja meg Isten az imákat? Ha kiált hozzám, meghallgatom. Zsoltárok könyve 91. fejezet 15-ös vers. Ha ma betegséggel küzdesz, Isten azt mondja neked, én az Úr vagyok a te gyógyítód. Mózes 2. könyve 15. fejezet 26-os vers. Ha hegynek tűnő problémával nézel szembe, Jézus ezt üzeni neked. Bizony mondom nektek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek, emelkedjél fel, és vesd magad a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, annak megadatik az. Ezért mondom nektek, higgyétek, hogy mindazt, amit imádságotokban kértek, megkapjátok, és megadatik nektek. Márk evangéliuma 11. fejezet 23-as verstől a 24-es versig. Ha bajban vagy, Isten így szól hozzád. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Zsoltárok könyve 91. fejezet 14-es verstől a 15-ös versig. Figyeld meg, kiknek tesz ilyen ígéretet Isten? Azoknak, akik ismerik az ő nevét, tehát neked is, akit megváltott gyermekének hív. Négy dolgot ígér. Először is, hogy válaszol az imádra. Másodszor, hogy veled lesz a nyomorúságban. Harmadszor, hogy megszabadít. Negyedszer pedig, hogy megdicsőít. Ez az ima meghallgatás négy szakasza. Bármelyiknél is tartasz ma, minden kétséget kizáróan tudhatod, hogy Isten szeret és gondja van rád. Az, hogy kész meghallgatni az imáid, nem a te teljesítményedtől függ, hanem attól, amit Krisztus végzett el érted. Magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amelyel megajándékozott minket szeretett fiában, mondja a Biblia az Efézusi Levél 1. fejezet 6-os versében. Mivel pedig Krisztusban téged is kegyelmébe fogadott Isten, biztos lehetsz benne, hogy válaszolni fog az imáidra.

0: Adjunk hálát, kedves hallgatóink, az éjszakai nyugodalomért. Kérjük Urunkat, töltse el lelkünket az ő békességével és világosságával. Ezáltal mindig láthassuk meg kegyelme munkálkodását. Támogasson minket az ő útainak, törvényeinek, tanításainak követésében, hogy e mai napon is erősödjék a Krisztussal való közösségünk, és őrizzen, hogy ne essünk a gonoszság tőrébe.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Elismeri az egyházak szolgálatát a kormány. A miniszterelnökkel találkoztak a felekezetek képviselői. A nemzeti alaptanterv átdolgozásában és a hátrányos helyzetűek támogatásában is számít az egyházakra Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő és Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közösen fogadták a történelmi egyházak vezetőit. A kormány biztosította az egyházakat, hogy az érvényben lévő megállapodásokat tisztelet tartja, de az ország anyagi helyzetére való tekintettel mértékletességre kérte őket. A református egyház képviseletében Fekete Károly, a tiszántúli református egyház kerület püspöke és Barna Sándor, a tiszán inneni református egyház kerület püspöke vett részt a találkozón. Steinbach József dunántúli püspök, a zsinat lelkészi elnöke egy korábban leszervezett hivatali úton volt Dél-Koreában. A rajtuk kívül egyházi részről Erdő Péter bíboros érsek, Székely János, a katolikus püspöki konferencia elnöke, Szemerei János, az evangélikus egyház elnök püspöke, Prőle Gergely, az evangélikus egyház országos felügyelője, Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége elnöke, és Frölich Róbert országos főrabbi voltak jelen. 35. országos evangélikus hittanverseny. Az Evangélikus Egyház országos irodája, gyülekezeti és missziói osztálya által meghirdetett 35. országos evangélikus hittanverseny témája: Csodák nyomában Jézus földi és égi útja. Az előző évekhez hasonlóan a gyülekezetek és az egyházi iskolák csapatai, illetve azok az iskolák, ahol heti 2 órában tanulják a hittant, külön értékeléssel versenyeznek, beleértve a döntőt is. Az iskolák kerületi fordulóinak lebonyolításában az iskola lelkészek, az egyházmegyei fordulók lebonyolításában pedig a kateketikai felelősök közreműködésére számítanak. Átadták a kecskeméti pünkösdi gyülekezet imaházát. 6 év áldozatos munkája lezárásaként szeptember 12-én teltházas ünnepi istentisztelet keretében átadták a kecskeméti pünkösdi gyülekezet imaházát. A gyülekezet összefogott és együtt elkezdték a közel 100 méteres gyár épület átalakítását, felújítását. Az ország különböző gyülekezeteiből is érkeztek önkéntesek, akik időt, energiát nem sajnálva segítkeztek a felújításban. A fáradtságos munka eredményeként az imaház idén teljesen elkészült. Az ünnepi alkalom elején Kurdi Viktor, a gyülekezet presbitere köszöntötte a gyülekezetet és a vendégeket, majd levetítettek egy összefoglaló kisfilmet az elmúlt 6 év munkájáról. Földesi Tamás egyházuk nevében egy plakettel ajándékozta meg a gyülekezetet, melyen az alábbi igevers állt: kiválasztottam és megszenteltem ezt a templomot, hogy itt legyen az én nevem mindörökké, itt lesz a szemem és a szívem mindenkor. Krónikák második könyve 7.16. Az imaház megnyitó közös ebéddel zárult, a gyülekezet pedig délután egy hálaadó Isten tisztelettel folytatta az ünneplést. Az időjárásról: megkezdődött az őszi idő. Ma vasárnap gyengén felhős és napos az idő. Délután előfordulhat eső, nyugatias a szél és 26-30 fokunk van. Hétfőn felszakadozik, csökken a felhőzet, többfelé eshet eső. Északnyugatira fordul a szél, és 19-24 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus, én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket is.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

reggeli csendesség. Add át Jézusnak az életed.

Történt pedig, hogy amikor tovább mentek, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Márta nem csak befogadta az Úr Jézust a házában, hanem körülvette őt szeretetével, gondoskodásával. Sürgött-forgott körülötte, szolgált neki, próbált a kedvében járni. Példája arra sarkal minket is, hogy hívjuk be az Urat az otthonainkban, a szívünkben. Biztosítsunk számára kiemelt helyet. Ne csak mellékszereplője, ideiglenes vendége legyen az életünknek, a családunknak, hanem központi szereplője, irányítója. Ő legyen az, akire már korán reggel rátekintünk, és akinek jelenlétét mindig, mindenhol keressük. Ez legyen a legfőbb törekvésünk. Az Úr nem rejtőzik el előlünk, hiszen ő sokkal inkább szomjazik utánunk, mint ahogyan mi epekedünk utána. Hiszen ő előbb szeretett minket.

A zsoltárossal együtt ma te is így imádkozhatsz. Téged keres tekintetem, a te arcodat keresem, Uram. Keresd őt mindenben, mindenhol, ahol ma megfordulsz. Mindenkiben, akivel találkozol. Engedd egészen közel magadhoz. Ne zárkózz el előlem. Engedd be a szíved rejtett zugaiba is. Add át neki az egész életed. Uram Jézus Krisztus, te vagy az élő Isten egyszülött fiam. Köszönöm, hogy értem emberré lettél. Meghaltál a kereszten, majd dicsőségesen feltámadtál, végérvényesen legyőzve a bűnt és a halált. Köszönöm, hogy megbocsátottad a bűneimet, és örök életet adtál nekem. Elfogadom a te keresztáltozatodat. Átadom neked az életemet, testemet, lelkemet, gondolataimat, vágyaimat, gyengeségeimet, félelmeimet, sebeimet, szavaimat és cselekedeteimet. Kérlek, töltsd be engem egészen a te szent lelkeddel. Amen.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, szeptember 20-a. 115. Zsoltár, 9-től 18. versig. Izrael, az Úrban bízzál, segítséged és pajzsod ő. Áron háza, az Úrban bízzál, segítséged és pajzsod ő. Akik félitek az Urat, az Úrban bízzatok, segítségetek és pajzsotok ő. Gondol ránk az Úr, meg fog áldani. Megáldja Izrael házát, megáldja Áron házát. Megáldja azokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket a nagyokkal együtt. Szaporítson meg titeket az Úr, titeket és fiaitokat. Áldjon meg titeket az Úr, aki az eget és a földet alkotta. Az egek az Úr egei, de a földet az embereknek adta. Nem a halottak dicsérik az Urat, nem azok, akik a csend honába tértek, hanem mi. Mi áldjuk az Urat most és mindörökké. Dicsérjétek az Urat! Isten az egész lényünket, életünket akarja megáldani, mi meg azt szeretnénk, ha csak azt áldaná meg, amit mi érzünk fontosnak. Olykor azt várjuk, hogy a munkánkat áldja meg. Olykor azt, hogy a befektetésünket. Olykor azt, hogy az utazásunkat, vagy a látogatásunkat. Olykor azt, hogy a házasságunkat, vagy a gyermekeinket. Ő viszont mindent, vagy semmit alapon gondolkodik. Az újjászületésnek az is az értelme, hogy az egész személyünk, teljes sorsunk kerül az Úr áldása alá. Így működik Isten országának dinamikája. Benne nincsenek olyan részletek, melyek kimaradnának az isteni áldás alól. Így nem lesz helye a gonosznak, ha az ördög a részletekben rejlik. A hívő számára viszont nincs olyan részlet, amely kikerülhetne Isten áldása alól. Ezért meri állítani Pál apostol azt, hogy akik Istent szeretik, minden javukra van. Isten tehát nem csupán ezt vagy azt áldja meg számunkra, hanem mindenünket, testestől, lelkestől. És ha az Úr mindenestől megáld, nem marad hely az ördögnek, mert nincs olyan kis részlet sem, amit ő nem áldott volna meg. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen velünk, a gyermekeinkkel és még az unokáinkkal is, csupán bíznunk kell az Úrban, mert egyedül csak ez az áldás megtapasztalásának módja. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai állítatot Shurbani McAlpin írta Iowából, az Egyesült Államokból. Egy jó példa. Hiszen erre hivattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát adott nektek, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Péter apostol első levelének 2. fejezetének 21. verse. Szokásommá vált napi 2 mérföldet gyalogolni. A szabadban sétálok, ha az időjárás engedi, és a bevásárló központban, ha rossz az idő. Nyugdíjasként úgy érzem, fontos, hogy mozogjak, amíg csak tudok. Minap az élelmiszerboltból az autómhoz ballaktam, amikor egy fiatal nő megszólított. Minden nap látom önt a házunk előtt elsétálni. Milyen jól teszi. Lenyűgözte, hogy milyen kitartóan gyalogolok naponta. Az a megjegyzés pedig hatalmas emlékeztető, hogy az emberek észreveszik a cselekedeteinket. Valóban a körülöttünk levők tettei hatással vannak a mi életünkre is. Emlékszem azokra az időkre, amikor a nagypapám minden évben eljött egy hétre hozzánk. Krisztusnak odaszánt életet élt. Mindig a kanapén ülve olvasta a Bibliát, és én a lábánál ülve csak néztem a száját, ahogy az mozgott a szent szavak csendes formálása közben. A Szentírás napi olvasásában való hűsége olyan példát mutatott nekem, amit soha nem felejtettem el. A mai ige szakasz azt mondja, hogy az Úrhoz méltó módon, az ő tetszésére járjuk a hit útját. Így lehetünk jó példák, bátorítva másokat is Jézus követésére. Istenünk, segíts Krisztus hű követőinek jó példája lenni. Hadd járjunk az ő nyomában, és segítsünk másoknak is ugyanígy tenni. Amen. Napi gondolat. Kinek a példája ösztönzött arra, hogy hitben járjak? Imádkozzunk a lelki egészségünkért.
0: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Endrődi Sándor, ti elhagyottak. Ti elhagyottak, nyomorultak, egyet jól meggondoljatok. Sok gazdag vergődik az árnyban, aki szegényebb nálatok. Jó szívvel áldoz a nyomornak, letörli könnyetek híven, s az övét, melyet búja hullat, tán nem törli le senki sem. Falatja bőven van, szobáid bársony borítja meg sejem, de látnátok csak néha-néha magányos téli esteken. Fény, pompa közt, szomorú árnyék. A gondolat is rém neki, minden emléke, minden álma örvények felé kergeti. Körötte álság és hazugság, ezer öldöklő formaság. Irigyelt gazdagsága mellett unalom és rabszolgaság. Mit használ itt az ősi címer, ha vágya váltig mást keres? A termek pazar díszben állnak, és mégis minden oly üres. Ti elhagyottak, nyomorultak, egyet jól meggondoljatok. Sok gazdag vergődik az árnyban, aki szegényebb nálatok. Nem az a nyomorult, kit inség, bal végzet az ölébe hord, de aki pompa s fény közt élve, lelkében hordja a nyomort.

0: Az egyetlen kincs, amelyet magunkkal vihetünk.
1: A jellem tökéletesítése. Mivel hogy ilyen ígéreteink vannak, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vivén véghez a mi megszentelődésünket. Korintusi második levél 7.1. Gondolatok az ígéről. Az igazi jellem egy egész élet munkája, imádkozva elmélkedés eredménye, amelyhez egy magasztos cél kapcsolódik. A kiemelkedő szellemi képesség vagy a láng elme még nem jelent nemes jellemet, mert sokan, akik e tulajdonságok birtokosai, tökéletlen jelleműek. A hírnév sem tesz nemes jelleművé. Nemes jellem a lélek kiválósága, amely megnyilatkozik a magatartásunkban. Az Isten hasonlatosságára átalakult jellem az egyetlen kincs, amelyet ebből a világból magunkkal vihetünk az örök életbe. Akik e világon Krisztus iskolájába járnak, magukkal visznek majd mennyei otthonukba minden szerzett készséget, és a mennyben is folyamatos fejlődésben lesz részük. A nemes jellem értékesebb az aranynál és ezüstnél. Nem befolyásolja a megfélemlítés vagy kudarc. A fethetetlenség, a határozottság és kitartás olyan erények, amelyek elérésére törekednünk kell, mert hatalommal ruháznak fel, erőt adva ahhoz, hogy jót tegyünk, ellenálljunk a gonosznak, és elviseljük az ellenségeskedést.

0: tényleg tudják, hogy miért?
1: Igen, biztos nálunk a prófétai beszéd, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító lámpásra. Péter apostol második levele első fejezet 19. vers. Sosem állt ilyen sok információ a világ rendelkezésére, mint napjainkban. Egyszerűen nincs időnk elolvasni mindent, amit valaha írtak a foglalkozásunkkal kapcsolatosan, legyen szó akár egy közönséges szakmáról is. Rengeteget írnak és beszélnek, és az információk, amelyek sok esetben tévesek vagy ellentmondásosak, szédületes sebességgel terjednek, az egészség terén is hasonló a helyzet. Az emberek különbnél különb elméleteket fogadnak el, és azok lelkes hirdetőivé válnak. Néhány évvel ezelőtt egy orvos meghívott, hogy együtt mutassak be egy egészségközpont tevékenységét. És láss csodát! Sok olyan embert találtam ott, akik a kiegészítő terápiák égisze alatt csak a pénzszerzésre összpontosítottak. Az egyik orvos méregdrágán árult egy 10x10 cm-es, rajzokkal díszített műanyag lemezt, amit szerinte 10-15 percig kell nézni, hogy kiegyensúlyozza a szervezet energiáit, s ezzel megszabadít az egészségi problémáktól. És az emberek vásárolták. Egy másik helyiségben egy hölgy egzotikus torna oktatást végzett, olyan kéztartást kellett felvenni, mintha puskát tartanál, és furcsa hangokat kellett kiadni, aminek hatására, szerinte, az epekő távozik a szervezetből. Nevetséges volt hallgatni a magukat tanultnak nevező emberek reménykedő kelepelését. De volt ott más is, amiben volt némi tudományos árnyalat. Felettébb népszerű hiedelem, hogy egy pohár vörösbor jó egészséget biztosít a szívnek. Resveratrolt tartalmaz, állították a szakemberek. Arról viszont nem beszéltek, hogy a resveratrol a szőlőben és a sötét színű zöldségekben és gyümölcsökben található. Olyan ez, mintha azért dohányoznál, hogy melegítsd az orrodat. Vagy ki ne hallotta volna már azt, hogyha meg szeretnéd erősíteni a csontjaidat, akkor sok tejet és tejterméket kell fogyasztanod. A bizonyítékok azonban ennek épp az ellenkezőjét igazolják. Vagy mit mondhatnánk a kávé jótékony hatásairól. Talán kissé összezavartak a megdőlt hiedelmek, miután persze jó pénzt kerestek belőle egyesek. Ne feledd, nálunk mindennél biztosabb a prófétai beszéd. Ezeket kutasd, hogy biztonságos információkhoz juss.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 20-án így szól Isten igéje. Akik szabadításodra vágyodnak, hadd mondhassák mindig, hogy nagy az Úr. 40. Zsoltár 17. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Pál írja, meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Timóteushoz írt 2. levél 4. fejezet 18. verse. A szabadság utáni vágy már olyan apró dolgokban is megjelenik, mint amilyenekre mindannyian emlékszünk az iskolai időkből. A szünet előtti utolsó napokban visszaszámolva napról napra egyre több betűt írtunk a táblára a vakáció szóból. A sorkatonák pedig a centit vágták, mert nagyon várták, hogy elérkezzen a leszerelés, a szabadság napja. Ezeknél azonban súlyosabb rabságok is vannak. Rövid börtönlelkészségem idején szinte minden beszélgetésben előkerült, hogy hány nap van még hátra a szabadulásig. Azt mondhatjuk, hogy még a börtön is elviselhetőbb, ha legalább látszik az alagút vége, ha tudja az érintett, hogy mennyi van még hátra. Vannak reménytelenebb helyzetek, amikor ez nem ismert. Gondolhatunk a terroristák által fogságba ejtett túszokra, a beomlott bányában szorult vájárokra,

Aki szembesült, kiszolgáltatott és reménytelen helyzetével, az érti meg Isten szabadításának nagyságát, és élheti át a szabadság igazi örömét. Imádkozzunk! Szerető égi atyánk, szabad lénynek alkottad meg az embert, és azon munkálkodsz, hogy szabadok lehessünk. A rosszul értelmezett emberi szabadságvágy azonban már az Édenkertben csapdába vitte az embert, amikor szakított veled az élet forrásával. Hálát adunk, hogy a bűn rabságából is szabadulást készítettél Jézus Krisztusban. Add, hogy tudjunk jól élni a visszakapott szabadsággal. Amen. Szemerei János áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Akik szabadításodra vágyodnak, hadd mondhassák mindig, hogy nagy az Úr. Az új szövetség igény pedig így szólt. Pál írja, meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen.

Egy várandós édesanya méhében a két iker magzat beszélget. Az egyik egy két lábon járó hídgyakorló, a másik már egy született szkeptikus. Te hiszel abban, hogy van élet a születés után? Kérdezi a szkeptikus baba. Persze, feleli a hívő. Az itteni életünk arra való, hogy felkészüljünk a születés utáni életre. Erősen kell várnunk arra, ami ott kint vár ránk. Ugyan már, legyint a szkeptikus. Ez képtelenség. Mégis, hogyan néz neki az a külső élet? Jelenleg még nem tudom pontosan, mondja a hívő magzat. De az biztos, hogy sokkal világosabb lesz, mint itt. Talán a szánkkal fogunk enni, és lehet, hogy a lábunkkal fogunk járni. Viccelsz? Döbbent meg a szkeptikus. Járni a lábunkkal, és enni a szánkkal? Ez elképzelhetetlen. Ráadásul itt van a köldögzsinór, ami táplál minket. Ez a zsinór már úgy is rövid ahhoz, hogy bárhova eljussunk. Szóval hogyan létezhetne élet a születés után? Hát persze, hogy lehetséges. Csak minden egy kicsit más lesz, válaszolta a hívő. Lehetetlen, veti el a szkeptikus. Senki sem tért még vissza a születés utáni világból. A születéssel minden véget ér. Az élet nem más, mint egy nagy, sötét kínlódás. Lehet, hogy nem tudom, milyen lesz pontosan az élet majd ott kint, mondta a hívő, de egy dologban biztos vagyok. Találkozni fogunk az édesanyánkkal, és ő fog vigyázni.

nézni ránk, mindkettőnkre. Anya, te hiszel egy anyában? Hol van? Kérdezi a szkeptikus. Hát itt van körülöttünk, mondta a hívő. Mi benne vagyunk, és általa vagyunk, nélküle nem is létezhetnénk. Én sosem láttam semmilyen anyát. Nincs is ilyen, ellenkezett a szkeptikus. A hívő elcsendesedik. Néha, amikor nagyon nyugodt vagy, hallhatod, ahogy énekel, vagy érezheted, ahogy megsimogatja a világunkat. Én minden esetre hiszem, hogy az igazi életünk a születés után kezdődik.

Ahogy a kicsiny hívő magzat is mondja, az itteni életük a felkészülésről szól. A földi élet nem öncélú, hanem egy próbaidő, egy felkészülés a második eljövetelre és az örök életre. A keresztényeknek a jellemfejlődésre, a szentségre és a Krisztushoz hasonlóvá válásra kell törekedniük, hiszen az üdvösség elnyeréséhez elengedhetetlen a szív újjászületése. Ahogy a magzatok is a születésre, mi is az örökké valóságra készülünk.

két magzat párbeszéde tökéletesen tükrözi a hit és a kételkedés közötti örök feszültséget. A hitetlenkedő ragaszkodik ahhoz, amit lát, ami logikus, és megmagyarázható a jelenlegi körülmények között. A köldögzsinór rövid, senki nem tért még vissza a születés után, nem látjuk anyát, és a többi. Míg a hívő a láthatatlanban, a reményben és a magasabb rendű igazságban bízik.

a történetben az anya Istent mutatja be. A szkeptikus tagadja az anya létezését, még soha nem látta, de a hívő érzi a jelenlétét a simogatással, az énekkel, és tudja, hogy ő biztosítja az életet. Isten nem egy távoli, személytelen erő, hanem egy szerető, gondoskodó lény, aki körülvesz minket, és benne élünk, mint a két magzat az édesanyában. A Szentlélek és a kegyelem nem láthatóak, de érezhetőek. Amikor a hívő magzat azt mondja, hogy mikor csendben vagyunk, hallhatod, ahogy énekel, az a lelki békére és a csendes elmélyedésre utal, amelyek szükségesek Isten jelenlétének megtapasztalásához.

történet mély mondani valója a halálról és a születésről, mint átmenetről szól. A kételkedő szerint a születés a vég, a hívő szerint azonban az igazi élet kezdete. A halál nem az élet végső, teljes lezárása, hanem egy átmeneti állapot, egy alvás, amelyből a feltámadáskor ébredés történik. Ahogy a magzatoknak a születés után egy teljesen új világban kell létezniük, a hívők is új, dicsőséges testben lépnek be majd Isten országába. Egy olyan dimenzióba, amelyről most még fogalmunk sincs. A világosabb lesz, mint itt kifejezés a menny és az új föld ragyogására utal, ahol már nem lesz sem sötétség, sem fájdalom.

hit pedig a remél dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Zsidókhoz írt levél, 11. fejezet, első vers.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Az Európai Kultúra Napja. A szlovákiai Nagykövesden 2008. április 30-án az Európai Unió kibővítésének évfordulója alkalmából együttműködési szerződést írtak alá az Európai Kultúra Napja hagyományteremtő megrendezése érdekében. Az Európai Kultúra Napja rendezvény a falvak kultúrájáért alapítvány kezdeményezésére 5 ország civil szervezeteinek összefogásával jött létre 2008-ban. A minden évben szeptember 20-án rendezendő esemény bemutatja azt, hogy a kultúrák egyenrangúak és fejleszthetők. Az együttműködők és a kulturális események tekintetében egyaránt bővülő program a tervek szerint évente változó helyszíneken megszervezett központi programból, valamint az ünnepnapon és az azt követő 4 hétben a kultúra főbb ágait felölelő multikulturális-kulturális esemény sorozatból áll. Az esemény összekapcsolódik nemzetközi kapcsolatok teremtésével és elismerések átadásával. Október a reformáció hónapja. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa idén is október 1-e és 31-e között rendezi meg az Október a reformáció hónapja elnevezésű programsorozatot. Ennek keretében az ország különböző pontjain több száz eseményre várják az érdeklődőket. A megnyitó ünnepség október 1-én csütörtökön 18 órától lesz a Deák téri evangélikus templomban, amelyen igét hirdet Pap János baptista egyházelnök. Közreműködnek a Veselényi utcai baptista gyülekezetének kara, a református Calvin kórus, a pünkösdi zenei misszió kórusa, a miskolci metodista Eszterházi és az avasi gimnázium összevont kórusa és az evangélikus luterániak énekkar. 17 óra 30-tól térzenével szolgál az Egressi Béni Református Művészeti Középiskola. Megalakult az evangélikus civil kerekasztal. Az evangélikus egyház életéhez mindig is hozzátartoztak azok a közösségek, amelyek egy-egy ügy szolgálatára önállóan szerveződtek. Ennek a hagyománynak a mai lehetőségeiről gondolkodott az egyházi kötődésű civil szervezetek közel 40 képviselője, szeptember 17-én Budapesten, egyházuk országos irodájának épületében. A találkozón megalakult az evangélikus civil kerekasztal. Gyülekezeti és intézményi alapítványok, valamint országos egyesületek képviselői ültek egy asztalhoz, hogy az egyház iránti elkötelezettségből szűkebb és tágabb környezetük javát keresve közösen gondolkodjanak a fejlődés és a hálózatos együttműködés lehetőségeiről. A létrejövő közösségben egymást támogatva szeretnék erősíteni szolgálatukat. A reformáció örökségéből következő gyülekezeti elv szerint a helyi közösségek nem egyszerűen résztvevői, hanem alakítói is az egyház és környezete életének. Szolgálatot vállalnak, közösséget szerveznek és megteremtik annak feltételeit. Az időjárásról megkezdődött az őszi idő. Ma vasárnap gyengén felhős és napos az idő. Délután előfordulhat eső, nyugatias a szél és 26-30 fokunk van. Hétfőn felszakadozik, csökken a felhőzet, többfelé eshet eső. Északnyugatira fordul a szél, és 19-24 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Szeretetek, köszöntünk Márk. Örülünk, hogy újra együtt vagy velünk ebben a podcastben. És téged is, Márk. A buli, beszélgessünk egy kicsit előre a fogalmat, mit is jelent a buli, meg járjuk egy kicsit körbe, hogy keresztények hogyan közelíthetik ezt meg. Na de engedd meg azt nekem, hogy először Márkot kérdezzük, a névrokonodat.
4: Mi is a buli?
3: Mi is a buli? Határozzuk ezt meg, segítsen bennek.
5: Hú, hát úgy nem tudom, nagyon sok mindent lehet bulinak érteni, nem másmikor azt mondjuk, hogy elmegyünk egy 5 éves szülinapi buliára, meg másmikor azt mondjuk, elmegyünk egy 20 évesnek a szülinapi buliára. Lényegében arról szól, hogy több ember összegyűl, jól érzik magukat, és ennek van különböző módja, akár az alkohol, akár a hangos zene, akár a táncolás ezekre, és hát attól buli a buli, hogy jól érezzük magunkat ott. És hogy hogyan, az már az a, az, az a dolog, amiben úgy kérdéseket vetünk fel, hogy oké, nekünk keresztényeknek szabad-e, mert ugye a mai téma az lesz, hogy nekünk keresztényeknek szabad-e buliznunk, milyen fokig, illetve miért nem szabad buliznunk. És igen, szerintem az, hogy több ember összegyűl, és valahogy jól érzi magát.
3: Tényleg jó, hogy így aláhúztad, hogy az a hangsúly, hogy jól érezzük magunkat, az a kérdés, hogy minek az árán. Én azért megmondom őszintén, én több mint 20 éve vagyok keresztény. Nem tudom, Márti, hány éve vagy keresztény?
6: 21 éve már.
3: 21, akkor lehet, hogy, bocsánat, lehet, hogy összezengünk, hogy ez a buli szó egy kicsit olyan először ilyen rémisztőleg had, meg úgy megremagallattam a szék, de vannak olyanok, akik meg úgy nagyon vonzó. Miért van ez a kettőség bennünk ezzel a szóval, vagy ezzel a fogalommal kapcsolatban? Hogy látott ezt?
6: Összességében most ma Magyarországon ezt a szót, hogy buli. Használjuk arra, hogy jó buli volt, az jó kikapcsolódás, egy jó szórakozás, tényleg tök jó volt megcsinálni, hogy ki tudtunk egy kicsit szabadulni a hétköznapokból. Tehát a gyerekek is használják ezt. Valami olyasmire, ahol kicsit kötetlenül, forma nélkül jól tudjuk magunkat érezni. Talán azt is így mondjuk, hogy hú, mekkora buli volt az, hogy mit tudom én, csak katonaságban mit csináltunk, mondták ezt mondjuk tényleg így az idősebbek. Szóval igazából talán ez hozzátartozik ahhoz, hogy emberek vagyunk, hogy muszáj, hogy jól érezzük magunkat, muszáj, hogy kikapcsolódjunk. És hívő ember, nem hívő ember, olyan szempontból mindegy, mert ember, és embernek szüksége van arra, hogy töltődjön, pihenjen, öröme legyen. Úgyhogy én így látom, hogy ezért nekünk is szükségünk van arra.
3: Szerintem kimondhatjuk azt, hogy szórakoznunk kell. Tehát ez vele járó az életünknek, hogy szórakozzunk. Nyilván megint ott vagyunk, hogy jó, ilyen kettős értelme van ennek a fogalomnak is, de nem baj az, ha jól érzi magát az ember, vagy ahogy te mondtad, kikapcsolódik, vagy szórakozik, hogy jól van azokkal, akikkel együtt van. Most azt kell megvizsgáljuk, hogy vajon mitől érzi jól magát, meg mitől lesz jó a hangulat. Egyáltalán kell a szórakozás. Hogy látjátok? Keresztényeknek, keresztény fiataloknak.
6: Isten adott ünnepeket eleve. Tehát azt mondja a Biblia, hogy azért adott Isten ünnepeket, hogy a monotonitásból, a hétköznapi dolgokból kicsit meg tudjunk állni, örülni tudjunk, elgondolkozzunk, és talán egy kicsit a szent fele, a különleges fele vigyen bennünket, hogy megállítson. És éppen ezért úgy gondolom, hogy például mondjuk egy születésnap, névnap, meg lehet ünnepelni, akár egy világi ismerősömnek is ezt. Vagy most tágfogalom, majd szűkítünk utána később, de én nem hiszem azt, hogy nincs mondjuk olyan keresztény család, ahol a kisgyerekekkel nem lehet egy kicsit táncolni, nem nevetgélünk, nem hallgatunk zenét, nem tapsikolunk. Az más kérdés, hogy utána mondjuk ezt mondjuk miért nem gyakoroljuk a gyülekezetben, vagy hogy gyakoroljuk, de ezt megengedjük magunknak, mert hozzátartozik az örömhöz, hogy ezt olyan önfeletten átéljük. Semmi rosszat nem csinálunk vele, nem magunkat mutogatjuk, hanem valahol ezt a felszabadultságot, ezt az örömöt éljük meg így, hogy ki is fejezzük fizikailag is a testtartásunkkal, másik fele is ez, hogy valahogy normális keretek között és rendben, de mégis egy ilyen forma nélkül tudjuk ezt megélni és gyakorolni.
3: Egyébként, hogy is mondjam, csak igazán nem akarok ezzel senki provokálni, de ránk veteránabb hívőkre jellemző az, hogy mi tudunk úgy örülni, hogy semmi meg nem mozdul, csak meghatározunk, hogy igen, örülök, de ha a gyerekünkre nézünk, én nekem is 3 gyerekem van, akkor az örömet ő valahogy kifejezi gesztikulációt, testmozgásával, tehát árad belőle az öröm. Nem csak kimondja, hogy örülök, apa, hanem ölel, táncol, ugrál, nevet, kiált, tapsol, mozog. Igen.
6: Most csak azért, hogy ne vigyük el a timet, de 2 dolog, ha belegondoltok. Biztos láttatok már olyan tévéfilmet, ahol ez ilyen olasz Jézus volt benne. Tudjátok, a kék szemű ilyen kis az 2 arcú, és akkor ő örül, ő szomorú, ő bánatos. Tehát körülbelül mint Clint Eastwoodnak az arc kifejezése. Tehát, hogy tényleg ennyi. És van az amerikai Jézus, aki tudja, mindenem mosolyog, nevet, mindent. És nekem furcsa volt, amikor láttam először egy ilyen amerikai Jézust, hogy... Aztán végülis a Biblia ír erről, hogy Istennek hányféle hangulata van, már csak a Facebookot nézed, hogy örömteli hangulatban van, meg áldottnak érzi magát. Hát azért volt ilyen, például olvassuk a Bibliába, hogy így ujjongott Jézus a Szentlélek által, és az ujjongás az olyan, hogy egy kicsit a lába elhagyta a földet, igen, tehát fölugrott, és a másik gondolat meg az, hogy milyen érdekesek vagyunk, mert mondjuk a tévé előtt, mondjuk egy Forma 1-et néző, vagy kint a foci meccsen, vagy egy kézi meccsen, mi is tudunk kiabálni, mi is föl tudunk
3: ujjongani akár.
6: Igen. És most nem azt mondom, hogy egy az egybe így kéne csinálni a gyülibe. De hát miért ne lehetne akkor hívőként ezt megélni, nem?
3: Nyilván.
5: Nemrég hallottam egy interjút, ahol egy nagy keresztény vezető mondta azt, hogy már eléggé kezdett elfásulni, meg belefáradni a dolgokba, és neki például aztán jött a pszichológusa, hogy ki kell kapcsolódjon valahogy. És neki ez a kikapcsolódás nem azt jelentette, hogy pihent, hanem hogy elkezdett valami más csinálni. Például pilótaiskolába menni, karate órákat venni, hasonlók, tehát hogy az agya kicsit máson gondolkozom, mint a hétköznapi munkák. És éppen ezért nagyon fontos számunkra is, hogy a megszokásból kicsit eltérjünk, kikapcsolódjunk, és hogy az agyunk máson járjon, mert ez segít megpihenni, segít azon, hogy új erőre kapjunk, és hasonlóak. És amit te mondtál, Márk, azzal is teljesen egyetértek, mert az életünkben vannak mérföldkövek, vannak sikerek, és ezeket meg kell ünnepelni. Mert jó, hogy megünnepelni, így visszatekinteni, és ez lehet többféle módon, lehet akár úgy, hogy elmegyünk egy vacsorára barátainkkal, vagy elmegyünk egyet vakációzni, tehát ennek többféle módja van. És igen, abban is megtalálom a gondot, hogy sok keresztény nem tud ünnepelni, és inkább megtartóztatja magát, mint hogy kicsit kikapcsolódjon, viszont inkább a nagyobb gondot abban látom, hogy vannak olyan fiatalok is, akik meg mindenben találnak örömöket, mindent meg akarnak ünnepelni, és rossz helyen ünneplik meg a dolgokat. Tehát oké, átmentem a vizsgányt, vége van a fél évnek, oké, menjünk egyet bulizni. Ennek szülinapja van, hát akkor muszáj elmenni bulizni. Ennek lagzia van, menjünk el bulizzunk, hát akkor nem táncolunk, akkor már az is értés. Nem feltétlenül bűn az, hogyha nem ünnepelsz, viszont hogyha rosszul ünnepelsz, akkor az már tud bűn lenni. Ezért nagyon meg kell jól választani azt, hogy mi hol akarunk szórakozni. Ez szerintem a mi feladatunk.
6: Azt se felejtsük, hogy vannak introvertált emberek és extrovertált emberek. Egy introvertált embernek egy nagy buli, az inkább leszívó lehet sok ember. Tehát lehet, hogy neki az a buli, hogy most akkor tényleg 2-3-an a legszűkebb baráti körbe, vagy családi körbe elmennek valahova, vagy otthon vannak, megnéznek egy filmet közösen. Tehát lehet, hogy neki ez lesz egy olyan buli, ami le tud engedni, kicsit föl tud oldódni. Tehát csak azért mondom, hogy nem mindig egy nagy dolgot kell elképzelni. De az is igaz, hogy mivel társas lények vagyunk emberek, tehát hogy valahol jó megosztani az örömünket, vagy éppen a nehézségeket, vagy egy kicsit szusszanni egyet valami után, és jó valakivel együtt csinálni valamit. Úgyhogy én azt mondom, hogy ennek az egyik legfontosabb állomása kéne legyen a család. A családon belül ezt meg tudjuk ünnepelni. És akkor nem ez van, hogy kicsit zajosak vagyunk, akkor vannak különleges ételek, akkor elmegyünk egy különleges helyre, szépen úgy öltözködünk föl, tehát hogy ez is az ünnepnek a része. De hogyha most tényleg arra gondolok, hogy mondjuk egy fiatal, hogy most valami érte, hogy lehet megünnepelni? Hát most vegyünk akkor egy ilyen helyzetet, hogy mondjuk, tudom én, valaki eldönti, hogy szeretné az Úr Jézust követni, és mondjuk be fog merítkezni. Miért ne hívhatnál meg rá barátait? És utána mondjuk miért ne lehetne az, hogy figyeljetek, az osztálytársai, aki soha nem voltak gyülekezetben, figyeljetek, utána még otthon csinálunk egy kis kajálást, lesz chips, mindenféle egyéb, mit tudom én, beállítjuk a PlayStation-t vagy az Xbox-ot, és akkor még lenyomunk valami partit VR szemüveggel mindennel. Szerintem ez egy tök jó dolog, mert akkor azt látják, hogy ez tök jó fej, Csináltunk bármi bűnöset? Csináltunk bármi ilyesmit, ami nem vállalható? Semmi ilyenről nem volt szó. Vagy azt mondom, hogy nekem van, és ez konkrét dolog, nekem van olyan barátom, akik még nem ismerik Jézus személyesen. Meghívtak a születésnapi buliukra. 20 éves, tudom, hogy mi van egy 20 éves embernek a születésnapi bulián. Alkohol, és cigi. És persze nők, vagy a fiúk vagyunk. És akkor én ezt mondom, kicseleztem, mert kocsival mentem, és mondtam, hogy gyerekek, nem tudok, kivel vezetek. És viszont mivel ott voltam közöttük, és érdekelt, hogy mi van velük, és tudtunk jókat beszélgetni, tudtunk nevetgélni, egy-két viccet, ami nem sértő, nem bántó, elmondtunk. Vannak jó zenék, amiket én is szeretek, például Kordi Gyuri bácsitól a Reptér, az az egyik kedvencem, azt nagyon szeretem én is, de szeretek rajta ökörködni, meg ilyesmi. És látják azt, hogy emberek vagyunk mi is, értitek? Akkor a végén ők állapították meg már a ilyen harmadik buli után, hogy érdekes, amíg ott vagy, nem fogy a pia. Hát mondom nekik, persze, mert nincs összekötve a jó érzés az alkohollal, csak az a baj, hogy ma itt Magyarországon, Romániában, tehát miért iszunk? Ha emlékeztek a szalagavatóra, vagy nem tudom, gombavató, vagy szalagkitűző, vagy nem tudom, ki hogy mondja ezt, hogy azért iszunk, hogy merjünk táncolni, mert hát józanul nem merünk ezt csinálni, vagy szerelmet kell vallani egy lánynak, akkor iszok egy kicsit, és akkor, ha nem jön össze, azt mondom, hogy csak az alkohol beszélt belőlem. Tehát értitek, hogy valamilyen gátlás feloldásképpen kezdik az emberek, de nagyon gátlásosak, szoronganak, és valahogy ezt nem tudják kiadni, és amikor megtapasztalják azt, hogy lehet ezt alkohol nélkül is, ha tényleg Isten jelenléte ott van, Akkor ezt meg lehet csinálni. És ezt mondtam a barátomnak is, mondom, hogy persze, tudom, hogy ez benne van a Bibliában. Ez benne van a Bibliában, hogy alkohol nélkül lehet bulizni. Igen, itt van Efézusi levél 5. fejezet, 19-es vers, hogy ne borral részegedjetek meg, mert van lihaság előtt, hanem tehetek meg szent lélekkel. Na ez azt jelenti, hogy figyelj, ha iszol, meg éneket csinálsz, olyat is mit is fogsz tenni, amit később szégyelni fogsz, vagy fáj a fejed tőle, vagy másnapos leszel. De ha Isten betölt, ugyanezt az örömöt, ezt a felszabadultságot megadja, úgyhogy végig tudod kontrollálni magadat. Semmi szégyenkezni valód nem lesz, és nem el fog múlni ez az öröm egy fél nap múlva, és utána már alig várod a következő hétvégét, hanem úgy mész be hétfőn a suliba, úgy mész be a munkahelyedre, hogy van egy tartásod, és nem kell szégyenkezni. Na ezt kéne megérteni, hogy föl lehet ebbe szabadulni.

0: Na, bejön itt még a képbe valami, hogy vannak azért szórakozó helyek. Egy-kettőt említettünk, ahol elmehetünk, meg kipróbálhatjuk, de mi a véleményetek, mint a kocsmába járásról, vagy arról, hogy nem megyek-e kocsmába, hanem otthon iszogatom, hogy ezt hogy látjátok, és akkor lassan nevezünk arra fele, hogy ezek a...
1: Hú, hát ez azért nehéz, mert hogyha most itt mi mondunk valamit, akkor valakit ez bátoríthat olyanra, amit nem szeretnénk.
0: Így van, ezt ki is mondjuk.
1: Vagy éppen mondjuk erősít benne olyan sztereotípiát, ami pedig nem egészséges. Tehát, hogy inkább úgy fognám meg, és azért kérem, hogy aki ezt hallgatja, az egész gondolatot próbálja meghallgatni, hogy az Úr Jézust úgy hívták, hogy bűnösök barátja. Mert ő elment ilyen helyekre, ahol kétes emberek is megfordultak. Nők is, férfiak is. Olyan helyekre, ahol bizony-bizony volt alkohol. Egyébként megjegyzem például azt a Bibliában, hogy én kevés helyen olvasom azt, hogy Jézus ivott alkoholt, mert a kánai menyegzőben nem azt olvasom, hogy ő ivott, hanem hogy
0: ő csinált.
1: A vizet átváltoztatta. Szóval azért mondom, hogy ezek különbségek. Tehát, hogy ezért mondom azt, hogy nincsen kifejezetten tiltott hely számunkra keresztényeknek. Csak a kérdés mindig a motiváció, hogy mit, miért szeretnék. Aki egy istentisztelet, egy ifikonfi után, ő vágyik arra, hogy elmenjen egy diszkóba, azt szerintem nem töltekezett be Szentlélekkel. De ezt kimerem jelenteni. Mert Szentlélekkel teljes ember, minek vágyik még utána valami ilyen szellemi gyomormosásra, értitek? Tehát, hogy ilyen nem vegyen részt. Tehát, hogy ott biztos azt gondolom, hogy szerintem az Istennel való teljességgel küzd az illető, és nem lett még teljessé abban, hogy megismerje az Úr Jézust. Másrészt meg azt mondom nektek, hogy legyünk ebben óvatosak. Én olyan helyzetből tértem meg, én előtte nagyon sokat buliztam. Körülbelül 15 éves koromtól 18 éves koromig nem volt olyan hétvége, hogy ne bulisztunk volna úgy házi buliba, hogy részeg voltam. Volt olyan annyira részeg, hogy nem is emlékszek, hogy mi volt, vagy hogy hánytam. Előkerültek a cigi, füves cigi, én még drogokat azt soha nem próbáltam, de ilyenek velejárója volt. És akkor megtértem, tehát megismertem az Úr Jézust, átadtam az életemet, én annyira utáltam ezt a fajta életmódot, nem volt kedvem visszamenni. Pár hónappal később pont az érettségi körült értem meg, és utána elkerültem egyetemre, Szegedre, és akkor meghívtak egy egyetemi buliba a többiek, és elmentem maga a közösség miatt, de nagyon rosszul éreztem magam, és akkor ott éreztem magamban egy pontot, hogy én nem vagyok olyan erős, hogy ide eljöjjek, mert úgy érzem, hogy kezd visszahúzni ez a közeg. És akkor azt az elvet alkalmaztam, amit az Úr Jézus ilyen drasztikusan mond, hogy jobb félkézzel, fél lábbal, fél szemmel, jobb buli nélkül, jobb egyedül otthon bemenni a mennyek országába, mint hogy két lábbal betáncolgatni magamat, vagy értitek, tehát, hogy bemenni a gehennára. Aztán eltelt egy kevés idő, és amikor például ez a barátom hívott a házi buliba, ugyanez ez egy rossz érzés jött először, hogy elmenjek egy buliba, Isten, én nem akarok elmenni, és Isten mondta, de menj el miatta. Menj el Bence miatt. És elmentem Bence miatt, és az elején nem éreztem jól magam, mert tényleg ugyanazok a hangulatok voltak. A buli hangulatokról szól leginkább, ez a tuc, fél homály, piaszag, cigi, füst, minden, tehát, hogy és nekem azokhoz már most rossz élmények társultak is, és akkor viszont Isten adott egy áttörést, születésnapi buli volt, elmondom, hogy történt, csak röviden, hogy 23. születésnapja volt a barátomnak. Az a szokás, hogy kinyomtat, vagy felolvasjuk azt a Zsoltárt, tehát mi kinyomtattuk neki a 23. Zsoltárt, Dávid Zsoltár, az Úr az én pásztorom. És akkor láttuk a feleségem, hogy ennek nincs sok értelme, hogy itt vagyunk. Mondom, szombat este, fél tíz gyerekek, egy poénnal mondom, előttem, hogy nekem holnap dolgozni kell, ha lelkész, akkor megyek haza, sziasztok. És akkor jó van, megy a pap, mindenféle. És akkor adtam Bence, a boldog szülapot, Bence, és akkor adtuk, és jöttek a lányok, kiszedekedték, jaj, Bence, itt egy versike, olvasd fel a versikét, és akkor felolvasták a 23. Zsoltárt, és síri csönd lett a teremben, képzétek el. Ez nagyon jó, ezt te írtad. Nem én írtam. Tényleg, és honnan? Adom Bibliából. Bibliából. És elkezdtünk beszélgetni Istenről, és rájöttem arra, hogy ezek az emberek soha nem jönnének el maguktól így gyülekezetbe. És nem is kompatibilisek a mi gyülekezetünk, és ők nem kompatibilisek. Akármennyire szeretném, őszinte akarok lenni, mi se élveznénk, ők se élveznék. De az, hogy én itt vagyok közöttük, és beszélhetek nekik az evangéliumról, vagy az, hogy elmegyünk egy kézilabda meccsre, és télen semmi nincs nyitva, csak kocsma, hogy beüljünk előtte egy kicsit beszélgetni, vagy utána. Kérdés az az, hogy van-e arra tartásom és szabadságom, hogy megmaradjak tisztán és józanul. Ha meg tudom állni, oké, én is beültem, megittem egy kólát, semmi bajom nem lett tőle. De engem nyilvános helyen soha nem látott senki alkoholt fogyasztani, nem képmutatóságból.
0: Mások gyengesége miatt.
1: Hanem pont azért, hogy ne alájuk adjam a lovat, hogy mert ők nem álltak volna meg egy pohárnál, én meg tudtam volna állni egy pohárnál. De ők nem. Szóval ezért mondom nektek, hogy az se jó, az a két szélsőség, hogy soha nem szabad semmit, meg az se jó, hogy minden szabad. Tehát valahol a kettő között kinek mennyire van szabadsága, megtalálni az, hogy ne veszítsük el a kapcsolatot a barátainkkal, a rokonainkkal, de olyanban ne menjünk be, ami már nekünk kellemetlen, és ott már fölkínadja magamat, a hitemet, és vagy olyan lenne, ami engem megbotránkoztat, így a bűn felé visz.
0: Visszahallom ezt a szavaidból, hogy szükség van egy nagyfokú önismeretre, meg önfegyelemre. Tehát mielőtt ide belépek, vagy részt veszek, vagy elfogadom a meghívást. És ezt őszintén megharcolni, meg Isten előtt ezt tényleg megélni. És ha nincs erőm rá, vagy nem tudok ott megállni, akkor nem. Nekem is voltak ilyen élményem, amikor tudtam, hogy nem kell elmenjek, vagy tudtam, hogy ott kell legyek. Tehát én elmentem az első unokatestvéremnek a Lagziába, és prédikáltam. Tehát az volt a fura, hogy mikor jöttünk el. De hát Lóri, megkértelek egy köszöntőre. És hát az egy mini prédikáció volt, tehát nyilván a köszöntő. Én hiszem azt, hogy volt ennek haszna. Nyilván, hogy utána ők nem azzal foglalkoztak, hogy most mindenki imádkozott hajnalig, hanem folytatták a buliukat, de néha ki kell lépnünk. Meg vádolnak is ezzel bennünket, hogy annyira prüdök vagyunk, hogy nem vagyunk ott a világban. Jézus ott volt a világban. Csak úgy kell legyünk ott a világban, hogy ne azonosuljunk a világgal. Tehát közöttük mozogjunk. János 14-ben imádkozik is ezért Krisztus, hogy így éljük meg ezt. Hogy segítsen ebben az Isten bennünket.
2: Ha el is megyünk olyan helyre, ahol szolgálnak fel alkoholt, legyen az akár egy pub, kocsma, vagy egy olyan hely, ahol nyugodtan lehet beszélni, tehát most nem azokról beszélek, ahol megy a dumci-dumci, és táncol mindenki, hanem ahol viszonylag leülsz egy asztalhoz, beszélgetsz, van, aki fogyaszt alkoholt, van, aki nem. Nem muszáj, hogy se feltétlenül zsoltárral készüljél, ahhoz, hogy te fény legyél. Mert hogyha te keresztény vagy, és meg van változva az életed, akkor én azt tapasztalom, hogy a többieket a kíváncsiság késztet arra, hogy tegyenek fel kérdéseket. Hogy te miért így csinálod, hogy te hogyan mentél át, vagy csak nem is úgy, hogy leszold őket, de hogyha adsz nekik tanácsokat, hogy én ezt így tenném, vagy ezt adj kéne, vagy próbáld ki ezt, akkor kicsit felcsillan a szemük, hogy figyelj, van egy másfajta élet is. És én is ezt vettem észre az utóbbi időben, mióta Istené vagyok, hogy elmentem a régi barátaimmal beszélgetni, látni, hogy mi van velük, és felmerültek ezek a kérdések, nagyon jó beszélgetések lettek belőle, senki nem részegedett le, és tök jó tudtunk beszélgetni, tudtuk tanácsolni egymást, és nagyon jó dolgok ki tudtak belőle alakulni, tehát hogyha te megállsz, mint keresztény, akkor azzal is tudsz prédikálni. Nem muszáj prédikációval, zsoltárokkal készülj el, egyszerűen az életstílusod nagyon sokat tud mondani nekik.
1: Van egy férfi körünk. Én vagyok egyedül hívő, egy ilyen nem is kocsma, nem is étterem, a kettő között tényleg ilyen pubszerű valamiben találkozunk. Tehát nekem például ez jelenti egy határt, tehát hogy olyan buliban nem látom értelmét elmenni, ahol nem tudok józan beszélgetést folytatni. Tehát ahol mindenki hull a részeg. Vagy olyan, ahol mondjuk mindenki pucér lenne, mesztelen. Tehát olyan
0: vagy sem úgy bömböl az el, hogy nem hallod a másik hangját.
1: Tehát amire eleve tudom, hogy mit tudom én, asztaltáncoltatás, olyan a tábla előkülről, tehát én okkudok, oda eleve nem megyek el, mert feleslegesen nekem se kell a kísértés, és nem akarom próbára tenni az urat, értitek? Tehát, hogy Isten kísértésbe belemenni. Ilyenben nem. De az nekem, az például az egy jelzés, hogy lehet értelmesen beszélgetni? Ezzel érzik az emberek, hogy szeretem őket, és megtisztelem őket, például a figyelmemmel, a jelenlétemmel, és lehet, hogy csak annyi van, hogy ott vagyok, jelen vagyok, lehet, hogy nem is kérnek meg semmire. Csak ott vagyok, megpuszilom, azt mondom, hogy sok boldogságot, Isten áldjon benneteket, csak egy ilyet mondok, más is mondja, hogy ja, Isten áldjon, de én ezt komolyan mondom, és tartalommal a szívembe, és érzik. És felhív utána, hogy olyan jól esett, hogy ott voltatok. És lehet, hogy nem a bulin, de lehet, hogy két hét múlva tudunk egy jót beszélgetni négy szem közt, mert jól esett neki, hogy ott voltam. Vagy azt mondja, hogy nem is gondoltam, hogy te is eljössz.
0: Másrészt ott van az, aki látja az értékeket, de körülbelül van véve olyan családtagokkal, olyan emberekkel, olyan barátokkal esetleg osztálytársak, akik nem látják ezt, és emiatt kirekesztik, vagy csúfolják emiatt, hogy nem megy el. Mit tegyen? Hogyan harcolja ezt meg?
2: Szólnék azokhoz, akik az én korosztályom és fiatalabbak. nem feltétlenül abban látom a gondot, hogy kirekesztik, hanem ő kirekesztve érzi magát. Ugye ott van ez a FOMO, Fear of Missing Out, az a félelem, hogy én kimaradok valamiből, ami ott történik. És én fiatal keresztényként ez volt bennem, mikor nem mehettem el bulizni, és nagyon sok mostani fiatal keresztényben is ez van. Ezért akar elmenni bulizni, hogy részes legyen valaminek. De gondolkozunk kicsit reálisan meg az eddigi tapasztalataimból. Mi történik egy bulin? Ugye említettük, hangos a zene, fények vannak, nem lehet normálisan beszélgetni. Sok mindenben nem maradsz ki. Max abból maradsz ki, hogy ki kivel csókolózott, ki kivel verekedett össze, ki kivel ment haza, ki hányta össze magát, meg hasonlóak. Ezek az igazán fontos dolgok. Tehát ebből maradunk ki, ettől félünk, hogy ki fogunk ebből maradni. Ezek olyan dolgok, amik így abszolút nem adnak semmi lényeget a beszélgetésüknek, a baráti kapcsolatoknak. Hogyha te tényleg azzal vagy, hogy szeretnél egy olyan helyet biztosítani, ahol tudtok jól beszélgetni, ahol együtt tudtok lenni, akkor te, mint keresztény, teremtse meg azt a közeget. Hétközben hétkőket társashozni, menjetek el kávézni, egy parkba, egy bármilyen tevékenységet végezni, mert az igazán értékes dolgok ott fognak keletkezni. Nem péntek, szombat este, hajnal, és éjjeltől egészen hajnalig, mert azok a dolgokat el is felejtik, illetve az én tapasztalatomban semmi maradandó nem történik, ott nem maradunk rá abszolút a semmiből.
1: Igen, hát abszolút egyetértek ezzel, hogy amit Márk is mondott, hogy mi a nappal fiai vagyunk, tehát akik részegednek, este részegednek, akik szeretkeznek, este szeretkeznek, tehát hogy sok minden történik az éleple alatt, amiben lehet, hogy jó kimaradni. Viszont másik oldalon meg a kirekesztés, ha nézem, talán két dolog, amiben mi tehetünk erről. Az egyik ilyen dolog az, amikor nagyon jó dolgokat akarunk, csak nem jól választjuk meg. Konkrét példa, elhatároztam, hogy böjtölni fogok. Ez jó dolog, nem? Hát, hogyha böjtölünk. És elhatároztam, hogy egy héten keresztül én semmi más nem fogok, csak kenyeret, sima kenyeret enni, és csak vizet inni, és semmi más. És elfelejtettem, hogy azon a héten van a születésnapom, és jött a család, és megünnepeltek egy nagy csoki tortával. És akkor, na, tessék, neked csináltuk. És akkor mondtam nekik, én ne leszek, én böjtölök. És olyan rosszul esett az egész családomnak, akik még nem ismerik az Úr Jézust. És láttam, hogy na, ez butaság volt a részemről. Tehát nem az, hogy Istennek teszek egy fogadalmat, és azt megtartom, hanem ezt nem így kellett volna megtenni. Akkor kéne böjtöljek, amikor nincs ilyen, itt meg ünnepelnem kellett volna, mert ők szeretnek engem, mert megtiszteltek az, hogy hoztak egy tortát, és értitek, magamat rekesztettem ki, és jogos akkor, hogy ezek furcsák. A másik dolog pedig az, és az, amikor a kirekesztés azért történik, mert unalmasak vagyunk, mi keresztények. És egyébként annak látnak minket, meg hát mi is aznak gondoljuk magunkat, meg úgy is érezzük magunkat. De értitek, és ezért is én is a szívem mélyén vágynék egy buliba, hogy valami izgalom történjen. Na ez rossz, értitek? Tehát akkor itt úgy gondolom, hogy itt tényleg vissza kéne térni valahogy a jó alapokhoz. Vagy az Úr Jézussal való kapcsolatom nem elég stabil, vagy az a gyülekezeti közeg nem tud nekem ebbe, vagy az otthoni közeg nem tud ebbe segíteni, de itt jó lenne, hogyha tényleg megtalálnánk azt, hogy a keresztény élet egy rendkívül izgalmas élet, és sokkal-sokkal nagyobb dolgokat élünk át ezeknél. Tehát sokkal nagyobb buliban vagyunk benne. Nekem mesélik valaki, hogy akkor a buli volt, és képzétek, megidéztük, és mozgott a függöny. Hát én meg akkora buliba voltam, hogy az emberek szabadultak, és kiment belőlük a démon, majdnem becsináltunk egyébként, de látva Istennek a szeretetét, és hogy józan lett, és hogy megtért, vagy imádkoztunk a betegért, és a szemünk látára meggyógyult, na hát ezek szerintem sokkal nagyobb buli, hogy ilyenben benne lehet az ember. Abszolút. És akkor mondom, vagy az, hogy este kimentünk a rakpartra, a Tisza, ugye nálunk Szegeden ott van a Tisza, mint itt a Körös, és kimentünk a rakpartra, ott ülnek a fiatalok, és beszélgettünk velük, és volt olyan beszélgetés, hogy kiröhögtek minket. És akkor azt mondta az egyik illető, hogy egy bácsi is kijött velünk, szóval fiúk, akkor megengeditek, hogy imádkozhatok értetek, kérhetek áldást szeretetekre? Azt mondták, igen. Erre ez az idős bácsi, idős testvér elkezdett értük imádkozni, őszinte szívvel áldást kérhetetekre, és kinyitotta a szemét, és ezek a nagy partiac fiúk közül hárman sírtak, hogy ők ilyet soha nem hallottak, soha nem tapasztaltak ilyen szeretetet, hogy valaki imádkozik, értük, és hogy bekerültek Istennek az erőterébe, Isten jelenlétébe. De értitek, hogy ebből nem kéne kimaradni, és rosszul látjuk magunkat, ha azt látjuk, hogy unalmas az életünk. Ha unalmas, akkor egy kicsit tényleg nem ártana fölpörgetni. Egyébként meg tényleg, tehát az nem baj, ha egy kereszténynek van hobbija, az nem baj, ha mondjuk tudunk beszélgetni a foci meccsről valamiről, értitek? Tehát, hogy azért nem baj, ha benne vagyunk mi is annyira azért itt a világban, hogy nem ez irányít bennünket, de azért, ami van, avval élünk, tudunk beszélgetni valamiről, vannak élményeink, és össze tudjuk hasonlítani, van egy film, van egy játék, amivel mit tudom én, LAN-ban nyomjuk egy kicsit, és játszunk együtt, tehát hogy nem függőségről beszélek, hanem arról, hogy ott legyek azokon a pontokon, ahol találkozhatok velük, és nem csak a sulira értem, meg nem csak a munkahelyre értem, meg a szomszédságra, hanem kötetlen időbe, helyen ezekkel az emberekkel, az Úr Jézus rajtam keresztül hatással tudjon lenni rájuk.

0: Köszönöm, srácok. Ez a fontos tényleg, hogy ha igazán az úré vagyok, akkor nekem ez jelent szórakozás. Tehát, hogy az belevisz az ő kalandjaiba. És a kalandjaiban élvezem a kalandjait, tehát a keresztény életet. És nem az van bennem alapjárat, hogy hú, de elmennék egy bulági buliba, meg mit kínál valamilyen világban, vagy milyen szórakozási lehetőséget. Hanem egyszerűen élvezem azt, hogy az úrral járhatok, és néha ő lehetőséget ad kreatív módon, hogy szóbáljak, vagy elmenjek egy születésnapra, vagy valakivel kimenjek, vagy beszélgessek, vagy társasok, vagy játszak egyet. Tehát, hogy a vonzalmam az az úr felé kell legyen, nem pedig a világ felé, és ez fontos itt is önvizsgálatot tartom, hogy megnézzünk ezt. Na, itt a végére hagytam egy nagyon nehéz kérdést, amit örülnék, ha megválaszolnánk, mert egy-ketten már feszegették ezt a kérdést nekünk, hogy mi van akkor, elmegyünk egy helyre, vagy valahol egy táncszázba, hogy csak táncolunk, de nem fogyasztunk alkoholt. Mit szóltok ehhez a kérdéshez? Tehát, hogy csak táncikázunk, de nem alkoholizálunk. Hogy mit tegyen egy fiatal, hogy... Mondjuk, ha ez baptistáknak egy könnyű lenne egy választ adni, hogy na, se egy is, se másik. Tehát, de most ha nem akarok ennyire igen. lehúzni egyből ezt, akkor mit mondanátok? Nekem is annyi válaszom, csak kíváncsi vagyok rátok.
1: Nézzétek, ami az én meglátásom, az, hogy a tánc az nagyon-nagyon-nagyon érzelmes dolog, és nagyon intim összességébe. És az a tánc, nagyon sok táncban sok-sok erotika van benne. Tehát egy társas táncban vagy ilyesmiben. Az, hogy most én mindenkivel táncoljak, mondjuk az esküvőmön legyen egy menyasszonytánc, és a feleségemet mindenki fogdossa, nem. Abból nem kérek, köszönöm. De azt mondjuk, mi házaspárként, azt mondjuk, hogy botlánvalk vagyunk, beiratkozunk egy szalsza tanfolyamra, vagy mit tudom én mire. Egyik barátom mesélt el, egy katolikus hitoktató barátom, hogy a felesége nagyon szeretett volna, mert gyerekkorában sokat néptáncolt, és szeretett volna újra néptáncolni, és indult egy ilyen felnőtt néptánccsoport. És azt mondta, hogy ő elmegy néptáncolni egyetlen egy feltétellel, hogy ő semmelyik másik nővel nem fog táncolni, és a feleséget senki más ne táncoltassa meg, csak ő. És akkor nem tetszett a táncoktatónak, de hát sokkal kevesebb a férfi, mint a nő, belementek. És nekik ez a kapcsolatokra tök jó hatással volt, hogy ők együtt lépték ezt meg, együtt voltak, tehát rendes, tisztességes ruhában, tehát látott néptáncot, az nem egy alulöltözött dolog, tehát hogy semmi olyan dolog nem volt, és erősítette a kapcsolatukat. Vagy megint csak azt mondom, hogy értsétek jól, amikor csak úgy bohóckodunk, csak úgy most mit tudom én, ugrabugrálunk, vagy ilyesmi, hát otthon nem csinálunk ilyet a gyerekekkel néha, hogy szól a zene, és akkor csak ökörködünk, és itt nem is a tánc a lényeg, hanem valami vicceskedés, röhögünk, kifigurázunk mindent. Szerintem ez az, ami szerintem beleférhet. Vagy például vannak, tudom, hogy ezek a körtáncok, vagy hasonló dolgok, amikor azt meg tudjuk élni, tisztességesen, érdekes, kipróbálunk egy görög táncházat, hogy milyen, egy magyar táncházat, hogy milyen. Tehát úgy gondolom, hogy így ezekkel nincs gond, amíg nagyon intim közelségbe nem hoz, nagyon sok gondolatot, kívánságot meg nem mozgat, szerintem lehetséges. Megint csak azt mondom, hogy én nem mondom, hogy ezt kell csinálni, de megértem, hogyha valaki csinálja. És az, hogy most mondjuk egy férj, feleség, ezt gyakorolja, mert szerintem abban semmi gond nincsen. Végig a hastáncot is nyugodtan otthon lehet gyakorolni szerintem. Úgyhogy csak az kell egy pár kiló.
2: Igen, mindenféleképp különbség van tánc és tánc között. Van, ami elfogadott, van, ami nem. De ahogy te is mondtad, egy buliba való tánc, vagy mikor egy lagzin táncol mindenki a feleséggel, ott lehet, hogy te jól érzed magad, de másokban is felkeltesz olyan érzéseket, olyan vágyakat, ami nem helyes, és ezáltal is másokat kísértésbe vihetsz, bűnbe vihetsz. Illetve, hogyha belegondolunk, szerintem teljesen oké, hogyha keresztényként egy keresztény helyen táncolunk, most gondolok itt koncertekre. Az, hogy ott ugrálsz kettőt, felemeled közben a kezed, az is táncnak minősül, de ezt nem látom feltétlen bűnnek. Vagy hogyha férj és feleség, ahogy te is mondtad, egy esküvőn táncol kettesbe, az se bűn. Nyilván még nem vagyok ott, nem az én problémám, viszont meg kell fontolni jól azt, hogy mi keresztényként milyen kútból akarunk inni és miért. Tehát az oké, hogy szórakozni akarunk, vágyunk arra, hogy kikapcsolódjunk, viszont meg kell vizsgálni azt, hogy ez hova fog vezetni, és attól még, hogy valami nem feltétlen bűn, vezethet bűnre. És nekünk keresztényként ezeket is meg kell ugye fontolni jól, megbírálni, megbeszélni másokkal az igefényében, és hogyha ezeket szépen le tudjuk tisztázni magunknak, akkor fogunk tudni keresztényként úgy szórakozni, hogy Isten jónak látja.
0: Én sokat táncoltam, mielőtt megtértem, vagy is próbáltam, és érdekes volna, ezt is átformált az úr. Tehát előfordul, vagy próbáltunk táncolni a feleségemmel otthon, de közösségben nem szoktunk, ha véletlenül olyan helyen vagyunk, ahol erre mondjuk lehetőség lenne. Meg be kell azt látnunk, hogy a mi kultúrkörünkben, tehát itt Magyarország, Románia, azért az a tánc, amit gyakorlunk, vagy a tánc többsége nem arról szól, hogy finom mozdulatok, összehangolt dolgok, például semmi megvetőt nem látok egy fiúcsoportra, amikor wow, szinte akrobata mutatványok, amiket bemutatnak, és hogy tényleg ízléses mozdulatok, semmilyen
1: vagy egy flash mob,
0: irritáló, vagy így van, vagy egy flash mob, így van. De a táncok többsége nem erről szól. Tehát az erotikáról, a kévágyról, valaminek a kifejezéséről, a csábításról, meg az, hogy mire mozdulok, mire táncolok. Tehát én ezt nagyon megvizsgálom, és a mi kultúrkörünkben én azt mondom, hogy inkább elhatárolódok tőle, és nagyon kevés az a lehetőség, ahol tisztességesen, meg úgy, hogy másnak ezzel nem okozok megütközés, vagy nem csábítom valamire, vagy nem indítok el benne valamit, ahogy ti is mondtátok. De hadd maradjunk ezzel, hogyha az Úr Jézus a miénk, akkor ő egy kalandba hív bennünket, és ezt élvezni fogjuk. Ha tetszik, most a podcastünk címe miatt mondjuk ezt, hogy szórakozni fogunk. Tehát, hogy egy öröm vele járni, újongás vele járni, újong örömmel fogunk egyébként megjelenni vele. Tehát az elképesztő lesz, amikor ott leszünk.
1: Csak még egy gondolat, hogy van egy indiai srác a gyülekezetünkbe, és ugye Indiában azért nincsenek ilyen nagy felekezetek. Tehát ott valaki megtért keresztény, azt üldözik, az vállalja a hitét sok atrocitáson keresztül, és azt mondta nekem, ez a srác, Sunny-nak hívjuk, és hát angolul beszélgetünk, és mondja, hogy pásztor, azt mondja, úgy szeretek itt lenni a gyülekezetbe, csak egy valami hiányzik. És mondom, mondja, Sunny, micsoda? A tánc. Azt mondja, tudod, mi indiaiak ilyenek, mi táncolunk. Mi táncolunk, ha jó az étel, mi táncolunk, ha dicsérjük az Urat, és mutatta nekem, hogy. Azt mondja, így, nézd csak így, egy kicsit, hogy jár a kezünk, lábunk. Igen, tehát, igen. És ő a tánc alatt nem azt érti, hogy most pörgeti a szoknyáját a lánynak, meg nem tudom, micsoda, hanem az így, hogy egy kicsit olyan jobbra-balra, mint a gaspeles ilyen tesók Amerikában, és mondta, hogy csak egy kicsit. És akkor mutatta nekem, ez szokott dobolni minden. De néha, hogy tényleg, majd én is észreveszem magam, hogy akkor dicsérjük az Urat, csak úgy, hogy egy kicsit a helyemen, nem feltűen, nem nagyon senki nem zavarok kezdet, de jár a lábam, nekem is igaza van. És ezzel nem követek el bűnt, hogy kifejezem Isten föl, hogy mi szeretem, ez tök jó dolog, hogy megélhetjük ezt az egészet. Úgyhogy, na csak ennyit akartam még a táncról, hogy egy ilyenfajta dolog, hogyha így nézek a táncra, igen, ez egészen más, mint hogy egy pogózás, egy durva, valami agresszív dologra gondolok, aminek értelme nincs, vagy pedig egy olyanra, hogy tényleg, hogy most valakit fogdosni akarok, vagy valami érzelmet kifejteni benne, hogy esetleg vonzódjon felém, vagy ilyesmi. Szóval igen, ez egészen más.
0: Én csak annyit csatolnék ide röviden, Márti, biztos emlékszel, az egyik pásztornak az afrikai pásztor barátja jött el hozzánk, megkérték egy énekszolgáltra. Hát ő nem úgy énekszolgál, mint mi, hogy kiállunk és 10 centit mozdulsz el a mikrofontól, bejárta a szószéket, és úgy énekelt, és az tánc volt, tehát az egyértelmű, ő nem tudja másképp, tehát hozzátartozik a kultúrájához. Más kérdés, hogy mi magyarok talán tanulhatnánk az örömünket jobban kifejezni, nem csak így szokták mondani,

0: ebből következett, hogy még a szenvedést is vállalta. Nem így egy kupacban, csak így utólag visszanézve néz ez ki szörnyűnek.
1: Anikó?
2: Tulajdonképpen ezt a gondolatot már Félix Tibor elmondta. Én még annyit tennék hozzá, hogy és túl látott a szenvedéseken, látta azt a célt, ahova tart, és ez adott neki erőt, és ez volt egy olyan, mint amikor látja a futó a célt, vagy látja a hajós, hogy hova kell bejutni, vagy egyszerűen ott a horgony, és az tartja. Tehát én is úgy gondolom, hogy Pál apostol ugyanúgy ember volt, mint mi, nem emberfeletti ember volt, és fájt neki a szenvedés, fájt a korbácsütés, de túl tudott ezen nézni, és a célra tudott nézni. A zsidókhoz írt levélben azt olvassunk, hogy nézzünk fel Jézusra, a hitszerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a kereszthalált. És ez a oda, tehát hol van a fókuszunk, hova nézünk, ha a szenvedésre nem fog menni, kevesebb sem. Ha Jézusra nézünk, és a célra, ahova tartunk, akkor győzhetünk.
1: Köszönöm szépen. István?
3: Számomra nagyon meggyőző az, hogy Pál mivel dicsekedett. Ugye három pillére van ennek. Az első azt mondja, hogy héber volt, tehát palesztin családból származó. Azt mondja, hogy izraelita volt, tehát az Isten népéhez tartozó. És a harmadik, hogy Ábrahám utódja, tehát az ígéret örököse. Ez az első elem, ami alapot adhat egy dicsekvésre. A második volt az, hogy szolgálattára, tehát fáradozásaira. És a harmadik eleme a szenvedései, hogy amelyet Krisztusért állt ki. Most nagyon érdekes, hogy ebből milyen következtetés, milyen célt, milyen irányba megyünk el. És ez számomra nagyon-nagyon példaértékű, azt mondja, hogy nem azzal dicsekedett, amit Krisztusért megtett, hanem amit Krisztus tett meg érte. Tehát itt egy fókuszváltás van, nem az, hogy én mit tettem meg, hanem Krisztus mit tett érte. Ez egy nagyon-nagyon lényeges nézőpont kérdés az életünkbe.
1: Köszönjük szépen. Marika?
4: Ugye Pál nem dicsekedett sose azzal, hogy hány helyen járt, hány gyülekezetet alapított, nem magának gyűjtött kincseket, nem akart mindenki fölé emelkedni, és első rangú apostollá válni, hanem csak Krisztust akarta szolgálni. És eszembe jutott, hogy a damaszkuszi úton való megtérése után, amikor Anániást küldte az Úr hozzá, akkor Anániásnak azt mondja, hogy majd megmutatom, hogy mennyit kell szenvedni az én nevemért. És hát ezt ugye felsoroltuk, hogy mennyi mindent, de minden nehézségből, minden életveszélyből kimentette az Úr.
1: Köszönjük szépen. Megtérni nem akarok. Korintusi második levél, 12. fejezet, 20-21. vers, Jakó Rózsika.
5: Mert félek, hogy amikor megérkezem, nem olyanoknak talállak titeket, mint szeretnélek, és ti is olyannak találtok engem, amilyennek nem szeretnétek. Félek, hogy viszálykodás, irigység, harag, önzés, rágalmazás, vádaskodás, gőg, pártoskodás lesz közöttetek. Úgyhogy, amikor oda megyek, ismét megaláz engem az én Istenem nálatok, és megsiratok sokakat azok közül, akik korábban vétkeztek, és nem tértek meg abból a tisztátalanságból, paráznaságból és kicsapongásból, amelyet elkövettek.
1: Köszönöm szépen. László?
6: Rövid leszek. Nagyon sokat beszéltünk Pál szenvedéseiről, vagy kétszer föl is lett olvasva, de egyszer se tettük hozzá, hogy azért tudott Pál a sok szenvedés között is kitartó lenni, mert volt egy gondviselője. És mi az isteni gondviselést nagyon sokszor szem elől tévesztjük. Sokkal bátrabbak lehetnénk, ha mi jobban hagyatkozunk.

0: hoznánk a gondviselő Istenre, és nem az előttünk lévő nehézségeket néznénk.
1: És csak a szenvedést látjuk, és nem a jó Istent, aki erőt ad a szenvedések elhordásához. Marika?
2: Pál a gyülekezeti fegyelmezés szerepére is felhívja a figyelmet, bűnben élők helyreállítására. A gyengeség nem mentség a bűnös életre. Aki győztes életet akar élni, az folyamodhat erőért, tisztaságért Istenhez.
1: Köszönöm szépen. Tibor?
3: Tessék mondani, melyik a nagyobb szenvedés? Ha az embert rettentően megverik, ami olyan 6-8 nap után kezd enyhülni, vagy hogyha a gyülekezete úgy él az igehirdetőnek, Pálnak, vagy akár egy mai igehirdetőnek, ami hónapokon keresztül nem fog begyógyulni a szívben.
1: Utolsó.
4: Erről szól itt ez az utolsó felolvasott igevers, hogy sokakat megsiratok azok közül, akik nem akartak megtérni.
1: Már elfelejtünk sírni. A sírás, az Úrban való sírás is az egy külön adomány, erről lehet, hogy egyszer érdemes lenne beszélni. Rózsika, összefoglalás.
5: Dr. Szigeti Jenő, Vallomások a szeretet titkáról, 347. oldal. A bűn Isten igazával szemben az én igazságom. A bűnbánat Isten ajándéka, mert ez az egyetlen kapu, ahol a magam építette csapdából kimenekülhetek. A megbántottak követelőzése nyomán soha nem jön létre bűnbánat. Szükségem van rá, hogy a kegyelmet, az újrakezdés lehetőségét el tudjam fogadni. Nem az van nehéz helyzetben, aki ellen a bűnt elkövettem, hanem én, mert én estem ki Isten szeretet közösségéből. A bűnbánat nélküli bűnbocsánat legalizálna a bűnt, ami akkor is rombol, ha Isten nem ítél. Szükségünk van annak a megvallására, hogy rossz az, amit tettünk. Ha valaki beismeri bűnét, lehet, hogy sajnálkozik is miatta. Nagyon sokan azért, mert a következmények elől menekülnek. Ez még nem bűnbánat. Az sem, ha Isten haragjára gondolunk, mert érezzük, hogy őt sértettük meg. Pedig Isten szán bennünket, hiszen kirabolt minket a bűn. A bűnbánat nem elmenekülés a felelősség elől, hanem oda menekülés Jézushoz, aki mindig kész hordozni minden bűnünket. Igazán csak az az ember bánja a bűnét, aki elveszítette Krisztus szeretetét, és újra visszatalált hozzá.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm az értékes hozzászólásokat is, az Úr áldja meg az elhangzottakat. Mindenkit hívunk és várunk, bár most már lassan negyed évünk végére járunk, és az utolsó tanulmányunk, már mint a negyed évben az utolsó tanulmányunk következik jövő héten. Kegyelem, szeretet és közösség. Most pedig fejezzük be együttlétünket egy imával. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy tanítottál bennünket igédből, és köszönjük, hogy olvashattuk a hamis tanítók jellemzését a korintusi levélből. Mi sokszor úgy gondoljuk, hogy mindig a másik a hamis tanító, és mi vagyunk az igazak. De engedd, hogy belülről lássuk önmagunkat, hibáinkat, gyengeségeinket, és ki tudjuk küszöbölni. Csodálatos jellemű volt Pál apostol, ami példaképünk, Jézus utáni példaképünk, aki oly sokat szenvedett, de a szenvedésen túl mégis, Urunk, egy boldog ember volt, mert közel került te hozzád. Áld meg az ilyen irányú gondolatainkat, és add, hogy a szenvedéseken túl is mi is boldog emberek tudjunk lenni benned. Jézus nevében. Amen.

Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusban.

kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Házastárs értékelési nap. Házastárs értékelés napja szeptember 20-a. Bár egyes weboldalokon feleség értékelő napként említik, ennek a napnak eredete 1939-ig nyúlik vissza. Akkor ugyanis George W. Crane orvos 600 házaspárt tesztelt le a házastársukkal kapcsolatban. A cél az volt, hogy ezáltal közelebb kerüljön a boldog házasság titkához. Minden vasárnap az ifjúságé is. A múlt évhez hasonlóan idén is közös ünnepi alkalomra hívták a református gyülekezeteket az ifjúság vasárnapjára. A kezdeményezés célja, hogy ma, szeptember 20-án, vasárnap, országszerte hangsúlyt kapjon a gyülekezetekben minden generáció. Köztük a fiatalok is együtt gyűlnek össze Isten dicséretére. Az ifjúság vasárnapja közös ünnep a Kárpát-medence református gyülekezeteiben, egyszerre közös és helyi alkalom, hiszen ugyanazon a vasárnapon mégis az adott közösség életéhez illeszkedve valósul meg. Célja, hogy a gyülekezetek megünnepeljék vasárnapról vasárnapra minden generáció, köztük a fiatalok is összegyűlnek Isten szeretetének ünnepén. Ezen a napon különösen is hangsúlyos, hogy a fiatalok az ajándékaikkal szolgálhassanak a gyülekezetekben, bizonyságtétellel, énekléssel, vendéglátással, házigazdai szolgálattal vagy más módon. Az alkalom arra is lehetőséget ad, hogy a közösségek megáldják és szolgálatba küldjék azokat a tanárokat és ifi vezetőket, akik évközben a fiatalok között végeznek szolgálatot. A szervezők idén is szeretnének segítséget nyújtani a gyülekezeteknek a készülésben. Ma zárul le a 20. Ars Sacra Jubileumi Fesztivál. Szeptember közepén ismét templomok, múzeumok és kulturális terek adtak otthont az Ars Sacra rendezvényeinek, amelyek a keresztény kultúra, a művészet és a közösségi élmény felől közelítettek a hit világához. A fesztivál szeptember 12-én kezdődött, és még ma, 20-án rendezik meg Budapesten, vidéki helyszíneken és határokon túl is. Az idei Ars Sacra különleges alkalom, mivel 2026-ban 20. alkalommal rendezik meg a program sorozatot. A jubileum év mottója a reményt és jövőt adok nektek, idézet. A Jeremiás könyvéből vett sor a szervezők szerint egyszerre adja az idei fesztivál üzenetét, és visszautal az első Ars Sacra mottójára is. Az Ars Sacra fesztivál több mint 300 ingyenes programjával egyaránt várja a híveket és a keresztény kultúra iránt érdeklődőket. Ezért az Ars Sacra 2026-ban jó alkalmat teremthet arra, hogy a látogatók ne csak célzottan templomi programokon vegyenek részt, hanem ingyenes, kulturális eseményeken, koncerteken, kiállításokon és vezetett sétákon keresztül is közelebb kerüljenek a keresztény kulturális örökséghez. Az időjárásról megkezdődött az őszi idő. Ma vasárnap gyengén felhős és napos az idő, délután előfordulhat eső, nyugatias a szél és 26-30 fokunk van. Hétfőn felszakadozik, csökken a felhőzet, többfelé eshet eső, északnyugatira fordul a szél és 19-24 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Lelkünk kincsei. Sipos Lajos műsora következik. Közreműködnek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Balázs László, Török Attila és Nyári István. Kedves hallgatóink, műsorunk arra vállalkozik, hogy általa lélekben gazdagodjunk, hogy a belső úton legyen olyan útjelzőnk, ami finom derűvel vagy elmélyült bölcselettel segít eligazodni énünk sokszínű valóságában. Tagore gondolatát választva mottóul, az emberi lélek útja a törvénytől a szeretetig, a tanoktól a szabadságig, az erkölcsiségtől a szellemiségig tart.

10 földműves együtt indult a mezőre dolgozni. Vihar lepte meg őket, tépteste a fák koronáit, kerteket, a szántóföldet meg teljesen letarolta. A cikázó villámcsapások és a jégeső viharos verése ellen egy düledező templomba menekültek. A villámcsapások hangja egyre erősödött. A korhat gerendák recsegtek. Attól tartottak, hogy rájuk szakad a mennyezet. A földművesek méltatlankodva zúgolódtak, hogy biztosan van közöttük egy bűnös. Az ő méltatlan viselkedésének a következménye az égi háború. Féltek, hogy a gyakori villámcsapások áldozatai lesznek valamennyien. Meg kell találnunk a bűnöst, javasolták, és túl kell adni rajta. Akasszuk ki kalapjainkat a templom körüli kerítésre, akinek a kalapját előbb viszi el a szél, az lesz a bűnös, és átengedjük sorsának. Megegyeztek a javaslatban, nagy nehezen kinyitották a templom ajtaját, és 10 szalmakalapot a kerítésre akasztottak. A szél egyet azonnal elkapott. Kegyetlenül és határozottan kidobták a kalap tulajdonosát is. A szerencsétlen ember 2 rét görnyedt a nagy szélben, és alig tudott lábon maradni. Csupán pár lépést haladt előre a nagy viharban, amikor óriási dörgést hallott. A templomba becsapott a villám. Porrá égett az épület és a bennlévők.

mindig állj készen arra, hogy kimond, sajnálom. Kevesen tudják ezt élően kimondani. Amikor úgy tűnik, ezt teszik, akkor sem igazán, csupán társadalmi formalitásként. Valóban kimondani, sajnálom, hatalmas megértést jelent. Azt mondom vele, valami rosszat tettem. Visszavonok vele valamit. Visszavonok egy tettet, amit elkövettem, egy szót, amit kimondtam. Megtesszük, kimondunk valamit, mert nem igazán szeretünk. Először is neki kellene látni és kidobni mindent, amiben szeretetlenség van, minden állásfoglalásunkat, minden szót, ami megszokásból használt, mindent, ami szeretet nélkül való. Amint megtesszük, megláthatjuk, hogyan ne szeressünk. Mint egy faág, amelyet kövek fednek el. Ha eltávolítjuk a köveket, az ág virágzásnak indul. Már jelen lehet az élet, és mi is jelen lehetünk benne. Ha az emberek ugyanúgy látnák saját hibáikat, mint a másokét, akkor a rossz hamar eltűnne a világból.

Van egy régi haszid mese egy asszonyról, akit Anna Kebbicsnek hívtak. Más sem csinált, csak panaszkodott, egész nap így siránkozott. Olyan kevés pénzem van, a ruháim ócska rongyok. Olyan rossz az egészségem, a hátam olyan, mint Jerikó falai. Olyan messziről kell cipelnem a vizet, hogy a lábaim olyanok, mint egy-egy görög dinnye. A házam olyan kicsi, hogy alig tudok megmozdulni benne. A gyermekeim olyan ritkán látogatnak meg, hogy lassan már meg sem ismernek. Egy reggel Anna Kebbics arra ébredt, hogy viszket az orra. A viszketés egész nap nem enyhült. Elment a városba, hogy felkeresse a rabbit. Amikor a rabbi meglátta Annát, megkérdezte: hogy vagy, Anna? Anna így felelt: olyan kevés pénzem van, a ruháim ócska rongyok. Olyan rossz az egészségem, a hátam olyan, mint Jerikó falai. Olyan messziről kell cipelnem a vizet, hogy a lábaim olyanok, mint egy-egy görög dinnye. A házam olyan kicsi, hogy alig tudok megmozdulni benne. A gyermekeim olyan ritkán látogatnak meg, hogy lassan már meg sem ismernek. Aztán itt van ez a viszketés az orromon, ami annyira gyötör. Mondd meg nekem, rabbi, mit jelent ez? A rabbi így szólt: Anna, ezt a viszketést Kebbics viszketegségnek hívják, a panaszkodók viszketegségének. A jelentése pedig a következő: amilyennek tartod magad, olyanná válsz. A következő reggelen, amikor Anna felkelt, még mindig viszketett az orra. Alig tudott megmozdulni. A háta kővé vált, mint Jerikó falai. Ahogy körülnézett, azt látta, hogy a háza úgy összezsugorodott, hogy a karjai kilógtak az ablakon, a lábai meg a bejárati ajtón. Meg sem tudott benne mozdulni. A lábfejei helyén két hatalmas görög dinnye égtelenkedett. Ruhái ócska rongyokká változtak. Amikor a fia és a lánya arra jártak, Anna szólt nekik, de azok fejüket csóválva tovább mentek. Nem ismerték meg. Az orra meg továbbra is viszketett. Kétségbeesésében Annának eszébe jutott a Kebbics viszketegség jelentése: amilyennek tartod magad, olyanná válsz. Mit jelent ez? Anna elkezdett gondolkodni. Tulajdonképpen elég pénzem van a megélhetésemhez, sőt, még több is. Mostantól fogva adok a feleslegemből azoknak, akik nem állnak olyan jól. Az egészségem sem olyan rossz. Valójában a koromhoz képest egész jól érzem magam. Örülök, hogy ilyen szép házban lakhatom. Nem túl nagy, de kényelmes és elég meleg. Ami azt illeti, nem is bánom, hogy vízért kell járnom. Szeretem az útmenti virágok illatát, és a gyermekeim, olyan büszke vagyok, hogy önállóak lettek, és már tudnak gondoskodni saját magukról. Csodálatos módon, amíg Anna ezeket mondta, visszaállt az eredeti állapota, életszemlélete pedig örökre megváltozott. Amikor a rabbik Anna történetét mesélik, a következő mondattal fejezik be: bárcsak örökké viszketne az orrotok. Lehet, hogy nem kapjuk meg a Kebbics viszketegséget,
Ám arra nekünk is szükségünk van, hogy emlékeztesselek. Szemléletmódunk hatással van a dolgok alakulására. A hozzáállásunknak nagy a jelentősége. Állandóan panaszkodsz? A legrosszabbra számítasz mások részéről? Mindig rosszul esik, ha azt látod, hogy másnak több van, mint neked, vagy úgy tűnik, hogy jobban megy a sora. Az ilyen gondolkodásmód eredménye az lesz, hogy helyzeted valószínűleg még rosszabbra fordul. Ha viszont pozitív beállítottságú vagy, meglátod másokban a jót, együtt örülsz azokkal, akiknek jobban megy, mint neked, és áldod Istent mindazért, amit neked adott, ne feledd. Sorsod valószínűleg jobbra fordul. A keresztényeknek pozitív beállítottságúaknak kell lenniük. Minden okuk megvan erre.

Revicki Gyula, ne vádoljátok! Ne vádoljátok rossz napokban a világot s a végzetet. Ne átkozzátok el az embert, hogy egy kicsit szenvedtetek. Csak tűrjetek. A zúgolódás nem ad a szívre balzsamot. Bocsássatok meg a világnak, habár mindenki elhagyott. Hiszen ti mind önzők valátok, s a világ önzetlen legyen. Hisz nektek is volt sok hibátok, s a bűn csak büntetést terem. Tiszták és jók lesztek, ha minden bűnt, bánatot lesírtatok. Bocsássatok meg a világnak, ha bár mindenki elhagyott. Ahol ti lesztek, égi béke, nyugalmas szív lesz véletek. Mert aki szenvedett nyugodtan, megnyílnak annak az egek. Legyetek elnézők, szelídek, soha se zúgolódjatok. Bocsánat által győzni fogtok, bár minden ember elhagyott.

Prohászka ottokár, kő az úton. Gondolod, kerül életed útjába egyetlen gátló kő is hiába? Lehet otromba, lehet kicsike. Hidd el, ahol van, ott kell lennie. De nem azért, hogy visszatartson téged, s lohassza kedved merészséged. Jóságos kéz utadba azért tette, hogy te megállj mellette. Nézd meg a követ, aztán kezdj el beszélgetni róla Isteneddel. Őt kérdezd meg, milyen üzenetet küld azzal az akadállyal neked. S ha lelked az Istennel találkozott, utadba minden kő áldást hozott.

A szépség és a szörnyeteg. Emlékeznek-e még arra a megragadó jelenetre, a Szépség és a szörnyeteg című Disney rajzfilmből, amikor a szörnyeteg szerelmet készül vallani Belle-nek? Cogsworth eufórikus várakozással gondol erre a pillanatra, ugyanis ha Belle viszonozza a szörnyeteg szerelmét, akkor a varázslat, ami a végzett sötét fellegeként lebegett a kastély fölött, végre megtörne. Amikor Belle megfogja a szörnyetek kezét, arra kéri, hadd pillancson bele a varázstükörbe, hogy láthassa édesapját. Édesapja nagy szomorúságának látványa fölzaklatja, és elejti a tükröt. Haza kell mennem hozzá, zokogja. Menj hát el hozzá, válaszolja a szörnyeteg. Ez a négy szó mindent elárul. Később Cogsworth győzedelmes várakozással az arcán lép be a szörnyetek szobájába, és kijelenti. Mondhatom, pompásan alakulnak a dolgok. De hamarosan szertefoszlik minden reménye, amikor a szörnyetek kimondja a film legjelentősebb mondatát. Elengedtem. Vallja meg elvarázsolt kis órájának. Ahogy a szavak dermesztő valóságát fölfogja, Cogsworth megrázza magát és azt kérdezi. Mit csináltál? El tudjuk képzelni a szörnyeteg vallomásának a hatását? Hiszen az, hogy elengedte Belle-t, azt jelentette, hogy országa továbbra is átok alatt marad. Azt, hogy minden reményt föl kell adnia arra nézve, hogy valaha is újból normális ember legyen. Azt, hogy eljátszotta az utolsó, a legnagyobb esélyét annak, hogy valaki valaha is szeretni fogja. De ő elengedte a lányt. Miért? El kellett engednem, mondta, mert szeretem. A szörnyeteg megértette, hogy aki szeret, nem tarthatja szeretetet tárgyát túszként a hatalmában.

Talán egy ehhez hasonló jelenet játszódott le a mennyországban, amikor Isten elengedte a szép angyalt, Lucifert, aki ellene lázadt, és eltökélte magában, hogy a saját útján fog járni. Talán Mihály, Gábriel, vagy egy másik angyal ezt kérdezte. Mit tettél? Amikor fölfogták, hogy ez milyen kimondhatatlan nyomorúságot és szenvedést von maga után Isten teremtményei számára. No és mi a helyzet mi velünk? Noha Isten kényszeríthetne minket, hogy szeressük őt, ő mégis elenged bennünket. Annál sokkal jobban szeretem őket, mondja. Isten szeret bennünket, és megengedi, hogy a saját utunkon járjunk. Jól tudja, hogy annak nyomorúság és szenvedés lesz az eredménye, ugyanakkor, akárcsak a szépségnek, nekünk is megvan a lehetőségünk arra, hogy visszatérjünk, hogy a nyomorúságot és a szenvedést örömre és ünneplésre változtassuk. Valahányszor visszatér valaki szerető mennyei atyánkhoz, az angyalok örvendenek.

Endrődi Sándor, te küldtél engemet. Te küldtél engemet földi vándorlásra, sok nehéz küzdésre, megpróbáltatásra. Vívódom, vergődöm. Te akarod. Jól van. Hiszek igazadban, megnyugszom valódban. Te tudod, én uram, mi célod szívemmel, az engem ostromló sötét keservekkel. Gyászba borítottál, örömöm eltépted. Zsákmánnyal engedtél tenger szenvedésnek. Vádlóimmá tetted, kik barátim voltak, virágos kertemet pusztává taroltad. Egyedül hagytál a rideg éjszakában, hogy magam előtted a porig alázzam. Itt állok zúzottan, vihartól tördelten, bűnbánat könnyei égnek a lelkemben. Köröttem a világ sötét, mint az átok, csak a te szent neved marad benne áldott.

0: Billy Ray, történetünk főhőse, egy átlagos koldusként ült az utcán, amikor a szerencse megkörnyékezte. Sztoria akkor kezdődött, amikor Sarah Darling elsétált előtte. A hölgy a koldus dobozába ejtette gyémánt jegygyűrűjét, amikor aprót adott a férfinak. Mivel csak otthon tűnt fel neki, hogy hiányzik az ujjáról a rendkívül értékes ékszer, hiába ment vissza azonnal, Billit már nem találta ott. Napokig kereste a férfit, míg végül rátalált. Nem sok reményt fűzött ahhoz, hogy visszakaphatja jegygyűrűjét, de a koldus csak az ő jelentkezésére várt. Sarah alig hitte el, hogy Billy a szegénysége ellenére nem dobta zálogházba a gyűrűt. A hölgyre akkora hatással volt az eset, hogy egy online gyűjtés szervezett a koldusnak, aki az adományokból 175 ezer dollárhoz, csaknem 41 millió forintnak megfelelő összeghez jutott. Azt tettem, amit bárki tett volna, nyilatkozta az eset napvilágra kerülése után. A becsületessége által jutott vagyonról pedig nem is érti, hogy lehet az övé. Zavarba ejti a figyelem. Ugyan hálás az emberek jó szándékáért, de úgy tartja, rossz irányba halad a világ, ha egy ilyen semmiség ekkora port kavar körülötte, és nem érti, mi a különleges abban, hogy visszaadott valamit a jogos tulajdonosának. Megszívlelendő ez a történet. Ha mindannyian így viselkednénk, jobbá válhatna a világ.
1: Pecnyík Pál, ma még lehet. Ma még lehet büszke öntudattal élned. Mondhatod, hogy senki nem parancsol néked. Úgy töltöd napjaid, amint neked tetszik. Pátyolgatod tested, amíg megöregszik. Ám de nem tudhatod, holnap már mi vár rád. Ágyban, koporsóban lesz-e alvó párnád. Mert léted, jövendőd Isten kezében van. Elszólíthat téged bármely pillanatban. S ha néked nem fontos, hol lesz majd a lelked, hova nem szeretnél, oda kell majd menned. Ezért jól gondold meg, mi lesz jobb te néked. Örök fényben-e, vagy kárhozatban élned. Isten döntésedet rég kezedbe tette. Dönthetsz ellene is, dönts inkább mellette.

0: Aranyosi Ervin, Boldogok a lélekben szegények. Boldogok a lélekben szegények, nem bántja őket önvád, dű, harag. E szép világban tiszta szívvel élnek, ezért a lelkük súlytalan marad. De mit tegyél, ha így szeretnél élni? Mitől lesz tiszta a lelki ismeret? Tanácsot vársz? Nem kell mellé beszélni. Elmondom hát, jobb, ha megismered. Ne menjen le egy nap se haragoddal. A léleknek csak a bűn tud ártani. Hogy megbékélhess este önmagaddal, meg kell tanulnod megbocsátani. A megbocsátás nem jelent felejtést. Csak annyit teszel, hogy elengeded. Hogy nem dédelgetsz haragot vagy sértést, mely álmodban is nyomja lelkedet. Ha volt olyan, akit te megbántottál, kérj gondolatban most bocsánatot. Akkor egy jónak tűnő döntést hoztál, s okoztál véle sérelmet, bánatot. A dolgon ma már változtatni nem tudsz, bármit teszel. A föld forog tovább. Ám lélekben jobb, ha ezen túljutsz, mint őrizvén magadban tartanád. És egyúttal bocsáss meg önmagadnak. Tisztítsd meg végre lelkiismereted. Az álmok ettől majd békében hagynak, kitölti lelked a béke s szeretet. Ha valaki a nap során megsértett, próbálj meg neki megbocsátani. A tőle telő legjobbat tette véled, s nem tudott jobbat, mint téged bántani. A dolgom ma már változtatni nem tud, bármit is tenne. A föld forog tovább. Talán már másképp kötné meg az alkut, s talán kedvesebb napot hozna rád. Bocsáss meg hát, ne őrizgesd a sértést, arag ne dúlja ma éjjel lelkedet. Tisztuljon meg, keresd az egyetértést, mert megbékélni csak így módon lehet. Mert boldogok a lélekben szegények, nincs teher rajtuk, a lelkük súlytalan. Lelküket adják át a tiszta fénynek, szeretve élnek, szeretnek gondtalan.
1: Tamáska Gyula, Állíts helyre! Egy beszélgetés nyomán, a 80. Zsoltár 4. verse. Csak ma, csak most látom, mennyire elfaragták bennem az oszlopot, melyről valamikor hűséget ígérve, sziporkázva egy mécses lobogott. Csak ma, csak most döbbentem rá, hogy nem látják mécsemet, csak egy hitvány oszlopot, mert olajam a hit, bizalom s a remény rég elfogyott. Csak ma látom, hogy gyom, közöny kishitűség, erőtlenség nőtte tele az utat, s a világ országútján taposott lábnyomon nem menny felé mutat. Csak ma látom, csak ma üresen, összetörten, értékvesen.

0: helyezd rá újra mécsedet, hogy alázatos, benned vetett hittel viharok közt is terjeszteni tudjam fényedet.
1: A győzelem titka az Istennel való bensőséges kapcsolat. Ez a forrása minden külső és belső erőnek.

ha elfelejtenek vagy elhanyagolnak, ha tudatosan mellőznek, és te mindezt alázatosan vállalod, és Uradnak hálát adsz minden sértésért és megaláztatásért, akkor az győzelem.

Ha a jót, amit teszel, vagy tenni akarsz, mások kigúnyolják, ha vágyaid meghiúsulnak, ha a többiek pont azt teszik, ami neked nem tetszik, ha tanácsodat semmibe veszik, nézeteidet nevetségessé teszik, te mindezt zúgolódás nélkül, türelemmel, szeretettel elfogadod, akkor az győzelem.

ha neked minden étel jó, azért mindig hálás vagy, ha minden ruházattal, minden társasággal és életkörülménnyel, a magányossággal, mindennel, ahogy urad vezet, megelégedett vagy, akkor az győzelem.

ha mások rossz kedvét, ingerültségét, panaszkodását, minden rendszertelenségét, pontatlanságát, amelyekről te nem tehetsz, mérgelődés és zúgolódás nélkül elviseled, akkor az győzelem.

ha a körülötted lévő különbségét, lelki érzéketlenségét, saját hibáit iránti vakságát elnézed, ha másoktól mindenféle üldözést elszenvedsz, s mind elviseled, úgy, amint azt Jézus Krisztus hordozta akkor, az győzelem.

ha sohasem célod beszélgetésben saját személyedet vagy munkádat, sikereidet kiemelni, ha nem vágyol mások ajánlására, dicséretére, ha szeretsz ismeretlen maradni, hogy Krisztusban elrejtett életed legyen, akkor az győzelem.

Most itt állítjuk meg a kaleidoszkópunkat. Kedves hallgatóink, reméljük színes fényeiben olykor magukra ismertek, egy-egy fölvillanásban önnön lehetőségeikre láttak rá, gyarapíthatták lelki kincseiket, megérezték, hogyan gazdagíthatják általuk szeretteik és embertársaik életét is. Kedves hallgatóink, Lelkünk kincsei című műsorunkat hallgathatták. Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Balázs László, Török Attila és Nyári István. Az összeállítást szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Elismeri az egyházak szolgálatát a kormány. A miniszterelnökkel találkoztak a felekezetek képviselői. A nemzeti alaptanterv átdolgozásában és a hátrányos helyzetűek támogatásában is számít az egyházakra Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő és Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közösen fogadták a történelmi egyházak vezetőit. A kormány biztosította az egyházakat, hogy az érvényben lévő megállapodásokat tiszteletben tartja, de az ország anyagi helyzetére való tekintettel mértékletességre kérte őket. A református egyház képviseletében Fekete Károly, a tiszántúli református egyház kerület püspöke és Barna Sándor, a tiszán inneni református egyház kerület püspöke vett részt a találkozón, Steinbach József dunántúli püspök, a zsinat lelkészi elnöke egy korábban leszervezett hivatali úton volt Dél-Koreában. A rajtuk kívül egyházi részről Erdő Péter bíboros érsek, Székely János, a katolikus püspöki konferencia elnöke, Szemerei János, az evangélikus egyház elnök püspöke, Prőle Gergely, az evangélikus egyház országos felügyelője, Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége elnöke, és Frölich Róbert országos főrabbi voltak jelen. 35. országos evangélikus hittanverseny. Az Evangélikus Egyház országos irodája, gyülekezeti és missziói osztálya által meghirdetett 35. országos evangélikus hittanverseny témája: Csodák nyomában Jézus földi és égi útja. Az előző évekhez hasonlóan a gyülekezetek és az egyházi iskolák csapatai, illetve azok az iskolák, ahol heti 2 órában tanulják a hittant, külön értékeléssel versenyeznek, beleértve a döntőt is. Az iskolák kerületi fordulóinak lebonyolításában az iskola lelkészek, az egyházmegyei fordulók lebonyolításában pedig a kateketikai felelősök közreműködésére számítanak. Átadták a kecskeméti pünkösdi gyülekezet imaházát. 6 év áldozatos munkája lezárásaként szeptember 12-én teltházas ünnepi istentisztelet keretében átadták a kecskeméti pünkösdi gyülekezet imaházát. A gyülekezet összefogott és együtt elkezdték a közel 100 méteres gyár épület átalakítását, felújítását. Az ország különböző gyülekezeteiből is érkeztek önkéntesek, akik időt, energiát nem sajnálva segítkeztek a felújításban. A fáradtságos munka eredményeként az imaház idén teljesen elkészült. Az ünnepi alkalom elején Kurdi Viktor, a gyülekezet presbitere köszöntötte a gyülekezetet és a vendégeket, majd levetítettek egy összefoglaló kisfilmet az elmúlt 6 év munkájáról. Földesi Tamás egyházuk nevében egy plakettel ajándékozta meg a gyülekezetet, melyen az alábbi igevers állt: kiválasztottam és megszenteltem ezt a templomot, hogy itt legyen az én nevem mindörökké, itt lesz a szemem és a szívem mindenkor. Krónikák második könyve 7:16. Az imaház megnyitó közös ebéddel zárult, a gyülekezet pedig délután egy hálaadó Isten tisztelettel folytatta az ünneplést. Az időjárásról: megkezdődött az őszi idő. Ma vasárnap gyengén felhős és napos az idő. Délután előfordulhat eső, nyugatias a szél és 26-30 fokunk van. Hétfőn felszakadozik, csökken a felhőzet, többfelé eshet eső. Északnyugatira fordul a szél, és 19-24 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A kispesti evangélikus gyülekezet istentiszteletét közvetítjük felvételről. Ígét hirdet Deák László lelkész.

Erős várom, Istenünk, sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, kérem, hogy foglaljanak helyet. Isten hozott mindenkit ezen a mai Isten tiszteleten, sok szeretettel köszöntöm azokat, akik személyesen itt vannak a templomunkban, és azokat is, akik majd a televízión keresztül követik ezt a mai alkalmat. Vízkereszt ünnepe utáni első vasárnapon vagyunk együtt, ebben az ünnepkörben, ebben az időszakban még nagyon hangsúlyos a sötétség és a világosságnak a kérdése, erről majd énekelnek a gyermekek, és nagyon hangsúlyos az, hogy Jézus elkezdi az ő szolgálatát, az ő munkáját, és erről fog szólni a mai igehirdetésünk. Hadd olvassam fel a hétnek az igéjét, akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Adja az Úristen, hogy az ő lelkére odafigyelve, az ő szavára odafigyelve tudjuk élni nem csak a következő hetünket, hanem egész életünket. És így kezdjük az Isten tiszteletünket egy nagyon szép és nagyon lendületes énekkel, a 70-es énekünkkel.

Nem véletlen, hogy azt mondják, hogy aki énekel, kétszer imádkozik. Aki odafigyelt erre az énekre, és nem csak ilyen megszokásból énekelte, az csodálatos sorokkal találkozhatott, csak egyet hagy olvassak fel. Folytogat bánat, kísértés támad, marcangol kétség, megváltód, él még, életre ő visz. Halleluja. Így legyen ez a mai Isten tiszteletünk az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Számbeszéde és szívem gondolata legyen kedvessé előtted. Én Uram, kősziklám és megváltóm. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezének munkáját hirdeti az égboltozat. Hangjuk elhat az egész földre, és szavuk a világ határáig.

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Vallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem szerettelek téged mindennél jobban, embertársaimat sem szerettem, mint magamat. Légy hozzám kegyelmes, és teremts újjá irgalmaddal, hogy neved dicsőségére éljek az Úr Jézus Krisztusért. Amen.

Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.

0: Imádkozzunk! Hálát adunk neked, Urunk és Istenünk, hogy egyszülött fiadat emberré tetted, és a bűnösök közé állítottad, hogy elvegye és hordozza a világ bűnét. Add, hogy szolgai formájában is ráismerjünk megváltónkra, reávessük minden bűnünket, és felszabadult lelkiismerettel szolgáljunk neki, most és mindörökké. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, azt a levélbeli szentigét, amit Anya Szentegyházunk erre a mai vasárnapra oltár előtti felolvasásról rendelt. Megírva találjuk Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelében, a 12. fejezet első 8 versében a következőképpen.
1: Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket, élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A nekem adatott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata. Úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is. Ha profétálás adatott, akkor a hit szabálya szerint profétáljunk. Ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk. A tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó szerénységben, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvel. Boldogok, akik nem csak hallgatják, de meg is tartják Istennek szent beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent. Mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Ahogy említettem, ebben az időszakban sokszor előkerül a sötétség és a világosság kérdése, így a januárnak a gyermekéneke is ehhez kapcsolódik. Kicsiny kis fényemmel világítani fogok. Várom sok szeretettel a gyermekeket, és akik pedig nem jönnek ki a padokból, segíthetnek nekik az éneklésben.

Köszönjük szépen! Az elmúlt héten is ezt az éneket énekeltük, és akkor is énekeltétek azt, hogy világítani fogok. Ki az, aki világított az elmúlt héten? Te világítottál? Nagyon jó. Hogy tudunk mi világítani? Ellenlámpával. Nagyon jó. Igen. Ki az, aki ellenlámpával világított? Nagyon jó. Ilyenek vannak. És ki az, aki az életével? Azzal, hogy jól viselkedett, szót fogadott, imádkozott. Na, valaki azért így is. Oké, most ne felejtsétek el, most is azt énekeltétek, hogy világítani fogok. Jusson eszetekbe a következő héten, sőt, már mostantól, már ma is eszetekbe juthat, hogy ez mit jelent, hogy úgy élünk a világban, hogy lássák a mi jó cselekedeteinket, és ezért dicsőítsék a mi mennyei atyánkat. Jó, ellenlámpával is lehet, gyertyával is lehet világítani, de legjobb az életünkkel. Istentől áldott gyermekbiblia körös foglalkozást kívánok nektek. A gyülekezettel pedig nagyon szép éneket fogunk énekelni. A 327-es éneket. Énekeljük valóban hitvallásként, imádságként, átölel Isten nagy kegyelme.

0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
1: Amen.
0: Kedves testvéreim, hogy immár ma másodszor énekeltem ezt az éneket, az jutott eszembe, hogy nem biztos, hogy a legjobb a mi liturgiánk. Mert ez az ének most elhangzott az ige hirdetés előtt, pedig ez az ének arról szól, azoknak kell énekelni, akik megértik mindazt, amiről az ige hirdetés szól. Ez az ének talán egészen másképpen csendült volna fel az ige hirdetés után, amikor megértjük mindazt, amit az Isten mára előkészített nekünk. Lehet, hogy az elején kéne imádkoznunk, hogy Jézus, a te beszéded teremjen most jó gyümölcsöket a mi életünkben, ige hallgatásunk közben, és utána válaszolni Isten igéjére egy-egy énekkel. Átölel Isten nagy kegyelme, méltatlanul érdemtelen. Mit jelent mindez? Hol kezdődött mindez? Hogyan történt mindez? Erről fog szólni a mai igénk, amit Anyaszent Egyházunk Márk evangéliumából írt elő, az első fejezet 9. versétől a következőképpen. Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelte őt János a Jordánban. És amikor jött ki a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a lélek, mint egy galamb. A mennyből pedig hang hallatszott, te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Amen. Kedves testvéreim, valamikor Krisztus után 30 táján megjelent egy különös ember a Jordán folyónak a partján. Úgy méterre pontosan nem tudjuk megmondani, hogy hol, de azon a területen, ahol a Jordán folyó, az élővízű folyó belefolyik a Holttengerbe. 30 kilométerre volt körülbelül Jeruzsálemtől ez a kietlen hely, ahol megjelent egy egészen különös alak, a régi prófétáknak a gondolatvilágát, kinézetét hozva magával, és elkezdett prédikálni, és egy új mozgalmat elindítani. Jézus korában ebben semmi új nem volt. Szinte évente jöttek új mozgalmat indító messiások, akik azt mondták, hogy most küldte el végre Isten a szabadítót, végre felszabadítja Izraelt a rómaiaktól, végre valami elkezdődik, sokszor ebből kisebb háborúk lettek, amit a rómaiak vérbe folytottak. És ez az ember, bizonyára mindenki kitalálta, keresztelő János, valami egészen újat hozott. Ő nem a rómaiak ellen harcolt, hanem az emberi bűn ellen. Számára nem az volt a kérdés, hogy a rómaiak meddig ülnek a nép nyakán, hanem az embereknek az életét meddig teszi tönkre a bűn. És ebben volt új keresztelő Jánosnak a mozgalma. Ha meg kéne fogalmaznunk a Biblia alapján, hogy mi volt a fő mondani valója, akkor hadd idézzek tőle, keresztelő János ezt mondta, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. És ez egy sikeres mozgalom volt. Sokan azt mondják, hogy életében János többen követték, mint Jézust. Sokan voltak, akik meghallották az ő szavát, elmentek oda a Jordán folyóhoz, valaki csak érdeklődéssel, látjuk, hogy vannak farizeusok, akik kérdéseket tesznek fel, de nagyon sokan voltak, akik átélték azt, hogy igen, itt életemnek egy meghatározó eseménye történik, megváltozik az életem, le tudom tenni a bűneimet, itt tudom hagyni mindazt, ami engem Istentől és az embertársaimtól elválaszt, és ami tönkreteszi az én életemet. Képzeljük el ezt a helyzetet, hogy ott van rengeteg ember, sokan sírva mondják el a bűneiket, vannak köztük katonák, vannak köztük vámszedők, vannak köztük farizeusok, és kérik az Isten bocsánatát, és kérdezik Jánost, hogy mit tegyenek. Hadd olvassak fel egy szakaszt egy másik evangéliumból, a sokaság pedig megkérdezte tőle, akkor hát mit tegyünk? János így válaszolt nekik. Akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs, és akinek van ennivalója, hasonlóképpen cselekedjék. Vámszedők is mentek hozzá, hogy keresztelje meg őket. Ezek szintén megkérdezték tőle, Mester, mit tegyünk? Nekik ezt mondta, semmivel se hajtsatok be többet a megszabottnál. Megkérdezték tőle a katonák is, mi pedig mit tegyünk? Nekik ezt felelte, senkit ne bántalmazzatok, senkit meg ne zsaroljatok, hanem elégedjetek meg a zsoldotokkal. Micsoda színes kavalkádja volt ez a bűnösöknek. Ott volt olyan, aki korábban zsarolt, volt olyan, aki háborúba embereket nem csak a harc közben, hanem amúgy is akár megölt, vagy nőket erőszakolt meg. Ott voltak olyan vámszedők, akiknek talán nem volt ennyire nyilvánvaló a bűne, mégis a kapzsiság ejtette őket foglyul. És nem véletlen, hogy keresztelő János az ige hirdetéseiben viperák fajzataiként szólította meg őket. Rablók, katonák, csaló vámosok, mindenféle gonoszságtól terhelt ember, tele bűnbánattal, szomorúsággal és fájdalommal. És mit tesz János? Hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. És akkor, amikor Jézus megkeresztelése a témánk, akkor értjük meg igazán, vagy akkor lesz talán még nehezebb megérteni, hogy Jézus miért keresztelkedett meg, ha megértjük, hogy mit tett keresztelő János. Amit keresztelő János tett, az nem azonos a mi keresztelőnkkel. Ez egy nagyon fontos dolog. Erre majd mindjárt mondok bibliai példát is. Keresztelő János, amit tett, az sokkal inkább a mi úrvacsoránkra hasonlít. Keresztelő Jánoshoz nem mehetett oda senki addig, amíg nem tartott bűnbánatot. És keresztelő János azzal a jelképes cselekedettel, amit végrehajtott, azt mutatta be, hogy most meghal a régi ember, a tele bűneivel, megfullad és feljön egy új. Azt élték át ezek az emberek, amit nekünk kellene átélnünk az úrvacsora alkalmával, hogy oda megy az ember tele bűnnel, és ahogy ott a víz jelképezte a megtisztulást, itt nálunk pedig az ostya és a bor közvetíti az Istennek a kegyelmét. Oda megy a bűnös, visszajön a megtisztult ember. Ez volt, amit keresztelő János gyakorolt. Ez nem ugyanaz, mint akár a mi gyermekkeresztségünk, amit az Atya, Fiú, Szentlélek nevében teszünk, hiszen a gyermekkeresztségnél nincs hozzákötve ugye a bűnbánat, egy kisgyermek nem tesz bűnbánatot, ott Isten megelőlegezett szeretetéről, kegyelméről van szó. És ez nagyon fontos, hogy megértsük, hogy Jézus ezt nevezzük így, ahogy az ige mondja, a bűnbánat keresztségében részesült. Nem abba, amit mi ilyen keresztelőnek gondolunk, mert akkor még valahogy teológiailag meg tudnánk magyarázni, hogy Jézusnak, a bűntelennek miért kellett oda mennie, miért kellett megkeresztelkednie. Ezért hangsúlyoztam ezt, hogy itt gyarló, bűnös, nyomorult emberek voltak, és Jézus ebbe a sorba áll be. Ez nem egy olyan keresztelői szertartás volt, amit sokan talán megszokásból vagy egyébből ilyen jó hangulatú alkalomként tartanak. Jézus körül a bűneik miatt zokogó emberek voltak. És oda megy mégis keresztelő Jánoshoz. Hadd olvassak fel az apostolok cselekedeteiből egy nagyon rövid részt, amelyik jól mutatja ennek a két keresztelőnek a kapcsolatát egymáshoz. Apcsel 19. Apollós korintusi tartózkodása idején Pál a felső tartományokon áthaladva Efezusba érkezett. Itt néhány tanítványra talált. Megkaptátok a szent lelket, amikor hívőké lettetek? Kérdezte tőlük. Még csak nem is hallottunk, felelték azok, hogy van-e szent lélek. Erre megkérdezte, hogyan keresztelkedtetek meg akkor? János keresztségével válaszolták. És mit mond erre? Már elvileg ugye megkeresztelkedtek valahogy. Ezt mondja, János a bűnbánat keresztségével keresztelt, magyarázta ekkor Pál, a népet meg arra biztatta, hogy higgyenek abba, aki ő utána jön, vagyis Jézusban. Ennek hallatára megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevében. Tehát azt lehet mondani, hogy megtörtént az életükben az, amit bűnbánatnak, megtérésnek nevezünk, de utána jött a keresztség, ami már sokkal inkább hasonlított a mi keresztségünkre, hiszen ez Jézus nevében történt. János tehát bűnösöket merített be, és a bűnbocsánatról prédikált, mint ahogy mi tesszük az úrvacsoránál. És mindezt azért hangsúlyozom, mert itt újra előjön akkor nagyon élesen a kérdés, hogy Jézus akkor miért keresztelkedett meg? Az egyik alapvető teológiai tanításunk az, hogy Jézus bűntelen volt. Megkísértetett sok mindenbe, de ő nem bukott el. Bűntelen volt, tiszta volt. Akkor miért kellett neki megkeresztelkednie? Nem tudom, hogy valaki ezen már ilyen háttéren keresztül gondolkodott-e. Nem volt szüksége arra, hogy lemossa a bűneit. És mégis megtette. És erre szeretnék én ma adni négy választ. Az első válasz, és ez nem egy, most a csúnya szóval mondja, nem egy agylövés nálam, mert tudom, hogy a múlt héten is erről beszéltem, sokkal inkább azt érzem, hogy valami miatt az Isten szeretné ezt a választ is a szívünkre helyezni. Az elmúlt héten az egyik válaszom az volt, hogy azért, mert ez volt az Isten akarata. Azok, akik itt voltak, hallottak Jézusnak egy gyógyítási történetét, amikor egy vakon született, egy gyógyított meg, egészen különös módon, hogy nyálból sarat csinált, és azt kente a betegnek a szemére. És ott is elmondtam, hogy nem tudjuk 100%-osan, hogy ezt miért tette. Mert egyszerűen így látta jónak. Nem lehet mindent megmagyarázni. Itt is ezt látjuk, hogy Jézusnak egy célja volt teljesíteni az atyának az akaratát. És amikor keresztelő János, aki mindazt, amit én elmondtam, pontosan érti, pontosan tudja azt, hogy itt milyen gyarló, bűnös emberek jönnek felém, és meglátja a sorba Jézust, akkor ő nem akarja megkeresztelni őt, mert azt mondja, Uram, nekem volna szükségem arra, hogy te keresztelj meg. Egyszerűen nem értem, hogy ezt miért teszed. Emlékszünk, hogy mit mond Jézus. Azt mondja Jézus, engedj most, mert így illik minden igazságot betölteni. Így kell betöltenünk azt, amit az Atya akar. És Jézusnak ez az egy célja volt egész földi életében, hogy azt nézte, hogy mit akar az Atya. És ezt nagyon sokszor csak az oltárképünkkel kötjük össze. És azt mondjuk, hogy igen, nem csak ott a szolgálata elején, amikor megkeresztelkedett, hanem a Getsemáné kertbe is összeütközött, és ez nagyon érdekes, a Szent Háromság két tagjának az akarata. Mást akart az Isten, és mást akart a Fiú. Jézus, aki valóságos ember is volt, félt a haláltól, ahogy minden normális ember félne, ha azt mondanák neki, hogy holnap átszögezik a kezedet, és megkorbácsolnak. Jézus félt ettől, és összeütközött az akarata az Atyával. De ott is egy célja volt teljesíteni az Atya akaratát. Mert azt mondja Jézus, hogy ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár, mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Jézus azért keresztelkedett meg, és azért vállalta a golgotai keresztet, mert ez volt az Atya akarata. Ez nem jelenti azt, hogy ez egy kényszer volt Jézuson, vagy ne simult volna bele az Atya akaratába, de ott volt ez a küzdelem ő benne is. Mert Jézus is megtehette volna akár a megkeresztelésénél, hogy azt mondja, hogy Uram, de nem állok be ezek közé, milyen emberek ezek? Arról tudom, hogy tegnap mit tett a feleségével, erről tudom, hogy mennyit lopott, mit keresek én itt? És Jézus beáll a sorba, és ott áll közöttük, mert ez az Atyának az akarata, és majd mindjárt megértjük, hogy miért. De nagyon fontos még egyszer, hogy nem mindig kapunk válaszokat. Nagyon sokszor, és lehet, hogy az Isten erre készít fel talán ezekkel az igékkel minket, vagy ezekkel a gondolatokkal, amit hiszem, hogy a Szentléleken keresztül szólaltatok meg, hogy nem mindig tudjuk, hogy miért történik valami. Elmúlt héten influenzás lett egy 11-es lánya Sztélo gimnáziumba, két nap múlva meghalt. Valami hihetetlen módon valahogy a szívére húzódott. Miért történt ez? Lehet keresni a választ, meg sok mindent mondani. A legjobb szív kórházba került. Egyszerűen nem tudjuk sokszor a választ, hogy mi miért történik. És ezt kell látnunk, hogy igen, az Istennek van egy akarata, és abba bele kell simulni, akkor is a fáj. Miért vállalta Jézus a megkeresztelkedést? Azért, mert közösséget vállalt velünk. Neki nem volt szüksége arra, hogy lemossa a bűneit. És mégis beállt ebbe a sorba. És kifejezte ezzel azt szolgálata kezdetén, hogy én beállok ide közétek, a következő 3 évenben el fogom hordozni azt, amit ti elhordoztok. Nem egy isteni sérthetetlenségbe fogom élni az életemet, hanem el fogok fáradni, fogok éhezni, fogok szenvedni, a sebektől brutális fájdalmaim lesznek, de át fogom élni a gyászt, át fogom élni a lenézést, az elhagyatottságot, a megbántást, sok-sok mindent. És amikor Jézus beáll a sorba, akkor ezt éli át. Ezért mondom, hogy sokszor kicsit fejreáll a liturgiánk, hiszen ezt már megfogalmaztuk a Isten tisztelet elején, amikor ezt imádkoztuk. Hálát adunk neked, Urunk és Istenünk, hogy egyszülött fiadat emberré tetted, a bűnösök közé állítottad. Igen, Jézus így a bűnösök közé állította Jézust, azért, hogy ezzel is kifejezze, hogy ami mostantól kezdődik, az nem valami színjáték. Pál apostol, immár teológiai nyelven, ez gyönyörűen foglalja össze a Filippi levélben, ezt írja Jézusról. Aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt. Megalázta magát, és újra jön, engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ebben benne van az engedelmesség az Atya akaratának, épp úgy, mint az, hogy beáll a bűnösök közé. Másik dolog, ami miatt Jézus megkeresztelkedett, az egy kép, de értsük jól ezt a képet, és azt gondolom, senki nem fogja rosszul érteni. Miközben az emberek a Jordán folyóba lemosták a bűneiket, Jézus magára vette azokat. És persze mindenki tudja, hogy nem arról van szó, hogy a lemosott bűnök úszkáltak a vízbe, és akkor Jézus magára vette, de ott van ez a kép, hogy emberek miközben megtisztulnak, Jézus magára veszi ezeket a bűnöket. És nem véletlen, hogy amikor keresztelő János meglátja Jézust, nem tudom ki az, aki tudja János evangéliumában Jézus megkeresztelésénél, mi az, amit először mond? Azt mondja, hogy íme az Isten báránya. Ő is összeköti Jézus megkeresztelését a bűnök elhordozásával. Úgy, ahogy a Páska ünnepén minden család elvitt egy bárányt föl a templomba, ráolvasták az egész népnek a bűnét, és levágták ezt a bárányt, és a család megtisztult. Ugyanígy az emberek ott a bűnbánat által megtisztultak, de Jézus közben magára vette az embereknek a bűnét. Hogy könnyebb legyen megérteni, hadd idézek egy olyan éneket, amit nagyon sokszor énekeltünk, és pont erről szól. Magára vette szennyes ruhám, így békíté meg Istent, atyámat. Magára vette szennyes ruhámat. Miközben emberek megtisztultak, Jézus magára vette a világnak a bűneit. És ez a igazán hangsúlyos és igazán fontos. És hadd fejezzem be még egy dologgal, ami én azt gondolom, hogy az Istennek, az Atyának egy különös ajándéka volt az engedelmes fia felé. És ezért is fontos volt Jézus megkeresztelése. Ott áll a Jordán folyóba Jézus, kijön a vízből, kiemelkedik, vizes a haja, vizes a ruhája, és egyszer csak hallja az Atyának a szavát. Te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Biztos tudja mindenki, hogy Jézus megkeresztelése után milyen történet következik. Jézus megkísértése. Ott áll Jézus, készen az útra, készen a harcra, és van-e nagyobb megerősítés ennél, amikor maga az Atya mondja azt, hogy ez az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Az Atya látja a fiát, ahogy ott áll a bűnösök között, ahogy testben és lélekben felkészült a feladatra, és kedves szavaival megerősíti őt a küzdelmek előtt. Az Atya gyönyörködik a fiúban. És hadd zárjam két kérdéssel, tudunk-e mi így gyönyörködni Jézusban? El tudjuk-e mondani egykori pietista evangélikus lelkésszel, Ács Mihállyal együtt, ott van az énekeskönyvünkben az éneke, kitett éneknél csak két számot kell megcsinálni, a 372-es ének, e földön és a csillagoségben te vagy én nékem gyönyörűségem, rajtad kívül nincs sehol boldogság, te benned élnem már, kész mennyország. Tudunk-e így gyönyörködni Jézusban? És a másik kérdés az, hogyha az Atya lenéz az égből, és látja a mi életünket, akkor tud-e gyönyörködni bennünk? Lát-e bármit, ami gyönyörködni való? Tudom, hogy ez nehéz kérdés, és azt mondanánk legszívesebben, hogy biztos nem. Mert hiszem azt, hogy az az ember, aki valóban átéli a bűnbocsánatot, az valóban tiszta lehet az Isten szemébe is, és tud benne gyönyörködni az Isten, nem a saját szépségünk miatt, hanem az ő szeretete, kegyelme miatt. Hadd zárjam egy énekkel, azt gondolom jó kifejezi mindazt, amit elmondtam. Jézus, te drága, mit adjak néked? Összetört szívem hozom elébed. Összetört szívem hozom elébed. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, egy év kezdetén köszönjük, hogy abból tanulhattunk, ahogy te kezdted a szolgálatodat. Micsoda alázat volt te benned. Nem azon gondolkoztál, hogy lenne neked a legjobb, a legegyszerűbb, hanem arra figyeltél, hogy mit mond a te atyád. Istenünk, egy új évnek a kezdetén, különösen úgy, hogy délután presbiteri is, ülés is lesz, attól, hogy mi is erre tudjunk figyelni, hogy mi a te akaratod, ami egyéni életünkben, családunk életében és ennek a gyülekezetnek az életében. És Úrunk Istenünk, attól, hogy erőt adjon nekünk az, hogy te nem veted meg a mi társaságunkat, a mi gyülekezetünket, a mi életünket, hanem beállsz,

Isten igéjére most válaszként és a záróimádságra készülve hallgassuk meg a énekkarnak a szolgálatát. Isten békessége minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.

Imádkozzunk. Urunk Istenünk, áldunk téged Jézus Krisztusért, a világ világosságáért, aki engedelmességével betöltötte törvényedet, kijelentette akaratodat, és megdicsőítette nevedet. Ne engedd, hogy kivonjuk magunkat akaratod érvénye alól. Láttasd meg velünk, hogy jó a te akaratod, és javunkra van, ha megtartjuk törvényedet. Juttasd eszünkbe megváltónk halálig menő engedelmességét, és szeretetével hajtsd a mi szívünket és Isten és ember szeretetre. Engedd felismernünk és cselekednünk akaratodat a helyünkön, ahová szolgálatra rendeltél. Éreztesd atyai akaratod jóságát minden emberrel, és áld meg egyházunkat, népünket, vezetőinket, és minden népet az Úr Jézus Krisztusért. És Urunk Istenünk, így kérjük a te áldásodat erre a gyülekezetre is. Köszönjük neked azt mindazt, amit az elmúlt években munkálkodtál közöttünk. Köszönjük azokat a testvéreket, akik ebben a gyülekezetben találtak lelki otthonra. És köszönjük neked azt, hogy hétről hétre szól a te igéd. Köszönjük Istenünk azt, hogy vannak különböző alkalmak, lehetőségek hétközben is rád figyelni, téged hallgatni, közösségben erősödni. Urunk Istenünk, ezekre is a te áldásodat kérjük. És köszönjük neked a gyermekeket is, és mindazokat, akik szolgálnak közöttük. Urunk Istenünk, téged kérünk, légy velük, adj nekik bölcsességet, türelmet, szeretetet. A gyerekeknek pedig adj fogékonyságot megérteni és meghallani a te igédet. Urunk Istenünk, imádkozunk azokért, akik a gyülekezetben különböző terheket hordoznak. Urunk Istenünk, többen vannak, akik betegek. Téged kérünk, vigyázz rájuk, erősítsd meg őket, és adj melléjük olyan testvéreket, akik tudják vigasztalni őket, akik tudnak te feléd és te reád mutatni. És Urunk Istenünk, imádkozunk azokért is, akiknek nem külső fizikai betegsége van, hanem lelki terheket hordoznak. Vigyázz a magányosokra, a gyászolókra, vigyázz azokra, akiket depresszió, rossz kedv kínoz. Te mutasd meg nekik, hogy te őket is szereted, te melléjük is odaülsz, odaállsz, hogy soha sincsenek egyedül. És Urunk Istenünk, imádkozunk azért a testvérünkért is, aki ma 18 esztendős. Te őrizd meg őt, te vigyázz rá, te növeld az ő hitét, és te erősítsd őt testileg, lelkileg egyaránt. Urunk Istenünk, olyan sok mindent mondhatnánk még neked, és szeretnénk is majd mondani a héten imádságainkban, találkozásainkban. De most hallgass meg minket akkor, amikor együtt a te nevedben így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Végezetül, kedves testvéreim, fogadjátok az Úristen áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.

Kedves hallgatóink! A kispesti evangélikus gyülekezet istentiszteletét közvetítettük felvételről. Ígét hirdetett Deák László lelkész.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhítat címe Teljes készség. A mai ige 110. Zsoltár 3. verse. Néped önként követ szent öltözetben, ha sereget gyűjtesz. Gondolatok az igéről. Áldott legyen a kegyelem Istene, hogy ez így van. Öröktől fogva kiválasztott népe, természetétől fogva éppen olyan makacs, ugyan, mint Ádám, több maradéka, de amikor eljön az Úr sereggyűjtésének napja, és a kegyelem kifejti hatalmát, ezek készek megtérni és hinni az Úr Jézusban. Senki sem erőszak hatására tér meg, de Isten lelke addig munkálkodik benne, míg készek vagyunk meghajolni az ő akarata előtt. Milyen csodálatos hatalom az, amely soha nem kényszeríti, de mégis irányítja akaratunkat. Isten nem töri fel a zárat, hanem mesteri módon kinyitja azt. Erre egyedül csak ő képes. Ezek után már készek vagyunk úgy élni, cselekedni és szenvedni, ahogy az Úr akarja. Ha olykor lázadásra hajlunk, csak újra meg kell mutatni a hatalmát, már is sietünk szívből engedelmeskedni parancsainak. Szeretnénk ma Isten hatalmának a tudatában élni, és az ő dicsőségére és embertársaim javára igaz cselekedetet végrehajtani. Uram, én kész vagyok erre, és bízom abban, hogy te ma gyűjtesz seregeket, teljesen rendelkezésedre állok. Készen vagyok, sőt, vágyom arra, hogy használj fel szent céljaidra. Add, hogy ne kelljen így kiáltanom. Arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Róma 7:18. Istenem, aki az akaratot kiművelted bennem, tőled kérek most erőt a teljesítéséhez is. Ma van a Jom Kippur, a zsidók legszentebb napja. A Jom Kippur most, ma, szeptember 20-án vasárnap este köszönt be, és szeptember 21-én hétfőn este megy ki. Jom Kippur az engesztelés napja, a zsidó év legszentebb napja, amikor a bőjt, az imádság és az önvizsgálat egyetlen célt szolgál. Megtisztulni az elmúlt év vétkeitől, és új elhatározásokkal kezdeni az újat. A zsidó hagyomány szerint Jom Kippur különleges lehetőséget kínál a megtérésre és az örökké való bocsánatának elnyerésére. A 25 órás bőjt, a fehér öltözet, a különleges imák és az ünnephez kapcsolódó szokások mindazt fejezik ki, hogy ezen a napon az ember befelé fordul, számot vet önmagával, és igyekszik rendezni kapcsolatát Istennel és embertársaival. Elismeri az egyházak szolgálatát a kormány. A miniszterelnökkel találkoztak a felekezetek képviselői. A nemzeti alaptanterv átdolgozásában és a hátrányos helyzetűek támogatásában is számít az egyházakra Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő és Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közösen fogadták a történelmi egyházak vezetőit. A kormány biztosította az egyházakat, hogy az érvényben lévő megállapodásokat tisztelet tiszteletben tartja, de az ország anyagi helyzetére való tekintettel mértékletességre kérte őket. A református egyház képviseletében Fekete Károly, a tiszántúli református egyház kerület püspöke és Barna Sándor, a tiszán inneni református egyház kerület püspöke vett részt a találkozón, Steinbach József dunántúli püspök, a zsinat lelkészi elnöke egy korábban leszervezett hivatali úton volt Dél-Koreában. Rajtuk kívül egyházi részről Erdő Péter bíboros érsek, Székely János, a katolikus püspöki konferencia elnöke, Szemerei János, az evangélikus egyház elnök püspöke, Prőle Gergely, az evangélikus egyház országos felügyelője, Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége elnöke, és Fröhlich Róbert országos főrabbi voltak jelen. Átadták a kecskeméti pünkösdi gyülekezet imaházát. 6 év áldozatos munkája lezárásaként szeptember 12-én teltházas ünnepi istentisztelet keretében átadták a kecskeméti pünkösdi gyülekezet imaházát. A gyülekezet összefogott és együtt elkezdték a közel 100 méteres gyár épület átalakítását, felújítását. Az ország különböző gyülekezeteiből is érkeztek önkéntesek, akik időt, energiát nem sajnálva segítkeztek a felújításban. A fáradtságos munka eredményeként az imaház idén teljesen elkészült. Az ünnepi alkalom elején Kurdi Viktor, a gyülekezet presbitere köszöntötte a gyülekezetet és a vendégeket, majd levetítettek egy összefoglaló kisfilmet az elmúlt 6 év munkájáról. Földesi Tamás egyházuk nevében egy plakettel ajándékozta meg a gyülekezetet, melyen az alábbi igevers állt: kiválasztottam és megszenteltem ezt a templomot, hogy itt legyen az én nevem mindörökké, itt lesz a szemem és a szívem mindenkor. Krónikák második könyve 7.16. Az imaház megnyitó közös ebéddel zárult, a gyülekezet pedig délután egy hálaadó Isten tisztelettel folytatta az ünneplést. Október a reformáció hónapja. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa idén is október 1-e és 31-e között rendezi meg az Október a Reformáció Hónapja elnevezésű programsorozatot. Ennek keretében az ország különböző pontjain több száz eseményre várják az érdeklődőket. A megnyitó ünnepség október 1-én csütörtökön 18 órától lesz a Deák téri evangélikus templomban, amelyen igét hirdet Pap János baptista egyházelnök. Közreműködnek a Veselényi utcai baptista gyülekezetének kara, a református Calvin kórus, a pünkösdi zenei misszió kórusa, a miskolci metodista Eszterházi és az avasi gimnázium összevont kórusa és az evangélikus luterániak énekkar. 17 óra 30-tól térzenével szolgál az Egressi Béni Református Művészeti Középiskola.
1: Kulturális programajánló.
2: Ma zárul le a 20. Ars Sacra Jubileumi Fesztivál. Szeptember közepén ismét templomok, múzeumok és kulturális terek adtak otthont az Ars Sacra rendezvényeinek, amelyek a keresztény kultúra, a művészet és a közösségi élmény felől közelítettek a hit világához. A fesztivál szeptember 12-én kezdődött, és még ma, 20-án rendezik meg Budapesten, vidéki helyszíneken és határokon túl is. Az idei Ars Sacra különleges alkalom, mivel 2026-ban 20. alkalommal rendezik meg a program sorozatot. A jubileum év mottója a reményt és jövőt adok nektek, idézet. A Jeremiás könyvéből vett sor a szervezők szerint egyszerre adja az idei fesztivál üzenetét, és visszautal az első Ars Sacra mottójára is. Az Ars Sacra fesztivál több mint 300 ingyenes programjával egyaránt várja a híveket és a keresztény kultúra iránt érdeklődőket. Ezért az Ars Sacra 2026-ban jó alkalmat teremthet arra, hogy a látogatók ne csak célzottan templomi programokon vegyenek részt, hanem ingyenes, kulturális eseményeken, koncerteken, kiállításokon és vezetett sétákon keresztül is közelebb kerüljenek a keresztény kulturális örökséghez. 35. országos evangélikus hittanverseny. Az Evangélikus Egyház országos irodája, gyülekezeti és missziói osztálya által meghirdetett 35. országos evangélikus hittanverseny témája: Csodák nyomában Jézus földi és égi útja. Az előző évekhez hasonlóan a gyülekezetek és az egyházi iskolák csapatai, illetve azok az iskolák, ahol heti 2 órában tanulják a hittant, külön értékeléssel versenyeznek, beleértve a döntőt is. Az iskolák kerületi fordulóinak lebonyolításában az iskola lelkészek, az egyházmegyei fordulók lebonyolításában pedig a kateketikai felelősök közreműködésére számítanak.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Minden vasárnap az ifjúságé is. A múlt évhez hasonlóan idén is közös ünnepi alkalomra hívták a református gyülekezeteket az ifjúság vasárnapjára. A kezdeményezés célja, hogy ma, szeptember 20-án, vasárnap, országszerte hangsúlyt kapjon a gyülekezetekben minden generáció. Köztük a fiatalok is együtt gyűlnek össze Isten dicséretére. Az ifjúság vasárnapja közös ünnep a Kárpát-medence református gyülekezeteiben, egyszerre közös és helyi alkalom, hiszen ugyanazon a vasárnapon, mégis az adott közösség életéhez illeszkedve valósul meg. Célja, hogy a gyülekezetek megünnepeljék vasárnapról vasárnapra minden generáció, köztük a fiatalok is összegyűlnek Isten szeretetének ünnepén. Ezen a napon különösen is hangsúlyos, hogy a fiatalok az ajándékaikkal szolgálhassanak a gyülekezetekben, bizonyságtétellel, énekléssel, vendéglátással, házigazdai szolgálattal vagy más módon. Az alkalom arra is lehetőséget ad, hogy a közösségek megáldják és szolgálatba küldjék azokat a tanárokat és ifi vezetőket, akik évközben a fiatalok között végeznek szolgálatot. A szervezők idén is szeretnének segítséget nyújtani a gyülekezeteknek a készülésben. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. A nyári idő után hétfőtől bekopog a hűvösebb őszi idő. Ma vasárnap gyengén felhős és napos az idő. Délután előfordulhat eső, nyugatias a szél és 26-30 fokunk van. Hétfőn felszakadozik, csökken a felhőzet, többfelé eshet eső. Északnyugatira fordul a szél és 19-24 fok várható. A hét elején egy nyugat-európai anticiklon peremén az eddiginél jóval hűvösebb levegő áramlik a Kárpát-medencébe, visszaesik a hőmérséklet.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Egyenesség. Az ember utasítsa el azt, amivel nem ért egyet. Ne alászkodjon meg, még ha ennek következtében kellemetlenebb helyzetbe kerül is átmenetileg. És próbálja meg értékelni az új helyzetben a jót. Mindig azt kell nézni, ami marad, és nem azt, ami elveszett. Konrád György.

kedves hallgatóink, Kalendárium című műsorunk következik. Műsorunk a múló napokkal, a hozzájuk fűződő hagyományokkal, ünnepekkel foglalkozik, felvillantva azok érdekes pillanatait. Figyeljünk együtt! Szeptember.

Kányádi Sándor, szeptember. Tele a hombár, tele a raktár, tele a kaptár, tele a csűr. Rászáll a nyár a legelső sárga levélre, s erre.

0: Szeptember az év 9. hónapja a Gergely naptárban, és 30 napos. E hónap neve a latin septem szóból ered, amelynek jelentése 7. Mivel szeptember eredetileg az év 7. hónapja volt a római naptárban. A népi kalendárium Szent Mihály havának nevezi.
1: Szeptember 1. A II. Világháború kitörésének emléknapja. 1939. szeptember 1-én Németország megtámadta Lengyelországot, ezzel elkezdődött a II. Világháború, amely mind méreteiben, mind veszteségeiben, mind máig tartó hatásaiban az emberiség legszörnyűbb tragédiája a világtörténelemben. A 6 évig tartó háború közel 60 millió embert pusztított el.
0: Somjó Zoltán, Nyugodj meg, hogyha tudsz. Részlet. Ez már az első őszi szín. Ez. A nyár vég halksárgával színez virágot, levelet. Ez már az első őszi illat. Az igazi nyár már elillant a háztetők felett, megint lehűl felpezsdült véred. A körte már kásásra érett, s túlérett vagy te is.
1: Szeptember, iskolakezdés, tanévnyitó. Az óvodától az általános és középiskolákon át az egyetemekig szeptember elején, közepén indul a tanév.
2: Vörös Sándor, kezdődik az iskola, részlet. Könyv. Toll, tinta, ceruza, rontom, bontom, kezdődik az iskola, csak a szondom. Kora reggel rohanás, rontom, bontom, nem könnyű a tanulás, csak a szondom.
1: Szeptember 8. Az írni-olvasni tudás nemzetközi napja. 1965. szeptember 8-án az UNESCO úgy döntött, hogy e napot az írni-olvasni tudás nemzetközi napjának nyilvánítja. Ez a nap ráirányítja a figyelmet az írástudatlanság problémájára. A világon még mindig 1 milliárd írástudatlan felnőtt él, ezek kétharmada nő.
0: Tóth Árpád, őszi kérdés, részlet. Jártál-e mostanában a csendes tarlón este, mikor csillaggal ékes a roppant tiszta tér, s nagy, lassú szekerek ballagnak haza, messze, s róluk a széna illat meghalni visszatér? És fájt-e, amíg nézted a nyárfát révedezve, hogy reszket agfeje az ezüstös fehér, s hogy édes életednek újra egy éve veszve, mert viszi már szeptember a nagy szénás szekér?

0: Szeptember 14. A keresztény egység napja. A keresztény egység napját 1996. szeptembere óta tartják az 1000 éves fennállását ünneplő pannonhalmi főapátságban. Jézus azért imádkozott az atyához, hogy tanítványai mindnyájan egyek legyenek. A keresztény egységről szóló nyilatkozatokban elgondolkodtató, hogy a különböző egyházak lényegében változatlanul megőrizték elkülönítő teológiai dogmatikai felfogásukat.
1: Szeptember 21-e a béke világnapja. Az ENSZ közgyűlése arra kérte az országokat, hogy tekintsék ezt a fegyverszünet és az erőszakmentesség napjának.
2: Tompa Mihály, őszi képek. Részlet. A gólya vándorútra kelt, de még zöldel hegy és mező. Minő szép nyájas ősz vagyon, a napsugár az ágakon, másod virágot csalt elő.
0: Szeptember 16 és 22, Európai Autómentes Nap és Mobilitási Hét. A rendezvénysorozat célja a társadalom környezet tudatosságát erősíteni és felhívni a figyelmet többek között a megnövekedett autóforgalom okozta környezeti, baleseti és városképi problémákra. Szeptember 3. hétvégéje az Európai Örökség napok. Az Európai Tanács kezdeményezésére a tagországok részvételével 1991 óta minden év szeptemberében megrendezik az Európai Örökség Napok, Nyitott Kapuk című programot. Múzeumok, emlékhelyek és műemlékek nyílnak meg ilyenkor ingyenesen a közönség számára. Petőfi Sándor, szeptember végén. Részlet. Elhull a virág, eliramlik az élet. Ülj hitvesen, ülj az ölembe ide. Ki most fejedet keblemre tevéd le, holnap, emomolsz-e síron fölibe? Ó, mondd, ha előbb halok el, tetemimre könnyezve borítasz-e szemfödelet? Rábírhat-e majdan egy ifjú szerelme, hogy elhagyod érte az én nevemet?

0: Szeptember utolsó vasárnapja, a hallássérültek világnapja.
1: Vas István, a süket néma kislány, részlet. Ó, milyen volt a mosolya, ahogy valakihez odaszaladt. Kezét kezembe adta, tekintete a nyílt, a védtelen ajándék volt. Biztonság, bizalom, hogy ember és ember közt van remény.

0: Szüret. A szüreti szokások a szőlőszedés utolsó napjához, a végzéshez kapcsolódnak. A kisebb szőlőkben a család ma is meghívott segítőkkel szüretel. A házigazda, a tulajdonos vendégül látja a szüretelőket étellel, itallal, a szőlőből, mustból kóstolót vihetnek haza. Bortermő vidékeken nagyobb szavású mulatságokat, szüreti felvonulásokat rendeznek.
1: Babits Mihály, szüretelő. Sötét-zöld színű és tömött a tő. Egy-egy vörös levéllel néha tarka, édesen lankad, érve csüggedő kékes fürtjével a nemes kadarka. Oly mézes forrós, drágán töppedő, mint szenvedélyes szerető vad ajka, s várakozásban ég a hegytető, s mosolyog a nap, a lángtejű dajka.
2: Szeptemberben búcsúzik a nyár, beköszönt az ősz. Az ember, ha van rá benső késztetése, megélheti a teremtett világ szívmelengető bőségét.
0: Csorba győző, szeptember. Részlet. Körték, szilvák megérnek, a lágy szőlőszemek sárgáján tiszta fények szikrái zengenek. Bimbóit fölnevelte az őszi rózsasor, ezer szín tört a kertre, a nyári zöld alól.

0: kedves hallgatóink, Kalendárium című műsorunkat hallották. Közreműködött Sümeginé Tóth Piroska,
1: Nyári István
0: és Török Attila.
2: Séva néni meséi. Most a Szóla Rádió hétvégi meseadása következik, nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.
3: Szervusztok! Szervusztok, kedves Séva nénis gyerekek! És igazi nagy örömmel köszöntöm felnőtt hallgatóinkat is. Annyira boldog vagyok, hogy immár több mint 7 éve vagyunk így együtt, szoros barátságban, a rádió hullámain. Köszönöm mindnyájunk mennyei édesatyának, hogy lehetőséget adott nekünk, hogy ezen a műsoron keresztül is egyre jobban megismerjük és megszeressük őt. Gondolom, már kívülről tudjátok a műsor menetét, amit nagyon szeretek, mert igazán hasznosnak érzem. Nos, tehát új hallgatóinknak is mondom, szokásunkhoz híven először vázlatosan átismételjük a múlt heti válaszainkat, hogy meglássuk, emlékszünk-e még azokra, illetve, hogy megmaradt-e a szívünkben Isten üzenete. Aztán jönnek az eheti válaszok, majd elmondom a következő hétre szóló kérdéseket is. Célom, hogy érezzétek meg, hogy mekkora öröm önállóan gondolkodni, hogy felnőve okos és erős harcosai legyetek a menny urának. És ne feledjük, hogy most, még mindig húsvétra gondolva, arra fogunk emlékezni, hogy mit tett értünk Jézus Urunk, hogy megszabaduljunk bűneink terhétől, a büntetéstől és a rossz dolgok szeretetétől. Na, készen vagytok, kedves harcostársak, mert én igen? Hát akkor kezdhetünk is!

Íme a három válasz a múlt heti kérdésekre, persze rövidebben. 541. kérdésünk volt, mit jelent a nagy csütörtök? A válasz? Az új szövetségben az utolsó vacsora történt nagy csütörtökön, az egyiptomi szabadulás emlékére. Aztán kimentek az olajfák hegyére, Jézus imádkozott az atyához, hogy talán lehetne más megoldás is, mint az a kereszt és bűntenger, ami őre várt, de nem volt. Jöttek, elfogták, megkötözték, elhurcolták, még akkor éjjel a főpapokhoz, hogy kihallgassák. De miért? Mert a főpapok, akik éppen az ő emberei lettek volna, vagyis Istené, elhatározták, hogy megölik őt. Teljesen mindegy, hogy milyen vád alapján, csak tűnjön már el. Kihallgatták, és minden hazugságot ráfogtak. Aztán vitték tovább a másik főpaphoz. Verték, pofozták, gúnyolták, hamisan vádolták. Ezzel telt el a nagy csütörtök, vagyis fölkészültek a gonoszok arra, hogy másnap Jézust kivégezzék. Nos, a zsidó emberek másként számolják az időt, mint mi. Mi nálunk úgy van, hogy évfélkor vége a napnak, és már is kezdődik az új, 0 óra, 0 perckor. De a zsidók nem így gondolkodnak. Náluk az alkonyat a nap vége, amikor jön a sötétség. Persze ez mindig változik, hiszen nálunk is más-más időben sötétedik, télen, meg nyáron is. Tehát naplemente idejéig nagy részt ezek történtek ezen a nagy napon. Ötszáznegyvenkettedik kérdés. Mit jelent a nagy péntek? Válasz. Miután Jézus megfeszítették, még elintézett néhány nagyon fontos dolgot itt, a földön. A mellette lévő lator megtért, édesanyját Jánosra bízta, példát adott a századosnak hitből. Aztán irtózatos földrengések lettek, megnyíltak a halottak sírjai, és kijöttek belőle az elhunytak. A világ elsötétült, és délután 3 órakor Jézus Urunk meghalt. Ki mondta, amiért erre a világra jött? Elvégeztem a földön mindazt, amit rám bíztál, drága atyám. Vagyis egyetlen szóval elvégeztetett. Két nagyon gazdag főúri tanítvány látta ezt, Arimátriai József és Nikodémus, a főpapi bíróság tagjai. Ők levették Jézus testét a keresztről, 34 kiló illatos kenőcsbe tekerték, és elhelyezték Arimátriai József vadonatúj barlang sírjában. És az asszonyok mentek utánuk, és nézték, hogy hova viszik a világ Krisztusát. Sírtak, zokogtak, majd hazamentek, hiszen jött az alkonyat, és törvényeik szerint kezdődött a szombat, amikor nem volt szabad dolgozniuk. Hazamentek, iszonyatos fájdalommal a szívükben, és gyászoltak a többi tanítvánnyal együtt. Ötszáznegyvenharmadik kérdésünk volt, mit jelent a nagy szombat? A válasz? A főpapok féltek a büntetéstől, és jogosan, mert az Isten fiát ölték meg. Eszükbe jutott, hogy Jézus ezt mondta korábban, 3. napra föl fogok támadni a halottak közül. Na így aztán félve és rettegve, valamint nagy dühösen, kirendelték a saját katonáikat a sírhoz, hogy őrizzék, vigyázzák, nehogy már történjen valami. A sír elé, a kor szokásának megfelelően, egy óriási nagy kerek követ gördítettek, hiszen oda nem mehettek be,
és nem jöhetett ki senki se. Azért elmondom nektek, hogy ott nem olyan temetés voltam, mint nálunk. Ott egy sziklaszerű barlangba temették a halottat, bekenték mindenféle csoda illatos kenettel, hófehér gyolcsba takarták, lefektették egy kő ágyra, és magára hagyták egy évig. Ezen idő alatt az ottani klímában már csak a csontok maradtak meg. Akkor bementek, és nagy tisztelettel összeszedték a csontokat, és egy értékes kő edénybe tették. Félre rakták, és ezzel vége volt a temetésnek teljesen. Tehát napszállt akkor kezdődött a vasárnap. A mai ünneplők közül kevesen gondolnak ám arra, hogy a szombat is ilyen eseménydús volt. Sokuknak csak a péntek és a vasárnap számít, pedig érdemesen figyelni a folyamatot. Na, drágáim, akkor most itt vannak a kérdések, már erre a hétre az újak. 544. kérdésünk. Mi történt húsvét vasárnap? A válasz. Mindazok a dolgok, amik eddig történtek Jézussal, nagyon fontosak voltak, hiszen tanított, bemutatta isteni származását, gyógyított, sokuknak kinyitotta a szívét a pogányok és az utált népek felé. Minden jövendelés beteljesített, amit az atya előre megmondott a népnek, hogy ő fölismerhető legyen. Aztán a sátán késztetésére a főpapok kivégezték őt, mint Isten ellen lázadót, ami azért is nagyon különös, mert maga Jézus Isten, és akkor most akkor lázad maga ellen? Aztán felszögezték a keresztfára. Még péntek este a sírba tették, és szombaton végig ott volt a teste. De vasárnap? Vasárnap történt valami nagyon különös. Jézus háromszor is elmondta a tanítványainak, a világ bűnei miatt őt adják halálra, hogy elszenvedje mindnyájunk bűneinek minden büntetését, de harmadnapra fel fog támadni. Igen ám, de ezt valahogy nem hallották meg a tanítványok. Tudjátok, úgy volt ez, mint nálatok sokszor. Mond valamit anyu, apu, a tanár, és ti nem akarjátok azt. Így becsukjátok a fületeket, és nem is halljátok meg, amit nektek mondanak, még akkor se, ha kétszer vagy háromszor is elismétlik nektek. Nos, így voltak a tanítványok, a 12 apostol is. Nem akarták tudomásul venni, hogy Jézus meghal, értük. De a harmadik napra meg föltámad, mert ez a földi munkája. De miért nem akarták ezt meghallani? Három dolog is magyarázhatja. Egyrészt nagyon szerették Jézust, és hallani se akartak arról, hogy őt bárki bántsa, ez ugye érthető. A másik ok az volt, hogy terveik voltak Jézussal, nekik az embernek az Istennel. Azt várták tőle, hogy mint dicső király és hadvezér fog föllépni, és kiűzi a gonosz rómaiakat zsidó földről. Harmadrészben nem értették még a megváltás kegyelmét. Nos, Jézus küldetése csak annyiban volt ezekhez hasonló, hogy valóban azért jött, hogy kiűzze a gonoszt, de nem az országból, hanem az emberek szívéből. Vasárnap reggel van. Az asszonyok, akik nagyon szerették Jézust és szívből gyászoltak, kimentek a sírhoz, hogy befejezzék a temetési szertartást. És ott, hát még ma is csodálom és álmulok rajta, nem Jézussal találkoztak, hanem két angyallal, ugyanis a sír üres volt. Az angyalok elmondták nekik, hogy
Nincs itt a mindenség istene, mert föltámadt. És ebben a szóban van a mi teljes üdvösségünk és örömünk. Jézus aztán megmutatta magát Máriának, még ott a sír mellett, és elmondta neki, hogy mit csináljunk. Menjen, adja hírül a tanítványoknak, hogy ő él, mindent folytat, amiért jött. Ezért számunkra, keresztényeknek a vasárnapi nap a legjelentősebb. Hogy is magyarázzam ezt nektek? Amikor valaki gimis és leérettségizik, vagy egyetemista is megkapja a diplomáját, akkor az volt a legfontosabb cél és nap az életében, mint egy olimpikonnak vagy egy világbajnoknak, amikor nyakába akasztják az érmet, mert mindent azért csinált az iskolában vagy az életben. Ha valaki meg akar tanulni biciklizni, és sok-sok esés és véres térdek után végre megtette az első útját, sikeresen, akkor ezért volt minden fáradozása. Ha ezek a sikerek nem lennének meg, akkor a korábbi szenvedéseknek az égvilágon semmi értelme nem lenne.

és kívánjuk tőle. Nos, vasárnap ezért a legszebb ünnep a keresztényeknek. Remélem, most már érted. Ötödik kérdés. Milyen korábbi jövendőléseket mondott Isten ezzel az eseménnyel kapcsolatban? Válasz. Isten, a Teremtő Atya, nagyon jól ismer minket embereket, az ő teremtményeit. Azt is nagyon jól tudja, hogy ő minket tökéletesnek teremtett, úgy testileg, mint lelkileg. De sajnos mindkét részről megromlottunk. A testünk öregszik, betegszik, csonkul, fölmondja a szolgálatot, és a lelkünk is pontosan ilyen lett azáltal, hogy hallgattunk a gonoszság csábítására. Így a lelkünk is beteg lett, mert megfertőződött. Ezért, hogy mi emberek fölismerjük majd Jézust, ha megérkezik a földre, és elvégzi megváltó munkáját, Isten nagyon sok proféta által nagyon sok jövendelés mondott róla, ami több mint 300 féle a Bibliában. Amit mondjuk mi is nagyon jól tudunk, például Betlehembe fog megszületni, vagyis kisbabaként érkezik, Júda törzséből jön, és Dávid nemzetségéhez fog tartozni. Lesz valaki, aki hirdetni fogja pontos érkezését, aki lett keresztelő János. Szamárháton vonul be Jeruzsálembe, a szintiszta isteni igazságot fogja hirdetni és tanítani. Halálában egyetlen csontját se törik meg, és két lator között lesz, de sorolhatnánk még számtalan ismertető jegyét. A kérdés most az, hogy te, drága kis barátom, fölismerted-e már a szívedben Jézus ismertető jegyeit, és az övé vagy-e már? Mert ha nem, akkor érted, hiába szenvedett, és halt meg Jézus. De remélem, hogy a válaszod igen, és boldog örömben élsz drága Jézusunkkal, aki már a szívedben lakik. Ötszáznegyvenhatodik kérdés. Mi lett a nép sorsa, aki így elárulta Krisztusát, az Isten fiát? A válasz. Jaj! A nép sorsa, büntetése szörnyű lett, hiszen nem lehet büntetlenül ilyen égig érő nagy gazságot elkövetni, ráadásul úgy, hogy meg se bánják. Tudjátok, Jézus sokszor figyelmeztette a papokat. Vigyázzanak, mert a szívüket a sátáni gonoszság támadja, és rajta akarják majd kitölteni a bosszújukat, de nem hallgattak rá, holott értették ám, hogy miről van szó. Ez a történet a gonosz szőlő munkásokról szólt. A gazda messzire ment, és birtokát munkásokra bízta, akik jól kerestek rajta. De amikor a gazda elküldte szolgáit, hogy a neki járó részt, mint tulajdonosnak adják meg, akkor mindet megölték. Végül, és ez volt Jézus a történelemben a proféták után, elküldte a gazda egyetlen fiát, hát ha őt megbecsülik. De őt is megölték, mert ezt gondolták, na, hát akkor már miénk minden. Ez egy nagyon galád dolog volt, de így esett. A papok és a nép is halált kiáltottak Jézusra, aminek szörnyű következménye lett, mégpedig két részletben is. Az első az egy lelki vesztesség volt. A zsidó nép elveszítette azt a jogát, hogy az isteni életet hirdesse a pogány népek felé megtérésre, mert eredetileg ez volt a küldetésük. Isten ezt a szolgálatot most a korábban pogány népeknek adta, mint nekünk is.
ugyanakkor el is

távozott az isteni jelenlét a zsidó nép köréből a Fridláda képében. A második nem lelki, hanem testi következmény volt. Jöttek a rómaiak, porig rombolták Jeruzsálemet, a népet kegyetlenül legyilkolták, aki tudott, menekült és szétszóródott a világban, és ez így volt 2000 éven át. De az atya megígérte, hogy ez nem végleges. És ime, úgy 80 éve ismét van Izrael, és ismét földjükön élhetnek a zsidó emberek. De sajnos még mindig sokan vannak, akik nem nyitották ki a szívüket Jézus felé, hanem valami nagy, földi királyt várnak még most is, aki majd visszaállítja Izrael, Salamon király korában lévő nagy dicsőségét. Hát mit mondjunk, a nép a legnagyobb királyt kapta, a menny istenét, nem embert, hanem Jézust. De sajnos még nem ismerték föl egészen, de Isten küzd a népért. Reméljük, hogy ők is megtérnek. És akkor íme itt vannak a következő kérdések a jövő hétre, mégpedig még mindig húsvéti egyében. 547. kérdés. Mondj pozitív szereplőket húsvét kapcsán. 548. kérdés. Mondj negatív szereplőket húsvét kapcsán. 549. kérdés. Hány napig maradt még a földön Jézus feltámadása után?

0: Kedves gyerekek, ezzel műsorunk már a véget ért. A boldog viszont hallás reményében szeretettel búcsúzik tőletek a ti Séva nénitek, vagyis Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Mi is nagyon reménykedünk Istenünk kegyelmében, hogy műsorunkkal még sokáig együtt tudunk maradni, és hogy ti is hűséges hallgatóink maradtok. Nos, ezek után is minket itt találtok a Séva néni meséi című műsorban, minden szombaton délután 2 órakor, na, lehet, hogy pár percet talán később, tehát szombaton 2-kor, és minden vasárnap 00:30-kor, vagyis 12 óra után 00:30-val. Ígérhetem, legközelebb mi is igyekszünk itt lenni, de addig is. Ebben a drága pünköst váró időben Isten áldjon mindnyájunkat, és legyetek jók, mert Jézussal tudtok!
1: Séva néni meséi. A Szól a Rádió hétvégi meseadása nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Az Európai Kultúra Napja. A szlovákiai Nagykövesden 2008. április 30-án az Európai Unió kibővítésének évfordulója alkalmából együttműködési szerződést írtak alá az Európai Kultúra Napja hagyományteremtő megrendezése érdekében. Az Európai Kultúra Napja rendezvény a Falvak kultúrájáért alapítvány kezdeményezésére 5 ország civil szervezeteinek összefogásával jött létre 2008-ban. A minden évben szeptember 20-án rendezendő esemény bemutatja azt, hogy a kultúrák egyenrangúak és fejleszthetők. Az együttműködők és a kulturális események tekintetében egyaránt bővülő program a tervek szerint évente változó helyszíneken megszervezett központi programból, valamint az ünnepnapon és az azt követő 4 hétben a kultúra főbb ágait felölelő multikulturális-kulturális esemény sorozatból áll. Az esemény összekapcsolódik nemzetközi kapcsolatok teremtésével és elismerések átadásával. Október a reformáció hónapja. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa idén is október 1-e és 31-e között rendezi meg az Október a reformáció hónapja elnevezésű programsorozatot. Ennek keretében az ország különböző pontjain több száz eseményre várják az érdeklődőket. A megnyitó ünnepség október 1-én csütörtökön 18 órától lesz a Deák téri evangélikus templomban, amelyen igét hirdet Pap János baptista egyházelnök. Közreműködnek a Veselényi utcai baptista gyülekezetének kara, a református Calvin kórus, a pünkösdi zenei misszió kórusa, a miskolci metodista Eszterházi és az avasi gimnázium összevont kórusa és az evangélikus luterániak énekkar. 17 óra 30-tól térzenével szolgál az egressi Béni Református Művészeti Középiskola. Megalakult az evangélikus civil kerekasztal. Az evangélikus egyház életéhez mindig is hozzátartoztak azok a közösségek, amelyek egy-egy ügy szolgálatára önállóan szerveződtek. Ennek a hagyománynak a mai lehetőségeiről gondolkodott az egyházi kötődésű civil szervezetek közel 40 képviselője szeptember 17-én Budapesten, egyházuk országos irodájának épületében. A találkozón megalakult az evangélikus civil kerekasztal. Gyülekezeti és intézményi alapítványok, valamint országos egyesületek képviselői ültek egy asztalhoz, hogy az egyház iránti elkötelezettségből szűkebb és tágabb környezetük javát keresve közösen gondolkodjanak a fejlődés és a hálózatos együttműködés lehetőségeiről. A létrejövő közösségben egymást támogatva szeretnék erősíteni szolgálatukat. A reformáció örökségéből következő gyülekezeti elv szerint a helyi közösségek nem egyszerűen résztvevői, hanem alakítói is az egyház és környezete életének. Szolgálatot vállalnak, közösséget szerveznek és megteremtik annak feltételeit. Az időjárásról: megkezdődött az őszi idő. Ma vasárnap gyengén felhős és napos az idő. Délután előfordulhat eső, nyugatias a szél és 26-30 fokunk van. Hétfőn felszakadozik, csökken a felhőzet, többfelé eshet eső. Északnyugatira fordul a szél, és 19-24 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Bibliai Alapelvek című előadás sorozatunkat hallják. Mai előadásunk címe Krisztus második eljövetele. Előadó dr. Szigeti Jenő.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm azokat, akik velünk vannak, a rádióhallgatókat. Onnan lészen eljövendő, ítélni eleveneket és holtakat, mondjuk az apostoli hitvallásban, már a 3. század vége óta ezt a hitvallomást. De mire épül ez a hitünk? Az apostolok cselekedeteiről írott könyvet Lukács írta. Lukács mindennek részletesen utána járt, nem közvetlenül Jézus tanítványa volt, de azt lehet mondani, az első egyháztörténész, aki a forrásoknak nagyszerűen megfelelve írta meg mindazt, ami az evangéliumában, vagy az apostolok történetében, vagy cselekedeteiről írott könyvben van, a következőket írja. Amikor együtt voltak Jézussal, írja az első fejezet 6. versétől, megkérdezték tőle a tanítványok. Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt. Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, mikor eljő hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemelkedett, és felhő takart el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, imé két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta. Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Eddig az íge, az apostolok cselekedete első fejezet 6. versétől egész a 11. verséig. Jézus mennybe menetelének a jelenete ez. De a mennybe menetel nem valaminek a vége, hanem valaminek a kezdete. Egy várakozásnak a kezdete. A kereszténység az a várakozás vallása. Jézus egy ígérettel búcsúzott, és egy feladattal. Az ígéret az Máté evangéliumának a végén található, hogy imént ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, a feladatot pedig itt olvastam, hogy lesztek nékem tanúim. Úgy Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, a föld végső határáig. Lényegében a kereszténység nem más, mint egy olyan tanúskodás, ami erre az ígéretre épül. Volt egy teológiai professzorom, amikor az Egyesült Államokban voltam, Johnson professzornak hívták, nagyon jeles újszövetségi kutató volt, akinek sok könyve, nagyszerű írása jelent meg. Johnson professzor mindig azt mondta, Jézus az, aki nem megy el. Majd így folytatta, azért, mert biztosan visszajön. És ez a kettős feszültség benne van ebben az igében is, amit olvastunk. Jézus nem ment el, mert az ő szent lelkével, amit itt ígért meg, itt van közöttünk. És mégis Jézus el fog jönni másodszor, hogy akik vele jártak, vele éltek, azokat magához vegye, és mindenkor az Úrral legyünk. Ez az ígéret az, ami a kereszténység alaphitvallásában, az apostoli hitvallásban, vagy krédóban, vagy hiszek egyben, mindegy, hogy mondjuk, ott található. De milyen is a Jézus visszajövetele? Sok ember azt gondolja, hogy a Jézus visszajövetele az lesz, hogy lesz a világnak vége. Mi keresztények nem a világ végében hiszünk, én se abban hiszek. Na nem abban nem hiszek, hogy ennek a világnak nem lesz vége, akkor reménytelen lennék, hanem én abban hiszek, hogy Jézus visszajövetele nem a világ vége, hanem ő eljön azért, hogy minden, ami szép ebben a világon, minden, ami jó, minden, amit mi tönkretettünk, nagyon sokszor felelőtlenül, nagyon sokszor bűnös könnyelműséggel, nagyon sokszor gonosz szándékkal, minden, ami jó, az diadalra jusson újra ezen a világon. Hogy igazán Isten teremtése legyen ez a világ. Igen ám, de már a régiek tudták azt, hogy Jézusnak 4 jövetele, hogy régen mondták latin szóval, adventussa vagyon. Ezt már 3. Ince pápa is leírta egy homiliájában, egy prédikációjában. Azután Bot Péter a Szent Hertokrátészben, amit Nagyszebenben jelentettek meg 1750-es években, 57-ben. Ebben is leírja, hogy ez a 4 adventus, ez összefügg egymással, sőt,
még egy ünnep is őrzi ennek a emlékét, hiszen adventnek 4 hete van, és adventben szoktunk megemlékezni mindig Jézus visszajövetelének valóságáról az óegyházi hagyomány szerint. Mi ez a 4 eljövetel? Jézus itt volt ezen a földön, ez történeti valóság. És mi keresztények mindig ehhez a történeti valósághoz megyünk vissza újra és újra. A történelem közepén, ami felfogásunk szerint Jézus Krisztus keresztje áll. Mert ez nem egy mártírum csupán, hogy Jézust megölték azok az emberek, akikért ő tulajdonképpen jött, hiszen Jézus magát meg tudta volna szabadítani, hanem ez sokkal több. Jézus áldozata értem. Helyettem halt meg Jézus. Ez a kereszténység szíve. De ha helyettem halt meg Jézus, akkor eddig egy tragédia lenne, és a keresztény ember a keresztet nem úgy éli meg, mint egy tragédiát, hanem úgy, mint a szabadulás kulcsát. A kereszt az a szabadulásunk kulcsa. Ebben szabadulunk meg mindattól, a tehertől, nehézségtől, bajtól, szenvedéstől, ami újra és újra a mi életünket tönkre akarja tenni. Ezért Jézus Krisztus földi eljövetele csak az első eljövetel volt. De hát ez régen volt, mondhatná valaki. 2000 év távlatából vajon mi csak visszaemlékezünk? Akkor az Egyesült Államokban voltam diák, és nem igen tudtam angolul, akkor nagyon sokszor néztem a tévét, különösen az egyházi adásokat. És húsvét előtt egyszer csak látom, hogy a képernyőn megjelenik Altizer professzor, aki az akkori időknek az egyik legnagyobb protestáns teológusa volt az Egyesült Államokban. És hát egy ilyen beszélgető műsor volt, egy riporter kislány, csinos kislány, rohangált egy mikrofonnal, bevásárlóközpontba, irodákba, mindenütt, ahol csak elő tudott fordulni. Az emberek orrálá dugta a mikrofont, és megkérdezte, mit jelent az ön számára húsvét? És ki ezt mondta, ki azt. Ki azt mondta, a család ünnepe, azt mondta, egy kis nyugalom. Ki azt mondta, hogy igen, ez Jézus Krisztus haláláról emlékezünk meg. Sokféle válasz hangzott el. Egyik unalmasabb volt, mint a másik. És amikor Altizer professzorhoz ért, alá dugta a mikrofont, és megkérdezte a szabvány kérdést, mit jelent az ön számára a húsvét? Altizer elszomorodott egy kicsit, és azt mondja, sajnos a kereszténység számára egyre kevesebbet. A kislány nagyon megdöbbent, és visszakérdezett csak úgy zsigerből, hogy miért professzor úr? És akkor Altizer elmondta, mert egyre nehezebb tartani a visszaemlékező pózát. Tehát mi csak állandóan visszaemlékszünk, hogy egyszer volt egy Jézus. Jézus csak múlt időbe tudjuk ragozni, jelen időbe nagyon keveset. És éppen ezért szükség volna arra is, hogy van Jézusnak egy másik jövetele, amiről kell beszélni, hogy Jézus bekopogtat a mi szívünk ajtaján újra és újra. És ha én kinyitom az ajtót, akkor ez azt jelenti az én számomra, hogy egy értékrendcsere történik az én életemben. Ahogy amikor földön járt Jézus, akkor is, amikor elhívta a tanítványokat, a tanítványoknak azt akarta elérni, hogy a tanítvány másképpen gondolkodjon, más értékrend szerint gondolja végig az életét. És ez a másképpen gondolkodás az, ami a kereszténységnek az igazi sajátja. Tehát, amikor a régieket, harmadik Ince pápát emlegetem, vagy Bot Pétert, akkor csak Bot Péterről hadd idézzem, azt mondja Bot Péter, hogy Jézus egyszer eljött a test felhőjében. Azután bekopogtat a mi szívünk ajtaján. Megáll utoljára mi porunk felett, és majd dicsőségben vissza fog jönni. Ez a 4 eljövetel. Az elsőt mindenki hiszi, hogy Jézus volt, nagyon kevés ember van, aki azt mondja, hogy Jézus nem történelmi személy volt. Jézus itt járt a földön, ez történelem. De a mi életünknek, egzisztenciánknak az igazi valóság, ez a második, amiről eddig beszéltem, hogy bekopogtat a mi szívünk ajtaján. Vajon kinyitom-e az ajtót? Mert Jézus visszajövetele az nem csak a vég. Azért mondtam, hogy mi nem világvége várók vagyunk, hanem Jézus visszajövetele a jelen is. És a jelen az nem más, mint azoknak a döntéseknek a sora, amit ma, holnap, vagy tegnap előtt hoztam.
Éppen ezért Jézus szorgalmasan kopogtat. Jézus visszajövetelének a valósága az nem a végén derül ki, hanem ott, hogy én ma beengedem-e őt a szívembe. Mert ha igen, akkor az én életem is értelmet kap. Ezért mondja Bot Péter azt, hogy megáll utoljára mi porunk felett. Bot Péter itt a Bibliára utal, Jóbra, aki azt mondta, hogy tudom, hogy az én megváltom él, és utoljára az én porom felett megáll. Bot Péter nagyon jól tudta, hogy ez a keresztény reménységnek az alapja. Hogy az idő az nem ellenségünk, mert ugye telik az idő, megöregszünk, elmúlnak alkalmak, tönkre megy, mennek dolgok, amik eddig nagyon fontosak voltak a mi életünkben, hanem a keresztény ember számára az idő a szövetséges. Mert az időben lépésről lépésre elénk lép az a Jézus, aki itt járt a földön, de csak akkor, hogyha bekopogtatott szívünk ajtaján, és mi megnyitottuk az ajtót. Ez a reményteli életnek a hite. A kereszténység az mindig a reménység vallása volt. Én nagyon sokszor elgondolom azt, hogy a népvándorlás viharában hogy lett Európa keresztény. Volt egy római társadalom, amiben megjelentek különböző vallások, köztük a kereszténység is már nagyon hamar az első század végén. De hogy a kereszténység győzött? A válasz nagyon egyszerű. A kereszténység a reménység vallása volt. És mi keresztények nem valamiben reménykedünk, nem az a mi reménységünk célja, amit minden politikus, meg gazdasági szakértő, meg mindenféle olyan guru, amelyik meg akarja oldani az életet, megígér, hogy holnaptól jobb lesz, csak szavaz rám, nem így van. Mi nem valamiben reménykedünk. Nem egy ígéretben, egy üres ígéretben reménykedünk. Mi abban valakiben reménykedünk, aki itt járt értünk a földön, életét adta értünk a földön, tanított az igaz emberség titkára, és nem azt akarja csak, hogy mi kutassuk fel ezt a 2000 éves történetet, és próbáljuk utánozni, hanem ez a Jézus azt mondja, hogy bekopogtat a mi szívünk ajtaján. És ha valaki hallja ezt a szót, és megnyitja az ajtót, az életébe reménységet kap. A reménység az nem az út vége, hanem maga az út. A reménység az, hogy én vele járhatok, nekem van értelme az életemnek, és ezt az értelmét nekem naponta el kell kérnem attól a Jézus Krisztustól, aki, ahogy Johnson professzor mondta, soha nem megy el, mert biztosan el fog jönni. És itt van a lényege a kereszténységnek. Ezért, ha el is kell menni erről a földről, mi hisszük azt, hogy utoljára Jézus a porunk felett megáll. És hisszük tovább is az igét, hogy testem nélkül látom meg az Urat. És így jön el a negyedik eljövetele Jézusnak. Először eljött, amikor földre jött, azután eljött, amikor bekopogtatott szívem ajtaján, és beengedtem, reménységet kaptam tőle, a reménység útján járva. Hiszem azt, hogy utoljára az én porom felett megáll, és végül pedig eljön dicsőségben ítélni eleveneket és holtakat, ahogy az apostoli hitvallásban mondjuk. Ez tulajdonképpen a kereszténység egésze. Ha ebből egyiket kihagyjuk, akkor csonka lesz az egész kereszténységünk. Értelmetlen lesz az életünk. Mind a négyre szükségünk van. Jézus el fog jönni, de miért? Azért, mert haragszik ránk, azért, mert bűnösök vagyunk, és meg akar büntetni bennünket? Az ítéletről a kereszténységnek nagyon furcsa elképzelései vannak. Valahogy úgy gondolunk az ítéletre, mint valami borzalomra, jaj, csak az ítélet ne jöjjön az én életemben, és ezért még a Krisztus várás is megszűnik bennünk, valahogy úgy gondolkodunk, hogy jó, rendben van Jézusom, hogy jössz, hát persze ez szükséges, hogy visszagyere, de azért nem most, hanem egy kicsit később még ha lehet ne holnap, hanem holnap után gyere, mert még az életben ezt és azt meg akarom valósítani. Ha én így gondolkodom, akkor letértem a reménység útjáról. Az ítélet, annak az Istennek az ítélete, aki már a kereszten elfogadta Jézus Krisztus kereszthalálát. És ha én elfogadtam Jézus Krisztust, akkor Jézus értem halt meg, és nem önmagáért. És hogyha értem, áldozatot hozott ez a Jézus Krisztus, méghozzá
az ő életét adta, a legdrágábbat adta, akkor nekünk, ahogy a Biblia mondja, bizodalmunk van az ítélet napjához. Mert nagyon érdekes ez az egész ige szakasz, amit János első levelében olvasunk, és ez a János első levelének az igéje az azért is fontos, olvassuk csak el a negyedik fejezetből, János első, első levele negyedik fejezetéből. Ezt mondja az iga 16. vers közepétől. Isten szeretet, és aki szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalommal tekintünk az ítélet napja felé, mert ahogy ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincsen félelem, sőt, a félelem kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletes a szeretetben. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Egészen a 19. versig olvastam. Ez egy csodálatos ige. Isten szeretetre teremtett bennünket. Ez bennünk van, mert a szeretet koldusai vagyunk. Adi Endrével bátran mondjuk mindig, hogy szeretném, ha szeretnének. Csak hogy valahogy a mi szeretetünket megrontotta valami, egy olyan gondolat, hogy mi úgy érezzük, hogy bennünket jó volna, ha szeretnének úgy, ahogy vagyunk, de mi lehetőleg ne szeressük azokat, akik unszimpatikusak számunkra. Pedig az igazi szeretet az a krisztusi szeretet. Ez a szeretet, azt mondja, az ad. Azt mondja, abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogy ő van, úgy vagyunk mi is a világban. Nagyon érdekes, hogy nem azt mondja, mint ahogy ő volt, hanem azt mondja ez az ige, mint ahogy ő van. Ez az ige is Jézus jelenlétének a valóságáról beszél. De Jézus mindig személyeken keresztül, én rajtam keresztül akar jelen lenni a világban, és azt akarja, hogy én bizodalmas életet éljek. A Krisztusvárás az nem más, mint bizodalmas élet. Sok ember úgy gondolja, a Krisztusvárás az, hogy én elkezdek számolgatni, hogy még ennyi lehet hátra, még annyi lehet hátra, hiszen Jézus beszélt jelekről, és valóban vannak jelek. De erről a jelekről rögtön mondok valamit. Ezeket a jeleket nem lehet annélkül megérteni, hogy ezt az alapelvet, amit itt János elmond, ne értenénk. Hogy nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten, mert azt mondja, a szeretetben nincsen félelem. Sőt, ez a teljes szeretet űzi ki a félelmet, mert a félelem az gyötrelemmel jár, és hogyha félünk, akkor nem lettünk teljesen a szeretetben. Jézus visszajön, ezért jeleket adott. A jelek azok nem egyszerűen természeti csapások, vagy azok, amik azt mutatják, hogy Isten már nagyon mérges, és nagyon haragszik ránk. Ha megnézzük ezeket a jeleket, amiről Jézus beszélt, a Biblia beszél, akkor azt látjuk, hogy ezek a jelek ott jelennek meg, ahol az emberségünknek az alapvető kapcsolópontjai vannak. Megjelennek ezek a jelek a természettel való kapcsolatunkban. Igen, mi emberek a bűn következtében tönkre tesszük a világot. Most már ott tartunk, hogy az időjárást meg tudjuk változtatni, kilukasszuk az ózonpajzsot, kiirtunk állatfajokat, kiirtunk növényeket, és egy olyan világot hozunk létre, ami nem szép új világ lesz, hanem egy szép, új, de rossz világ. És Isten ezeken a jeleken keresztül megígéri, hogy amikor ezt látjuk, akkor ő közel van, mert ő helyre akarja állítani a világnak az eredeti rendjét. Azután jeleket látunk a társadalomban. Ebben sem arról van szó, hogy valami borzalmat akar elénk tárni az ige, és azt akarja, hogy mi rettegő emberek legyünk, hogy ja Istenem, most mi lesz velünk, és milyen szörnyűségek várnak ránk, hanem azt mondja, hogy amikor egyre megoldhatatlanabb lesz a helyzet, hiszen a 21. század ember még elhiszi talán azt, hogy észszerűen meg lehetne mindent oldani. Talán még elhisszük azt, amit a 19. század költői című versében Petőfi úgy írt, ha majd a jognak asztalánál mindenki egyaránt foglal helyet, ha majd a szellem napvilága ragyog minden ház ablakán, akkor mondhatjuk,
hogy megálljunk, mert itt van már a Kánán. Hát ez a Kánán sajnos nem jön el. Egyre észlelőtlenebb dolgok történnek a világban. Nem tudjuk megmagyarázni józan észre egyiket sem. Jézus azt mondja, ezek a jelek. Amikor már végképp ellehetetlenül a világ, akkor jövök én, hogy megszabadítsalak titeket, akikben Jézus már eljött, akik beengedték a szívük ajtaján őt, és akiknek a poruk felett utoljára ő állt meg. Azután a vallásos életben is vannak jelek. Sajnos a kereszténység is egyre nagyobb mély repülésbe kezdett. Egyre inkább az érdekek, a pénz, szerelme a keresztények életét tönkreteszi. Egyre inkább csak olyan ja Istenem, Istenünk van, amit csak akkor hívunk segítségül, amikor valami nagy baj van, de nem vele járunk. Nem engedtük be Jézust a szívünk ajtaján. És ezért utoljára nem tud megállni a mi porunk felett ő. De Jézus, ha hiszük, ha nem, ha várjuk, ha nem eljön, és ő megüzeni ezeket a jeleket, hogy amikor ezeket látjátok, akkor emeljétek fel, mondja Jézus Lukács evangélium a 21. fejezetében, emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelgett a ti váltságtok. Akkor van közel Jézus, amikor a legreménytelenebbnek látjuk emberileg a helyzetet. És éppen ezért a jelek is azt mutatják, hogy Jézus közel van. De nem ez a lényeg, hogy ő mikor jön el, ezt Jézus nem mondta el. Ugye éppen ebben az igében, amikor felment Jézus a mennyben, azt mondja Jézus a tanítványoknak, hogy nem a ti dolgotok az időkről és az alkalmakról beszélni. Nem az a ti dolgotok, hogy találgassátok, hogy mennyi van még hátra, hogy elráérünk arra még olyan jó patópálosan. Nem az a lényeg, hogy Jézus jönne, mert ha hiszem, ha nem, ha várom, ha nem jön, hanem a lényeg ott van, hogy én megyek-e az ajtó felé kinyitni az ajtót. A Jelenések könyvében 7 gyülekezet modellt mutat be Jézus, hiszen a Jelenések könyve első verse szerint Jézus a Jelenések könyvének az igazi szerzője, és ezek közül az utolsó modell a Laodiceai gyülekezet. Laodicea egy nagyon érdekes város volt, nagyon gazdag város volt, és mégis kihalt város lett. Ma csak egy romhalom őrzi Laodicea emlékét, valahol Konyától nem messze északra. De a Laodiceai gyülekezet egy nagyon érdekes gyülekezet. Nagyon érdekes, ahogy bemutatkozik Jézus. Ezek a bemutatkozások és ezek a Laodiceai levelek tulajdonképpen nem is levél formában, hanem szerződés formában írott igék, és ez a szerződés úgy kezdődik, hogy a Laodiceai gyülekezet angyalának írt meg, ezt mondja az, aki. Mindig egy bemutatkozással kezdődnek ezek a szerződések. Az ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. És elmondja azt, hogy tudok a te cselekedeteidről, nem vagy se hideg, se hév, se forró, bár hideg volnál, vagy forró, de mivel langyos vagy és nem forró, sem pedig hideg, kiköplek az én számból. Ezt nem nagyon értjük, hogy ez a kiköpés, ez hogy is jött a Bibliába, de ha Laodiceát ismerjük, akkor tudjuk, hogy Laodicea Pamukkáléból kapta a vizet, majd Pamukkáléból, ahol langyos víz jön a felszínre, nagyon méztartalmú világ, megméztartalmú forrása, és hogyha valaki úgy, ahogy kijön a forrásból, meginná, akkor az nagy baj lenne, mert leülepedne a méz a nyelőcsövünkön, és előbb vagy utóbb belehalnánk. Ezért vagy ki kellett hűteni ezt a vizet, vagy fel kellett melegíteni, hogy kicsapódjon a méz. Utána finom, iható víz volt. Ilyenek vagyunk mi is. Se nem hideg, se nem hév. Langymeleg. És ennek a langymeleg kereszténynek az igazi nagy baja az, amit ennek a levélnek a 19. verse mond, meg a 20. Azt mondja, akit én szeretek, megfedem és megfenyítem. Igyekezz tehát és térj meg. Nagyon sokszor azért enged meg Isten nehézségeket, bajokat, jeleket, ahogy mondtuk, a mi életünkben, hogy ezzel fedjen bennünket. A feddés az nem egyszerűen büntetést jelent, hanem a feddés emlékeztetést jelent. Emlékeztetés arra, hogy honnan indultunk el, honnan vettük. Itt is mondja, hogy
honnan vettük? És itt mondja ezt az ígét, amit végigidéztem, hogy ímé, az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, és az atyával együtt ülök az ő trónusán. És mint minden levél itt is avval fejeződik be, akinek van füle, hallja. És ez nekünk is szól. Ennek a levélnek mi is a címzettjei vagyunk. A mai kereszténységben is az van, hogy Jézus az ajtó előtt áll. Még tudunk róla, még beszélünk róla, még hogyha jön egy ja Istenem helyzet, hogy ja Istenem segíts, akkor még beszélünk is róla, még imádkozni is hajlandók vagyunk, hát ha segít az Isten. Pedig Isten mindig tudna segíteni, csak valahol máshol van a baj. A hiba bennünk van. Isten nem az én rabszolgám, nem az a dolga, hogy nekem segítsen, hanem Isten az én teremtőm, aki elgondolta az én életemet, és várja azt, hogy beengedjem a szívemben, hogy igazán ember legyek. Mert akkor vagyok igazán ember, hogyha vele élő a kapcsolatom. Ő tud szólni hozzám, tud vezetni engem, és én meg tudom szólítani imádságban, bármikor, utcán, munkahelyen, bárhol, ahol vagyok. És hogy ez a kapcsolat helyreáll, akkor más lesz a kapcsolatom az emberekkel, akkor a szeretet törvénye uralja az emberi kapcsolatomat is. János első levelében, éppen a 20. vers, a következő vers, amit már nem olvastam, azt mondja, hogy ha valaki azt mondja, hogy szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atya fiát, hazug az. Mert hogy lehet szeretni az Istent, akit nem látok, ha nem szeretem az atyám fiát, aki ott van mellettem. De meggyógyítja a természettel való kapcsolatunkat is. Más lesz a mi természettel való kapcsolatunk. Másak lesznek a mi mindennapjaink. És hogyha másak lesznek a mindennapjaink, akkor értelme lesz a kicsinek is a mi életünkben. Mi általában nagy dolgokra szoktunk vágyni. Pedig az élet a kis hétköznapi semmiségeknek tekintető kicsi dolgokban van elrejtve. A boldogság az a kis dolgok felett érzett öröm. És ezt sose felejtsük el. A boldogság nem az egyszerűen jó kedv, úgy szoktam mondani a diákjaimnak, hogy ha pávatollal csiklandozom a hónaljamat, akkor lehet, hogy röhögök, csak nem vagyok boldog. Ez biztos, így van. De Isten azt akarja, hogy mi boldogok legyünk. És azt akarja, hogy reménységünk legyen az életünkben és a történelemben is. Jézus 4 eljöveteléről beszéltem. Tessék csak megnézni. Az első eljövetel egy történelmi tény. Ugyanilyen történelmi tény lesz Jézus második eljövetele. Ha hiszem, ha nem, ha várom, ha nem. Mert Jézusnak vissza kell jönni, hogy ne hulljon a mi világunk semmibe. Ugyanakkor a második és a harmadik jövetel az én személyes életem titka. Beengedem-e Jézust az én szívembe, végig reménységbe járok vele, hogy utoljára ő az én porom felett álljon meg, és reménységem legyen. Azt mondja a Biblia az igaznak, a halála idején is van reménysége, még a halálom idején is legyen reménységem, vagy pedig eltékozolom az életem. Tessenek elgondolni, az élet az drága kincs, azt nem szabad eltékozolni. Az életet azért kaptuk, hogy megnyerjük benne az életet. Mert nem az a nagy kérdés, hogy mi lesz a halál után, a nagy kérdés az, hogy mi van a halál előtt. Az örök életet megnyertem-e, vagy nem? És Jézus azért jön, hogy ez a nyereség, ha elnyerem az örök életet, ez a nyereség nyilvánvalóvá legyen, valóságossá, történelemmé, történéssé legyen az én életemben. És én azt kívánom önöknek, hogy mindnyájan ennek a reménységnek a részesei legyünk. Mert élni sokféleképpen lehet, de egyféleképpen nem, remény nélkül. És Jézus a mi reménységünk, mert onnan lézen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Így mondjuk a hitvallásban, és így legyen ez a mi életünkben. Amen.

Lukácsi Vilma. A bárány menyegzőjén ott leszek. Fekete az égi csodás végtelen. Apró fények sziporkázva égnek. De minden üres, fájó idelen. Nehéz, komor, vajúdó az élet. Egyedül vagyok, feszülő agyakkal várom, figyelünk, de lüktet már a csend. Te jössz, áldott lépteiddel, a vőlegény az éjben idelen. Tartsátok magasra apró mécsetek, és a sötétség eloszlik legott. De jaj, nekem nem ég a mécsem, az én olajom elfogyott, és én magam töredező nátszál, a szélfúvásra is megremegek. Azt mondod most, te hiába vártál, vagy így beszélsz majd, nem megyek veled, de miért is éljek akkor én tovább? Ó, pislákol még a mécsem! Uram, te így is lehajolsz hozzám. Te érinted meg remegő kezem. Te azt mondod nekem, hogy induljak el. Te felélesztett pislogó mécsemet. Uram, hát te nem vetsz el magadtól. A menyegzőre veled mehetek. És ha egykor a nagy számadáson az elemek mind ropogva bomlanak, kőkövön nem marad a világon, az ég és a föld mind leomlanak, a te dicséreted akkor szárnyra kell, a négy égtáj felől zengi majd a szél. A pislogó kis mécset nem oltottad el, s a megtört nádnak megkegyelmeztél.

Dénes Ferenc, újat várunk. Dűljön össze minden, ami régi, omoljon szét, ami romlás átok. Múlt bűnéből nem kell többé semmi. Új életet, új világot várunk. Dűljön össze minden, ami régi. Dűljön össze önzésünk fénytornya, gyűlölködés, harag, öntetszelgés, ne legyen több bús, kesergő árva. Mindaz, amit magunk építettünk, amit az emberek szépnek láttak. Minden önző képmutató tettünk, hadd vettessék alá kemény bárdnak. Dűljön össze minden hamis jótet. Énünk csúcsára vezető lépcsők, öntetszelgés, hiú önszeretet, legyenek ma életünkben végsők. Szálljon messze, örökre szálljon el a kérkedés minden hamis árnya, hogy felépülhessen ezek helyett keblünkben az Istennek országa.

Faluvégi Dezső. Várlak. Várlak. Talán nem azért, amiért mások is várnak, mert nőnek az árnyak, s valahol benn lappang a félelem. Várlak. De nem csak azért, mert hinni kell sok minden egyébbe. Azt is, hogy visszajössz. Nem csak azért, hogy fölvásd szegénységem mennyek országával, hiszen tudod, mennyire otthon érzem magam e földön. Hozzátapadtam a földhöz, a földiekhez. Van házam, ruhám, kenyerem. Nem az, ami epesztve epeszt, ha mondom, vallom, imádkozom mind sürgetőbben, ahogy az évek szállnak, hogy várlak. Várlak. Nem csak értelemmel, mert a problémákkal súlyos jelen kényszerít belátni ígéd igazát, vagy mert nyilván szólnak jöttödről feltört pecsétű, betelt proféciák. Én téged várlak, Uram, üdvösségem, csodálatos Isten, felettébb való lény. Téged várlak én. Éretted várom nyílni az egeket, és várlak, mert szeretlek.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe Teljes készség. A mai ige 110. Zsoltár 3. verse. Néped önként követ szent öltözetben, ha sereget gyűjtesz. Gondolatok az igéről. Áldott legyen a kegyelem Istene, hogy ez így van. Öröktől fogva kiválasztott népe, természetétől fogva éppen olyan makacs, ugyan, mint Ádám, több maradéka, de amikor eljön az Úr sereggyűjtésének napja, és a kegyelem kifejti hatalmát, ezek készek megtérni és hinni az Úr Jézusban. Senki sem erőszak hatására tér meg, de Isten lelke addig munkálkodik benne, míg készek vagyunk meghajolni az ő akarata előtt. Milyen csodálatos hatalom az, amely soha nem kényszeríti, de mégis irányítja akaratunkat. Isten nem töri fel a zárat, hanem mesteri módon kinyitja azt. Erre egyedül csak ő képes. Ezek után már készek vagyunk úgy élni, cselekedni és szenvedni, ahogy az Úr akarja. Ha olykor lázadásra hajlunk, csak újra meg kell mutatni a hatalmát, már is sietünk szívből engedelmeskedni parancsainak. Szeretnénk ma Isten hatalmának a tudatában élni, és az ő dicsőségére és embertársaim javára igaz cselekedetet végrehajtani. Uram, én kész vagyok erre, és bízom abban, hogy te ma gyűjtesz seregeket, teljesen rendelkezésedre állok. Készen vagyok, sőt, vágyom arra, hogy használj fel szent céljaidra. Add, hogy ne kelljen így kiáltanom. Arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Róma 7:18. Istenem, aki az akaratot kiművelted bennem, tőled kérek most erőt a teljesítéséhez is.
2: A gyermekek világnapja. 1954 óta az UNICEF kezdeményezésére szeptember 20-án tartjuk a gyermekek világnapját, elsősorban a fejlődő országok gyermekeinek támogatására. E napon felhívást intéznek a világ országaihoz annak érdekében, hogy támogassák és védelmezzék a gyermekek 1959. évi ENSZ deklarációban megfogalmazott jogait.
1: Ma van a Jom Kippur, a zsidók legszentebb napja. A Jom Kippur most, ma, szeptember 20-án vasárnap este köszönt be, és szeptember 21-én hétfőn este megy ki. Jom Kippur az engesztelés napja, a zsidó év legszentebb napja, amikor a böjt, az imádság és az önvizsgálat egyetlen célt szolgál. Megtisztulni az elmúlt év vétkeitől, és új elhatározásokkal kezdeni az újat. A zsidó hagyomány szerint Jom Kippur különleges lehetőséget kínál a megtérésre és az örökké való bocsánatának elnyerésére. A 25 órás böjt, a fehér öltözet, a különleges imák és az ünnephez kapcsolódó szokások mindazt fejezik ki, hogy ezen a napon az ember befelé fordul, számot vet önmagával, és igyekszik rendezni kapcsolatát Istennel és embertársaival.
3: Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Ma vasárnap gyengén felhős és napos az idő. Délután előfordulhat eső. Nyugatias a szél és 26-30 fokunk van. Hétfőn felszakadozik, csökken a felhőzet, többfelé eshet eső. Északnyugatira fordul a szél és 19-24 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Szeretettel üdvözlöm kedves hallgatóinkat a Testi-Lelki Jólétünk című műsornak a házigazdáját Gábel Bát hallják, és a mai műsor nekem azért speciális, mert alapvetően a rádió ugye hanghullámokon keresztül közvetít üzenetet, de ma egy kicsit a fényhullámokkal is fogunk foglalkozni, és a mai nagyon kedves vendégem dr. Ungvári Lilla, szemorvos, viszont szerintem annál sokkal több. Tehát ahogy én utána olvasgattam, hogy podcasteket csinál, könyvet ír, sőt volt egy konferencia, ahol el is kérték, hogy ott is előadott. Úgyhogy ez egy sokkal több és nagyobb terület, mint mondjuk a csak idézőjelben, ezt is idézőjelbe téve szemorvos. Ezt jól látom egyébként, hogy tágabb ez a terület?
1: Tulajdonképpen igen, bár én szeretem magamat szemészként definiálni, mert a szemészetben sok minden beleférhetne. Tehát én ugye valóban foglalkozom így a szem, a lélek, a gondolkodás, az elme, és csomó az életmódunk, egy csomó más kapcsolattal is, ami így hozzátartozik a látáshoz. És ami nagyon érdekes, hogy ez szerintem csak mostanában ennyire, hogy mondjam, különleges, ha ezt annak nevezzük, mert amikor ilyen idősebb emberekkel beszélgettem, akkor mesélték, hogy régen miket mondtak nekik a szemészek. És régen, ami azt jelenti, hogy mondjuk 40-50 évvel ezelőtt legalább, akkor voltak olyanok, hogy például Debrecenben nyári táborokat szerveztek kancsa a gyerekeknek, és minden nap diafilmeket néztek, meg meséltek, meg nem tudom, miket csináltak pontosan. Tehát, hogy azon kívül, hogy szemüveg, műtét, szemcsepp, lézerek, stb., nagyon sok minden mást is használtak valószínűleg a régi szemészek, hiszen akkor még nem volt ennyi technika. Tehát sokkal inkább a funkciót próbálták ugye ők is javítani, és én is tulajdonképpen oda mentem vissza, hogy nézzük meg, hogy mi is a látás, és hogy milyen dolgok hatnak rá. Mert nagyon sok jó szemész van Magyarországon, aki nagyon jól tud operálni, nagyon jól tud lézerezni, fel tudják hinni a szemcseppeket, de valahogy engem ez a terület érdekelt, hogy mi a kapcsolata a látásunknak azzal, hogy ki használja azt a szemet, és hogyan. És hát szerencsére vannak emberek, akiket szintén érdekel ez a dolog, és akkor ők eljönnek hozzám, és akkor erről beszélgetünk, meg nekik írom ugye a könyvet, meg a podcastet, meg sok mindent, amit csinálok.
0: Én úgy láttam egy 5 részes Csernobilról szóló filmet. És ugye ez nem egy dokumentumfilm volt, hanem egy játékfilm, és volt egy érdekes részben, hát több érdekes rész is volt, amikor nem is emlékeztem erre, hogy leküldtek bányászokat is valahogy az egész helyzetet kezelni, és az egyik politikus mondja annak a tudósnak, aki főszereplője ennek a filmnek, és ugye mindent megtett, hogy katasztrófát elkerüljék, hogy óvatosan beszéljen a bányászokkal, és csak az igazat mondja, mert így szólt a mondat, hogy a bányászok a sötétben dolgoznak, ezért mindent látnak. És annyira tetszett ez a mondat, hogy akkor ezek szerint a sötétben is tudunk látni, és akkor ez most egy kicsit ilyen asszociatív, ilyen kicsit ilyen átvitt értelmű kérdés is.
1: Ez egy érdekes megfogalmazás, mert ugye valószínűleg nem arra a látásra gondoltak, ami a konkrét fizikai hullámhosszok látása, hanem sokkal inkább az őszintesség megérzése, hogy ki hazudik nekik, és ki nem. Nem tudom, hogy így a bányászok mennyire specifikusak erre, de nagyon sokszor, hogy mondjam, ez egy ilyen nagyon, hogy mondjam, az egyszerű emberek, de az egyszerűt itt most semmiképpen nem degradálóan használom, hanem a józanul gondolkozó emberek, akiknek nincs túlságosan teletömbbe a feje mindenféle ideákkal, és néha sokkal direktebben rájönnek dolgokra, vagy sokkal, hogy mondjam, evidensebb magyarázatokat tudnak a világra adni, megtalálni, mert ha valaki például a természetet figyeli, akkor elkerülhetetlen, hogy bizonyos törvényeket, meg törvényszerűségeket észrevegyen és tiszteljen. És tulajdonképpen a látásban is vannak ilyenek, tehát hogy a látás is nagyon szorosan kapcsolódik a természethez. Ha már itt szóba került a sötét, akkor igen, a sötét nagyon fontos. A sötétben látás, az egy érdekes kérdés, hogy mit értünk ez alatt, ugye, mert a sötétnek is vannak fokozatai, és hogyha a látás részét nézzük, akkor ugye van egy olyan, amikor adaptálódik a szemünk a sötéthez, és azért egész sok mindent látunk. Tehát az ember nagyon sokat tud látni a sötétben, csak nagyon érdekes, hogy a mi világunkban alig van sötét. mert állandóan fényszennyezés van.
0: És bocsánat, hogy közbevágok, de olyan érdekes, mert tényleg én is van olyan, amikor este úgy megyek ki a mosdóba például, hogy nem kapcsolom fel a villanyt, és abszolút ki tudok találni.
1: Igen, és ez egyébként nagyon fontos lenne a látásunknak, hogy legyünk sötétben, hogy legyen igazán sötét, amikor igazán ezek a sejtek, amik erre vannak kitalálva, ezek be tudjanak aktiválódni. Mert hogyha ezeket sose használjuk, akkor szegények ott, hát nincs dolguk. Mm. Viszont ugye a kérdésnek van egy olyan oldala, hogy ami egy kicsit ilyen mélyebbre vezet. Szoktam mondani néha az embereknek, akik hozzám jönnek, én végig a látásról fogok beszélni, de elnézést, hogy áthallások vannak, mert ugye annyira sok szó, ami a látáshoz kapcsolódik, az gyakorlatilag a gondolkodással szinonima. Tehát itt is ugye, hogy csukott szemmel látni, hát az annak sokféle jelentése lehet. És akár ha azt vesszük, hogy igen, csukott szemmel tudunk elképzelni, felidézni dolgokat, akár az, hogy a fantáziánkat tudjuk használni, vagy csukott szemmel lehet, hogy tisztában tudunk érzékelni emberi szándékokat. Erre is van például a könyvemben is írok a David Webberről, aki például leírja ezt, meg elmeséli, nem csak én, hanem a Norman Dodge könyvben is elmeséli azt, hogy amikor volt egy időszak az életében, amikor elvesztette a látását, akkor sokkal tisztábban érzékelte az emberek szándékait. És aztán visszaszerezte a látását, és ez egy kicsit így el is tűnt, amit sajnált. Mert hogy jó volt az, amikor annyira tisztán tudta, hogy most ki mit is gondol valójában.
0: Egyébként ez olyan érdekes, mert most eszembe jutott egy saját példa. A Nyugati Pályaudvarnál valakivel sétáltam, és ott volt egy vak férfi, aki árult lufikat, vagy valami ilyesmit. És elkezdtünk vele beszélgetni, mert az ismerősöm ismerte őt, és csak így ilyen, tehát ilyen tesznek, de most ez nem nyilván ilyen kedves tesznek szántam, így megkérdeztem tőle, hogy le tud-e engem írni, hogy nézek ki. És egy az egyben elmondta, hogy nézek ki, pedig teljesen vak volt. Mm. Tehát elmondta, hogy milyen hosszú a hajam, hogy milyen magas vagyok, tehát tényleg teljesen eltalálta, még a testalkatomat is, nagyon érdekes volt. És a következő kérdésem így még eszembe jutott, csak ezt szerettem volna, tényleg így megerősítem, hogy nekem is volt ilyen tapasztalásom, ugye nem látó emberrel. Belehallgattam abba a beszélgetésbe, ami, ha jól emlékszem, egy izraeli hölgyel történt meg, akit Oritnak hívják, igen. És nekem hát több dolog is nagyon tetszett benne, de ezt külön kihallottam a beszélgetésben, amikor arról mesélt, hogy ha az embernek fáj a talpa, akkor elmegy egy ortopéd orvoshoz. Ha fáj a gerince, ugye neki gerinc problémája volt, ha jól emlékszem, hogy a háta fájt, akkor elmegy egy mozgás vagy egy gerinc specialistához. És ez tényleg olyan érdekes megfigyelni, hogyha az ember viszont ugye a szemét fájlalja, és a szemével van problémája, akkor elmegy egy szemorvoshoz, vagy optikushoz. És én is kb. 40 éves korom óta hordok szemüveget, és bármikor mentem, az volt a válasz, hogy igen, biztos, hogy romlani fog, ez nem javítható, egyre rosszabb lesz, és akkor próbáltam így óvatosan mondani, tehát a lelki háttér, vagy egyéb dolgok is mondták, hogy nem, mert hogy elfáradtak a szemidegek, meg a nem tudom micsoda, tehát, hogy akkor mondtam, hogy jó, akkor fel is adtam itt ezt a részét, hogy nem is hoztam fel további érveket. Tehát, hogy tényleg olyan érdekes volt, amit ez a hölgy Orit mesélt, hogy ez tényleg így van valahogy, hogy azért az orvosok is elismerik, hogy persze a szervezet öngyógyító képessége, de valahogy ebből a szám kimaradt.
1: Abszolút. Igen, én is valahogy ezt tapasztaltam, hogy érdekes módon néha előbb hiszik el az emberek, vagy akár az orvosok is, hogy mondjuk egy rákos, daganatos beteg meg tud gyógyulni, vagy más betegségekből az emberek meg tudnak gyógyulni, mint azt, hogy a látás meg tud javulni. És ez tényleg annyira érdekes, hogy valahogy nagyon mélyen gyökereznek bennünk ezek a hitek. De ezek hitek, tehát hogy ez nem a teljes képe a valóságnak. És pont azért írtam a könyvet, hogy összegyűjtsem benne azokat a történeteket, de ezzel igyekeztem sok nagyon-nagyon különleges, nagyon érdekes történetet megosztani arról, hogy a látás igenis tud javulni, és hogy nem csak egyféleképpen. Tehát nem az van, hogy hú, akkor most így lóbálnom kell a szemem jobbra balra föl, amit ugye a legtöbben látásjavítás gyakorlatként ismernek, hanem bizony az érzelmi úton keresztül, vagy a stressz csökkentésen keresztül, vagy az életmód megváltoztatásán keresztül, vagy azzal, hogy valaki más emberré válik egy nagyon intenzív, pont egy rákos beteg ugye meggyógyul, és mellesleg mellékhatásként elmúlik a dioptriája, mert annyira kicserélődik az élete, annyira megváltozik minden. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, hogy tudjunk róla, hogy ez van. Ez nem azt jelenti, hogy most mindenkinek ezt kell csinálni, vagy bármi, csak jó tudni, hogy ilyen van, és hogy ezek lehetőségek valójában.
0: Abszolút igen, és ugye elhangzott az a szó, hogy nem lehet a teljes dolgot felülállni, vagy ez a teljes szó, és ide szeretnék kapcsolódni, mert van ez a, én nagyon szeretem egyébként ezt a szót, a holisztikus, és hogy megnéztem ennek a szónak az eredetét, és azért is kevertem most egy kicsit, mert a görög szóból ered, egy görög szóból az a neve, hogy holoszt, tehát innen, hogy holoszt ebből a szóból, és azt jelenti, hogy teljesség, ugye az egész. És én is azt tapasztalom egyébként, hogy a nyugati orvoslás sajnos az embert úgymond szervenként, vagy testrészenként nézi. És hogy valaki bemegy, és akkor, mit tudom én, magas a vérnyomás, akkor rögtön kap egy gyógyszert, ami leviszi a vérnyomását, de senki nem kérdezi, hogy most ő stresszes, van-e munkai problémája, családi problémája, stb., hanem így rögtön kap rá egy gyógyszert, és ez mindennel így van. És ezt az egészet is holisztikusan kellene nézni, de akkor hol kéne kezdeni?
1: Hát embere válogatja egyébként, szerintem ez egy oda-vissza történet, tehát hogy egyrészt nem ennyire fekete-fehér szerintem azért ez, mert sok olyan történetet hallok, amikor emberek elmennek mondjuk a szemklinikára, ami ugye az egyik csúcsa az ellátásnak, és ott mondják neki, hogy hú, hát ha ennyi évesen ez a baja van, akkor ez valószínűleg egy nagy érzelmi ok miatt van, mert ez nem szokott lenni. És akkor én ennek mindig nagyon örülök, hogy de jó, hogy ezt így már így mondják. Nem csak én, aki így sok évig foglalkoztam mondjuk szomatodrámával, meg igyekeztem mindenféléket így hozzá tanulni az alap szemészeti dolgokhoz, de szóval, hogy ez így megjelenik. És az, hogy így, mit tudom én, amit említett, hogy bemegy valaki az orvoshoz és kap egy gyógyszer gyorsan, az azért is van, mert az emberek ezt várják el. Mennyivel egyszerűbb bekapkodni egy gyógyszert, meg föltenni egy szemüveget, mint mondjuk életmódot váltani, mint valami, akár egy dolgon is változtatni. Ez egy kétoldalú történet, mert hogyha az emberekben sokkal nagyobb igény lenne erre, akkor valószínűleg az orvosoknak erre reagálni kéne. De hát azért ez nem így van, vagy nem feltétlenül mindenkivel így van, mert ugye sokan nagyon örülnek a szemüvegnek, amivel nincs semmi baj, sokan nagyon örülnek a lézeres szemüvegnek, azzal sincs semmi baj. Csak hogy ezek ilyen gyors megoldások, és hát, hogy mondjam, ne csodálkozzunk rajta, hogyha romlik. Tehát, hogy az a tendencia, az a belső tendencia, ami elindított ezt a romlást, az nem biztos, hogy leáll attól, hogy szemüveget kap valaki, vagy hogy megműtik. Mert ha így lenne, akkor például az lenne a legideálisabb, hogy valaki elkezd romlani a látással, kap egy szemüveget, hordja egy darabig, majd leveszi, mert meggyógyult a szeme, és jól lát. De hát nem ez van, hanem a szemüveg az valahogy átvesz, vagy csinál velünk valamit a látásunkkal, hogy tudjuk folytatni ugyanúgy a szokásainkat, mint előtte. Hát ezért is lehet az, ezek csak ilyen teóriák, amiket mondok, csak ez egy alternatív, és szerintem elég logikusnak hangzó magyarázat arra, hogy az embereknek romlik a dioptriája. Mert ugyanazt csinálja tovább. És akkor miért ne romlana?
0: Igen, és ez tényleg érdekes, de most gondoltam bele, hogy alapvetően, hogyha az ember elmegy mondjuk egy csontkovácshoz, akkor mondjuk a csontkovács kettőt roppant rajta, és akkor tényleg valahogy visszatudja ezt a csontot rakni. Viszont a látásnál meg tényleg az van, hogy tulajdonképpen tényleg azt mondják az optikusok, hogy és még csak azt sem mondják, hogy ez ilyen, így meg tudják állítani a folyamatot, hanem hogy biztos, hogy rosszabb lesz. Tehát tényleg úgy tűnik, mintha abszolút nem lehetne javítani ezen az egészen. És még ami nagyon érdekes volt, hogy ahogy hallgattam ezeket a beszélgetéseket, és tényleg ebbe is belegondoltam, és most is, hogy ugye rajtam sajnos, van most egy szemüveg, és tényleg érdekes egyébként, hogy az ember azért ahhoz van hozzászok, hogy van egy ilyen térlátása, ugye ezt a periférikus látásnak mondjuk. És most is gyakorlatilag tényleg én is látom, hogy a szemüvegen keresztül, ugye, hogy előre nézek. A Lencsén keresztül, aztán meg Lencsén keresztül, ott élesedik ki a világ, de hogy a szélét már annyira nem látom.
1: Igen.
0: És hogy valahogy tényleg ez a látásunk egy kicsit így be is szűköl valahol, olyan, mint egy kicsit introvertálódnánk is, nem így így a Lencsének a vonalában.
1: Ez annyira érdekes, mert van olyan, hogy ide jön ugye valaki hozzám, és akkor hát az elején ugye beszélgettünk, hogy mi hozta ide, és akkor elmondja, hogy például az, hogy nagyon zavarja az, hogy ő ennyire szűklátókörű.
0: Igen, ez annyira jó a magyar nyelv, annyira kifejező.
1: Igen, és akkor megint csak ugye az, ahogy a látásunkat használjuk, hogy ilyen beszűkítettem, mert valóban a szemüveg viselése, az beszűkíti a látóterünket, de ez nem csak a látóterünket szűkíti be, hanem az agyi funkciókat is, mert nem kap annyi impulzust az agyunknak egy része, amelyik a perifériával van kapcsolatban. És vannak, akik erre érzékenyek, és úgy látszik, érzik, hogy igen, őket ez beszűkíti, ez az állapot.
0: Igen, és ez olyan érdekes egyébként ez a gondolat, mert hogy alapvetően ez tényleg ilyen dupla síkon megy, nem? Tehát, hogy az, hogy felveszünk egy szemüveget, és akkor ez a térlátásunk beszűkül, ezzel tulajdonképpen a gondolatainkat is, tehát az érzékelésünket is beszűkítjük, tehát van egy úgynevezett, hogy kicsit ilyen spirituális beszűkülés is benne, meg szó szerint egy fizikai is, és akkor kettő az így egymást fel is erősíti, nem? Hogyha megnézzük hát, így két síkon ezt a dolgot.
1: Igen, lehet mondjuk azt picit pontosabban érdemes használni, mert ez a látótér, ez nem a térlátás, az egy másik funkciója a látásnak. Tehát, hogy ez a periférikus látás, ez a látótér, és ami ebben szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy ennek a periférikus látásnak egy nagyon fontos részünkkel van kapcsolata. És ez nem az ilyen nagyon gondolkozó, nagyon racionális énünk, ami így a centrális látásban van, hanem sokkal inkább egy ilyen az érzések, az intuíciók, különböző emlékek, tehát hogy a periférián mozdulnak meg inkább ezek a fajta minőségek bennünk. És ez azért is nagyon érdekes, mert ugye sok ember nagyon fél levenni a szemegét, mert hogy akkor majd mi lesz vele, mert hogy ő abból indul ki, hogy ugye a centrális látásra hiányozni fog. Igen ám, de megkapja sokkal jobban a perifériás látását, ahonnan jöhetnek teljesen új impulzusok. Jöhetnek új ötletek, bármi érdekes véletlen, ugye, ami segít őt aztán, hogy valami más történjen vele. Tehát, hogy lehet, hogy új lehetőségek nyílnak meg az életében. De amíg rajta van a szemeg, addig ezt elképzelni se tudja. Mert ugye annyira egyféleképpen látja a világot, így a szemüvegen keresztül. Szóval azért mondom, hogy igazából a látásról beszélgetünk, de ebben sokkal több minden meg tud jelenni. És amikor így erről valakinek mesélek, akkor érdekes dolgok nyílhatnak meg benne ennek hatására.
0: Igen, gondolom, és nagyon érdekes, hogy bejöttem az ajtón, és rögtön láttam itt ezt a tesztet, amit ugye a szemorvosnál szoktak elvégezni, és nagyon tetszett ez a mondat is, hogy miért nem döntetik el az emberek, hogy nekik mi a jók, hogy ezt ugye a doktornő így
1: elmondta az egyik.
0: És tényleg érdekes, hogy abban a pillanatban, amikor az ember elmegy egy optikusra, szemorvoshoz, és akkor mondjuk, tehát kétségbe esik, hogy ott az alsó sorokat, meg betűket már nem látja, akkor kap úgymond egy ilyen bélyeget, hogy ő nem lát, és akkor rögtön ugye szemüveg és dioptria. És nekem tehát nagyon-nagyon tetszett ez a kérdés, és ide kapcsolódik pont az orvosnak ugye a tekintélye és a véleménye, hogy akkor valahol hipnotizálva vagyunk az orvos által. Tehát, hogy ez is egyfajta olyan szuggesztió, amit az orvos egy kicsit így belénk plantál.
1: Hát igen, mert ugye amikor elmegyünk egy orvoshoz, akkor nagyon sérülékeny állapotban vagyunk. Tehát, hogy egy ilyen nagyon befolyásolható állapotban vagyunk mentálisan, emiatt, tehát hogy ugye félünk, ismeretlen dolgok, stb., tehát hogy sok-sok összetevője van ennek, és valamennyi hatalma van fölöttünk az orvosnak, és ezért, amit ő mond, ezért sokkal inkább így hat ránk, és sokkal inkább szuggeszió alá kerülünk, vagy hipnotizálás alá kerülünk, csak ugye a köznyelvettől erről egy kicsit más szokott gondolni, úgyhogy azért ilyen fura ezeket a szavakat használ, de valójában tényleg valami hasonló dolog történik. És ez ugye azért nagyon érdekes, mert ennek az a hatása, hogy aztán az meg is történik velünk. Tehát, hogyha valaki, mit tudom én, évente elmegy egy vizsgálatra, újra és újra elmondják neki, hogy rossz a szem, és még romlani fog, hát akkor lehet, hogy tényleg romlani fog.
0: Ez a gondolat te nem tőleje tulajdonképpen, hát, hogy kap,
1: hogy egy... Hát jóra való érzékenységünk. Tehát, hogy ez egyszerűen így bennünk van, ezek dolgoznak bennünk, ezek a mondatok. Hát azt szoktam mondani, hogy a látás javulásnak az első nagyon komoly lépése az az, hogy elhisszük, hogy ez lehetséges.
0: És mindenre igaz.
1: Még elhisszük, néha nem könnyű, de mondom, azért igyekszem ugye a videókkal, a könyvvel, mindennel ezt így támogatni, hogy lássák, hogy hát azért ez sokaknak sikerült, hát lehet, hogy nekem is fog.
0: És azt a beszélgetést is hallottam, hogy a látás például a talppal is összefüggésben van, és nekem ez a gondolat is annyira tetszett, mert azon gondolkoztam, hogy tényleg az ember, amikor áll a földön a talpával, akkor tulajdonképpen érintkezésbe lép a földdel. És a föld, az pedig tényleg a gyökerek. Tehát az összes növény, a fák, a földbe kapaszkodnak, hogy ezt a szót is szoktuk használni, hogy kapaszkodunk a földbe, és a gyökereinkkel kapaszkodunk, és én abban nem hiszek, hogy régen elettek volna a családon belül konfliktusok és problémák, és úgymond olyan helyzetek, ahol az emberek elváltak volna, de mondjuk a gazdasági helyzet, vagy a vallásnak volt egy nagyon nagy összetartó ereje, viszont napjainkra szerintem ugye ez már nagyon lecsökkent, és rengeteg a válás, vagy például az is egy folyamat és egy tendencia, hogy gyerekek külföldre költöznek, és valahogy a családi kötelékek, ez a családi gyökér, ez tulajdonképpen megszakad, és úgymond gyökértelenné válunk. És én nagyon kíváncsi lennék akkor arra, hogy hogyan tudunk újból gyökeret ereszteni akkor. Tulajdonképpen ezzel, hogy a gyökereinket elveszítjük, ezzel gyakorlatilag van egy csomó olyan helyzet, amit nem akarunk látni az életünkben, tehát egy válás, vagy amikor a gyereket elveszítjük, meg külföldre költözik, akkor tulajdonképpen ez is kihat a látásunkra.
1: Persze, tehát az ami nehéz érzelmileg, és valahogy nem tudjuk akkor se megfogalmazni, se kimutatni, többféle okból, külső-belső okból, azok valahol minket, hogy mondjam, tehát megpróbáltatásnak tesznek ki, és erre a szervezetünk különféle módokon reagált. Az egyik az, hogy nem látunk jól. De még a talpra visszatérve, nemrég hallottam egy nagyon-nagyon jó kis történetet a lábakról, mert erről így szoktam beszélni, de nagyon érdekes az, amikor úgy hallok egy történetet, hogy én erről nem beszéltem, csak ott valaki elkezd erről valamilyen nagyon érzékletes történetet elmondani. Itt az volt, hogy Szatmárnémetibe voltam, vittem a könyvemet, és ott egy kis csoport összegyűlt, és az egyik férfi elkezdte mesélni nekem, hogy hát igen, neki is elkezdett romlani a látása, és akkor így olvasgatott róla könyveket, hogy milyen fontos, hogy itt a testünk elején, meg hátulján, hogy így az energiák hogyan áramlanak, hogy milyen a testtartásunk, akkor elkezdett foglalkozni a testtartással. És aztán rájött, hogy milyen nagyon befolyásolja a testtartásunkat az, hogy hogyan állunk a földön. És rájött, hogy ő amikor áll, akkor a nagy lábújával például nem áll eléggé jól a földön. És elkezdett másképp állni. Elkezdte jobban használni mondjuk a nagy lábujját, és valahogy másképp állította be magát. Ettől az egész testtartása fölfelé ugye megváltozott, és elkezdett a látása jobb lenni. Aztán. És akkor így mondtam magam, hogy ó, ez milyen remek történet. Mert hogy igen, ez tényleg milyen fontos, hogy állunk a lábunkon, hogy minden értelemben, a fizikai értelemben.
0: Hogy megállunk a lábunkon, igen, hogy állunk a lábunkon, megállunk a lábunkon.
1: Úgyhogy ez egy nagyon jó kis történet volt erről.
0: Ezek valóban nagyon szép és építő történetek, és szoktunk egy szünetet tartani, és én próbáltam ide egy olyan fajta zenét találni, ami szintén építő a lelkünk számára. Van egy film, amiben Al Pacino vakon tangózik, ugye az a film címe, hogy egy asszony illata, és most hallgassuk meg ezt a nagyon szép zenét, ezt a nagyon szép muzsikát, és tartsunk egy kis szünetet, és jövünk vissza a folytatással.

0: Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat, akik velünk vannak, illetve akik most kapcsolódnak be. A mai vendégem dr. Ungvári Lilla szemorvos, és vele beszélgetünk. Hát nem csak a látásról, nem csak a szemről, hanem egy sokkal tágabb értelemben az érzelmekről és egyéb dolgokról is. És ugye már beszélgettünk a szemüvegről, és nekem egy olyan gondolatom jutott még eszembe, hogy nagyon érdekes, mert valahol a szemüveg, ugye egy olyan fajta akadály, vagy hogy mondjam, egy olyan fajta dolog is az életünkben, ami ugye odáig vezetett, hogy valamit, tehát ott van és nem akarjuk látni, vagy nincs ott, de mégis látni akarjuk. Tehát ilyen is van az életben, amikor pont fordítva van, amikor mondjuk valakit mondjuk ideális társnak képzel el, de közben meg mégse az, és úgy akarja látni, ez az egyik része, tehát amikor ez is egy kicsit így ugye a szemüveggel kapcsolatban. Illetve én azt gondolom, hogy amikor valakin van egy szemüveg, akkor tulajdonképpen egy picit olyan, mintha ő is a szemüveg mögé bújna. Esetleg ezt jól gondolhatom, ezt a dolgot?
1: Igen, ez nagyon gyakran megjelenik ez a motívum. Valaki meg is fogalmazza, tehát hogy azért nem akarja letenni a szemüveget, mert sérülékenynek érzi magát, kiszolgáltatottnak szemüveg nélkül. Vagy hogy csupasznak érzi az arcát. Vagy a különböző szinonimákkal leírja azt, hogy igen, ez egyfajta elmúlási lehetőség, egyfajta védelem, ez az üveg, ami ott van. Egyébként nem is kell megerőszakolni magunkat, tehát hogy ez nem arról szól ez a történet, hogy akkor most mindenkinek azonnal el kell dobni, mert olyat is lehet csinálni, hogy nullás üveget beletenni, hogyha valakinek ez nagyon nehezen megy. Tehát lehet szép fokozatosan kis szelepeket nyitni magunkon, és nézegetni, hogy mi történik velünk, milyen érzésünk van szemeg nélkül. Erre tipikus példa így a Jakob Lieberman története, mert ő is ezt csinálta, hogy elhatározta, hogy leteszi a szemüveget, és minden nap volt egy pár órája, amikor nem volt annyi vendég az optikai üzletben, ahol egyébként ő dolgozott.
0: És volt akkor a cégnek a reklámarca is, tehát egy optikus szemüveg nélkül akkor ez nem hiteles körülbelül.
1: Ezt saját magának akarta csinálni, és akkor az volt, hogy letette a szemüveget, és több nap telt el úgy, hogy letette, és azonnal vissza is tette. Mert annyira megszokta, és annyira hiányzott neki, hogy volt egy ilyen önkéntelen mozdulat, hogy azonnal visszatette. És több nap telt el, mire el tudott odáig jutni, hogy letette, és nem tette vissza azonnal. És elkezdhette megfigyelni azt, hogy mi is történik vele akkor, amikor nincs rajta a szemüveg. Ezek ilyen nagyon érdekes folyamatok, és ezért a szemüveget ne csak úgy tekintsük, mint egy ilyen tárgyat, amit így fölpakolunk, hanem hozzánk tud nőni. Pláne, hogyha valakinek gyerekkorától ugye szemüvege van, akkor így teljesen szinte a teste részévé válik, vagy az identitása részévé. Tehát, hogy ezek komoly változások, és nem kell, tehát, hogy én nem szeretem így gyötörni ezzel az embereket, vagy elvárásokat támasztani, hanem csak felhívom rá a figyelmüket, meg arra, hogy nyugodtan a saját tempójukban csinálják, de érdemes vele kísérletezni, mert amit ott találnak a másik oldalon, az is lehet, hogy nagyon érdekes. Lehet, hogy először idegen és szokatlan, és lehet, hogy még egy kicsit olyan félelmetes is a világ, mert ugye sokan nagyon homályosan látnak szemeg nélkül, de hát nem kell semmit csinálni, csak ülni egy széken. Tehát, hogy meg se kell mozdulni, egyszerűen csak figyelni, hogy milyen is a látás így. Mert ami még nagyon érdekes, hogy nagyon sok ember valójában sokkal többet lát, mint hiszi, hogy lát. És ez is egy olyan érdekes tapasztalás, hogy hát, ezt is látom. Jó, hát nem éles, de hát azért látok. És ez egy nagyon fontos dolog, és nagyon felszabadító tud lenni. Mert ugye nagyon sokan úgy fogalmaznak, hogy szemeg nélkül ők nem látnak semmit. És akkor meg szoktam kérdezni, hogy igaz ez? Egészen biztos, hogy igaz ez? Akkor próbáljuk ki. Tehát nagyon érdekes néha az, hogy milyen rossz szavakat használunk a látásunk leírására. És ez azért is nem annyira szerencsés, mert a rossz szavak azok fent tudnak tartani egy állapotot. És ezeknek jó a tudatában lenni, hogy ezek a szavak ezek befolyásolni tudják a látásunkat.
0: Én egyszer olvastam valahol egy ilyen mondatot, hogy nagyon figyelj arra, hogy mit mondasz magadnak, mert meghallod. Igen. Valami ilyesmi
1: Igen.
0: volt.
1: Igen.
0: És én is azt gondolom, hogy tényleg a szavaknak és a gondolatoknak teremtő ereje van, tehát ezért nem mindegy, és hogy van az a mondat is, hogy teljesen mindegy, hogy most hiszel benne, vagy nem hiszel benne, igazad lesz, tehát így is, úgy is. És ami most még eszembe jutott, ez teljesen így spontán, hogy beszéltünk itt a tényleg, hogy az emberek elhiszik azt, hogy most akkor látnak, vagy nem látnak, hogy itt például működhetne akár egy ilyen placebo hatás. Most ezt tudom, hogy ez ilyen nagyon furcsa kérdés lesz, de hogy mondjuk tényleg jönne egy paciens, és akkor meg lenne állapítva, hogy hát igen, mondjuk szüksége van mondjuk valamilyen szemüvegre, és akkor mondjuk kicsit csalnánk, és mondjuk egy sokkal kisebb dioptriás szemüveget kapna. De közben meg azt mondaná mondjuk az optikus, hogy ez igen, ezt majd javítja a szemét, stb. Ez elméleti szinten működhetne egyébként, mint ugye a gyógyszereknél?
1: Ez gyakorlati szinten is működik sokszor, mert vannak olyan történeteim, amiket így hallottam, meg mesélték itt tanítványok, hogy olyan szinten működik ez, hogy mondjuk valaki elmegy a benzinkúthoz, vásárol valamit, aki egyébként szemüvegben vezet, és akkor utána a benzinkútas vásárlás után elindul, megy az autóval, és egyszer csak észrevesz, hogy hoppá, a szemüveg az fönnmaradt a feje tetején, mert feltolta. és ő egyébként nem vette észre, mert jól látott úgy is. De amikor észreveszi, akkor onnantól kezdve nem lát jól. Tehát, hogy ez is annyira beszédes, hogy ha valaki így nem hiszi azt, hogy ő rosszul lát, akkor jól lát.
0: Igen. Ez annyira reális nekem. Én velem ugyanilyen történt egyébként egyszer, hogy valakivel voltam egy szobában, és valamit odarakott elém, hogy olvassam el. És akkor tudom, hogy ki kellett volna menni a folyosó végére, meg ilyesmi, tehát nagyon komplikált lett volna az egész, és akkor fogtam magam, hát mondom, kerül, amibe kerül, lesz, ami lesz, és elkezdtem olvasni. És akkor elolvastam, és aztán jöttem rá, hogy nem is bírok olvasni szemüveg nélkül, és esküszöm, elhomályosult megint. De olyan kristálytisztán el tudtam olvasni szemüveg nélkül, és annyira meglepődtem, tehát én nagyon vicces volt, hogy ez tényleg annyira működik egyébként.
1: Igen, meg hát az is, hogy néha egy gondolattól ki tud tisztulni. Tehát volt egy tanítványom, aki, hát ugye jött egy párszor, és akkor beszélgettünk sok mindenről, és mondta az egyik találkozás, hogy ő rájött arra, hogy ő nagyon haragudott a szemeire eddig, mert ugye hát homályosan látott. De hogy amikor arra gondol, hogy ő most szereti őket, akkor mindig elkezd jobban látni. És akkor mondtam, hogy hurrá, akkor csinálja ezt, hogy mondja gyakran a szemeinek, hogy szereti őket. Bármit is jelentsen ez, nem tudom, hogy pontosan mit jelentett ez, de valahogy ő ezt így a belső világában hozta létre ezt a párbeszédet, amitől mindig jól látott. És akkor ebben maradtunk, hogy akkor hajrá, akkor szeretgesse őket.
0: Egyébként ez érdekes, mert én szerintem ez, tehát hogy valahol mi teremtjük a fizikai univerzumban lévő dolgokat, és most nyilván ez egy élő szervezet a testünk. De hogy például szerintem ez arra is igaz, hogy nagyon érdekes, amikor valaki például az autóját elhanyagolja és utálja, és tényleg nem szereti. És ez az autóval, hogy az embert aztán cserben hagyja. Aki meg ugye elviszi, lemossa, úgymond, vannak azok a férfiak, akik simogatják az autót, még ott is működik szerintem ez. Tehát, hogy az az autó meg sokkal jobban működik valahogy. És gondolom, hogy te szervünk, meg pláne igaz, ugye, hogyha valamit
1: hát, szeretünk. Igen, és... lehet ilyeneket is találni erre is példát. Én ennél egy kicsit azért, hogy mondjam, földhöz ragadtabban nézem a látást, de a saját életemben jót szoktam szórakozni a hasonló jelenségeken, igen, mert vannak érdekes történések, igen, az életben, de nem, én nem ilyeneket tanítok, tehát hogy én igyekszem nagyon közel maradni a személyzethez, és bár abszolút azt gondolom, hogy a látás elvisz minket a fizikai síktól kezdve az egészen az, hogy mondjam, az emberi létezés legkülönlegesebb és legmagasabb rezgéséig valószínűleg, de nem tudunk róla mindent. Tehát, hogy annyira különleges dolog, hogyha ugye elkezdjük azt megfejteni, mi az, amit látunk, akkor ugye az elején említette a hangot, mint rezgést. Hát amit látunk, azok meg hullámhosszak, amik ugye, hát ugye mi a fény, meg most mi a részecske benne, most akkor az hullám vagy anyag, tehát hogy olyan szintekre, igen, jutunk el, hogy ilyen zavarba ejtő lesz a dolog, hogy tulajdonképpen mi is az, amit látunk, hogy az most mennyire egy valóság, vagy hogy van ez, hiszen azt lehet tudni pontosan, illetve nem pontosan, de nagyon sok tudós kutatja, hogy amit látunk, az az agyunkban levő kép. Azt nem a szemünk látja. A szemünkből érkezik sok információ, és azt az agyunk összerakja. Akkor mi van? Tehát, hogy akkor hogy rakja ezt össze az agyunk, és miért pont így? Vagy, szóval, hogy ezek ilyen nagyon érdekes dolgok és kérdések. Tehát, hogy nagyon zavarba ejtő tud lenni, és az is, amiről szintén írok a könyvemben, hogy lehet az, hogy emberek csukott szemmel tökéletesen tudnak látni 360 fokban, vagy olyan emberek tudnak látni testen kívül, akik egyébként vakok. Tehát, hogy mi van, akkor nem is kell a szemünk sem.
0: Akkor mivel látunk végül is. Igen.
1: Úgyhogy azért mondom, hogy ezek így nagyon érdekes helyekre visznek minket, de amikor eljön hozzám valaki, akkor nem ezzel fogom őt zavarba hozni, csak úgy mellesleg, hát azért írok el a könyvben, hogy egy kicsit nyissuk meg magunkat ezekre a dolgokra, hogy hát ha ez... Azt szoktam mondani, hogy amikor így valakivel a látásról beszélgetek, akkor ez egy picit olyan, mint amikor egy vírust teszünk egy programba. Tehát, hogy ugye van egy általános közgondolkozás a látásról, és akkor én ebbe behozok új szempontokat, amik emberekkel konkrétan megtörténtek, amiket tudósok kutatnak, tehát, hogy ezek nem ilyen, hogy mondjam, tehát mint ez az autósztori volt, mert erre lehet azt mondani, hogy jó, hát ez hülyeség. Mert van, aki ugye ezekben nem hisz.
0: Igen.
1: De amiket én gyűjtögetek, meg összeírok, meg amikről beszélek, ezek megtörtént valódi dolgok. És nagyon-nagyon érdekesek, és nagyon-nagyon elgondolkodtatóak, hogy akkor ez vajon hogy is működik, és nagyon sokan kutatják ezt a világot, csak nem biztos, hogy megfejtjük azt, hogy mi is a tudat, meg hogy hol vannak a gondolataink, mert nem biztos, hogy az agyunkban, meg hogy mi is a látás valójában. Tehát, hogy ezek olyan kérdések, amik azért úgy foglalkoztatják az emberiséget, és ugye minél finomabb részecskék meg energiák felé haladunk már a tudásunkkal, lehet, hogy ezekhez is egyre közelebb jutunk. Úgyhogy ki tudja, de most még nem tudunk mindent a látásról. És ezt nem én mondom, hanem a Ruska Botond, aki az egyik legnagyobb látáskutató.
0: Egyébként ebben én is olvastam, hogy tényleg nem a szemünkkel látunk, hanem olyan, mintha ilyen impulzusokat, ilyen hullámokat, sugarakat bocsátanánk ki, amik ugye visszaverődnek egy bizonyos tájról, tehát mint egy ilyen radar, és azt az elménk feldolgoz, és ott megjelenik a kép. De alapvetően azt gondolom azért, hogy az egyetemen, az orvosi egyetemen nem ezt tanították, ugye? Tehát és azért is kapcsolódik ide ez a kérdés, mert olvastam, hogy ugye a Sotén kínai orvoslást tanult, Miskolcon, ha jól emlékszem, a jurvédikus szemléletet, sőt volt a Nyugat-Európai Egyetem, ha jól emlékszem, ott pedig ilyen kommunikáció és fó, és az is így egy nagyon fontos dolog, szóval megint ugye a szavak ereje, stb. Mire kitértünk. És engem egyébként ez nagyon érdekelne, hogy mert ugye megint ez egy teljesen más terület, az a ajurvéda plusz a kínai orvoslás is, és akkor ők például, ez a két terület, miben különbözik mondjuk a hagyományos orvoslástól, de mondjuk így a kettő között, azt viszont nem tudom, hogy mi a különbség, hogy mit mond mondjuk a kínai orvoslás és az ajurvédikus szemlélet. Ott például akkor miben más a kettő, vagy miben hasonló?
1: Hát,
0: vagy...
1: ugye mind a kettőnek az a lényeg, hogy sokkal holisztikusabban gondol az emberre, mint a nyugati orvoslás. Tehát ez, amit emlegettünk már, hogy holisztikus, hogy egészben látni, sőt, annyira egészben látják ezek a fajta tanítások, hogy az ember nem ilyen a környezetétől izoláltan vizsgálják, hanem egy olyan rendszerként írják le, ami kapcsolatban áll a külvilággal, és a külvilág az hat rá. És ez azért volt nekem nagyon fontos, mert volt egy csomó olyan jelenség, amit így józan paraszt észre ugye meg lehet figyelni, hogy mondjuk fúj a szél, és akkor az emberek részének bepirosodik tőle a szeme. És erről így a kollégáim néha azt mondták, hogy hát ez milyen hülyeség, mert ugye a szemgyulladás az mindig vagy baktérium, vagy vírus, vagy valami. És az, hogy a szél is tud ilyet okozni, az valahogy így nem fér bele az orvoslásos magyarázatba.
0: Túl szimpla volt. Túl
1: igen, már pedig ez újra és újra megtörténik emberekkel. És én is akkor értettem ezt meg, amikor kínai orvoslást meg ájurvédát tanultam, mert hogy a szélminőség az tudja a bennünk levő szélminőséget provokálni, ami tud egy ilyen szemvörösséget okozni. Tehát meg ugye az olyan jelenségek, hogy mondjuk van egy zöldhágos roham, és akkor miért van az, hogy olyan iszonyúan fáj az illetőnek a hasa közben, miközben ez egy szemprobléma. És ezt is a kínai orvoslásból lehet tudni, azért, mert ez egy máj probléma, és az egy nagyon akut máj ár energiáramlási zavar, ami ott létrejön, és mellesleg a szemen is ad tünetet, de a probléma valójában a máj energia elakadása. De ugye a szemészetben ezt így nem lehetett helyre tenni, hogy miért van az, hogy annyira fáj hasonni, ha meg is operálják orvélelni, minden, de nincsen neki, és közben meg zöldhályogos rohama van. Tehát, hogy ennyire nem holisztikus az orvoslás, hogy egy ilyen összefüggést, azt leír, tehát, hogy leírják a tankönyvek, hogy ez sokszor együtt jár a kettő, csak éppen egyszerűen semmilyen értelmes magyarázatot nem tudnak hozzá tenni.
0: Tehát külön választják,
1: hogy igen, a kettő. De hogyha ezt a rendszert így egybe látom, hogy igen, a máj az a szemmel összefügg, akkor mindjárt értelmet nyer az egész. Tehát szóval nekem így a kínai orvoslás, meg az ájurvéda az ezt adta meg, hogy sokkal jobban tudom értelmezni, hogy mégis mi történik itt, mert hogy ezek a modellek nagyon egyszerűen, tehát tűz-víz, ilyen szavakkal le lehet írni egy csomó jelenséget, ami a szemben zajlik, mert hogy annyira beszédesek ezek az egyensúlyzavarok, és annyira jópofák, hogy mondjuk

0: Egyébként nagyon érdekes, mert én amikor terhes voltam a kislányommal, akkor az egyik fülemre elkezdtem rosszabbul hallani, és én teljesen kétségbe estem, milyen változások történnek, és a gyerekorvosunk, akit említettem, hogy ő abszolút egy ilyen homeopátiával gyógyító doktornő volt, és most is ilyen természetgyógyászként dolgozik, és mondta, hogy nyugodjak meg, mert hogy valószínűleg a kisbaba nyomja a vesémet, ami a hallás, és tényleg, hogy én megszültem a kislányomat, gyakorlatilag ez abszolút elmúlt. Tehát ez tényleg volt egy ilyen saját tapasztalatom, és hogyha már most pont ugye a gyerekvállalás és az anya vonaláról most eszembe jutott, hogy engem ez is nagyon foglalkoztat, hogy én azt látom nagyon sok rendezvényen, előadáson, hogy sokkal több a nő. Tehát, hogy valahogy olyan, mintha a nők sokkal kíváncsiabbak lennének, mondhatom azt, hogy kicsit talán spirituálisabbak lennének, tehát ugye sokkal jobban foglalkoznak azokkal a lelki dolgokkal, amik mondjuk a testet befolyásolhatják. És minthogyha a nők valahogy sokkal jobban szeretnének változni és változtatni. Hogy erre van valami tapasztalat, hogy ez tényleg így van, mondjuk akár konferencián többé a nő, vagy akik ide jönnek paciensek, tehát hogy a nők tényleg jobban akarnak változtatni, és mondjuk ön például ezt hogy látja, hogy miért? Miben mások a nők ilyen szempontból?
1: Én itt nem tapasztalom ezt ennyire, tehát hogy ide jönnek férfiak ugyanúgy, mint nők, és ezeken a holisztikus látás konferenciákon is nagyon sok nagyszerű férfi tanár van, akikkel nagyon jókat beszélgetünk, meg együttműködünk, tehát hogy én ezt nem szűkíteném le, hogy ez csak egy női téma.
0: Örülök neki, hogyha ezt nem így van, igen.
1: És hogyha belegondol abba, hogy milyen sok jógamester, vagy most hirtelen eszembe jutottak ilyen zenészek, akik nagyszerű ilyen mantrákat zenésítenek meg, vagy sok műfajban ott vannak a férfiak, tehát lehet, hogy nem mindenhol annyira, de lehet, hogy ez megint egy kicsit túl fekete-fehér, hogy csak a nők, meg nem tudom én mi. Lehet, hogy a férfiak is nyitnak, meg érdekli őket, csak mondjuk másképp. Most hirtelen ránéztem a hangtálam, és eszembe jutott, hogy például nagyon sok hangtálazó között találkoztam férfiakkal, persze nőkkel is, csak szóval, hogy így... szóval, hogy lehet, hogy mindenki keresse maga műfaját, hogy mi áll hozzá legközelebb. Érdekes, ami engem így meglepett egy időben, most már nem lep meg annyira, hogy nők között, amikor ugye így találkozom velük és beszélgetünk, hogy mi az eredeti foglalkozásuk, mert most már ez meg az meg amaz, és akkor sok közgazdász volt például, férfiaknál meg sok mérnök. És akkor ez nagyon-nagyon érdekes volt nekem, hogy milyen érdekes, hogy egy mérnök, aki egy abszolút materiális foglalkozású, hogy elindul keresni egy másik irányt, és nagyon jó rendszereket találnak maguknak.
0: Ezt nagyon jó hallani egyébként, mert te alapvetően én tényleg valahogy így több nőt látok, de akkor örülök, hogyha ez a tendencia ez már így változik, és férfiak is nyitnak ebbe az irányba. Meg egyébként még a férfi-női kapcsolattal összefüggésben nagyon érdekes megint itt a látásnak az a perspektívája szerintem, hogy volt egy párkapcsolati tréner, és neki online volt egy olyan fajta programja, ahol azt kérte a résztvevőktől, tehát ez online ilyen aktív dolog volt, hogy mindenki mondjon valamilyen dolgot magáról, amit értékesnek talál. És ez szerintem egy nagyon szép feladat volt egyébként, mert és akkor mondta, hogy a többiek megjegyzeteljenek, ami ugye rájuk is igaz. És hogy azt gondolom ezzel kapcsolatban, hogy valahogy kicsit ez is összefügghet a látásunkkal, nem? Tehát, hogyha én értékesnek érzem magamat, és azt érzem, hogy a világban értéket képviselek, és szerepem van, akkor tulajdonképpen nem látom a világot egy sötét szemüvegen keresztül. Tehát, hogy ez annyira fontos ez is, nem, hogy a saját értékeinket is tudjuk. És ugye ez például hozzásegíthet egy párkapcsolathoz is. Tehát, hogyha én nem érzem magam mondjuk értékesnek egy férfihoz, vagy a férfi egy nőhöz, akkor például az is ugye csökkentheti a látást, és akkor mondjuk nem látjuk meg egymást, és nem fedezzük fel egymást, és nem leszünk mondjuk egy pár.
1: Most a látásnak az a része, hogy ez összefügg az önbizalommal, az igaz. Teljesen függetlenül mindenféle párkapcsolati dolgoktól, mert hogy ez így van-e, hogy az ön... Szóval ezt nem tudom, de... Az

0: az, hogy, hogy ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye itt említettük a kínai orvoslást, az ájurvédát, tehát ugye ami nagyon fontos kapcsolódás, hogy az emésztéssel, ugye a máj, illetve a vékony bél felső szakaszának a működésével nagyon intenzíven összefügg a látás, ami pedig a szolár plexus. És a szolár plexus az meg az önbizalomnak a csakrája.
1: Bocsánat, a szolár plexus, ez mit jelent?
0: Hát itt ez a gyomor környéki energia pont, amit a testünkön van elő. Tehát, hogy ez egy ilyen, hát ugye van ez a hét csakra, ami végig szoktak menni a jungások, és akkor ez, ez itt középen van. És ez az önbizalommal van kapcsolatban. És ugye ez azért nagyon érdekes, mert itt már említettük azt, hogy aki szemüveg van, ez egy kicsit elbújik mögé. Tehát, hogy, hogy kvázi nem egy ilyen kidüllesztett mellkassal és felemelt tekintettel hirdeti, hogy emberek, nézzétek, ez vagyok én, hanem nagyon gyakran elbújik a szemem mögé, nagyon gyakran lehet látni az, hogy görnyedt a testtartása, hogy lefelé néz, hogy kevésbé néz az emberek szemébe, tehát, hogy egy csomó olyan testtartási és viselkedési jele van, amiből lehet érezni, hogy, hogy inkább így befelé, mint a csigaházba így bebújik, és nem pedig ilyen büszkén megmutatja magát a világ.
1: Nem nyitott a világra.
0: Tehát, hogy valahol a látás az, az egy kicsit, mintha modellezni azt, hogy, hogy hogy kapcsolódom a külvilággal, hogy mennyire merek bizalommal nézni a világra, és az emberek szemébe, és a jövőbe, vagy az ismeretlenbe, vagy bármibe. Tehát, hogy, hogy valahogy ez is kicsit így visszatükröződik a látásba, és hogyha ha tele vagyunk félelmekkel, és úgy érezzük, hogy hú, be kell húzódnom a csigázba, akkor ezt a szemünk is megteszi nekünk ezt a szélességet, hogy ami messze van, azt elhomályosítja. Azért, hogy, hogy ne legyen annyira félelmetes. Tehát, hogy ez a burok, ami körülvesz minket, ez vizuálisan létrejön. Hogy mit te fél méterig, egy méterig lát valaki élesen, mert odáig még oké, de ami azon túl van, az már nem. És lehet, hogy ennek az az oka, hogy érte őt valami, akár egy nagy élmény, ugye, ami kellemetlen volt, vagy több, ami megerősítette újra és újra azt, hogy nem biztonságos. Nem biztonságos önmagának lenni, nem biztonságos kifejezni az érzéseit, mert akkor vagy nem értik meg, vagy még ki is kap érte. Tehát, hogy ezek így, így sokszor ott lehetnek a háttérben. Nem azt mondom, hogy mindenkinél biztos, hogy ez van, csak mint egy ilyen lehetséges forgatókönyvet, ha valaki megvizsgálja, és érzelmileg felold magában valamit, akkor az az érdekes, hogy a látás ugrásszerűen tud javulni. Tehát nem úgy, hogy nagy kicsit jobb, hanem sokat, hirtelen. Úgyhogy volt olyan tanítványom, aki egy ilyen online kurzus végén megkeresett azzal, hogy írjak már neki egy gyengébb szemeget, mert a kurzus során rájött valamire, elment valahova egy ilyen oldó helyre, ahol ezt így ki tudta pörgetni magából, és azt vette észre, hogy sokkal-sokkal jobb lett a látás, és baromira zavart a szemüveg. Szóval ez egy nagyon érdekes dolog, hogyha érzelmileg sikerül valahogy megváltoztatni magunkba valamit, egy viszonyulást a korábbi emlékeinkhez, vagy bármihez, vagy önmagunkhoz, vagy a külvilághoz, akkor a látásunk ugrásszerűen tudja volna. Nem feltétlenül az, hogy rögtön ledobjuk a szemeget, csak hogy dioptriák, mérhető dioptriák tudnak eltűnni. Nagyon érdekes.
1: Igen, ez abszolút, és tehát, hogyha az ember optimista nézi a jövőt, akkor tényleg elkezdi látni a jövőt, nem? Tehát, hogy akkor egyre jobban szélesedik ez a látószög, és tehát a látás kiszélesedik, és gyakorlatilag tényleg javul a látásunk, és sajnos le is járt az időnk. De én nagyon javaslom a kedves hallgatóknak, akik hallgatnak minket, és akik még meghallgatják ezt a műsort, hogy a könyvnek a címe, hogy egy szemlélek, és a látás egy új dimenzióból, ugye ez? És én nagyon javaslom mindenkinek, hogy a könyvet olvassa, illetve nagyon-nagyon jók ezek a podcastek, amik szeretelnek a YouTube-on megtalálhatóak.
0: És van egy honlapom is, amit az Ungvári Lillára, a Lákrősorki Y-nal, azt meg lehet találni egyébként szemlélek.hu, a honlapom címe, meg a YouTube-on is fent vagyok, az Instán és a Facebookon, tehát hogy így igyekszem tényleg minden felületen elmesélni ezeket az érdekes dolgokat, úgyhogy ha valaki érdekelnek ezek, akkor nyugodtan szemezgessen.
1: Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a beszélgetést lehetővé tette, Lilla. És én nem szeretném azért, hogy az optikusok úgymond csődbe menjenek, de én azt kívánom, hogy minél jobban legyen rendben a lelkünk, és minél jobban, és minél többen lássunk. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Viszont hallásra!

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Házastárs értékelési nap. Házastárs értékelés napja szeptember 20-a. Bár egyes weboldalokon feleség értékelő napként említik, ennek a napnak eredete 1939-ig nyúlik vissza. Akkor ugyanis George W. Crane orvos 600 házaspárt tesztelt le a házastársukkal kapcsolatban. A cél az volt, hogy ezáltal közelebb kerüljön a boldog házasság titkához. Minden vasárnap az ifjúságé is. A múlt évhez hasonlóan idén is közös ünnepi alkalomra hívták a református gyülekezeteket az ifjúság vasárnapjára. A kezdeményezés célja, hogy ma, szeptember 20-án vasárnap országszerte hangsúlyt kapjon a gyülekezetekben minden generáció. Köztük a fiatalok is együtt gyűlnek össze Isten dicséretére. Az ifjúság vasárnapja közös ünnep a Kárpát-medence református gyülekezeteiben, egyszerre közös és helyi alkalom, hiszen ugyanazon a vasárnapon mégis az adott közösség életéhez illeszkedve valósul meg. Célja, hogy a gyülekezetek megünnepeljék vasárnapról vasárnapra minden generáció, köztük a fiatalok is összegyűlnek Isten szeretetének ünnepén. Ezen a napon különösen is hangsúlyos, hogy a fiatalok az ajándékaikkal szolgálhassanak a gyülekezetekben, bizonyságtétellel, énekléssel, vendéglátással, házigazdai szolgálattal vagy más módon. Az alkalom arra is lehetőséget ad, hogy a közösségek megáldják és szolgálatba küldjék azokat a tanárokat és ifi vezetőket, akik évközben a fiatalok között végeznek szolgálatot. A szervezők idén is szeretnének segítséget nyújtani a gyülekezeteknek a készülésben. Ma zárul le a 20. Ars Sacra Jubileumi Fesztivál. Szeptember közepén ismét templomok, múzeumok és kulturális terek adtak otthont az Ars Sacra rendezvényeinek, amelyek a keresztény kultúra, a művészet és a közösségi élmény felől közelítettek a hit világához. A fesztivál szeptember 12-én kezdődött, és még ma, 20-án rendezik meg Budapesten, vidéki helyszíneken és határokon túl is. Az idei Ars Sacra különleges alkalom, mivel 2026-ban 20. alkalommal rendezik meg a program sorozatot. A jubileum év mottója a reményt és jövőt adok nektek, idézet. A Jeremiás könyvéből vett sor a szervezők szerint egyszerre adja az idei fesztivál üzenetét, és visszautal az első Ars Sacra mottójára is. Az Ars Sacra fesztivál több mint 300 ingyenes programjával egyaránt várja a híveket és a keresztény kultúra iránt érdeklődőket. Ezért az Ars Sacra 2026-ban jó alkalmat teremthet arra, hogy a látogatók ne csak célzottan templomi programokon vegyenek részt, hanem ingyenes, kulturális eseményeken, koncerteken, kiállításokon és vezetett sétákon keresztül is közelebb kerüljenek a keresztény kulturális örökséghez. Az időjárásról megkezdődött az őszi idő. Ma vasárnap gyengén felhős és napos az idő, délután előfordulhat eső, nyugatias a szél és 26-30 fokunk van. Hétfőn felszakadozik, csökken a felhőzet, többfelé eshet eső, északnyugatira fordul a szél és 19-24 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Tudják, vannak olyan történetek, amelyeket kisgyermekkorunk óta ismerünk azok, akik Bibliát szoktak forgatni, vagy olyan családba nőttek föl, ahol rendszeresen forgatják a Bibliát, de még azok is, akik csak az iskolába találkoztak a Bibliáról szóló történetekkel, hiszen alig van olyan általános iskolás ötödikes, aki amikor a Bibliát előveszik, akkor Dávid és Góliát történetével ne találkozna. És már is szeretném előre bocsátani, hogy amikor ezt a történetet elkezdjük alaposan elemezni majd, akkor tessenek arra gondolni mindenki külön-külön a hallgatóságból is, hogy mindegyikünk szembe akadhat egy-egy Góliáttal, csak nem biztos, hogy pont úgy néz ki, mint a bibliai Góliát, csak egy egyszerűen elképesztően fölénk tornyosuló hatalmas probléma, tekintély, hatalom, ami úgy tűnik, hogy félretehetetlen az útból, úgy tűnik, hogy gyakorlatilag a mi számunkra teljes mértékben kezelhetetlen helyzet, és egészen biztosan nem fogjuk tudni megoldani, még a végén muszáj lesz behódolni. Ha velem együtt kinyitják Sámuel első könyve 17. fejezetét, akkor mindnyájan megtalálhatjuk a következőket. A filiszteusok összevonták seregeiket a harcra. A júdabeli Szókónál gyűltek össze, és tábort ütöttek Szókó és Azéká között Efes-Dammimnál. Látszólag ez csak egy földrajzi meghatározás, tessék utána nézni térképen, és hát van egy kis megjegyzés, hogy a filiszteusok összevonták a seregeiket. Hát ugye 5 fejedelemsége van, 5 városállamban tömörülnek, 5 király alatt a filiszteusok. Na de mikor szokták összevonni a seregeiket? Hát amikor döntő ütközetre készülnek, és ki-ki alapra akarják tenni a dolgot. Itt nem arról van szó, hogy egy területet meghódítunk, néhány kilométerrel arrébb toljuk a határt. Ez vagy ők, vagy mi. Ezt üzeni az összevont filiszteus sereg. Tehát Saulnak, aki egész eddigi királysága alatt hadakozott, filiszteusokkal is hadakozott, Isten sokszor megsegítette annak ellenére, hogy az ő Istennel való személyes közössége és állapota rendkívüli mértékben meggyengült vagy megromlott. Azt olvastuk a Bibliában, ugye, hogy elhagyta őt Isten lelke, és a Biblia azt mondja, hogy megszállta őt Istennek egy rossz elleme. De most itt van ez a helyzet. Döntő csatára készülnek a filiszteusok. Úgy gondolják, hogy ezt a történetet lezárják. Mi lesz ebből? Saul és az izraeliek is összegyűltek, tábort ütöttek az Élá völgyében, és csatarendbe álltak a filiszteusokkal szemben. Az innenső hegyen álltak a filiszteusok, a túlsó hegyen pedig az izraeliek. Közöttük völgy volt. Akkor kilépett a filiszteusok seregéből egy kiváló harcos, név szerint Góliát, aki Gát városából vala volt, magassága 6 könyök és 1 arasz, fején résisak volt, öltözete pikkelyes páncél, páncélja 5000 sekel súlyú részből volt, lábán rézvért és vállán rézdárda volt, lándzsájának a nyele olyan vastag volt, mint a szövőszék tartófája, lándzsájának a hegye pedig 600 sekel súlyú vasból volt, és egy pajzshordozó ment előtte. Hát már alapvetően, amikor a 6 könyök és 1 arasz magassággal kezdünk birkózni, alapvetően szokták azt mondani, hogy ho-ho, ez elképzelhetetlen. Igen ám, csak amikor bevonulni készültek Izrael fiai Kánaán területére, akkor azzal érkeztek vissza a kémek, akiket kiküldött még Mózes annak idején, hogy Anák fiait is láttuk, és olyannak tűntünk a szemükben, mint a sáskák. Anák fiai elképesztő testméretű emberek voltak, és úgy tűnik, hogy Góliát egyébként Anák leszármazott lehetett. 6 könyök, 1 könyök az 44 centi. Tehát ez azt jelenti, hogyha csak 6 könyök lenne, akkor 2 méter 64 centi lenne a magassága, de hát jön még hozzá egy arasz, ami 22 centiméter, úgyhogy ez mindjárt 286-ra megy föl. Hát a 180 is egy szép termetű embert jelent ma, a 286 egy kicsit magasabb, ugye ezt mindjárt elfogadjuk. És ennek megfelelő a teljes öltözete. Ugye azt olvassuk, hogy ráadásul pikkelyes páncélt visel, 5000 sekel súlyú ez a páncélzat, 75 kiló volt az, ami fölül védte a mellkasát. Meg hát ugye volt neki egy rész dárdája, aminek nem fanyele volt, hanem részből volt a nyele. Ez abban az időben azt jelentette, hogy eltörhetetlen, nem fog elkopni, és a mi szempontunkból egy dárda nevetséges, de abban az időben egy ilyen dárda a legyőzhetetlenséget üzente az ellenfélnek, pláne azzal, hogy még a fejét rész sisak védi, amit nem lehet csak úgy átvágni, nem lehet csak úgy megsebezni, és még plusz a sípcsontjait is részborítás védi. Hát úgy gondolom, hogy nem esünk túlzásba, ha azt mondjuk, hogy egy mázsányi védőfelszerelés van ezen a termetes emberen, de hát a méretéből adódóan valószínűleg el is bírta, és zárójelben jegyzem meg, hogy a nálánál több mint 120 centivel kisebb Kinizsi Pál hírhet vitéze volt a magyar népnek, annyira, hogy ugye az közkeletűen fönnmaradt róla, hogy egy csatának a végén egyik töröket egyik hóna alá vette, a másik töröket a másik hóna alá, és mivel nem volt több keze, ezért a foga közé kapta a harmadikat, és azzal lejtett diadalmi táncot. Tehát ezek a rettenetes fizikai erővel rendelkező emberek a történelemben időről időre megjelennek. Csak arra tessék gondolni, hogy amikor egy ilyen ember szembe sétál Izraelle, jön le a hegyről, és az ember hozzá van szokva optikailag, hogy amikor az ellenség jön, körülbelül mire számít, mire várjon. Na de ez az ember, ez valószínűleg a saját népében is elképesztően fölé nőtt mindenkinek. És akkor Góliát megszólal. Miért vonultatok ki? Miért készültetek harcra? Nézzétek, én filiszteus vagyok, ti pedig Saul szolgái. Válasszátok ki magatok közül egy embert, hogy síkra szálljon velem, ha le tud győzni, és megöl engem, akkor mi leszünk a ti szolgáitok, de ha én győzöm le, és én ölöm meg őt, akkor ti lesztek a mi szolgáink, és ti szolgáltok nekünk. Ezt is mondta a filiszteus, én itt most kigúnyolom Izrael csatasorait. Állítsatok szembe velem valakit, hogy megvívjunk egymással. Amikor meghallotta Saul és egész Izrael a filiszteusnak ezt a beszédét, megrettentek és igen féltek. Az előbb azt mondtam, hogy időről időre a történelemben előjönnek olyan szituációk, amikor úgy néz ki, hogy ki alapra kerül a dolog. Valamikor Izrael-lel szemben egyszer és mindenkorra végső megoldást akarnak. Tessenek csak arra gondolni, hogy volt ilyen Eszter korában Hámán, a mi korunkban, a 20. században egy Adolf Hitler, és úgy tűnik, hogy ugyanilyen elképzelésekkel indult el Góliát is, hogy egyszer és mindenkorra elvegye ennek a népnek az identitását, szabadságát, lehetőleg eltörölje a földszínéről. Na de, mintha a kereszténység megörökölte volna sok szempontból ugyanezt. Félünk. És ez egy természetes reakció. Egy óriás beszél velünk, egy óriási hatalom beszél velünk. Kilátástalan helyzetbe akar taszítani. Azt mondja, hogy mi leszünk az ő szolgái. Fölajánlja ugyan a küzdelmet, de tessék mondani, egy 1 méter 50-60 centi magasságú harcos, abban az időben ennél sokkal magasabbak nem lehettek Izrael fiai, az archeológiai leletek is ezt bizonyítják, egy közel 3 méter magas harcossal szemben mekkora eséllyel indul. És ugye az ember azt nézi, ami a szeme előtt van. És a félelmeink alapvetően reflexként indulnak ilyenkor be. És ebben a különleges helyzetben látogatja meg Isten Isait, aki nem tud róla, hogy Isten látogatja meg, akinek 3 fia ott van a hadakozók között, de Dávid úgy tűnik, hogy még nem érte el azt az érett kort, hogy hadba vonulhasson, ami azt jelenti, hogy nem volt még 20 éves, nem vonulhatott még hadba, és azt mondja Isai a fiának, Dávidnak, hogy menj el, látogass meg a testvéreidet. tudakozódj utánuk, kérdezd meg, hogy jól vannak-e, próbálj utánuk érdeklődni. Nem tudta Isai, hogy hova küldi a fiát, és hogy mi lesz ebből. De tetszik tudni, amikor Isten egy ilyen helyzetben elindít egy megoldást, akkor nagyon sokszor olyan, mint a búvó patak az ő megoldási terve. Nem természetes, hogy egy édesapa szeretné tudni, mi van a hadban levő fiaival? Dehogy nem. Nem természetes, hogy megpróbál követet küldeni, meg még egy kis ajándékot is ott a parancsnokoknak? Dehogy nem. De még egyszer hangsúlyozom, Izrael szabadítását Isten tervezte el, és így küldi oda Dávidot. Mire Dávid érkezik, már odáig eljutottak, hogy Saul már mindenfélét ígér mindenkinek, aki hajlandó csatába szállni majd ezzel a filiszteussal, mert újra és újra, egyik nap a másik után, reggelenként és esténként olvassuk a 16. versben, kiállt 40 napon át, gyalázta Izrael, gyalázta Istent, gúnyolódott rajtuk, és Izrael csatasorba állva hallgatta ezt a szörnyű gyalázatot. És tetszik tudni, 40 nap gyalázkodás az nem rövid idő. Demoralizáló. Ugye tetszenek érteni, hogy ez mit jelent? Ott tartottak Izrael fiai a 40 nap után, hogy amikor csak megszólalt a filiszteus, elfutottak. Pedig hát köztük volt egy völgy. Meggyávulhatunk. A félelmek eluralkodhatnak rajtunk. És amikor Dávid megérkezik, akkor ez az ember épp a monológiánál tart, és Dávid döbbenten hallgatja. Miközben a bátyjaival beszélget Dávid, olvasjuk a 23. versből, előállt a filiszteusok csatasorából a Gátból való harcos, a Góliát nevű filiszteus, és most is ugyanúgy beszélt. Dávid pedig meghallotta. Amikor az izraeli férfiak meglátták azt az embert, mindnyájan elfutottak előle, mert nagyon féltek. Ezt mondták az izraeliek, láttátok azt az embert, aki előállt? Azért állt elő, hogy csúfolja Izraelt, ha akadna egy olyan ember, aki megölni. Gazdakon megajándékozná a király, még a lányát is hozzáadná, fölmenteni apjának a házát Izraelben minden szolgálat alól. Akkor azt mondta Dávid a mellette álló embereknek, mi történik majd azzal az emberrel, aki megöli ezt a filiszteust, és megmenti Izraelt a gyalázattól? Mert ki ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy gyalázni merre az élő Isten seregét? A nép pedig elmondta neki, szóról szóra, hogy mi történik azzal, aki ezt levágja. Amikor a legidősebb bátyja Eliáb hallotta, hogy Dávid az emberekkel beszélget, haragra gerjedt Eliáb, és azt mondta, minek jöttél ide? Kire bíztad azt a néhány juhot a pusztában? Tudom, hogy vakmerő vagy, rosszban töröd a fejed, csatát akarsz te látni, azért jöttél ide? Dávid azt felelte, ugyan mit követtem el, hiszen csak beszélt volt. És elfordult tőle egy másikhoz, és az is ugyanazt mondta, meg a hadinép is ugyanúgy válaszolt neki, mint az előbb. Itt álljunk csak meg egy kicsit. Dávidnak beleragad a szívébe, beleragad a gondolataiba, hogy mi zajlik itt, és azt kérdezi, hogy ki az, aki gyarázni meri az Isten seregét és az élő Isten. Itt nem egy hencegő fickóról van szó, aki hozzászokott, hogy a hőzöngésre hőzöngéssel válaszol. Ennek az embernek a hite mozdult meg. Mármint Dávidnak. Az más kérdés, hogy Eliáb, a bátyja, csak bizonyítja azt, amit annak idején az Úr mondott róla Sámuelnek, hogy ne nézd a személyét, mert én megvetem. Hiába daliás, hiába jó megjelenésű, belül a szíve abszolút távol van az Istentől. Amikor meghallották, mit beszél Dávid, jelentették Saulnak, ő pedig magához rendelte. Dávid azt mondta Saulnak, senki se csüggedjen el emiatt, elmegy a te szolgát, megvív ezzel a filiszteussal. De Saul azt mondta Dávidnak, nem mehetsz el, hogy megvív ezzel a filiszteussal, fiatal vagy még, ő pedig harcedzett férfi fiatalkora óta. Dávid azonban így felelt Saulnak, pásztor volt a te szolgád apja juhai mellett, és ha jött egy oroszlán vagy medve, és elragadott egy bárányt a nyájból, utána mentem, leterítettem, és kiragadtam a szájából. Ha pedig ellenem támadt, megragadtam a szakállánál fogva, leterítettem, és megöltem. Leterítette a te szolgád az oroszlánt is, a medvét is, így jár majd ez a körülmetéletlen filiszteus is, mint azok közül bármelyik, mivel csúfolta az élő Isten seregét. Aztán azt mondta Dávid, az Úr, aki megmentett engem az oroszlán és a medve karmától, meg fog engem menteni ennek a filiszteusnak a kezéből is. Vajon a családból hányan tudták ezeket a történetek? Néhány alkalommal ezelőtt, amikor Dávid felkenéséről beszéltünk, talán említettem azt, hogy utána visszarendelte Isten a nyáj mellé ezt az embert. Hogy a nyájon tanulja meg, hogy mit jelent királynak lenni. Mit jelent pásztor szívű királynak lenni, akinek nem mindegy, mi van a népével. És aki nem hagyja csak úgy kardalészába a nyáját, nem engedi, hogy jöjjön egy oroszlán, és jöjjön egy medve, és nem fog utána ünnepelni, hogy legalább a bőrömet mentettem, hát egyel kevesebb, aztán hát még mindig 99 a 100-ból megvan, aztán egy hét múlva már 98, még egy hét múlva 97, és ez egészen jól el lehet számolgatni a nulláig, ha jól csináljuk. Dávid tanult. És azt is megtanulta, hogy nem ő. Tetszett hallani, mit mondott Saulnak? Isten megmentett engem az oroszlán és a medve karmától. Ő harcolt? Igen. Isten győzött? Igen. Most ezt a kettőt hogy lehet összeegyeztetni? Nagyon egyszerűen. Csak légy bátor és erős, mondta annak idején Isten Józsuének. Majd én veled leszek. De ez nem azt jelenti, hogy nekem nem kell tenni semmit. Azt, amit Isten rám bízott egy adott helyzetbe el kell végeznem, a többit majd Isten mellé teszi, amit mellé kell tenni. És Dávid ezt nagyon jól érzékelte. Persze Saul, aki a saját fejéből kinézve egy lantost látott csak, és most döbbente hallotta, hogy egy ilyen különleges harcos áll előtte, azért megpróbálta ráerőltetni a saját szerelését. Hát persze, hogy Dávid nem tudott megmozdulni se Saulnak a királyi páncélzatában, bár megmondom őszintén, néha olyan érzésem van, hogy ma Krisztus népe szívesen veszi magára a világnak a páncélzatát, meg ruháját, meg mindenét, lehetőleg azért, hogy megpróbáljon úgy kinézni, ahogy a világ szeretne látni egy Krisztus katonáját, semmi szükségünk nincs rá. Amikor aztán azt mondta Dávid, az Úr, aki megmentett engem az oroszlán és a medve karmától, meg fog menteni ennek a filiszteusnak a kezéből, és Saul így felelt, menj, legyen veled az Úr. Aztán, amikor levette Dávid Saulnak a gönceit, kezébe vette a botját, kiválasztott a patakból 5 sima kövecskét, beletette azokat a pásztortáskájába, a tarisznyájába, és paritjával a kezében közeledett a filiszteushoz. A filiszteus elindult, és egyre közelebb jött Dávidhoz, és előtte ment a fegyverhordozója. Amikor a filiszteus rátekintett, megvetően nézett Dávidra, mert fiatal volt, pirásposgás, jó megjelenésű, és azt kérdezte a filiszteus Dávidtól, hát kutya vagyok én, hogy bottal jössz ellenem, és szídni kezdte a filiszteus Dávidot Istenével együtt. Hát azért ezt a jelenetet tessék elképzelni. Jön a húsincs Dávid, fiatal, pirosposgás, egy pásztor szerelése, kezében paritja, és én attól tartok, hogy ha valakitől egy Góliát méretű ellenség nem tart, Dávidtól biztos nem. Ráadásul a fegyverhordozójának mi is volt a dolga? Egy hatalmas pajzsal ment előtte. Úgy gondolta Góliát, hogy ő sérthetetlen. És hát már 40 napja nem történik semmi. Csak nem ez a csenevész fiúcska fog vele elbánni, és most ne az Isten igéjének arra utalására tetszenek gondolni, hogy jó megjelenésű, meg harcra termett, ahogy beajánlották Saulnak, hanem Góliát nézőpontjából. Hát nem ér föl a dereka mikse. Mit akar ez? És tetszik tudni, nagyon sokszor az isteni hadviselésnek az egyik módja az, hogy az Isten népe ellen ágálók túlságosan magabiztossá lesznek, mert úgy gondolják, hogy ők legyőzhetetlenek. Izrael későbbi történetében egy Nabukodonozor nevű király 3 ifjút, aki már nem is volt akkor annyira ifjú, rendel magához, mert nem hajlandók meghajlani az aranyszobra előtt, és azt kérdezi tőlük, van-e olyan Isten, aki ki tud szabadítani az én kezemből? És Nabukodonozort meg lehet olyan szempontból érteni, hogy Nabuzáredán, az ő hadsereg parancsnoka, néhány hónappal korábban porigrombolta Jeruzsálemet, és fölégette a templomot. Ha ők föl tudták égetni az élő Isten egyetlen templomát, úgy gondolta Nabukodonozor, akkor Most már az Istenen is én vagyok az Úr. És erre az a három fiú mit válaszolt? Nem is kéne, hogy erre válaszoljunk, mert van nekünk Istenünk, akit tisztelünk. Ki tud szabadítani a kezedből? Ha nem tenné is, mi akkor sem fogunk leborulni és mást imádni. De Dávidnak a válaszát is érdemes meghallgatni. Dávid így felelt a filiszteusnak: te karddal, lándzsával, dárdával jössz ellenem, de én a seregek urának, Izrael csapatainak, Istenének a nevében megyek ellened, akit kicsúfoltál. Próbáljunk meg egy kicsit most világi fejjel gondolkozni, nem szívesen adok ilyen tanácsot, de most kivételesen próbáljuk meg. A filiszteus korának a teljes hadi felszerelését bírja, mint technikailag, mint taktikailag kiképzett harcos. Erre jön vele szembe valaki, akinél szemmel láthatólag nincs fegyverzet, és azt mondja, hogy a te teljes minőségű, csúcsminőségű fegyvereid az élő Isten nevével fognak találkozni, és az ő személyével. Mit mond erre egy hitetlen? Hát az, hogy ez majd elválik. Minden esetre, és tessék csak nézni, Dávid nem hagyja abba. Még ma kezembe ad az Úr. Leváglak, fejedet veszem. A filiszteusok seregének a hulláit pedig még ma az égi madaraknak és a mezei vadaknak adom. És megtudja mindenki a földön, hogy van Isten Izraelben. És megtudja az egész egybegyűlt sokaság, hogy nem karddal és lándzsával szabadít meg az Úr, mert az Úr kezében van a háború, és ő ad a kezünkbe benneteket. Ki beszél? Egy pásztor? Egy legény? Izrael királya? Egy proféta, akit betöltött az Úr az ő lelkével, és akinek megadta azt a biztonságot, ami nem a vakmerőség biztonsága, hanem Isten jelenlétének a határozott tudata. Amikor a filiszteus neki készült, egyre közeledett Dávidhoz, Dávid kifutott gyorsan a csatasorból a filiszteus elé, belenyúlt Dávid a tarisznyájába, kivett belőle egy követ, a paritjájával elröpítette, és úgy homlokon találta a filiszteust, hogy a kő belefúródott a homlokába, és arccal a földre zuhant. Erre szokták azt mondani, hogy ez lehetetlen. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy kipróbálták nem olyan régen egy autótörés teszt mellett azt, hogy mi történik akkor, hogyha 10-es anyacsavarok vannak hátul a kalaptartón, és az autó 60 km-es sebességgel ütközik. Tetszik tudni, mi történt? Azok a 10-es anyacsavarok belefúródtak a bábuknak a fejébe, akik ültek pedig csak 60 kilométeres sebesség volt az, amit elérhettek. Annál ugye gyorsabb nem lehetett, hiszen azzal állt meg az autó, és a fizikai törvényei szerint ezek a csavarok nem tudtak ennél gyorsabban elrepülni. Dávidnak a paritjájából ennél hatványozottan gyorsabban szállt el az a lapos, kerek, pörgőkő, úgyhogy el tudta végezni ezt a csúnya munkát. Természetesen ilyenkor azt mondhatjuk, hogy lám-lám, milyen kegyetlen is a Biblia istene, hiszen Góliát és utána a filiszteus sereg milyen sok veszteséget szenvedett, és hát itt milyen véres történet vége lesz. De tessék mondani, milyen kegyelmes az Isten, aki hosszan tűrve hallgatta ezt az átkozódást, gúnyolódást, és meg lett volna a lehetőség, hogy valaki megálljon. De nem állt meg. És megtérésre való időt Isten kinek-kinek megállt. De ha elszalasztjuk ezt, akkor egy idő után bekövetkezik az ítélet. És még egy dolog. Ne félj, Izrael, mert az Úr, a mi Istenünk, egyetlen és egyedüli Úr. Amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves munkatársaimat, a Biblia óra résztvevőit, de azokat a hallgatóinkat is, akik visszajönnek újra, és hallgatják ezt az adást. De ha valaki most először kapcsolódott volna be, őszintén remélem, hogy visszavárhatjuk majd a következő hetekben. Tudják, néha egyszerűbb olyan történetekről beszélgetni, amit kevésbé ismerünk. Mert hogy talán abban sok minden úgy hirtelen elén kerülve indítja el a gondolatainkat, de őszintén remélem, hogy amiről ma beszélgetünk, sok nehéz témát is érintett, remélem, hogy ad az Úr gondolatokat az én kedves munkatársaimnak, és áldására lesz majd a kedves hallgatóknak is. Már is szeretném adni a szót az első hozzászólónak.
3: Ezt a bibliai történetet én egyetlen igeverssel foglalnám össze. Azt mondja az ige, nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel, mondja az Úr. Góliáttal nem akarok foglalkozni, inkább Dávid személyéről mondok egy-két dolgot. Az erejéről. Kipróbált ember. Hivatkozik rá. Legyőztem a medvét, legyőztem az oroszlánt. Aztán a gyakorlati élete, amit gyakorolt, nem most lőtt először paritjával Dávid. Mennyit gyakorolhatott az élet folyamán, még biztos volt abban, hogy célba fog érni az a kő, amit ő a tarisznyájába tett. Miért mondom ezt? Elhangzotta az ige hirdetésben, hogy mindig voltak erős emberek. Hát hagyd beszélek egy erős emberről. Feleségem szülőfalujában volt egy erős ember. Úgy annyira, hogy a környéken mindenki rettegett tőle. Egyszer egy vándor cirkuszos lement a faluba medvével. Egy betanított medve volt, és azt mondta a cirkuszos, összehívták a falu népét, hogy a kultúrházba, hogy ki mer elmenni ezzel a medvével birkozni. És épp ez az ember ott volt, és jelenkezett. És úgy a padlóhoz vágta a medvét, hogy a medve alig bírt felállni. Hát valahogy így látom Dávidnak az életét, hogy tudta, biztos volt benne, hogy ő győzni fog. Miért? Mert azt az igeverset újra megemlítem, nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel.
0: Én viszont Góliát személyével szeretnék foglalkozni egy kicsit, és nem a méreteivel, az erejével, mert mondhatjuk azt, hogy ilyen nincs, de van, hogy valaki ilyen nagy legyen. Ma is vannak extrém magas emberek, általában nem is szoktak túl sokáig élni, de létezik ilyen genetikai állapot, hogy lesz valaki extrém magas. Én sokkal inkább a mondandójához szeretnék fordulni, és különösen azt a mondat ragad benne a szívemben, hogy én most kigúnyolom Izrael hadisorait és Izrael istenét. Tehát nem harcolok Izrael, hanem kigúnyolom, és az istenét is kigúnyolom. És úgy elkezdtem gondolkodni, hogy a történelem során hányan gúnyolták Istent, de hányan. Elmondták, hogy nincs, hogy egy képzelet, hogy ha lenne, akkor már rég ez lenne, vagy rég az lenne. Nem akarok most így konkrét történelmi eseményeket, elég, ha csak már a mi gyerekkorunkra gondolunk vissza, amiben felnőttünk. Hát az iskolába folyamatosan azt hallgattuk, hogy nincs Isten, és ez egy túlhaladott, és ideológiailag mennyire téves, és stb. Stb. És úgy tűnik, hogy az a hatalmas birodalom egyik pontról a másikra felbomlott, és Isten pedig van. Tehát lehet Isten nevét gyalázni, és Istent kigúnyolni, és azokat kigúnyolni, akik az ő követői volt, van, és valószínűleg lesz is, amíg ez a világ van, de ez nem azt jelenti, hogy Istent sarokba lehet szorítani, vagy hogy el lehet pusztítani az ő követőit. Mert az Úr harcol, értünk valóban, és a végső szó az Úré. Lehet, hogy lesznek, és most is vannak olyanok, akik akár mártír halált halnak, azért, mert ők Jézus követői, de ez nem azt jelenti, hogy legyőzték az Urat, hanem csak azt jelenti, hogy a sátán próbálkozik, de a végső győzelem az isteni.
4: Én egy mellékszereplőről, Eliábról szeretnék egy néhány gondolatot mondani, aki hát tulajdonképpen elmarasztalja Dávidot. Volt ebbe minden elmarasztalás is, hogy mit keres ott, harcot akar látni. Volt ebbe egy kis irónia is, egy ilyen gúnyféleség. Ugye miközben Góliát, kiáll nyilvánosan szidalmazna az Isten népét, kiáll nyilvánosan gúnyolni, Eliá pedig, hát, mint hogyha egy kicsibe átvenne Góliátból ebből, és tovább adja ezt a kisebbnek. És úgy elgondolkoztam, tudva a történetben azt, hogy amikor Sámuel ment felkenni Dávidot, mit mondott az Isten, ez a ige szolgálatból is kiderült, valószínűleg, ha Eliáb nem is Góliáttal volt egy termetű, de Saullal több, mint valószínű, megtermett embernek gondolom az előző leírásokból is, amikor Sámuel a testi alkatát nézte, ugye valahogy ez derül ki a feljegyzésekből, és hát azért ez alatt a 40 nap alatt ott voltam Eliáb is. Ő neki nem jutott eszébe semmi? Vagy nem jutottak eszébe megoldások, csak az, hogy kell azt, aki keresi a valódi megoldást, hogy így fogalmazzak, őt egy kicsit megfricskázni, egy kicsit lelkileg gyengíteni, egy kicsit ellehetetleníteni, vagy minden eszköz felhasználni arra, hogy tűnjön innen. Hát ő nem volt ott, ő nem ugyanazt hallotta az elmúlt 40 napban, mint Dávid. Ő neki nem jutott eszébe a parittyás köves dolog, vagy esetleg nem voltak meg neki a képességei. Mindegy, ez már túlnyúlik a történetnek a határain, és inkább a fantáziának a teret. De hát azért elgondolkozik az ember az, mikor találkozik ilyen Eliábokkal, akik hát próbálják meggyengíteni a lelkileg is, vagy esetleg, hogy ő maga ne váljon olyanná, aki más valakit lelkileg próbál meggyengíteni, ellehetetleníteni. Hát Dávid nem is kérdezhetett tőle, hanem hát másoktól kellett érdeklődjön, a saját testvérét meg se kérdezhette, hogy mi történik itt tulajdonképpen. Szóval ez a kis mozzanat, amiről itt nagyon röviden ír az ige, ez is sok kérdést fölvet. Sok mindent a hallgatóra is szeretnék bízni, vagy még ha van gondolatotok, hogy hogyan is állunk egymáshoz, gyülekezetben, testvér a testvérhez.
5: Szokták azt mondani, hogy valaki jókor volt jó helyen, és hogyha ezen elgondolkodunk, és megnézzük azt, hogy tud valaki jókor jó helyre kerülni, akkor azért azt látjuk, hogy ez a legtöbb esetben nem egy passzív dolog, hogy hát éppen valaki ott volt, ahol lennie kell, és ebben az esetben is azt látjuk, hogy Dávid, hogyha megnézzük, hogy került oda, annak a tudatában, hogy ő királyá lett kenve, ugye édesapja szól neki, hogy végezzen el egy futárfeladatot. Gyakorlatilag nem azt mondta, hogy menj el és legyél király, vagy menj el és legyél hős, hanem gyere fiam, adok egy munkát, amit el kell végezned, kapsz egy megbízást. És Dávid teljesíti ezt a megbízást mindenféle fenntartás nélkül, nem olvassuk azt, hogy ezzel problémája lett volna, sőt azt olvassuk, hogy fölkelt tehát Dávid korán reggel. Nem húzta, halasztotta, hanem korán nekiállt a munkához, amit el kellett végeznie, és utána minden más ebből lett. Ez a fajta hozzáállás, hogyha nem azt nézzük, hogy amúgy mi kik lehetnénk, vagy hogy az egyéb képességeink minket mire determinálnának, nem azt mondjuk, hogy idézőjelben, hogy büdös nekünk a munka, hanem elvégezzük, ami előttünk van, akkor ezt Isten meg fogja áldani. És nekem is volt olyan a saját életemben, hogy egy szolgálattal kapcsolatban azt mondtam, hogy én ezt kizárólag azért végzem el, jobb hián, mert hogy más nincsen. és volt olyan idősebb előjáró testvér, aki korholt engem, hogy hát Isten szolgálatáról, hogy beszélhetek így. És akkor mondtam neki, hogy de hát ez a valóság, én amúgy ezt nem gondolom, hogy nekem kellene elvégezni, de van itt egy feladat, és más nem végzi el. Akkor elvégzem én, mert meg kell tenni azt a valamit. Dávidnál is azt látom, hogy nem azzal kezdett, hogy akkor egyből neki ment Góliátnak, hanem érdeklődött a testvéreinél, olvassuk ott több más embernél, Izrael királyánál, hogy akkor keresünk valami megoldást, vagy hogy mégis ki az, aki el fogja venni a gyalázatot Izrael népéről. És egyszerűen nem akadt más. És akkor azt mondta, jó, akkor itt vagyok én, elvégzem én, és Isten ezt a fajta hozzáállást, ezt megáldja. Mert nem azért tette ezt Dávid, legis azt gondolom, hogy nem az volt benne, hogy hú, akkor én majd most jól király leszek, meg királlyá kiáltatom ki magam, hanem az, hogy van egy feladat, amit Isten népe érdekében, Isten dicsőségére el kell végezni, és én minden tőlem telhetőt megteszek, hogy elvégezzem. A többi az Isten dolga, Isten fog adni győzelmet, vagy akarata szerint ő fogja megáldani ezt a vállalkozásomat és tevékenységemet.
6: BCS csak egy mondattal csatlakozva, ugye, hogy kell a kedves atyafiakat úgy fricskázni, hogy érezzék, hogy azon kívül, hogy kicsik, és mindenfajta fele érték nélküliek, még az is, amit csinál, az se ér semmit, hisz eljáv a következőt kérdezi az öcsétől, azt a pár darab juhot ott hagytad kint a sivatagban. A pár darab juhról talán annyit, hogy nagy valószínűséggel ez egy komoly nyáj kellett, hogy legyen, hisz az teljes kolóniát a szülőknek, a testvéreknek, a hozzátartozóknak, a szolgáknak az etetését ebből a nyájból látták el. Tehát tudunk mi olyanokat szúrni a másiknak, hogy fájjon az mindenütt. A másik gondolatom pedig az, hogy ugye nagyon nem mindegy, hogy ki készít a harcra, és hogy készít a harcra fel. Itt azt láttuk ebben a történetben, hogy amikor bevállalja Dávid a Góliát elleni harcot, akkor az emberi okoskodás úgy indul, hogy Saul rápakolja az összes cuccot, amivel harcolni lehet. És mi is szoktuk ezt csinálni, hogy mi készítjük egymást a harcra, és pakoljuk rá ezerre, adunk még rá, meg a kezébe, meg a fejére, meg a lábára, és sikerül azt elérni, hogy mire harcolni kérne, szerencsétlen harcos mozdulni se tud, nemhogy bármit cselekedni. Úgy gondolom, hogy ennek a történetnek ez is nagy tanulsága, hogy talán sokkal jobb, hogyha hagyjuk a Jóistennek ezeket a dolgokat, hogy adjon inkább csak 5 kavicsot, mint egy csomó dárdát és páncélt, sokkal előrébb mutató és hasznosabb lesz.
0: Több mint egy éve, ha jól emlékszem, Anikó kiosztott itt közöttünk egy kis fehér táblácskát, amire az volt ráírva, hogy az Úré a szabadítás. Én ezt otthon kitettem. Most így mondom, értéktelen ez a táblácska, de ami rajta van, az nagyon értékes, mert folyamatosan emlékeztet arra, hogy a lelki harcainkban kire számíthatunk. Tudjuk, hogy testi harc is van, mert ezt a táblácskát egy ukrajnai hölgy ajándékozta a Mera csapatának, és itt nálunk főleg lelki harcról van szó, úgyhogy én most erről szeretnék egy pár szót mondani. Dávid, aki pásztorkodott, nem tudta előre, hogy mikor jön a medve, mikor jön az oroszlán, tehát folyamatosan készenlétbe kellett, hogy legyen, és elsősorban a testi erejével győzte le ezeket az ellenségeket. Így a lelki harcban is folyamatos készenlétre szorulunk. Amilyen van, azzal harcolt. Viszont egyedül kellett megharcolni, és most sincs kivétel. Imatársakat lehet gyűjteni magunk mögé, de a harc fő része az a miénk. Ahogy Dávid mondja, hogy én a seregek urának, Izrael csapatai istenének a nevében megyek ellened. Tudja, hogy ki a megbízója, ki a fővezér. És olyan jó, hogy mi a győztes oldalán állunk. Eszembe jutott egy gondolat, hogy Dávid emlegeti az urat, és van a 10 parancsolatban egy rész, hogy az úrnak a nevét hiába felnevet. Dávid hittel mondta ki ezeket a szavakat, míg Góliát a csúfolkodásába ok nélkül mondta ki a szavakat, így Isten ítélete sújtotta őt.
7: Én nyilván nagyon jól ismerem a történetet, de még soha nem jutott eszembe végig gondolni azt, hogy azt tudjuk, hogy Góliátnak mi volt a reakciója, amikor tudatosult benne, hogy kijön vele szembe. De életemben először felmerült bennem a kérdés, hogyha én lennék ott Izrael fiai között. És bocsánat, hogy így mondom, ezt mindenki érteni fogja, és elindul az a gyerek. Akkor mire gondolnék? És én megmondom őszintén, elsőnek hirtelen, ahogy ez így felmerült bennem, az jutott eszembe, hogy hát magamat ismerve, én elkezdtem volna fölkészülni a rabszolgaságra. Tehát ennél esélytelenebbet elképzelni nem lehet. Aztán próbáltam így gondolkodni magamban, hogy jó, de hát nem csak ez a reakció lehetett. Mi lehetett még? A következő, ami eszembe jutott az, hogy hányan álltak el ott úgy, hogy se kép, se hang, mint akinek így leúzták a rolót már, hogy olyan szinten sokkolódtak, hogy még egy gondolat sincs a fejükbe. De utána az is eszembe jutott, és vajon hányaknak jutott eszébe ott, állva a seregben, elkezdeni imádkozni azért a fiúért? És vajon nekünk így gyülekezeteken belül melyik a reakciónk? A készülünk fel abszolgaságra, a totások, vagy eszünkbe jut elkezdeni imádkozni azért a fiúért?
8: Az igehirdetés alatt elgondolkodtam azon, hogy mennyire fontos, mennyire lehet fontos a hívő ember életében a fegyverzet. Kiderült ebben a történetben, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy ki milyen fegyverzettel akar csatába szállni. Dávid esetében is kiderült, hogy ő hiába szerette volna fölvenni Saulnak a fegyverzetét, az nem illett rá, és nem tudta volna elvégezni azt, amit Isten rábízott. És ezért jobbnak látta azt, hogyha ő nem is próbálkozik tovább. Minap beszélgettem az egyik testvéremmel, és valami hasonló kérdések merültek fel a beszélgetésünkben. Beszélgettünk arról, hogy ki milyen fegyverekkel övezi föl magát, hogy bizonyos esetekben esetleg szembe szálljon valamivel, vagy mi a fontos a számára, és mivel foglalkozik mondjuk túlnyomó többségben a napi programjaiban. És azt látom és azt tapasztalom, hogy valóban úgy van, hogy a testvérem is említette, hogy a világ fegyverzetét akarjuk magunkra ölteni, hogy hasonlítsunk hozzá, az csak a veszteségre jó. Tehát én úgy látom, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy milyen a fegyverzetünk. Viszont a Biblia segít nekünk, és ugye ott nyilván az apostol felsorolja számunkra, hogy mi az, amire inkább oda kell figyelni, hogy felivezni a derekunkat az igazság szeretettel, vagy fölhúzni a sarut a lábunkra, vagy pedig nagyon fontos a békesség evangéliumának a hirdetése, vagy fölvenni a hitnek a pajzsát, ami nagyon fontos, vagy az üdvösségnek a sisakja, és ugye végül nagyon erőteljesen kiemeli a léleknek a kardját, amely az Isten beszéde.

0: igazából. Én szerintem érdemes átnézni a fegyverzetünket, és fölölteni azt, amit Isten ad nekünk, mert láthattuk a történetből. Dávid azzal ment, amit Istentől kapott, és győzött. Én hiszem azt, hogy ha mi is abban a fegyverzetben fogunk járni, szolgálni, amit Istentől kapunk, akkor győztesek legyünk, és én kívánom is azt, hogy minél többen lehessünk győztesek.
1: Ennek a történetnek a felépítése nagyon hasonlít az akciófilmekhez. Van egy konfliktus, az ellenfélnél olyan vagy olyanok, akik legyőzhetetlenek, hatalmasok, és körülbelül a filmeknek a kétharmada felé szokott eljutni odáig, hogy na innen biztos, hogy nincs kiút, lehetetlenség, és utána jön mindig a szabadulás. Nagyon hasonlít a két történet. Lehetséges, hogy úgy érezzük az életünket, vagy ha elnézzük a világot, hogy eljutottunk a filmnek a kétharmadáig, de én még nem találkoztam olyan emberrel, aki egy akciófilmet úgy néz, hogy kikapcsolja a kétharmadánál, hogy innen úgy is vége van, ez lesz a vége, vagy innentől úgy nézzük, hogy ha-ha-ha, most végignézem, ahogy elpusztul az egész világ. Eszembe jutott a kérdés, hogy akkor most mit várunk? Szeretnénk végignézni, hogy elpusztul a világ, vagy bízunk abba, hogy még innen is van szabadulás?
2: A győzelem után Saul érdeklődik, hogy kinek a fia ez az ifjú. És az ugrott be nekem, hogy a kereszt alatt ott van a százados, és ott is egy győzelmet nézhetett végig, bár a szemével egészen mást látott. És megfogalmazza, hogy bizony ez az ember Istennek a fia volt. Kívánom azt én is a hallgatók számára, hogy minden győzelem után ne csak kérjük a segítségét a harcokhoz, hanem adjunk hálát a győzelmeinkért is neki.
3: Péci és Gábor Eliáb személyét már eléggé kivesézte, és egyet is értek velük. Én összesen egy mondatba összefoglalnám azt, amit ő csinált szerintem. Ő a belső frusztráltságát és a belső kudarcait továbbadta. Valahol ki kellett adnia magából ezt a belső feszültséget, és hát Dávidon csattant. Nagyon sokan csinálják ezt ma is. A másik, amit szeretnék mondani, hogy Dávid, amikor Góliát gúnyolja őt is, meg Izrael istenét is, akkor egy olyan pontos jövőképet mond el, ami elképesztő, hogy mi lesz, hogy én levágom a fejedet, utána a filiszteusokkal mi történik, stb. Stb. És elhangzott az igehirdetésben az a kérdés, hogy hát akkor most ki volt Dávid? És miért mondta ezt? És nekem eszembe jutott az az ige, amit akkor olvastunk, amikor Sámuel fölkente Dávidot. Ez az 16. fejezet 13. versében van, hogy és akkor az Úr lelke szállt rá, és vele is maradt. Tehát ezt ő nem magától mondta, hanem az Úr lelke, amelyik rászállt, az beszélt belőle. És azt mondta el pontosan, hogy mi fog következni, menetrendszerűen, amibe is következett. És még van egy harmadik gondolatom, igazából véve ez egy visszaemlékezés, nagyon megérintett az a gondolat, föl is írtam itt magamnak, hogy és Isten meglátogatja Isait, és aztán elküldi Dávidot, és Isten itt már elkezdi a szabadítást. És úgy elkezdtem gondolkodni, hogy én tudok olyat felidézni a személyes vagy a környezetem életéből, amikor valóban Isten intézi a pillanatot, a találkozást, és eszembe jutott egy nagyon érdekes történet, ami velünk esett meg. Egyik szolgálati helyünkön, a imaházon, tehát a gyülekezeti házon kellett felújításokat eszközölni, és ehhez kellettek önkormányzati engedélyek. Igen ám, de mint kiderült, sok évtizedre visszamenőleg hiányzott egy papír, mégpedig valakinek a halotti bizonyítványa, akinek a háza valamikor azon a telken állt, amin utána fölépült az imaház. Hát elég könnyű kiszámolni, hogy a néni, egy nénit kerestünk volna,

0: volna, hát 150 és 160 között kellett volna már lennie szegénykémnek, ha él. Nem találtunk egyetlen egy hozzátartozót sem, beleértve azt, hogy nagyon készségesek voltak a temetőszolgák, átnézték a nyilvántartásokat, minden kiderült, minden tudtunk, csak a néni nem volt meg. Mindent, elképzelhető dolgokat fölkutattunk, és az önkormányzat ragaszkodott hozzá, hogy addig nem lehet bizonyos papírokat kiadni, mert hogy jogilag ez a telek a néniné. Hát ez egy patthelyzet volt, teljesen világos. Imádkoztunk, nulla megoldási javaslat. Egy nyári kánikulai nap mentünk vissza a délután az imaházba. Én indultam volna a bejárat felé, és akkor észrevettem, hogy mögöttem egy pólós, rövidnadrágos, idősebb úri ember fényképezni akar, és hát én udvariasan megálltam, és mondtam, hogy tessék nyugodtan. És rám nézett, és mondta, hogy nem, nincs semmi, csak átutazóban van Magyarországon, ő Amerikában él, de valamikor nagymamája háza ezen a telken állt, és szeretné lefényképezni, hogy elvigye az unokáknak is megmutatni, hogy na, valamikor az ősök itt éltek. Én lemerevettem, mondja még egyszer végig, amit mondott. Végig mondta. És akkor, hát addig a férjem is odaért, és mondtam, hogy hát még magát a jóisten küldte ide. Mint kiderült, a néni kitelepült Amerikába, ahol annak rendje módja szerint, amikor eljött az életkorában az az idő, eltávozott az élők sorából. De a családnak megvoltak a papírjai. És a család volt annyira kedves, amikor elmondtuk a problémát, hogy hivatalosan lekérték az amerikai hatóságoktól a papírokat, elküldték nekünk hivatalos közjegyzői, tehát minden formulának megfelelően, amit aztán mi is hivatalos fordítatás, stb., de ez már olyan egyszerű ügynek tűnt azután, amiben voltunk, mert Isten azt a pontot, azt a pillanatot megragadta, amikor semmi emberi segítség nem volt, semmi, tehát tényleg nem volt emberi segítség. A néninek nyoma veszett a mi szemszögünkből, és Isten megadta, hogy meg legyenek a papírok, és megadta a szabadulást, mert ez egy megoldhatatlan Góliát volt a mi szemünkben. Tehát vannak ilyen élethelyzetek, és nem mindig happy end a történet, és ezt nem is azért mondtam el, nekünk is teljesen sötétnek tűnt minden, és egy zsákutcának, hogy nincs tovább, nincs lépés. De van egy mondás, hogy ahol mi egyetlen egy megoldásra látunk, lehet, hogy Istennek még van ezer megoldási javaslata. De ehhez kell az, amit Eti is emlegetett, a hit, hogy higgyünk benne, hogy ha Isten készít minket valamire, vagy késztet minket valamire, akkor meg fogja adni a kimenekedés útját is.
1: Mivel ennek a történetnek én is részese voltam, egy kis kiegészítésem van hozzá. Ez az ember egy órát kellett volna, hogy a Ferihegyi repülőtéren töltsön, átszállva egy másik gépre. Leszámítva, hogy a gépe lekéste a csatlakozást. És 5-6 órával később indult az a másik gép, amivel tovább tudott utazni. Ezért ott taxiba ült, kivonult Budapest egy külső kerületébe ezt a fényképet elkészíteni, meg azért, mert Isten úgy rendelte, hogy akkor pont találkozunk, és pont azokban a percekben érkezett és volt ott, amikor mi is megérkeztünk. Bármelyikünk egy néhány perccel arrébb van, ez a találkozás soha nem jön létre. Tessék mondani, hogy kiszervezte. És valóban, Isten a lehetetlen helyzetet valóban lehetségesnek tartotta megoldani az ő végtelen kegyelméből. De a Biblia óra végére értünk, megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és abban a reményben búcsúzom, hogy egy hét múlva ugyanezen a csatornán találkozunk, ha az Úr akarja, és élünk. Viszont hallásra!

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról. A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugároztuk.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Elismeri az egyházak szolgálatát a kormány. A miniszterelnökkel találkoztak a felekezetek képviselői. A nemzeti alaptanterv átdolgozásában és a hátrányos helyzetűek támogatásában is számít az egyházakra Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő és Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közösen fogadták a történelmi egyházak vezetőit. A kormány biztosította az egyházakat, hogy az érvényben lévő megállapodásokat tisztelet tartja, de az ország anyagi helyzetére való tekintettel mértékletességre kérte őket. A református egyház képviseletében Fekete Károly, a tiszántúli református egyház kerület püspöke és Barna Sándor, a tiszán inneni református egyház kerület püspöke vett részt a találkozón, Steinbach József dunántúli püspök, a zsinat lelkészi elnöke egy korábban leszervezett hivatali úton volt Dél-Koreában. A rajtuk kívül egyházi részről Erdő Péter bíboros érsek, Székely János, a katolikus püspöki konferencia elnöke, Szemerei János, az evangélikus egyház elnök püspöke, Prőle Gergely, az evangélikus egyház országos felügyelője, Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége elnöke, és Frölich Róbert országos főrabbi voltak jelen. 35. országos evangélikus hittanverseny. Az Evangélikus Egyház országos irodája, gyülekezeti és missziói osztálya által meghirdetett 35. országos evangélikus hittanverseny témája: Csodák nyomában Jézus földi és égi útja. Az előző évekhez hasonlóan a gyülekezetek és az egyházi iskolák csapatai, illetve azok az iskolák, ahol heti 2 órában tanulják a hittant, külön értékeléssel versenyeznek, beleértve a döntőt is. Az iskolák kerületi fordulóinak lebonyolításában az iskola lelkészek, az egyházmegyei fordulók lebonyolításában pedig a kateketikai felelősök közreműködésére számítanak. Átadták a kecskeméti pünkösdi gyülekezet imaházát. 6 év áldozatos munkája lezárásaként szeptember 12-én teltházas ünnepi istentisztelet keretében átadták a kecskeméti pünkösdi gyülekezet imaházát. A gyülekezet összefogott és együtt elkezdték a közel 100 méteres gyár épület átalakítását, felújítását. Az ország különböző gyülekezeteiből is érkeztek önkéntesek, akik időt, energiát nem sajnálva segítkeztek a felújításban. A fáradtságos munka eredményeként az imaház idén teljesen elkészült. Az ünnepi alkalom elején Kurdi Viktor, a gyülekezet presbitere köszöntötte a gyülekezetet és a vendégeket, majd levetítettek egy összefoglaló kisfilmet az elmúlt 6 év munkájáról. Földesi Tamás egyházuk nevében egy plakettel ajándékozta meg a gyülekezetet, melyen az alábbi igevers állt: kiválasztottam és megszenteltem ezt a templomot, hogy itt legyen az én nevem mindörökké, itt lesz a szemem és a szívem mindenkor. Krónikák második könyve 7:16. Az imaház megnyitó közös ebéddel zárult, a gyülekezet pedig délután egy hálaadó Isten tisztelettel folytatta az ünneplést. Az időjárásról: megkezdődött az őszi idő. Ma vasárnap gyengén felhős és napos az idő. Délután előfordulhat eső, nyugatias a szél és 26-30 fokunk van. Hétfőn felszakadozik, csökken a felhőzet, többfelé eshet eső. Északnyugatira fordul a szél, és 19-24 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Egyenesség. Az ember utasítsa el azt, amivel nem ért egyet. Ne alászkodjon meg, még ha ennek következtében kellemetlenebb helyzetbe kerül is átmenetileg. És próbálja meg értékelni az új helyzetben a jót. Mindig azt kell nézni, ami marad, és nem azt, ami elveszett. Konrád György.

0: Géher István 1940. január 15-től 2012. június 11-ig költő, műfordító, esszéista, irodalomtörténész, egyetemi tanár, az irodalomtudomány kandidátusa, tanszékvezető egyetemi tanár, az Eötvös József Kollégium angol-amerikai műhelyének vezetője, William Shakespeare munkásságának nemzetközi szinten elismert kutatója.
1: Az embernek javára és örömére válik, ha a másik ember gondolkodásával megismerkedhet.
0: Önerejéből az ember nem teheti magát sem naggyá, sem boldoggá.
1: Hogy ne hinne magában az, akinek nem csak a természete, de hivatása is, hogy önmaga legyen, és lehet-e elég nagy, elég kiváló az ember.
0: Örömeink törékeny világát, személyiségünket, otthonunkat, szeretteink körét a körülmények ellenében kell megteremtenünk.
1: A jó élet művészet. Okos, mert nem fél az oktalanságtól. Értelmetlen, mert értelme annyiféle, ahányan éli.
0: A halállal zsúfolt színpad embervoltunk eredendő szégyenét tárja elénk, s egyben megkülönböztetett dicsőségét is, mert egyedül az embernek adatik meg, hogy tudatában legyen halandóságának.
1: A legkülönbb ember is halandó, sőt, pótolható, fölcserélhető, behelyettesíthető.
0: Minden tudomány legfőbb tudnivalója abban keresendő, amit megtudni nem lehet.
1: Az ember számára csak a halálon át vezet út az áhított halhatatlanságba. Vagyis emberi minőségben odajutni csak az lehet képes, aki már életében meghal, s így a halálában is él.

0: A hatalmat csak ember viselheti, de kétséges, hogy elviseli-e.
1: A hatalmi pozícióból föltett kérdésre nem adható emberi válasz.
0: Ha egyesek, mondjuk a becstelenek, pozíciókba ügyeskedik magukat, mások, mondjuk a becsületesek, ragaszkodni kénytelenek a pozícióikhoz. Kézen közön elvesztegetik az értelmes cselekvés lehetőségét, és közmegegyezéssel mind megbízhatatlanabb embereket állítanak, mind fontosabb bizalmi posztokra.
1: Ahol csak fizetett szolgák vannak, reszkedhet a hatalom, mert a biztonság megfizethetetlen.
0: Új helyzetben nem követhető büntetlenül a régi taktika.
1: Alapvetően romlott az emberi természet. Minél tökéletesebbnek mutatja magát, annál inkább színlel.
0: Embertelenné lenni is emberi sors.
1: Mit ér a magánsiker, amely abból táplálkozik, hogy a többség kudarcot vall?
0: Kötelességet önként, eszményként csak szabad lélek vehet magára.
1: A tiszta ész arról ismerszik meg, hogy végére jár a dolgoknak.
0: Az ember kinyomozza, tetten éri a bűnt, embertársaiban, önmagában, s hogy a kárhozatban, a büntetés végrehajtásban, a szenvedésben, a testi-lelki nyomorúságban is hű marad önmagához, ez az erény.
1: A magával meghasonlott, önmagát megtévesztő hatalom akkor is kártékony, ha nincs ártó szándéka. Mivel nem hajlandó felismerni önmagában a bűnt, nem is tud neki ellenállni, azaz engedni kénytelen neki.
0: Nem csak az ember üldözi a bűnt, a bűn is üldözi az embert, kísérti rosszra, jóra.
1: A bűnt nem szabad szeretni. Az ember nem Isten, hogy a kegyelem irracionális csodájával jóra fordíthassa a rosszat.
0: Sztárjainkban felnagyítjuk és feláldozzuk az embert, magunkat, magunk helyett, mert magunkkal szembenézni igazából nem szeretünk.
1: Mi lesz, ha a fogyasztói társadalom polgára addig sündörök szolgálatban és szolgáltatásért, még egyszer is mindenkorra elfelejt dolgozni?
0: Egyáltalán mi teszi naggyá az embert? A múltja vagy a jövője? A pozíció vagy a misszió?
1: Aki vinni akarja valamire a földi életben, annak mértéket kell tartania.
0: A gondolkodó egyéniség, mert egyedül van világa közepén, sohasem lehet biztos benne, hogy a helyes úton jár, s ezért állandóan hibáztatja magát. Joggal, mert mindig ott áll útban önmaga és a célja között.
1: Szeretet, hála, félelem, szánalom. Ha az ember megszabadul az ilyen tehertételektől, áltó helyében is szárnyalni fog. A világ elvé magasztalt anyagiasság csodát tesz. Az anyag súlytalanná válik. Egyetlen kozmikus lebegés lesz a lét. Minden emberi történés árnyáték csak a tudat, vagy a semmi, vásznát.
0: Aki lelketlen világban él, mely csak testet ismer, ölésre, ölelkezésre, csak a teste nélkül tudná a lelkét szépen megtartani.
1: Lehet-e romlandó emberanyagból maradandó új világot teremteni?
0: Lehet-e rombolással, leépítéssel bármit is fölépíteni? Lehet-e nélküle?
1: Rendet hagyni magunk után talán a legnagyobb tett, ami embertől kitelik.

0: A tragikus inspiráció forrása a gondolkodó extázis, mely lángra gyújtja, hitvallássá lobbantja egy élet felgyülemlett kétségeit.
1: A tragédiának nélkülözhetetlen kelléke a lelki és világállapot pozitív vetülete is. A hit, a lelkesedés, a lendület, a progresszió.
0: Shakespeare tragédiáiban minden benne van, amit a végtelen emberiségről, a modern társadalomról, a mindig más egyéniségről, saját magunkról tudni akarunk. Meg az is, amit nem akarunk tudni, végzettünk.
1: Az, hogy nevetni tudunk, épp oly egyedülálló és megkülönböztető emberi adományunk, mint a haláltudat.
0: A komikum és a tragikum egyaránt a létezés természetében rejlik. Tükörképük egymásra vetül az ember csodálkozó tekintetében, hogy vagyunk, itt vagyunk, ilyenek vagyunk. Elképesztő.
1: A szenvedély gyűlöletben és szerelemben ugyanaz a tűz. A komédiában lehet vele játszani, a tragédiában el kell égni benne.
0: A komédiákban ugyanazon az alaphelyzeten nevetünk, amitől a tragédiákban kétségbe esünk, hogy az ember álhatatlan, a világ átláthatatlan, a szó és tett megbízhatatlan.
1: Jó esetben egy határig mindannyian szeretetre méltóak vagyunk. Azon túl már tragikusak vagy, ami még rosszabb, csak komikusak.
0: Nem hihetünk abban, amin nevetni nem merünk.
1: Aki megtanít minket a mai világban nevetni, attól sokat tanulhatunk.

0: Aki fiatal, az szerelmes, még ha nem is tud róla, s ha tud is, semmit se tud. A szerelemben nincs logika.
1: Bölcsen élni annyi, mint megérteni, hogy mind bolond, aki szerelmes, de még nagyobb bolond, aki nem az.
0: Az etikai optimum, ha két ember egymásban lelheti meg az élete értelmét.
1: Ha a szerelem nem akar valamit, ami önmagán túl vezet, ha nem kívánja birtokba venni, elválasztani és egybekötni a jót és a rosszat, az öncélú élvezet rövidre zárul, kimeríti, leégeti, kioltja önmagát.
0: Nem szerethetünk igazán, amíg esendőségünk szégyenét elménk vértezetébe rejtjük.
1: Az intim szféra határa a pokol és a csillagos ég.
0: Érett elmével akár azt is fontolóra vehetnénk, hogy vajon nem akkor járnánk-e jobban, ha kitörölhetnénk lelkünkből a tébolyult ifjúságot, mint szemünkből a zavaros álmot. Akkor talán megbékélne, rendbeszedné magát az a bolond szívünk.
1: Alkalmas-e arra a világ, akármikor, hogy törvényes rendjében helyet adjon a boldogságnak?

0: Kedves hallgatóink, a gondolatokat közreadta Sümeginé Tóth Piroska és Török Attila.
1: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
2: Áhítat, szeptember 20-a, 115. Zsoltár, 9-től 18. versig. Izrael, az Úrban bízzál, segítséged és pajzsod ő. Áron háza, az Úrban bízzál, segítséged és pajzsod ő. Akik félitek az Urat, az Úrban bízzatok, segítségetek és pajzsotok ő. Gondol ránk az Úr, meg fog áldani. Megáldja Izrael házát, megáldja Áron házát. Megáldja azokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket a nagyokkal együtt. Szaporítson meg titeket az Úr, titeket és fiaitokat. Áldjon meg titeket az Úr, aki az eget és a földet alkotta. Az egek az Úr egei, de a földet az embereknek adta. Nem a halottak dicsérik az Urat, nem azok, akik a csend honába tértek, hanem mi. Mi áldjuk az Urat most és mindörökké. Dicsérjétek az Urat! Isten az egész lényünket, életünket akarja megáldani, mi meg azt szeretnénk, ha csak azt áldaná meg, amit mi érzünk fontosnak. Olykor azt várjuk, hogy a munkánkat áldja meg. Olykor azt, hogy a befektetésünket. Olykor azt, hogy az utazásunkat, vagy a látogatásunkat, olykor azt, hogy a házasságunkat, vagy a gyermekeinket. Ő viszont mindent, vagy semmit alapon gondolkodik. Az újjászületésnek az is az értelme, hogy az egész személyünk, teljes sorsunk kerül az Úr áldása alá. Így működik Isten országának dinamikája. Benne nincsenek olyan részletek, melyek kimaradnának az isteni áldás alól. Így nem lesz helye a gonosznak, ha az ördög a részletekben rejlik. A hívő számára viszont nincs olyan részlet, amely kikerülhetne Isten áldása alól. Ezért meri állítani Pál apostol azt, hogy akik Istent szeretik, minden javukra van. Isten tehát nem csupán ezt vagy azt áldja meg számunkra, hanem mindenünket, testestől, lelkestől. És ha az Úr mindenestől megáld, nem marad hely az ördögnek, mert nincs olyan kis részlet sem, amit ő nem áldott volna meg. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen velünk, a gyermekeinkkel és még az unokáinkkal is, csupán bíznunk kell az Úrban, mert egyedül csak ez az áldás megtapasztalásának módja. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Bíz bennem, és ne félj, mert én vagyok erőd és éneked. Ne hagyd, hogy a félelem elszívja az energiádat. Inkább arra használd az energiádat, hogy bízol bennem, és énekled az én énekemet. Ádászharc folyik az elméd irányításáért, és a sok évi aggódás sebezhetővé tett az ellenség számára. Ezért nagyon éberen kell örködnöd a gondolataid felett. Nevesd meg ezt a benned lévő gyengeséget, hiszen én arra használom azt, hogy közelebb vonjalak magamhoz. Az, hogy állandóan szükséged van rám, olyan meghittséget teremt, ami bőven megér minden erőfeszítést. Nem vagy egyedül ebben az elmédért vívott harcban. Benned élő lelkem állandóan kész segítségedre lenni a küzdelemben. Kérd, hogy irányítsa elmédet. Ő élettel és békességgel fog megáldani.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Ézsaiás könyve 12. fejezet, 2. vers. Róma beliekhez írott levél 8. fejezet, 6. vers.

0: Akkor éli végig a Lipcsei időszakát, hogy abszolút nem becsülik meg, de nem az embereknek írt. Az emberek írta a zenét, de nem aggasztotta az, hogy nem becsülik, vagy becsülik, hanem egyszerűen ő az Isten dicsőségére írta meg azt, amit írt, megjátszotta azt, amit írt.
1: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat az evangélikus lélek hangulóval. Johann Sebastian Bach a nyugati egyházi zene történetének egyik legmeghatározóbb alakja, akit gyakran az ötödik evangélistaként is emlegetnek, mivel műveivel olyan erővel hirdette a keresztény tanításokat, mint az új szövetségi szerzők. A 2026 nyári művészetek völgye Kapolcsi Evangélikus templomi színhelyén az úgynevezett evangéliumi műhely programjai között hangzott el az az előadás, amelyet műsorunkban felidézünk. Németh Szabolcs lelkész, az Evangélikus Egyházzenei Bizottság tagja Bach hite a lelkész szemével és fülével című előadását osztjuk meg hallgatóinkkal. Az előadó által említett Bach művek részletei is felcsendülnek műsorunkban.

Köszöntök mindenkit szeretettel. Az előadás címe Johann Sebastian Bach hite a lelkész szemével és fülével. Hogyha Johann Sebastian Bach hitét össze kellene foglalni egy mondatban, akkor úgy lehetne, hogy amint a mennyben, úgy a földön is. A szép túlmutat a világon. Bach zenéje azért szép, mert jó. Azért jó, mert nem önmagát akarta kifejezni, hanem a mennyországot. Manapság nagyon sok művész saját magát kívánja kifejezni, és van képessége arra, hogy kifejezze azt, ami benne van, csak az a baj, hogy nem mindig van benne olyan, amit érdemes kifejezni. Bach nem önmagát, hanem a mennyországot kívánta kifejezni. A Bibliának egyik jegyzete így hangzik, ahol vallásos zene van, ott az Úr kegyelme mindig jelen van. A zene Isten dicséretére és a lélek felüdítésére való. Luther, ugye a zenét, Isten adományának tartotta, és a teológia mellett, vagy után a legfontosabb tudománynak, mert azt mondta, hogy nem emberi, hanem Isten ajándéka a zene. Most hogyan valósul meg élete folyamán, meg a zenében Johann Sebastian Bachnak a hit? Ki ezt így látja, ki amúgy látja, ahogy én látom, azt tudom elmondani. Először is volt neki egy bibliája, ami 1934-ben találtak meg valahol Amerikában, egy könyvtárban porosodva, és amikor átnézték, akkor látták, hogy abban 300 fölötti jelzet és aláhúzás volt, és ahol odaírta, hogy NB, tehát nota bene, jól jegyez meg, azok mind olyan igék voltak, amik bátorítóak és vigasztalóak voltak. Tehát az Isten velünk van, erről szólt valaki minden ilyen ige. Gondolhatjuk, hogy a személyes életében milyen sokat jelentett ez, mert, és kezdjük a személyessel, és nehéz helyzetekkel, de tudjuk azt, hogy 10 éves korára árvaságra jutott, 8 hónap alatt halt meg az édesanyja, és majd az édesapja is, és hát rá kellett jönnie kiskorában, hogy ez a világ ez egy kemény valóság, és nem is tökéletes. Ezért kereste a tökéletest, és tökéletes nyilván a mennyország, ezt jól tudta, és ezt hol találta meg ennek az üzenetét? Hát nyilván a Szentírásban, a korálokban, az énekekben, a teológiában és az imádságban, az istentiszteletben, a liturgiában, a szertartásban. Élet célja volt az, hogy ebbe a sokkal csúnya világba elhozza a tökéletest a zene által, ezzel gyógyítsa és emelje a világot. Aztán 1720-ban az történt, hogy az akkori munkaadó gazdája, a Köthné herceg éppen Karlsbadba utazott gyógykezelésre, és magával vitte a zenekarát is, a karnagyával Bachkal együtt, és ott voltak néhány hétig, Bach a családjától elbúcsúzik, és mire hazaérnek néhány hét múlva, a felesége el van temetve. És nem volt pszichológus, meg coach, viszont volt hit. Aztán ugye 20 gyereke született, tehát 20 alkalommal éltem meg azt, hogy apa, ennek az örömét, viszont 10 alkalommal kellett megállnia egy gyereke sírja mellett. Honnan volt az, hogy mégis, mint a kortársaik közül nagyon sokan, ő is épp ember maradt, hát a hitből. Tehát ezek a bibliai jegyzetek, meg a kedves énekei, meg az imádságos élete, ez mind-mind egy olyan megtartó és erősítő volt az életében, ami végtelen módon megtartotta és kihozta belőle ezt a sok szépet, amit ő írt.

A következő az a hit és értelem. Gyakran helyezik a hitet az érzelem kategóriájába, és egyfajta szabadidős tevékenységnek a kategóriájába, pedig ugye a hit az értelemmel együtt teljes. Tehát a hit nem értelmetlen. Akkorában kezdődött el az, amikor a hitet kezdik az érzelem irányába eltolni. Bach előtte ez teljesen egyértelmű volt, hogy az értelem és érzelem, amit a hit meghalad, tehát magába foglalja mind a kettőt, de mégis haladja mind a kettőt. Mühlhausenben szolgál, mint kántor, ahol összecsap egymással a két egyházi irányzat. Az egyik a luteránus ortodoxia, akik korábbi kort képviselték. Rájuk az volt a jellemző, hogy ők rendszerbe foglalták Luther tanítását, filozófiai rendszerekbe, de sokszor talán száraz volt az az istentisztelet, amit ők tartottak. És erre válaszként jött ugye a pietizmus, amely irányzat meg azt mondta, hogy a formák nem fontosak, ami fontos az érzület, és egy melegebb, lelkesebb hitiletet közvetített az emberek fele, viszont azt mondta, hogy ahogy mondtam, a formák nem fontosak, és az istentiszteletnek a zenéje sem fontos, hanem elég néhány keringő ritmusú dalocska, a többi az nem kell. És ez a két irányzat összecsapott Mühlhausenben, és Bach nyilván a luteri ortodoxiának a pártján volt, habár a pietizmus sem állt messze tőle lelki értelemben, de fontos volt neki az, hogy az Isten teremtettségéből fakadó meglátásai, meg a Szentírásból való meglátásai, meg a teológia meglátásai, azok megjelenjenek az Isten tiszteleten, tehát igényesen és magas szinten jelenjen meg az isteni valóság az Isten tiszteleten, a Isten tisztelet rend és zene formájában. Ugye, nem tudom, hogy a többi lelkész kollégám hogy van ezzel, de engem sokszor vigasztal az vasárnap, hogy de volt liturgia is, voltak igék, voltak énekek, tehát mégiscsak ott volt az Isten üzenete, hogyha én úgy érzem, hogy rajtam keresztül nem is volt kellőképpen. Bach is ezt érezte, hogy rendkívül fontos az Isten tiszteletnek a rendje, mert tele van ugye, olyan igékkel, olyan imádságokkal és énekekkel, amik akkor is adnak, hogyha a lelkész erre nem képes éppen. Transzcendens dimenziót teremt az ige számára, tehát hogy fölkészíti az embert az ige befogadására. A zene lelke a dallam, fogalmazott valaki, teste a ritmus, szelleme az akkord. Sajnos nem tudom, hogy kitől hallottam ezt. A hit értelmi dimenziója az igéből, a világ rendjéből és szépségéből következhet a teremtőre. Arra, ahol csak szépség és rend van, ugye a mennyországra, tehát a hit értelem, nem csak érzelem. A zenének három dimenziója van. Van ugye az, amit üzenni akar, van az, ahogy üzenni akarja, és van egy hajtóerő az élet tulajdonképpen. Most ugye, hogyha bármelyik ezek közül hiányzik, akkor a zene az csorbul. Tehát az a jó zene, amiben megvan az üzenet, megvan, ahogy megfelelő szinten ki tudja fejezni a zeneszerző, meg a zenész, és a harmadik pedig benne van még az élet is. Ugye ez az utolsó, az extázis. Az extázis nem azt jelenti, amit talán sokszor gondolnak róla, hogy egy ilyen kábult, bódult állapot. Hát az igazi extázis az a sokkal éberebb a hétköznapi éberségnél. Bach is tudta ezt, és ez a fajta hétköznapi éberség fölé emelő erő van benne. Nyilván ahhoz ihletettség kell, hogy valaki ezt így tudja, hogy mind a három legyen benne. Tehát amit ki akar fejezni, ahogyan ki tudja azt fejezni, és legyen benne hajtóerő is.

0: Németh Szabolcs evangélikus lelkész Bach hitéről tartott előadását hallhatják a Kapolcsi Művészetek Völgye evangéliumi műhelyének programjából.
1: A következő Bach hitével kapcsolatban Bach és Luther, vagy a luteránus Bach. Le kell szögeznünk azt, hogyha Johann Sebastian Bach nem evangélikus, akkor nem is lett volna, mint jelenség. Miért? Mert Luther maga rendkívül szerette a zenét, ahogy mondtam, az elején sokra tartotta, levezette a korált, mint olyat, ugye a gyülekezeti éneklést, amit Bach csodálatosan bontatóztatott ki. A rokonság Bach és Luther között, Bach zenéje is hemzseg a paradoxonoktól, ahogy a Luther teológiája. Luther teológiája paradoxon teológia. Bach zenéje tele van olyanokkal, hogy az ember rájön, hogy hát ez így nem lehetne jó, és mégis úgy lesz jó. Tehát elkezd az ember játszani, aztán elkalandozik a kottától, próbálja befejezni, ahogyan ő szeretne, ahogyan ő neki jön, és akkor igen, de Bach nem így fejezi be. És úgy lesz, hogy ugyan befejezni. Aztán a következő, Luther annak idején, fiatalabb korában, ahogyan szokás volt abban az időben, ő is fölvesz egy görögösítek nevet, vagy ugye latinosítják, meg görögösítik a nevüket abban az időben az emberek, főleg a tudósok, és ő az Eleutherius nevet veszi föl, ugye a Luther név ez rokon hangalakilag, ami ilyen szabadítószerűséget jelent, keresztény ember szabadságára utal. Na most Bach hol éri meg ezt a fajta szabadító jelleget? A hangnemek területén. Ugye Bach előtt a billentyűs hangszereknek a hangolását úgy oldják meg, hogy a kvintkör problémája, nem megyek ebbe most bele. Lényeg az, hogy nem lehetne máshogyan tisztán játszani a billentyűs hangszereken, meg együtt játszani más hangszerekkel, csak úgy, hogyha úgy hangolják, hogy a kvinteket kicsit szükerre húzzák. És emiatt bele lehet négy oktávon mondjuk sűríteni a négy oktávot tényleg. Mert amúgy a kvintkör egy spirál. Ez egy fizikai paradoxon, egy csoda, valamiért fölfele visz. De ugyan a billentyűs hangszeren be kell szorítani. Ezt korábban úgy oldották, hogy minden kvintet szükítettek, és Bach előtti generációban Andreas Werkmeister az volt a törekvése, hogy minden hang nem mondhassa el azt, ami a sajátja. Ezért olyan hangolást talál ki, hogy minden hang nem használható volt. Korábban ugye néhány hang nem használhatósága gáért föl volt állazva minden másik. Tehát minden hang nem használható lett, de különböző karakterrel. Most Bach nagyon nagy támogatója volt ennek, és ő maga is ezt szorgalmazta, sőt, amikor mondjuk meghívták egy-egy orgonát kipróbálni, vagy fölavatni, akkor előszeretettel fricskázta az orgonaépítőket azzal, hogy kifejezetten, hogyha a középhangolásra hangolták a hangszert, korábbi hangolásra, akkor kiválogatta azokat a hangnemeket, amiben orgona rosszul szól, direkt abba játszott, de elmutatta azt, hogy mi nem működik a hangszer. Tehát Bach a zenét felszabadítja arra, hogy minden hangnemben használhatóvá váljon. Bach és a Biblia. Ahogy mondtam, 1934-ben találják meg a Bibliáját Bachnak. Ez egy 17. századi Luther Biblia magyarázatokkal. 348 lapszéli aláhúzás, kiemelés, jegyzet található benne. Mi az, ami miatt ez fontos volt a számára? Egy. Támadták abban az időben az egyházi zenét, és a Biblia alapokon megalapozta azt, hogy van létjogosultsága az egyházi zenének. Aztán a következő. A nők szerepe a zenélésben. Ugye annak idején, amikor Arnstadtban az első szolgálati helyén Bach az unokatestvérét fölviszi a karzatra énekelni, akkor föl vannak háborodva az arnstadtiak, mert nem szokás volt abban az időben nőt fölvinni a karzatra és hagyni énekelni. Bach ugye ezt megint igei alapon megindokolja, hogy miért van ennek létjogosultsága, tehát megvédi magát tulajdonképpen. Ahogy mondtam már, a vigasztaló bátorító igéket tartja a legfontosabbnak nota benével megjelölni, és egy 80 kötet volt a könyvtárában, és kivétel nélkül mind teológia. Egyetlen nem teológiai könyv volt, az pedig a melankólia orvoslásáról szólt, zenével összefüggésben volt, nyilván nem a teológiától függetlenül az sem. És a családi körben ugye a családi áhítat és bibliolvasás, meg éneklés az meg magát értetődő volt abban a korban minden család számára. Számszimbolika. Hát a számszimbolika érdekesség, de nem hitkérdésben a számára, sokkal inkább zene nem szimbolikus, hanem a retorikus részének a összetevője a számszimbolika. Bach örömmel játszott a számokkal. Például ugye Bach neve, hogyha a betűknek a számértéket összeadjuk, akkor az 14. Hogyha a JSB, tehát Johann Sebastian Bach monodramot összeadjuk, az 29. Hogyha az SDG-t adjuk össze, ugye az Hoi Deo Gloriát, egyedül Isten dicsőség, az szintén 29. Tehát ezekkel játszott, és a hangoknak a számértékeivel írta alá sokszor a műveit, meg ahol Isten dicsőségéről volt szó, ott ő ezt a 29-est a hangok számértékeivel ismételgeti. Akkor olyan van, hogy például egyik pasiójában a recitatívó, amikor elhangzik, ami arról szól, hogy Jézus halálokra a templom kárpítja ketté és ad, és földrengés lesz, akkor azon zsoltárok számait írja ő a basszus hangokba, amelyek már földrengésről van szó. Tehát tulajdonképpen játszik vele, és de nyilván az is mögötte van, hogy tudja, hogy minden összefügg, és tehát a formában ilyen módon alkalmazza a számokat. Aztán 3B-s hangnemben meg a Szent Háromságot, az Isten dicsőségét hangsúlyozza, az Ezdúr Peodémis Fuga, az 552-es jegyzékszámú műve Bachnak.

Tehát azt mondom, hogy biztos nem véletlen van ez így. Tehát Bach szerelmes volt az egyházba, leginkább láthatatlan egyházba, és annak a földi hát meg nem valósulási formáiba is, hogyha az nem valósult meg kellőképpen, hát elfogadta annak a hibáit is, mert ott hagyta például a köteni nyugalmát, amikor a legnyugalmasabb időszaka volt, a legjobban megbecsülték Kötenben, a köteni hercegségben, kapellmeister volt, tehát karmester volt, csak azért, hogy újra egyház szolgálatba mehessen, elment Lipcsébe, ahol abszolút nem becsülték meg. A Lipcsei istentisztelet hogy nézett ki? Hát ugye először is a fő istentisztelet vasárnaponként reggel 7 órakor kezdődött, és egy óráig tartott a kezdő liturgia plusz a kantátának az első része. Ugye a mi istentiszteletünk az hasonló szerkezetek egyébként, ami az is volt. És a kantát ugye az volt, hogy annak a vasárnapnak volt egy, ma is van, ugye megvan a igei témája minden vasárnapnak és ünnepnapnak, és ahhoz van egy ének. És Bachnak az volt a dolga, hogy minden vasárnapra azt az éneket, meg azt a témakört dolgozza föl egy kantáta formájában, egy 20-30 perc zenemű formájában, áriákkal, kórusokkal, közjátékokkal, recitatívokkal, tehát zenebeszéddel. És az a helyzet, hogy ez a kutyát nem érdekelt a Lipcsébe. Tehát Bach ezeket mindig megírta minden vasárnapra, és ki volt ott az istentisztelet első egy órájába, hát nyilván ugye a szolgálattevők, a harangozó, meg a pap, meg a kántor, meg a zenészek, meg a diákok. Ugye kalcokon a fiúk, lent a lányok, egymást dobáltak papírokkal, flörtöltek. Erről szólt az, amikor Bach közben játszott a kantátáit fönt. Aztán az elit, a lipcsei előkelőség csak a prédikációra jött be, tehát ő csak 8 órakor jött meg az istentiszteletre, és aztán utána vagy maradt, vagy nem, miután jött a urvacsora rész a prédikáció után, a kantátának a második része. Tehát Bach is úgy éli végig a lipcsei időszakát, hogy abszolút nem becsülik meg, de ő nem az embereknek írt. Az emberekért írta a zenét, de nem aggasztotta az, hogy nem becsülik, vagy becsülik, hanem egyszerűen ő az Isten dicsőségére írta meg azt, amit írt, megjátszotta azt, amit írt. Ugye, hogyha megnézzük azt, hogy milyen volt egy istentisztelet Bach korában, vagy mit kapott egy ember, aki bejön egy istentisztelet a Bach korában, zenei művész szempontból, akkor nem lehet összehasonlítani a mai istentisztelettel, tehát az egy végtelen, magas szintű, igényes istentisztelet volt. Leegyszerűsödtünk, sokszor eligénytelenedtünk, de az igaz szól, és nyilván ez a fontos, mert az imádság van, tehát Isten most is munkálkodik, de azért akkor jobban megbecsülték az Isten igényét, kétségtelen ebből a szempontból is. A korál. Bach korál misztikus volt, fogalmaz Kam Salamon. De Luthernak a nagy vívmánya volt a korál, a gyülekezeti ének. Tehát, hogy nem csak a kórus énekel az istentiszteleten, hanem az emberek is énekelhetnek, méghoz olyan énekeket, amik megszólítóak. Tehát az evangélikus egyháznak egy nagyon fontos színe az összkereszténységen belül éppen a korál. És valamilyen szinten identitás hordozó is. Bachnak ugye anyanyelve volt, hát ebben nőtt föl a korálba. A korál volt a minden tulajdonképpen, és ugye volt nálunk is Magyarországon időszak, amikor a 17. században például, vagy 18. században is, hogy voltak helyek, ahol istentisztelet nem lehetett, lelkészen nem találkozhattak, viszont volt egy énekeskönyvük. Tehát ezt tartotta meg tulajdonképpen 100 éven keresztül az evangélikus egyházat Magyarországon, az ének. A luteri, meg az azt követő korszakunknak a korál. Na most Bach számára ez életben fontos volt. Élete vége felé, amikor nem csak az egész életet végigírja ugye korálokkal, meg az földolgozásaival, hanem élete vége felé, amikor már látta, hogy nem fogja tudni befejezni a fuga művészetét. Ugye ez egy hatalmas gyűjtemény sorozat, ahol tehát az ellenpontos zeneszerzésnek tehát iskola példáit vonultatja föl Bach. Tehát látta, hogy nem fogja tudni befejezni, de ebben az időben írja meg a Klavírübung 3-at például, ami korálföldolgozásoknak egy gyűjteménye, illetve hát a legenda szerint a legutolsó műve az a mi énekeskönyvünkben a 81-es számú, az Úristen most elébb lépek, színűnek a földolgozása.

az ember élet végén, amikor valaki ezzel foglalkozik, és ezt zenésíti meg, vagy dolgozza fel utoljára, azért az valamit jelent. Itt szól a szöveg, Úristen, most eléd lépek, és alázatosan kérlek, szent altodat ne fordítsd el, tégy jót én velem bűnössel. Isten, ki engem alkottál, és szent képedre formáltál, te benned élek és mozgok, te nélküled semmi vagyok. Szent élek alkotó erő, te szívet, lelket szentelő, mind ami jó van én bennem, a te kegyelmedből vettem. Ó, Atya, fél szent élek, csak téged állok, amíg élek, csak neked szóljon énekem, csak tiéd legyen életem. Most nem az egészet olvastam föl. Nyilván nagyon sokat mindent lehetne még elmondani Bachnak a hitéről. A Jézus Krisztussal való kapcsolatáról, a Teremtő Istennel való kapcsolatáról, a szent élek dicséretéről, ami megvolt benne, ami el fog hangzani. A híres Esdur Preludium is fogad, ami a Szent Háromságot dicsőíti, és ami a Klavírbunk 3-nak az első és utolsó darabja, tehát mégis Bachnak a orgona muzsikájának a betetőzése valamilyen szinten. Ahogy mondtam, ez 3B-s előjegyzésű, tehát Esdur hangnemben van, ami a Szent Háromságot jelképezi, illetve Isten dicsőségét. Van egy preludium rész, 5 részből áll, ismétlésekkel, és van egy fuga rész utána. A fugára mondják, ezt mondják Szent Háromság fugának, mert valaki cáfolja, valaki támogatja, hogy minthogyha az első téma az Atya, az Atyáról szólna, a második a Fiúról, a harmadik pedig a Szent Igrekről. És a végén egybe dolgozza Bach ezt a hármat, egy hármas fuga bontakozik ki a végén. Végtelen komplikált, mint a teremtett világunk is, és végtelen szép, mint a mennyország.

Kedves hallgatóink, Bach zenéjének hangjai mellett Németh Szabolcs szólt arról, hogy a mélyen hívő evangélikus zeneszerző milyen módon kötődött Istenhez, és hogyan alkotott bravúros, mégis alázatos módon Isten dicsőségére. Az előadás 2026-ban a Kapolcsi Művészetek Völgye Fesztivál programjai között hangzott el. Ez az előadás felvétel és minden a lélek hangolóban elhangzó interjú megkereshető az Evangélikus Missziói Központ és Rádiómisszió honlapján a következő címen misszió.lutheram.hu. A műsor szerkesztőinek e-mailt az evmis@lutheram.hu címre írhatnak. Most szeretettel búcsúzunk kedves hallgatóinktól. Erős vár a mi Istenünk!

0: hír összeállításunk következik.
1: Az Európai Kultúra Napja. A szlovákiai Nagykövesden 2008. április 30-án az Európai Unió kibővítésének évfordulója alkalmából együttműködési szerződést írtak alá az Európai Kultúra Napja hagyományteremtő megrendezése érdekében. Az Európai Kultúra Napja rendezvény a Falvak kultúrájáért alapítvány kezdeményezésére 5 ország civil szervezeteinek összefogásával jött létre 2008-ban. A minden évben szeptember 20-án rendezendő esemény bemutatja azt, hogy a kultúrák egyenrangúak és fejleszthetők. Az együttműködők és a kulturális események tekintetében egyaránt bővülő program a tervek szerint évente változó helyszíneken megszervezett központi programból, valamint az ünnepnapon és az azt követő 4 hétben a kultúra főbb ágait felölelő multikulturális-kulturális esemény sorozatból áll. Az esemény összekapcsolódik nemzetközi kapcsolatok teremtésével és elismerések átadásával. Október a reformáció hónapja. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa idén is október 1-e és 31-e között rendezi meg az Október a reformáció hónapja elnevezésű programsorozatot. Ennek keretében az ország különböző pontjain több száz eseményre várják az érdeklődőket. A megnyitó ünnepség október 1-én csütörtökön 18 órától lesz a Deák téri evangélikus templomban, amelyen igét hirdet Pap János baptista egyházelnök. Közreműködnek a Veselényi utcai baptista gyülekezetének kara, a református Calvin kórus, a pünkösdi zenei misszió kórusa, a miskolci metodista Eszterházi és az avasi gimnázium összevont kórusa és az evangélikus luterániak énekkar. 17 óra 30-tól térzenével szolgál az Egressi Béni Református Művészeti Középiskola. Megalakult az evangélikus civil kerekasztal. Az evangélikus egyház életéhez mindig is hozzátartoztak azok a közösségek, amelyek egy-egy ügy szolgálatára önállóan szerveződtek. Ennek a hagyománynak a mai lehetőségeiről gondolkodott az egyházi kötődésű civil szervezetek közel 40 képviselője szeptember 17-én Budapesten, egyházuk országos irodájának épületében. A találkozón megalakult az evangélikus civil kerekasztal. Gyülekezeti és intézményi alapítványok, valamint országos egyesületek képviselői ültek egy asztalhoz, hogy az egyház iránti elkötelezettségből szűkebb és tágabb környezetük javát keresve közösen gondolkodjanak a fejlődés és a hálózatos együttműködés lehetőségeiről. A létrejövő közösségben egymást támogatva szeretnék erősíteni szolgálatukat. A reformáció örökségéből következő gyülekezeti elv szerint a helyi közösségek nem egyszerűen résztvevői, hanem alakítói is az egyház és környezete életének. Szolgálatot vállalnak, közösséget szerveznek és megteremtik annak feltételeit. Az időjárásról megkezdődött az őszi idő. Ma vasárnap gyengén felhős és napos az idő. Délután előfordulhat eső, nyugatias a szél és 26-30 fokunk van. Hétfőn felszakadozik, csökken a felhőzet, többfelé eshet eső. Északnyugatira fordul a szél, és 19-24 fok várható.
0: Híreinket hallották. a hit győzelme. A mai időben égető szükségünk van olyan lelkilátásra, amely segít tájékozódni a mindennapi életünkben, döntéseinkben, kapcsolatainkban. Olyan lámpások, amelyek biztosan elvezetnek utunk végső céljához.
2: Ha tudod, hogy mi a jó, és nem teszed. A cselekedetek nélküli hit a keresztény élet valóság alapját nélkülözi. A próbát Isten nem azért engedi meg életünkben, hogy összeszorított foggal tűrjünk, hanem azért, hogy kinyíljon a szemünk arra, hogy a jót a gyakorlati életben hogyan kell követni. Isten megpróbál minket, mint egykor Jóbot, hogy ne fattyak legyünk, hanem fiak. A kísértő azt szerette volna, ha kérésére Isten megbünteti Jóbot, de ezt a mi Teremtő Úrunk senkivel sem teszi. Helyette Sátán kezébe adta hűséges szolgáját, de határt szabott a kísértésnek, mert Isten nem hagy senkit az erején felül kísérteni, sőt, a kísértéssel együtt elkészíti a szabadulás útját is, hogy el tudjuk azt viselni.

Jób hite, Istennel való kapcsolata vizsgázott. Felesége és a barátok egyaránt arra akarták rávenni, hogy tagadja meg hitét, vagyis azt a bizodalman épülő kapcsolatot, ami eddig összekötötte életét Istennel. De Jób kitartott mindvégig. Az egész könyv arról szól, hogy a próbák okát kereste Jób. A próba akkor éri el célját, ha tudatosul bennünk Isten szándéka. A megoldást a teremtő és megváltó Isten felismerése adta Jobnak. Ezért próbáinak végén így vallja meg hitét. Tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet meg ne valósíthatnál. Ki merné elhomályosítani az örök rendet tudatlanul? Azért mondottam, hogy nem értem. Csodálatosabbak ezek sem, hogy felfoghatnám. Hallgass meg, hadd beszéljek. Én kérdezlek, te pedig oktass engem. Csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok porban és hamuban.

Ez a hitvallomás arról szól, hogy Jób a végtelen hatalmú Isten akaratába belesimulva megérti azt a célt, ami az örökrend harmóniáját akarta helyreállítani az ő életében is, amiben a jó végérvényesen győz a kísértő felett. Ezt az áldások örömei között nem értette meg, még akkor sem, ha illő módon hálás volt azért, amit Istentől kapott. A próbáknak egyik nagyon fontos célja az, hogy megtanuljunk a lényegre kérdezni. Ezek leplezik le életünknek azokat a pontjait, ahol szükségünk van arra, hogy jobban Isten akaratához, üdvözítő szándékához simuljon az életünk. Csak így tanuljuk meg tudatosan cselekedni a jót, mert ez a gonosz veresége.

Goethének van egy nagyon érdekes gondolata. Hinnünk kell, hogy még valaki szeretett bennünket, de nekünk is tudni kell szeretni. Ennek a mondatnak a két tagja megfordíthatatlan. Mi a szeretettel úgy találkozunk, hogy észrevesszük, valaki szeret minket. Istennel is így találkozunk. Sokszor a szeretetet nem könnyű elfogadni, hiszen a menny alapelve önző énünktől idegen valóság. De a továbbadáshoz, a jó cselekvéshez is lelki erőre van szükségünk. Mi csak akkor is úgy tudunk szeretni, ha észrevesszük a jóban és a rosszban, a próbában és az áldásban Isten szeretetét. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha jót cselekszünk, nem mi adunk valamit Istennek, hanem rátalálunk életünk igazi tartalmára. A másokkal tett jó, nekünk is jó.

Keveset gondolunk például a Jákobbal találkozó Ézsaura, akit talán úgy látunk, mint önző, agresszív, az elsőszülöttségi áldásra valóban méltatlan embert. Pedig éppen tőle kapunk meg nem érdemelt szeretetre egy nagyszerű példát. Öccse, Jákob, mint ravaszkodó mama kedvence, megfosztotta őt az elsőszülöttségi áldástól. Bizonyára Jákob békés pásztorkodó életformája is ingerelte Ézsaut, a vadászt. Mégsem halt ki szívéből a testvéri szeretet. Azt olvassuk, hogy akkor, amikor hosszú évek bujdosása után Jákob rettegve bátyja jogosnak tűnő bosszújától hazatért, Ézsau eléje futott, megölelte, nyakába borult, megcsókolta, és sírtak.

mivel a szeretet nem a miénk. Sokszor onnan kapjuk ezt a mennyei kincset, ahonnan a legkevésbé várjuk. Ahogyan Jézus példázata szerint a tékozló fiút várta az atya, úgy várta Ézsau is a lelkiismeretében gyötrődő öccsét, aki előbb Istennel találkozott. A hitre és a szeretetre csak az Istennel találkozó ember képes. Ahhoz, hogy a testvérem megbocsásson, szükségem van előbb tékozló fiúként Istenhez hazatérni.

Ebben a történetben ez a hazatérés a hit próbája. Ez az alapja a hitnek, ami képes arra, hogy szíveket változtasson meg, indulatokat csitítson el és békítsen ki, így segítve át a bajokon. A tékozló fiú a jó cselekvésére tért haza. Nem újabb tékozolni valót várt, hanem az atyai szeretetet élvezte, melyet sokáig nélkülözött. A kibékülés után Ézsau és Jákob másként látta egymást, és másként értette meg a korábbi éveket is. Jákob számára az idegenben eltöltött évek minden megpróbáltatása, értelmes tanúságokkal teli időt lett. Jákob nem taktikából, hanem őszinte meggyőződésből mondta bátyjának, mert amikor megláttam arcodat, mintha Isten arcát láttam volna, olyan kegyes voltál hozzám.

Addig nem hiszünk és nem tudunk szeretni igazán, amíg azt gondoljuk, hogy a békesség létrejöttéhez a másiknak, körülményeknek, sőt, az egész világnak meg kell változnia, csak mi maradhatunk változatlanok. Mindnyájunknak szüksége van a hazatérésre, az Istennel való találkozásra. Szükségünk van rá, hogy útra keljünk, és kezdjük Isten szemével látni az életünket. Azt kell felfedeznünk, hogy ha ránk szakad a baj, akkor valószínű mi vagyunk rossz helyen, mi gondolkodunk helytelenül, és nekünk kell tanulni. A hit ezt a változást segíti. Ha készek vagyunk megtenni az első lépést, akkor megtapasztaljuk, hogy atyánk kitárt karral vár.

Krisztus egyházának és a keresztény embernek nem azok a legnagyobb győzelmei, amelyeket tehetséggel, vagy műveltséggel, gazdagsággal, vagy az emberek jó indulatával elér, hanem amelyeket Isten fogadó termében aratt, amikor komoly, küzdő hite belekapaszkodik Isten hatalmának erős karjába. A hit erejét, áldását, hatalmát a bajokban lehet tapasztalni. Megpróbáltatásainkban tanulunk meg szeretni és Istennel járni. Így űzi ki szívünkből a félelmet, ami gyötrelemmel jár.

Az Isten nélkül tervezgető ember veszélyes helyzetben van. Jakab levelének 9. intelme szól erről, ami a mai hajszolt idő után rohanó világunkban is nagyon időszerű. Tehát, akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmenjünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk, és nyereséget szerzünk, azt sem tudjátok, hogy mit hoz a holnap. Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet, mely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább ezt kellene mondnatok. Ha az Úr akarja, és élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Ti azonban most kérkedtek elbizakodottságotokban, minden ilyen kérdés gonosz. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak.

Az Isten nélkül tervező ember a sátán biztos zsákmánya. Nem kell elvetemült gonoszoknak lennünk ahhoz, hogy míg a jóról, szépről álmodunk, a cselekedeteinkkel mégis sátán győzelmét segítsük elő. Szívesen készítünk terveket az Úrnak, de nagyon nehezen tudjuk Isten tervét magunkra nézve elfogadni. Mulandó páraként akarjuk az örökkévaló megváltási tervét megvalósítani. A mal élő emberek a mindennapok jövőt építgető álmainak hajszolása közben elveszítik az örök élet lehetőségét, ami a mindennapok apró cselekedeteiben köszönt ránk. Tehetetlenek leszünk ott, ahol tennünk kellene, és elbizakodottak ott, ahol Isten cselekedetére, áldására kellene válnunk.

Az ember nem bűneink súlya miatt veszíti el az üdvösségét, hanem mulasztásai miatt, amikor a kicsiben, a beköszöntő köznapi dolgokban nem látjuk meg Krisztust. A jó mindig egyszerű. Jézus az utolsó ítéletről szóló példájában arra tanított, hogy a köztünk rangrejtve jelenlevő Jézust a legkisebb felebarátban kell felismerni. A sátánt, a felebaráti szeretet apró, sokszor figyelemre sem méltó tetteivel lehet legyőzni.

0: A hit győzelme.
1: Kötél a szakadék fölött. Kevés hitetlen ember van, de kevés embernek egészséges a hite. A hit egy belső érzékszervünk. A másikba vetett bizalom nélkül elképzelni lehetetlen és nehéz az életünket, viszont az emberekben sokszor csalódtunk. Ezek a csalódásaink csak Istenbe vetett feltétlen bizalmunkban oldódnak fel. Azt kell tudnunk mindig, hogy bármi történik is velünk. Abban valahol elrejtve, ott van a tanulság. Isten a jót és a rosszat egyformán megengedi. De egyik sem jogosít fel bennünket a tehetetlenségre, a passzivitásra. Mindenki hisz és bízik valamiben, mivel enélkül elgondolhatatlan lenne az életünk.

Ábrahám hite Isten gondviselésének napi megtapasztalásából táplálkozott. Nehéz belső harcok árán tanult meg bízni abban az Istenben, akinek ott is 100 útja volt, ahol ő egyet sem látott. De ez érvényes a mi életünkre is. A hit kockázatvállalás. Annak az Istennek a kezébe teszem le az életemet, aki bízik bennem. De a hit mindig cselekvés is, amit mindennapi kötelességeink örömteljesítése mutat. Éppen Jakab tanít minket arra, hogy az Isten tisztelet nem ér véget a templomba. Szerinte a tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez. Meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban.

A mai kereszténységnek nem abban van a gyengesége, hogy Isten tiszteleteinek pompája vagy tanításának mélysége kopott meg, hanem abban, hogy hitünk csak a templom ajtajáig tart. Azért van szükségünk a naponkénti megtérésre. A megtérés úgy vezet át az elmélet és a gyakorlat között húzódó szakadék felett, hogy Isten emberekkel kapcsolja össze az életünket.

0: Hitünkről úgy vizsgázunk, hogy Jézus kezét fogva megfogjuk a másik, a mellettünk álló ember kezét, és a kegyelem szakadékon átívelő kereszthídján elindulva emberré leszünk az embertelenségben. Istennek vannak angyalai, de ahhoz, hogy a jó győzzön a gonosz felett, nem angyalokra van szükség. Mi vagyunk Isten simogató tenyere. Vigyázzunk és imádkozzunk, hogy a szeretetre teremtett ember győzzön.
1: A Hit Győzelme című sorozatot hallották, amely Szigeti Jenő írásai alapján készült. Közreműködött Török Attila.

Gábor mérnökként dolgozott egy jól fizető multicégnél Budapesten. Megvolt mindene. Biztos jövedelem, autó, lakás, karrier. De egyre többet érezte a szívében azt a halk és erős hangot, hogy többre hívtalak. Eleinte csak az Isten tiszteleten jött elő ez az érzés. Később már a munkahelyén, a tervezések közben is ott motoszkált benne. Gábor elkezdett imádkozni. Uram, mit akarsz? Mit tegyek? Egy missziós szervezetnél keresztény mérnököket kerestek Afrikába. Napelemes rendszerek kiépítésére iskoláknál és kórházaknál. A fizetés alig fedezte volna a megélhetést. Gábornak mégis úgy tűnt, Isten ezt az ajtót nyitja meg. Barátai természetesen bolondnak nézték. Elhagyni egy menő állást egy sátoros afrikai misszió miatt. Szülei is aggódtak. Gábor, mi lesz, ha nem sikerül? Ha nem lesz nyugdíjad, biztos jövőd? De az ő szívében egyre csak visszhangzott a Szentlélek szava. Jöjj! Gábor végül igent mondott. Elengedte a karrierbiztonságot, kilépett a csónakból, akárcsak Péter. Az első hónapok nehezek voltak. Nyelvi akadályok, betegségek, logisztikai káosz. Volt, hogy úgy érezte, süllyed. Egy este kimerülten, a sátorban ülve elővette a Bibliáját, és kinyílt a Filippi beliekhez írott levél első fejezeténél. Aki elkezdte bennetek a jó munkát, el is végzi. A könnyek elöntötték a szemét. Ekkor értette meg, nem az ő feladata vizen járni, az Isten ereje tartja meg őt, de csak akkor, ha bízik benne. Az évek során Gábor több mint 20 iskolába segített áramot vinni. De a legnagyobb fényt nem a napelemek hozták, hanem a hit példája, amit a helyiek láttak benne. Egy férfit, aki otthagyta a biztosat, a láthatatlanért, mert bízott Isten szavában.

Az esemény alapja az, amikor Péter Jézus hívására kilép a hajóból, és a vízen jár, amíg hitét meg nem rendíti a vihar. Krisztus tudta, hogy próbára fogja tenni tanítványa hitét. A viharra szükség volt, hogy megmutassa nekik, mennyire függnek tőle. A vihar nem a tanítványok kudarca, hanem Isten eszköze a hitük elmélyítésére. Isten népe gyakran akkor tanul meg igazán bízni, amikor emberileg minden összeomlani látszik. Péter addig volt biztonságban, amíg Jézusra nézett. Ez az alapelve a keresztény életnek is. Hit által járjunk, és nem látás szerint. A körülmények viharosak lehetnek, de ha Jézusra nézünk, megtartó erő árad felénk. Péter nem azért kezdett süllyedni, mert a szíve tele lett volna kétellyel. Ahol a hit ereje gyengül, ott automatikusan a félelem veszi át az uralmat. Az ember elfordul a forrástól, és önmagára hagyatkozik.

A kétség nem Isten távollétének a jele, hanem annak, hogy mi fordítottuk el a tekintetünket róla. De még ekkor is, ahogy Péter kiáltására történt, Jézus azonnal válaszol. Péter süllyedt, de nem veszett el. Amikor segítségért kiáltott, Uram, ments meg! Jézus nem várakozott, hogy majd megtanulja Péter a leckét, inkább adok neki időt erre. Nem, Jézus nem ezt tette, hanem azonnal megragadta és felemelte. Ez mutatja Krisztus irgalmát és türelmét. A próbák célja nem a pusztítás, hanem az erősítés. Jézus tanít, felemel, és újra vezet az úton.

mit jelent ma számunkra vizen járni? Ha úgy járnánk, mint Péter, hogy teljes hittel kilépünk, és szemünket mindig Krisztusra emeljük, akkor mi is megtapasztalhatnánk Isten hatalmának csodáit a mindennapi élet viharaiban is. A vízen járás tehát a hit engedelmessége. Amikor Jézus hív, még ha minden emberi logika ellen is szól, ez lehet például egy új szolgálat elfogadása, egy erkölcsi döntés nehéz helyzetben, a bizalom megtartása betegség, veszteség, vagy akár munkanélküliség idején. Járni a vízen azt jelenti, hogy nem a körülményekre, hanem Krisztus szavára reagálunk. Ahogy Pétert, minket is hív, jöjj! És ha süllyednénk is, higgyétek el, elég egy kiáltás. Uram, ments meg! És ő azonnal ott terem.

Segíts meg, Istenem, mert nyakamig érnek a vizek. Feneketlen iszabba süllyedtem, nincs hol megállnom. Örvénylő vizekbe estem, elsodort az ár. 69. Zsoltár, első és második vers.

0: Isten fiai és leányai. Áldást nyerünk, ha másokon segítünk.
1: A mai ige példabeszédek 11-25. A mással jót tevő ember bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül. Gondolatok az ígéről. Sokan vannak olyanok, akiknek az élet fájdalmas küzdelem. Érzik hiányosságaikat, és szerencsétlenek és hitetlenek, azt gondolják, nincs semmi, amiért hálásak kellene legyenek. Kedves szavak, együttérző tekintetek, az értékelés kifejezése juttatása sokak számára küzdelmet jelentenek, és ők olyan magányosak, mint egy pohár hideg víz a szomjas léleknek. Egy együttérző szó, egy kedves gesztus fölemelni a terheket, amelyek súlyosan nyugszanak a gyönge vállakon. Minden szó vagy önzetlen kedves tett Krisztus elveszett emberiségért érzett szeretetének kifejezése. Az irgalmas irgalmasságot nyer, a mással jót tévő megkövéredik, és aki mást felüdít, maga is üdül. Édes béke a könyörületes léleknek, áldott megelégedés a mások javára végzett, önmagáról megfeledkező szolgálat élete. A Szentlélek, aki a lélekben lakozik, és megnyilatkozik az életben, meglágyítja a kemény szíveket, együttérzést és gyöngétséget ébreszt. Azt aratod, amit vetettél. Eljön az idő, amikor a föld megrendül és ingadozik, mint egy kaiba. De Isten munkásainak gondolatai, szándékai és tettei, noha láthatatlanok, majd nyilvánvalókká lesznek a végső megpróbáltatás és jutalmazás nagy napján. A most elfelejtett dolgok, mint tanúk, megjelennek, vagy elismerésül, vagy kárhoztatásként. A szeretet, szívélyesség, önfeláldozás, ezek sohasem vesznek el. Amikor Isten választottai halandóságból halhatatlanságra változnak, a jóság szavai és tettei nyilvánvalókká lesznek, és örök korszakokon keresztül fennmaradnak. Az önzetlen szolgálat egyetlen megnyilatkozása, noha kicsi, vagy egyszerű, sohasem fog elveszni Krisztusnak tulajdonított igazságosság érdemei által, az ilyen szavak és tettek jó illata örökre megmarad.

Bibliai idők öröksége. Közmondások tanulságai a Szentírásból. Kárpáti Petronella műsora.

Szorgalmas, mint a hangya. A hangya szorgalom kifejezés mindenki számára ismerős, arra a munkabíró emberekre utal, akik szorgalmasan és kitartóan dolgoznak, akár a hangyák. Általában a kemény munkára és az elszántságra utaló helyzetekben használják, amikor az illető személy vagy csoport szívósan, tántoríthatatlanul dolgozik, és mindent megtesz annak érdekében, hogy elérje a célját. Ez a szóhasználat tehát egyfajta elismerést és dicséretet jelent, amelyet mások szorgalmára és igyekezetére való tekintettel azokra alkalmazzuk, akik nem adják fel, amíg a feladatot el nem végezték, hanem célirányosan és kis lépésekben haladnak előre. A szorgalmas, mint a hangya közmondás nagyon régi, az ókori és a bibliai hagyományokból ered. Ez a piciny kis állatka évszázadok óta a példás munkamorál jelképe lett. Miért éppen a hangya? Mert az emberek már az ókorban megfigyelték szokásaikat és észrevették, hogy a hangyák fáradhatatlanul, szívósan, kitartóan dolgoznak, buzgón és serényen élelmet gyűjtenek a térre, közösségben és fegyelmezetten tevékenykednek.

Aiszóposz a híres görög meseíró, aki Krisztus előtt a 6. században élt, a hangya és a tücsök állatmeséjében a hangya a szorgalmat, a tücsök pedig a könnyelműséget testesíti meg. E tanulságos kis mese így szól. Hideg tél volt, és vihar zúdult le az Olümposzról, de a hangya sok gabonát hordott össze még aratás idején, és elraktározta a házában. A tücsök meg egy lyukba bújt, és majd meghalt az éhségtől, és a nagy hidegtől sanyargatva. A hangyához könyörgött hát, adjon neki az élelmből, hadd egyen egy kis búzát, és ő is életben maradna. A hangya viszont így szólt hozzá. Hát hol voltál a nyáron? Miért nem gyűjtöttél élelmet az aratáskor? Énekeltem és gyönyörködtettem a vándorokat, felelte a tücsök. A hangya nagy nevetéssel felelte erre. Hát akkor télen meg táncolj!

Ez a történet egész Európában elterjedt, és nagy hatással volt a későbbi közmondásokra és szólásokra, amelyekben már más állatok is hasonlatul szolgálnak a szorgalom és a lustaság ellentétének a kifejezésére, ezekből válogattam néhányat. Ha valaki takarékos és előrelátó, az apránként gyűjt, mint a hangya, mondják. Aki nem gondol a jövőre, az olyan, mint a nyári tücsök, aki mindig csak muzsikál. A csendesen és kitartóan munkálkodóról azt tartják, dolgozik, mint a méhecske. A tétlenkedőre pedig ez a szólás járja. Henyél, mint a macska a napon. Vagy ha túlzottan sokat dolgozik, akkor igásló módjára hajtja magát. Magyar költők is megénekelték a hangyák szorgalmas igyekezetét. Csengeri Kristóf Hangya Szorgalom című kedves kis versikéjében párbeszédet folytat velük.

őket. Jó reggelt, sürgő hangyanép, korán munkához láttatok, henyélő nincs közöttetek. Nálunk nem így van a dolog. A Bibliában, a Példabeszédek könyve 6. fejezetében Salamon, Izrael bölcs királya is a hangyákat állítja elénk példaként. Eredj a hangyához, terest! Nézd meg az ő útjait, és légy bölcs, akinek nincs vezére, igazgatója vagy ura. Nyárban szerzi meg az ő kenyerét, aratáskor gyűjti eledelét.

A példabeszédek könyve 30. fejezetében pedig Agurtól idéz, aki így fogalmazott. Négy apró állata van a földnek, amelyek bölcsek, elmések, és elsőként a hangyákat említi. A hangyák erőtlen nép, mégis megkeresik nyárban a maguk eledelét. A hangyák életét tanulmányozó tudósok munkáinak köszönhetően nagyon érdekes tényeket ismerhetünk meg róluk. Ha vesszük a fáradtságot és elolvassuk azokat az írásokat, amelyek a tudósok megfigyeléseiről szólnak, ámulattal állapíthatjuk meg, hogy Teremtőnk milyen csodálatosan alkotta meg a kicsiny állatkákat, és mekkora bölcsességgel áldotta meg őket. Különféle hangyafajták léteznek a világon, de vidékenként vannak eltérések közöttük. Egy dologban azonban megegyeznek, hogy a legszervezettebben élő rovarok. Bámulatos, ahogy a hangya kolóniák kialakítják otthonukat, amelyben tökéletes rend uralkodik, és minden állatkának megvan a maga feladata. Ha egy hangya család fészkét megvizsgáljuk, akkor ott megtalálható a föld alatti éléskamrájuk, amelynek mennyezetén egymás mellett függnek az élő mézes bödönök, a mézzel megtöltött dolgozó hangyák. A bolyban állandó és szorgalmas munka folyik. A petéket és a különböző nagyságú lárvákat gondosan osztályozzák. Egymástól elkülönített kamrákban helyezik el. Más emeletekre hurcolják nappal, máshova éjjel, aszerint, ahol az utód növekedéséhez megfelelő meleget vagy nedvességet találnak. A hangya lakás bejáratánál kapus gondoskodik a boly biztonságáról. Az egyfészekhez tartozó hangyák szaglás útján felismerik egymást és az idegeneket is. Ez a kiváló szagló érzék fontos szerepet játszik életükben, a tájékozódásban. Összehangolt tevékenységgel gyűjtik az eledelüket. Útközben ideiglenes raktárakat készítenek.

Az úgynevezett dolgozó hangyák munka megosztása iriglésre méltó. Amíg az egyik csoport a hangya bolyón belül tevékenykedik, addig a többiek a gyűjtéssel foglalkoznak, és van olyan, aki az élelmet hordja be a raktárba. A hangya államban rendszerint egyetlen királynő van, amely hallatlan magas kort érhet meg, akár 10-15 évet is. Ezzel szemben a dolgozó hangyák és katonák legfeljebb 6 esztendeig élnek. Egy hangya fajokat tanulmányozó tudós kirándulása alkalmával igazán óriásnak mondható hangyabolyt talált, amely az erdei vörös hangyák otthona volt. Néhány éven keresztül visszajárt, hogy figyelemmel kísérje az

esetleges változásukat. A boly alakja kúp alakú, építőanyag a száraz fenyőfa levél, körülbelül 1 méter magasságú és 4-5 méter alapkerületű volt. Azt tapasztalta, ha a környezet hőmérséklete és nedvessége változott, akkor a hangyák is megváltoztatták a hangyalakás magasságát és alakját.

De mit tanulhatunk ez apró lényektől, amelyek kitartó és szorgalmas munkájukkal hihetetlen eredményeket érnek el? Salamon azt írta róluk, hogy a hangyának nincs vezére, elöljárója vagy uralkodója, mégis biztosítja a kenyerét nyáron, begyűjti eledelét aratáskor. Senkinek sem kell reggel rájuk parancsolni, hogy mozgásra bírja őket. Senki sem felügyeli a munkájukat, és nem erőltet rájuk minőségi elvárásokat, mégis rendületlenül végzik tevékenységüket, figyelmen kívül hagyva a körülményeket. Nem bolyonganak össze-vissza céltalanul, valamilyen tennivalót keresve. Pontosan tudják, hogy hová kell menniük, és tudják azt is, hogy mit és hogyan kell csinálniuk.

Ezek a kicsiny kis rovarok több mindenre is oktatnak minket, embereket, akik néha oly sokra tartjuk tudásunkat, eredményeinket, tanulhatunk tőlük összetartást, szorgalmat, rendet, fegyelmet, összehangolt munkát, egymásról való gondoskodást, odaadó szolgálatot, előrelátást az inségesebb időkre. Mindezt végig gondolva, alázattal és hódolattal magasztalhatjuk alkotónkat, aki még a legkisebb teremtményeit is ilyen rendkívüli képességekkel ajándékozta meg. Mondjuk a 148. Zsoltár írójával együtt. Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek őt, nap és hold! Dicsérjétek őt, mind fényes csillagai! Dicsérjék ők az Úrnak nevét, mert parancsolt, és előállottak ők. Dicsérjétek az Urat a földről, vadak és minden barmok, férgek és szárnyas állatok. Dicsérjétek az Úrnak nevét, mert az ő neve dicső egyedül. Az ő dicsősége égre földre kihat. Dicsérjétek az Urat!

Bibliai idők öröksége. Közmondások tanulságai a Szentírásból. Kárpáti Petronella műsorát hallották.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe teljes készség. A mai ige 110. Zsoltár 3. verse. Néped önként követ szent öltözetben, ha sereget gyűjtesz. Gondolatok az igéről. Áldott legyen a kegyelem Istene, hogy ez így van. Öröktől fogva kiválasztott népe, természetétől fogva éppen olyan makacs, ugyan, mint Ádám, több maradéka, de amikor eljön az Úr sereggyűjtésének napja, és a kegyelem kifejti hatalmát, ezek készek megtérni és hinni az Úr Jézusban. Senki sem erőszak hatására tér meg, de Isten lelke addig munkálkodik benne, míg készek vagyunk meghajolni az ő akarata előtt. Milyen csodálatos hatalom az, amely soha nem kényszeríti, de mégis irányítja akaratunkat. Isten nem töri fel a zárat, hanem mesteri módon kinyitja azt. Erre egyedül csak ő képes. Ezek után már készek vagyunk úgy élni, cselekedni és szenvedni, ahogy az Úr akarja. Ha olykor lázadásra hajlunk, csak újra meg kell mutatni a hatalmát, már is sietünk szívből engedelmeskedni parancsainak. Szeretnénk ma Isten hatalmának a tudatában élni, és az ő dicsőségére és embertársaim javára igaz cselekedetet végrehajtani. Uram, én kész vagyok erre, és bízom abban, hogy te ma gyűjtesz seregeket, teljesen rendelkezésedre állok. Készen vagyok, sőt, vágyom arra, hogy használj fel szent céljaidra. Add, hogy ne kelljen így kiáltanom. Arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Róma 7:18. Istenem, aki az akaratot kiművelted bennem, tőled kérek most erőt a teljesítéséhez is.
2: A gyermekek világnapja. 1954 óta az UNICEF kezdeményezésére szeptember 20-án tartjuk a gyermekek világnapját, elsősorban a fejlődő országok gyermekeinek támogatására. E napon felhívást intéznek a világ országaihoz annak érdekében, hogy támogassák és védelmezzék a gyermekek 1959. évi ENSZ deklarációban megfogalmazott jogait.
1: Ma van a Jom Kippur, a zsidók legszentebb napja. A Jom Kippur most, ma, szeptember 20-án vasárnap este köszönt be, és szeptember 21-én hétfőn este megy ki. Jom Kippur az engesztelés napja, a zsidó év legszentebb napja, amikor a böjt, az imádság és az önvizsgálat egyetlen célt szolgál. Megtisztulni az elmúlt év vétkeitől, és új elhatározásokkal kezdeni az újat. A zsidó hagyomány szerint Jom Kippur különleges lehetőséget kínál a megtérésre és az örökkévaló bocsánatának elnyerésére. A 25 órás böjt, a fehér öltözet, a különleges imák és az ünnephez kapcsolódó szokások mind azt fejezik ki, hogy ezen a napon az ember befelé fordul, számot vet önmagával, és igyekszik rendezni kapcsolatát Istennel és embertársaival. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Hétfőn felszakadozik, csökken a felhőzet, többfelé eshet eső, északnyugatira fordul a szél, és 19-24 fok várható. Kedden mozognak a felhők sok napsütéssel, néhol lehet zápor, erős északnyugati szél és 16-21 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit ismét. Turci Árpád testvérrel folytatjuk, mert ismét vannak olyan gondolatok, amelyet ő a világ világosságának értelmez, és nekünk ezt terjesztenünk kell. Úgyhogy, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük ismét Turci Árpád testvért. Kezdjük el a beszélgetést ezzel a témával, hogy mit jelent valójában Jézus felszólítása, hogy szeressük az ellenségeinket. Kifejtenéd ezt hallgatóink számára?
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat az Úr Jézus Krisztus nevében. Ez a mondat az evangélium egyik legvilágosabb és legnehezebb kijelentése. Jézus így szól a hegyi beszédben. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy így mennyei atyátoknak fiai legyetek, mert ő felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Ez Máté evangéliumának 5. fejezetében, a 44 és 45. igeversekben olvasható. Ezek a szavak nem egy nyugodt világból érkeznek. Jézus korának emberei idegen uralom alatt éltek. Ismerték a kiszolgáltatottságot, a megaláztatást, az igazságtalanságot és a megtorlás kísértését. Az ellenség számukra nem elvont fogalom volt. Lehetett katona, besúgó, kizsákmányoló, vallási vádló vagy egy közeli ember, aki sebeket rejtett rajtuk. Jézus ebben a valóságban mondja ki a szeretet parancsát, szava ezért nem érzelmes díszmondat, Isten országának rendjét hirdeti meg egy olyan világban, amely újra meg újra az ellenségeskedés rendjét választja. Az ellenség szó hallatán sokan háborúra, üldözésre vagy látványos gyűlöletre gondolnak. A hétköznapi ellenségeskedés gyakran sokkal közelebb található ehhez. Megjelenhet egy családi mondatban, amelyet éveken át hordoz valaki, jelen lehet örökségi vitákban, munkahelyi méltánytalanságban, gyülekezeti sértődésben, megszégyenítő bejegyzésben, hamis vádban vagy hűtlenségben. Ellenségé válhat a másik ember a szemünkben, amikor már csak az okozott fájdalom felől látjuk mindezt. Arca eltűnik a róla alkotott ítélet mögött. Neve összeforr azzal, amit tett. Ettől kezdve minden szavát gyanú kíséri. Minden sikerét igazságtalannak érezzük, minden kudarcában elégtételt keresünk. Jézus parancsa éppen ezt a belső folyamatot állítja meg. A másik tettének megítélése megmaradhat. Emberi méltóságának eltörlése nem válhat jogosultá. A bibliai szeretet nem puszta rokon szenv. Az érzések változnak, sokszor akaratunkon kívül. A szeretet Jézus tanításában Istenhez igazodó magatartás. A másik javának keresése, az ártó szándék elutasítása, a bosszúról való lemondás és az imádságban vállalt őszinte küzdelem tartozik hozzá. Valaki érezhet fájdalmat, félelmet, undort vagy haragot, és közben elkezdhet engedelmeskedni Krisztusnak. A parancs nem követeli, hogy a seb ne fájjon. Nem nevezi jónak a gonoszságot. Nem teszi közömbössé az igazságot. A szeretet útja ott kezdődik, ahol az ember nem engedi át a szívét a gyűlölet uralmának. Ez a kezdet olykor csak ennyi. Uram, ma még nem tudok jót érezni iránta, de nem akarom táplálni a pusztulását. Őrizd meg a szívemet, és vezess igazságodban. A mondat folytatása különösen fontos. Jézus az atyára irányítja figyelmünket. Isten napja gonoszokra és jókra egyaránt felkel. Esője igazakat és hamisakat egyaránt elér. A teremtett világ ajándékai nem az ember pillanatnyi erkölcsi teljesítménye szerint érkeznek. A levegő, a fény, a termés lehetősége, az élet fenntartása Isten türelmes jóságáról mesél. Ez a jóság nem jelenti a gonoszság jóváhagyását. Ugye érzékeljük, kedves hallgató. Isten ítélete valóságos. Türelme mégis teret ad a megtérésnek. A keresztény ember az atya gyermekeként ennek a türelemnek válik tanújává. Nem ő osztja ki a végső ítéletet. Nem saját indulatát nevezi igazságszolgáltatásnak. Rábízza Istenre azt, ami fölött nincs hatalma, és vállalja azt, amit Isten rábízott. A hogy így mennyei atyátoknak fiai legyetek értelmezése a hasonlóság nyelvén szól. A gyermek életén felismerhető a család vonása. Isten gyermekén Isten irgalmának vonása válik láthatóvá. Ez nem az Isten fiúság kiérdemlésének receptje. A kegyelemből megajándékozott ember életében megjelenik az atya lelkülete. Az ellenség szeretete ezért a hit hitelességének egyik legmélyebb próbája. Könnyű szeretni azt, aki megerősít, dicsér és viszonoz. Jézus maga kérdezi a következő versekben, milyen különös érdem van abban, hogy az ember csak azokat szereti, akik őt szeretik. Az evangéliumi többlet ott mutatkozik meg, ahol a szeretet forrása már nem a viszonzás. Forrása Isten megelőző szeretete. A hitben járó hallgató számára ez a tanítás önvizsgálat. Nem elengedő helyes hitvallást mondani, miközben a szívünkben gondosan ápoljuk valaki pusztulásának vágyát. A kegyes szavak mögé is elrejthető a megvetés. Lehet imádságnak látszó mondatokkal ítéletet kérni a másikra. Lehet az igazság védelmére hivatkozva személyes bosszút gyakorolni. Krisztus világossága ezeket a rejtett indulatokat is feltárja. Az útkereső vagy nem hitben járó hallgató pedig joggal kérdezheti, van-e ennek a parancsnak valóságos emberi ereje? A keresztény válasz nem az ember természetes jóságába vetett bizalom. A válasz Isten átalakító kegyelme. Krisztus olyan életre hív, amelyhez önmagunk ereje kevés. Ugyan ő ad szent lelket az engedelmességhez. Az ellenség szeretete tehát nem gyenge emberek menedéke. Nagy belső erőt kíván. A visszaütés gyakran ösztönös. A sértő szó gyorsan megszületik. A rágalom továbbadása egyetlen mozdulat. A hallgatás, az önuralom, a tiszta beszéd és az imádság sokkal komolyabb lelki munkát követel. Az erőszak logikája egyszerű. A sérelem új sérelmet szül, majd mindkét fél saját igazát ismétli. Jézus megszakítja ezt a láncot. Követőit arra hívja, hogy a rossz ne kapjon bennük új testet, új mondatot és új cselekedetet. Pál apostol így fogalmaz. Ne győzön le téged a rossz, hanem te győzd le a jóval a rosszat. Ugye ez a Római Levél 12. fejezetének 21. igeversében olvasható. A jóval való győzelem nem látványos diadal. Sokszor csendes hűség, mégis ez őrzi meg az embert attól, hogy hasonlóvá váljék ahhoz, amit elítél. Érdemes észrevenni azt is, kedves hallgató, hogy Jézus az ellenség szeretetét a hegyi beszéd egészébe ágyazza. Ugyanebben a tanításban boldognak mondja az irgalmasokat, a tiszta szívűeket és a békességre igyekvőket. Beszél a harag romboló erejéről, a kiengesztelőd és sürgető voltáról, az igazmondásról és a képmutatás nélküli imádságról. Az ellenség szeretete tehát nem elszigetelt erkölcsi különlegesség, azt gondolom. Egy új emberi életforma része. És ebben az életformában a szív belső mozdulatai is Isten világosságába kerülnek. Lehet valaki külsőleg békés, miközben belül hosszú vádbeszédet folytat. Lehet udvarias, mégis örömmel hallgat a másik kudarcáról. Jézus nem csak a kéz ütését állítja meg. A szívben készülő ítéletet, a nyelv mögött rejtőző megvetést és a másik ember eltörlésének vágyát is megszólítja. Ezért ennyire mély a parancs, nem csupán társadalmi viselkedést szabályoz. Az ember belső világát kívánja Isten uralma alá vonni. Az Ószövetségben is megtalálható az ellenséggel szembeni irgalom gyakorlata. A bölcsességi hagyomány arra inti az embert, hogy ellensége éhsége vagy szomjúsága látán adjon neki enni és inni. Pál ugyanezt idézi a római levélben. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ez a 12. fejezet 20. igeverse. A bibliai kijelentés folytonossága világos. Jézus mégis páratlan élességgel állítja középpontba ezt a követelményt, és saját személyében meg is valósítja. Tanítása mögött ott áll egész élete. Megérinti a kirekesztettet, asztalhoz ül a megvetettel, türelmes a tanítványok értetlenségéhez, sír a város fölött, amely elutasítja, és a kereszten üldözőért a könyörög. A keresztény erkölcs ezen a ponton nem puszta szabálygyűjtemény, Krisztus követése. A tanítvány arra kap meghívást, hogy mesterének útján járjon, és az ő lelkületét engedje kibontakozni önmagában.
0: Jó, de akkor miként fér össze az ellenség szeretete az igazsággal, a határokkal és a felelősségre vonással?
1: Ez a kérdés megkerülhetetlen. Jézus parancsát súlyosan félre lehet érteni. A szeretet nem ad felhatalmazást a bántalmazónak. Nem követeli a veszélyben maradást, nem tiltja a segítségkérést, a feljelentést, a jogi védelmet vagy a világos határ kijelölését. Aki erőszakot szenved, annak biztonsága elsőrendű. A gyermek, a házastárs, az idős ember, a kiszolgáltatott munkavállaló vagy a lelki vezető által manipulált személy védelme erkölcsi kötelesség, azt gondolom. A keresztény közösségnek nem szabad bibliai mondatokkal visszaküldenie senkit a veszélybe. Ilyen helyzetben a távolság, a külső segítség és az illetékes hatóság bevonása a felelős cselekvés része lehet. A megbocsátás és a bizalom nem ugyanaz. A megbocsátás a bosszú igényének Isten kezébe helyezése. A bizalom kapcsolatban épül, és súlyos vétség nyomán összeomolhat. Újjáépítéséhez igazmondás, felelősségvállalás, jóvátétel és tartósan megváltozott magatartás szükséges. A kiengesztelődés két ember valóságos találkozása. Egy oldalon nem állítható elő senki és semmi. Az egyik fél lemondhat a gyűlöletről, imádkozhat a másikért, és közben fenntarthatja a szükséges távolságot. Ez nem szeretetlenség, a józanság része. Jézus szeretetre hív, nem hiszékenységre. Az evangélium nem törli el a cselekedetet következményeit. Az igazság nélküli békesség csak látszat. A Szentírás szeretete együtt örül az igazsággal. Pál ezt írja az első korintusi levél 13. fejezetének 6. igeversében. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. A szeretet képes kimondani, hogy valami bűn, rombolás vagy visszaélés. A szókimondás módja döntő. A cél nem a másik megszégyenítése, hanem a valóság napvilágra hozása, a védelem és lehetőség szerint a helyreállítás. A keresztény embernek nem kell úgy tennie, mintha nem történt volna semmi. A valóság letagadása újabb sebet okozhat. Isten kegyelme az igazság fényében gyógyít. A harag önmagában jelzés. Arról tanúskodhat, hogy határt sértettek, méltóságot tapostak meg, vagy igazságtalanság történt. A haragból azonban könnyen lesz romboló hatalom. Összeszűkíti a figyelmet, állandóan újra játsza a sérelmet, majd igazol minden kemény szót. A zsoltárok őszintesége sokat tanít. A bibliai imádkozó Isten előtt nevezi meg félelmét és felháborodását. nem szépíti érzéseit. Ugyanakkor Isten elé viszi őket. Ez a mozdulat megóvhat attól, hogy az indulat közvetlenül a másik emberre zúduljon. Az imádságban a seb beszélhet, de nem kap korlátlan uralmat. Pál apostol gyakorlati útmutatása pontos a római levélben. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, áldjátok és ne átkozzátok. Ez a 12. fejezet 14. igeverse. Később hozzáteszi a 17. és 18. igeversben, ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. A tisztességre legyen gondotok minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Az amennyire tőletek telik, józan határt jelez. A békességhez nem mindig áll rendelkezésre mindkét fél akarata. A keresztény ember saját felelősségét vizsgálja, tiszta beszédre, jogszerű eszközökre, arányos válaszra és a bosszú kerülésére törekszik. A másik döntése fölött nincs uralma. A felelősségre vonás is szolgálhatja a szeretetet. A következmények nélküli közegben a romboló ember folytathatja tettét, új áldozatokat sebezhet meg, és egyre távolabb kerülhet az igazságtól. A határ kijelölése üzenet. Azt mondja, hogy az emberi méltóság számít, a tettnek súlya van, és a kapcsolat nem épülhet hazugságra. A keresztény igazságszolgáltatás céljai között ott van a védelem. A rend helyreállítása és a jóvátétel lehetősége. A bosszú ezzel szemben a másik fájdalmából kíván elégtételt szerezni. Külsőleg néha hasonló lépés történik, a belső cél mégis egészen más lehet. Különösen érzékeny ez gyülekezeti közegben. A közösségi béke kedvéért olykor elhallgatják a sérelmet, sürgetik a megbocsátást, vagy a sértettől várják a gyors kibékülést. Ez lelki nyomást gyakorolhat arra, aki még sokban, félelemben vagy gyászban van. A megbocsátás útja nem vezényszóra történik. Isten türelmesen munkálkodik. A gyülekezet feladata a meghallgatás, a védelem, az igazságos eljárás, a szakértelem bevonása és az imádságos kísérés. A vétkes ember iránti szeretet nem jelentheti az áldozat háttérbe szorítását. Az egész közösség gyógyulása a valóság komolyan vételével kezdődik. Jézus saját szenvedése mutatja meg a szeretet és az igazság együttállását. Nem tagadta vádlói hamisságát, Pilátus előtt beszélt királyságáról. Idézzük csak fel, a főpap szolgáját ért erőszak után, kérdést tett fel a jogtalanságról, a kereszten mégis így imádkozott üldözőiért. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Azután sorsvetéssel megosztoztak ruháin. Az imádság nem tette ártatlanná keresztre feszítést. Feltárta Krisztus szívét. A világ bűne a legmélyebbre jutott, és Isten szeretete ott sem vált gyűlöletté. A kereszt egyszerre ítélet a bűn fölött, és kegyelem a bűnösnek. Ebből következik egy fontos mondat. Kedves hallgató, önnek nem kell újra közelengednie azt, aki továbbra is veszélyezteti. Nem kell letagadnia a kárt. Nem kell saját erejéből pillanatok alatt megbocsátó érzéseket előállítania. Krisztus elé viheti a teljes igazságot. Kérhet védelmet, támogatást és bölcsességet. A szeretet első lépése lehet az is, hogy nem válaszol ugyanazzal a rombolással. A következő lépés talán az imádság, később megszülethet a bosszúról való mélyebb lemondás. Isten a folyamatban is jelen van. A keresztény hagyományban a bűnbánatnak ezért nélkülözhetetlen helye van. A valódi bűnbánat több a sajnálkozásnál. Nevén nevezi a tettet, nem hárítja át a felelősséget, nem követel gyors feloldozást a sértettől, és kész vállalni a következményeket. A bocsánatkérés, amely rögtön mentegetőzéssel folytatódik, gyakran újabb terhet rak a megsebzett emberre. A szeretet az elkövetőt is az igaz mondásra hívja. Számára a kegyelem nem kibúvó, hanem lehetőség a megtérésre. A gyülekezet akkor szolgál helyesen, amikor mindkét irányban hűséges. Megvédi a sértettet, a vétkest nem takarja el a felelősség elől, közben egyik emberről sem mond le véglegesen. A megtérés gyümölcseit türelemmel vizsgálja, a helyreállított bizalmat pedig nem előlegezi meg meggondolatlanul. A határ kijelölése közben a saját indítékainkat is érdemes megvizsgálni. Ugyanaz a távolságtartás születhet félelemből, bölcsességből, büntető szándékból vagy a biztonság felelős védelméből. Külső szemlélő nem mindig látja a különbséget. Isten előtt azonban a belső cél sem közömbös. A határ lehet világos, határozott és tiszteletteljes. Nem szükséges hozzá sértés, fenyegetés vagy nyilvános megszégyenítés. Egy mondat olykor elegendő. Ezt a hangnemet nem fogadom el. Ezért most befejezem a beszélgetést. Máskor hosszabb jogi vagy intézményi eljárásra van szükség, a krisztusi szeretet egyik helyzetben sem követel önfeladást. Arra hív, hogy még jogos önvédelem közben se adjuk át magunkat a gyűlölet formáló erejének.
0: Hát nagyon fontos gondolatokat fogalmaztál meg ismét, Árpi, és szeretettel ajánljuk minden kedves hallgatónak, hogy figyeljen oda ezekre a gondolatokra. És most tartsunk egy zene alkalmat, és utána folytatjuk ezzel a témával a beszélgetést, mert ez nagyon-nagyon nehéz téma. Hát például, amit az utoljára mondtál, az igazság az nem egy alapelv a világban, de a kereszténységnél és Istennél az igazság az alapelv. Kedves hallgatóink, várunk mindenkit szeretettel a folytatásban.

0: Kedves hallgatóink, akkor folytatjuk a beszélgetést Turci Árpád testvérrel, mert ez egy új helyzet, amit Jézus fogalmazott meg. Mert az előtte lévő, az ószövetségi világban nem volt ez annyira fontos téma. De ő megtette ezt, megmutatta nekünk, hogy szeressük az ellenségeinket, ez lenne akkor a téma a folytatásban. Miért különösen időszerű ez a tanítás a mai közéletben, az internetes világban és a mindennapi kapcsolatainkban?
1: Korunk egyik erős kísértése az ember teljes azonosítása egyetlen véleményével, döntésével vagy csoporthovatartozásával. Politikai táborok, kulturális viták, nemzedéki ellentétek és vallási különbségek mentén gyorsan elkészülnek a címkék. A címke egyszerűsít. Többé nem kell meghallgatni az embert, elég elhelyezni egy ellenségesnek tekintett csoportban. Innen rövid út vezet a gúnyhoz, a megvetéshez és az embertelen beszédhez. Jézus tanítása visszaadja a másik arcát. A vitapartner Isten képmását hordozó ember. Tévedhet súlyosan. Képviselhet káros nézetet, felelőssége lehet. Emberi méltósága mégsem szűnik meg. Hát, a digitális tér felerősíti az indulatot, azt gondolom, kedves hallgató. Egy rövid mondatból ítélet születik, a felháborodás pedig gyorsan jutalmazást kap, figyelem, megosztás és csoportos helyeslés formájában. Az ember olyan szavakat írhat le, amelyeket szemtől szemben talán nem mondana ki. A képernyő eltakarja a másik megrendülését. A keresztény önfegyelem ezért ma a billentyűzetnél is megmutatkozik. A billentyűzetek mögött is jelen van. Mielőtt valaki továbbad egy vádat, ellenőrizze annak igazságát. Mielőtt gúnyos választ ír, olvas el úgy, mintha Krisztus jelenlétében mondaná. A törlés, a várakozás és a hallgatás olykor lelki győzelem. A nyilvános megszégyenítés ritkán vezet megtéréshez. Az ellenségkép politikai eszközé is válhat. A félelem mozgósít, a harag összezár, a közös ellenfél erős csoport azonosságot ad. A keresztény embernek ezen a ponton különös éberségre van szüksége. Földi közösség, párt, nemzet vagy ügy nem kaphatja meg azt a feltétlen hűséget, amely egyedült Istent illeti. A haza szeretete érték, a közjóért végzett munka kötelesség lehet. Más népek megvetése, emberek kollektív megbélyegzése és a gyűlölet megszentelése nem egyeztethető össze Jézus szavával. Krisztus követője nem mond le erkölcsi ítéletéről, de nem engedi, hogy politikai szenvedélye felülírja az evangéliumot. A háború tapasztalata még nehezebb kérdéseket vet fel. A megtámadott embernek joga van az élet védelméhez, az államnak pedig felelőssége van polgárai biztonságáért. A történelmi és etikai részletek külön vizsgálatot igényelnek. Jézus parancsa közben a háborúban sem veszti érvényét. Tiltja az ellenség embertelenné tételét, a kegyetlenség ünneplését, a foglyok megalázását és a civil szenvedés iránti közönyt. Imádkozni lehet a védelemért, az igazságos békéért, az agresszió megszűnéséért, az áldozatokért és az ellenséges oldalon élő, megtévesztett, kényszerített vagy szenvedő emberekért. Az ellenség szeretete nem teszi egyenlővé az agresszort és az áldozatot. Megőrzi annak tudatát, hogy minden ember Isten ítélete és irgalma előtt áll. A családban az ellenségeskedés gyakran nem kiáltással kezdődik, hosszú hallgatás, sértett célzás, összehasonlítás, érzelmi zsarolás vagy régi ügyek állandó elővétele építi. A másik lassan szereppé válik. Ő lesz, aki mindig ilyen, aki soha nem ért meg, aki mindent elrontott. Az általánosító mondatok bezárják a változás lehetőségét. A szeretet pontosabban beszél, megnevezi az adott tettet és annak hatását. Nem teszi a másik egész személyét egyetlen hibával azonossá. Képes ezt mondani. Amit tett, súlyosan megsebzett, és erre a kapcsolatra így most nem tudok tekinteni. Ez igaz mondat lehet. A szeretet ehhez hozzáteszi a belső készséget, hogy Isten munkáját a másik életében sem nyilvánítja lehetetlennek. A munkahelyen az ellenség szeretete tisztességes jelenlétet jelenthet. Nem vesz részt rágalomban, nem örül a vetélytárs kudarcának, nem akadályozza a másik munkáját. A szükséges kritikát tényszerűen és megfelelő fórumon mondja el. Saját hibáját vállalja, a méltánytalansággal szemben él a rendelkezésre álló jogszerű eszközökkel. A vezető sem alázza meg azt, aki vele szemben áll. A munkatárs sem nevezi keresztény türelemnek a folyamatos kizsákmányolás elfogadását. A szeretet itt is egyszerre emberséges és világos. A gyülekezetben különösen fájdalmas az ellenségeskedés, hiszen ott az emberek Krisztus nevében találkoznak. Véleménykülönbség alakulhat ki szolgálati irányról, pénzügyi döntésről, hagyományról, vezetésről vagy személyes stílusról. A vita önmagában nem a közösség kudarca. A megvetés, a háttérben szervezett lejáratás, a féligasság és a lelki fölény már rombolja Krisztus testét. Pál felszólítása itt különös hangsúllyal hangzik a Római Levél 12. fejezetéből. A szeretet ne legyen képmutató, iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A képmutatás nélküli szeretet nem simít el mindent. Ragaszkodik a jóhoz, és közben testvérként szól a másikhoz. A keresztény közbeszéd hitelessége azon is mérhető, miként beszélünk azokról, akik nem osztják hitünket. Az útkereső, a hitben nem járó, a más vallású ember vagy az egyházban csalódott ember nem missziós célpont, hanem felebarát. Kérdéseit komolyan kell venni, tapasztalatait meg kell hallgatni. A hitet nem lehet sértéssel megvédeni. Péter apostol a reménységről való számadás mellé szelídséget és tiszteletet rendel. A tiszteletteljes párbeszéd nem a meggyőződés gyengesége, a krisztusi lelkület jele. Ma is aktualitása van az imádságnak. Jézus nem általános jó indulatot kér csupán. Imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, mondja. Az imádságban kimondjuk a másik nevét Isten előtt. Ez kezdetben nehéz lehet. Nem szükséges hamis érzelmeket mondani. Kérhetjük, hogy Isten állítsa meg a rosszat, hozza napvilágra az igazságot, védje meg a veszélyeztetetteket, és vezesse megtérésre azt, aki árt. Kérhetjük saját szívünk szabadítását is. Az ilyen imádság lassan megbontja a gyűlölet zárt körét. A másik ember sorsa többé nem kizárólag a mi sértettségünk tárgya. Isten elé kerül. Nagyon fontos. A társadalomnak szüksége van olyan emberekre, akik nem továbbítják automatikusan a gyűlöletet. Olyanokra, akik képesek egyszerre igazat mondani és emberségesen beszélni. Olyanokra, akik megvédik a gyengét, mégsem élvezik az elkövető megalázását. Olyanokra is, akik vitában is meghallják a másik félelmét. Ez a magatartás nem old meg azonnal minden konfliktust. Megváltoztatja a konfliktus erkölcsi terét. A keresztény ember jelenléte így válhat békességszerző jelenlétté. Jézus boldognak mondja a békességre igyekvőket, és Isten fiainak nevezi őket. Ez rokonságban áll a mai alapigénk üzenetével. Az atyához való hasonlóság a békesség munkálásában válik láthatóvá. Az emlékezet közösségi szinten is erkölcsi kérdés. Népek, felekezetek és családok generációkon át továbbadhatják sérelmeiket. És hányszor teszik? Az emlékezés fontos, hiszen az áldozatok története nem törölhető ki, és a múlt tanulságai védhetik a következő nemzedéket. Az emlékezet mégis válhat a gyűlölet raktárává, amikor minden új nemzedék örökli a bosszú kötelességét. A keresztény emlékezés a valóságot őrzi, de a jövőt nem szolgáltatja ki a múltnak. Gyászol, nevén nevezi a bűnt, tiszteli az áldozatokat, és keresi a kiengesztelődés igaz útját. A megbékélés nem történelmi felejtés, olyan jövő építése, amelyben a tegnapi bűn nem kap automatikusan új elkövetőket és új áldozatokat. A nyelv ebben döntő szerepet játszik. A gyűlölet ritkán a legsúlyosabb cselekedettel kezdődik. Előbb megváltozik a beszéd. Az emberekből tömeg, teher, kártevő, áruló vagy ellenség kategória lesz. A személyes név eltűnik, a szenvedésük jelentéktelenné válik, a keresztény embernek már ezen a korai ponton ellen kell állnia. Nem ismétel meg embertelenítő kifejezéseket. Nem teszi vicc tárgyává mások nyomorúságát. Nem használja a szószéket, a családi asztalt vagy az internetet gyűlölet terjesztésére. A beszéd tisztasága nem mellékes illemtan. Lelki őrszolgálat. Jakab levele különös erővel figyelmeztet a nyelv hatalmára. Ugyanazzal a nyelvvel nem illik Istent áldani, és az ő képmására teremtett embert átkozni.
0: Akkor az kérdésem az lenne, hogy hogyan lehet ezt a szeretetet a gyakorlatban elkezdeni, és milyen reménységet ad hozzá Krisztus? Hiszen csak az ő segítségével tudjuk, illetve a Szentlélek erejével tudjuk ezt megtartani.
1: Az első lépés az őszinteség Isten előtt. Nevezze meg azt az embert, akivel kapcsolatban a szíve megkeményedett. Ne szépítse a történteket, és ne szépítse saját indulatát sem. Mondja el, mit veszített, mitől fél, mire vágyik, milyen bosszúképet hordoz. A kegyelem nem a valóságtól való elfordulás helyén munkálkodik. Isten ismeri a kimondatlan mondatokat is. Az őszinte imádság nem tiszteletlenség. A Zsoltár arról tanúskodik, hogy a fájdalom és a felháborodás Isten elé vihető. Több Zsoltárban is olvashatunk mindenről. A döntő kérdés az, hogy ott marad-e előtte, és engedi-e, hogy az Úr formálja. A következő lépés a saját felelősség körének elválasztása attól, ami a másiké. Mindenki felel a saját szavaiért, döntéseiért, határaiért, és azért, milyen történetet ismétel magában. Nem felel a másik megtéréséért. Senki. Nem tudja kikényszeríteni senki a bocsánatkérést, a belátást, vagy a jóvátételt. Ez a különbségtétel felszabadító lehet. A szeretet nem jelent mindenható felelősséget a kapcsolat megjavításáért. Hűséget jelent abban, amit Isten ma ránk bíz. Lehet ez egy sértő üzenet ellen küldése, egy pletyka megszakítása, egy jogszerű lépés megtétele, vagy a megbízható ember felkeresése. Az imádságot érdemes kicsiben kezdeni. Aki még nem tud áldást kérni a másik egész életére, kérheti ezt. Uram, állítsd meg benne a rosszat, és állítsd meg bennem is. Hozd világosságra az igazságot. Óvd meg azokat, akik veszélyben vannak. Adj nekik lehetőséget a megtérésre. Ne engedd, hogy az irántam elkövetett bűn bennem újabb bűnt szüljön. Ez az imádság nem érzelmi teljesítmény. Istenre bízza az ítéletet és a változás lehetőségét. Idővel a szavak mélyülhetnek, a A szív gyógyulása sokszor lassabb, mint az akarat első engedelmes mozdulata. Fontos a történet újramondása is. A sérülés hajlamos az egész élet értelmező középpontjává válni. Az ember önmagát áldozatként, a másikat elkövetőként, a jövőt pedig a múlt ismétlődéseként látja. A történeteket nem kell elfelejteni. A keresztény reménység mégis tágabb történetet hirdet. Mindenki több annál, amit veletettek. Mindenki élete Isten kezében van. A másik ember is több annál, amit elkövetett. Bár felelőssége megmarad. A jövő sem a sérelem tulajdona. Krisztus feltámadása azt hirdeti, hogy a bűn és a halál nem mondhatja ki az utolsó szót. A közösség támogatása sokszor nélkülözhetetlen. Egy érett lelki gondozó, megbízható lelkipásztor, pszichológus vagy támogató közösség segíthet rendet tenni az érzések, a felelősségek és a szükséges határok között. Súlyos trauma, bántalmazás vagy tartós fenyegetés esetén szakmai segítség indokolt. Ez nem a hit hiánya. Isten embereken, intézményeken és szaktudáson keresztül is gondviselő módon cselekedik. A magányban hordozott szégyen és félelem gyakran erősödik. A biztonságos kapcsolatban kimondott igazság gyógyító kezdet lehet. A szeretet konkrét cselekedete mindig a helyzethez igazodik. Lehet udvarias köszönés, lehet tárgyilagos levél, lehet a másik jogos szükségének figyelembevétele. Lehet hallgatás egy indulatos pillanatban. Lehet közbenjáró imádság, lehet a rágalom visszautasítása, akkor is, amikor az a minket bántó ember ellen irányul. Lehet segítségnyújtás veszélyhelyzetben. Lehet egyértelmű mondat arról, hogy a kapcsolat csak bizonyos feltételekkel folytatható. A szeretetnek nincs minden helyzetre egyetlen külső formája. Belső iránya állandó, a másik romlását nem teszi céllá. A megbocsátás gyakran ismétlődő döntés. Egy emlék, évforduló, új találkozás vagy hasonló helyzet felszakíthatja a sebet. Ez nem bizonyítja, hogy minden korábbi lelki munka hiába való volt, az ember újra Isten elé viheti ugyanazt a fájdalmat. Újra leteheti a bosszú igényét, újra kérheti a szív szabadságát. Jézus Péter kérdésére a megbocsátás nagylelkű újra meg újra megnyíló útjáról beszél. Ezt nem szabad számtani feladattá tenni. A kegyelem tartós lelkületét mutatja. Mindez csak Krisztus felől érthető igazán. A keresztény ember nem erkölcsi magaslatról nézi ellenségét. Arra emlékezik, hogy maga is kegyelemből él. Pál azt írja a Római Levél 5. fejezetének 8. igeversében, Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Isten szeret

bosszúról, valaki hordozza a veszteséget. A keresztény hit szerint Krisztus magára vette a bűn ítéletét, és utat nyitott a kiengesztelődéshez Istennel. Ezért a keresztény megbocsátás nem olcsó felejtés, kapcsolódás Krisztus önátadó szeretetéhez. A sértett ember fájdalma nem jelentéktelen Isten előtt. A keresztre feszített Úr ismeri az elárultatás, a hamis vád, a gúny és az erőszak valóságát. A feltámadás pedig reménységet ad ahhoz, hogy az ellenség többé ne határozza meg teljesen életünket. A gyűlölet különös kötés. Az ember gondolatai újra meg újra ahhoz térnek vissza, akitől szabadulni szeretne. Krisztus szabadsága ezt a kötést oldhatja. A múlt emléke megmaradhat, de már nem uralkodik ugyanúgy. Az igazság igénye megmaradhat, de nem mérgezheti át az egész személyiséget. A távolság megmaradhat, de a másik pusztulásának kívánsága lassan elcsendesedhet. És el is kell, hogy csendesedjen. Ez gyakran hosszú út, minden apró lépése, kegyelmi esemény. Az útkereső hallgató számára Jézus szava meghívás is. Talán valakik még nem tudják, kicsoda Krisztus. Talán az egyház képviselőitől is kaptak sokan sebeket. Nem kérem, hogy tegyük félre a kérdéseket. Mindenki vegye komolyan ezt a különös helyzetet. Mindenki vegye komolyan Jézust, aki nem táplálja az ellenségképzést, és a kereszten is irgalomért imádkozik. Olvassuk el a hegyi beszédet. Figyeljük meg, milyen embert formálna ez a tanítás. Mondhat egy egyszerű imádságot is mindenki. Istenem, amennyiben valóban megszólítható vagy, mutasd meg nekem Krisztust, és vezess ki abból a gyűlöletből, amelyet egyedül nem tudok legyőzni. Az őszinte keresés nem idegen Istentől. A hitben járó hallgató pedig ne elégedjen meg azzal, kérem, hogy ezt az igét ismeri. Kérje a Szent Lelket, mutassa meg az arcot, amely a szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, ige olvasásakor eszébe jut. Vizsgálja meg beszédét, közösségi jelenlétét, politikai indulatait, családi hallgatásait és gyülekezeti konfliktusait. Tegyen egy konkrét lépést, kérjen bocsánatot a maga részéért. Állítsa le a rágalmat, keressen segítséget a határ kijelöléséhez. Kezdjen imádkozni. Krisztus parancsa nem elméleti csodálatra adatott. Megélhető engedelmességre hív. Végül térjünk vissza a naphoz és az esőhöz. Minden reggel, amikor felkel a nap, Isten türelmes jóságának jele érkezik a világra. Nem kérdezi meg a fény, ki érdemli meg. Az eső sem válogat emberi táborok szerint. A teremtő Isten bőkezűsége körülveszi azokat is, akik nem gondolnak rá, és azokat is, akik szembefordulnak vele. Jézus arra hívja követőit, hogy ebben a világban az atya családi vonásait hordozzák. Legyen jelen bennük igazság, amely nem kegyetlen. Legyen jelen irgalom, amely nem hazug. Legyen jelen bátorság, amely nem gyűlöl. Legyen jelen szeretet, amely imádkozni tud az üldözőért is. Az ellenségedet is szeresd, felszólítás, nem könnyű gondolatsor. Inkább ajtó, amelyen mindannyiunknak személyesen kell belépnünk. A küszöbön ott marad a sértett büszkeség, a gondosan őrzött vád és a megtorlás édesnek tűnő ígérete. Odabent Krisztus vár, sebb helyes kezében. Nincs közöny az igazságtalanság iránt. Van bocsánat, igazság, gyógyulás és új kezdet. Az ő szeretete nem távoli eszmény. Keres bennünket, hordoz bennünket, és képessé tesz arra, ami önmagunktól lehetetlennek látszik.
Ezért

0: lehet az ellenség szeretetének parancsa egyszerre ítélet fölöttünk és reménység számunkra. Leleplezi gyűlöletünket, majd utat nyit a szabadság felé. Amikor úrvacsorai közösséget tartunk, Krisztus asztalához megyünk. Ott senki sem saját erkölcsi érdemle alapján érkezik. Mindannyian üres kézzel állunk, és ugyanabból a kegyelemből részesedünk. Ez az asztal nem teszi semmisé a rendezetlen ügyeket, éppen ellenkezőleg önvizsgálatra, bűnbánatra és a békesség keresésére indult. Aki Krisztus megtört testének és kiontott vérének jegyeit veszi, annak nehéz változatlanul őriznie a másik megsemmisítésének vágyát. Az úrasztalánál kiderül, hogy az egyház nem a hibátlanok társasága, megbocsátásra szoruló emberek közössége. A közösség hitelessége abban is áll, hogy tagjai komolyan veszik a kiengesztelődés munkáját, közben pedig nem rejtik el az igazságtalanságot kegyes szólamok mögé.
1: Ismét nagyon köszönöm, Turci Árpád testvér, ezeket a gondolatokat, mert ismét alkalmasak arra, hogy továbbítsuk nem csak hallgatóinknak, hanem kérjük, hogy ők is továbbítsák, mert találtunk egy lelkészi prédikációban azt a tanítást, hogy a mennybe jutás kulcsa a szeretet, vagyis a lélek gyümölcsével lehet majd a mennybe jutnunk, hiszen a lélek gyümölcse a szeretet, ezért nagyon fontos ez a téma most kedves hallgatóinknak is. Köszönjük szépen ismét Turci Árpád testvérnek a gondolatokat.
0: Köszönöm a figyelmet, kedves hallgatóink. Isten áldjon meg mindenkit.
1: Úgy legyen. Amen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe Teljes készség. A mai ige 110. Zsoltár 3. verse. Néped önként követ szent öltözetben, ha sereget gyűjtesz. Gondolatok az igéről. Áldott legyen a kegyelem Istene, hogy ez így van. Öröktől fogva kiválasztott népe, természetétől fogva éppen olyan makacs, ugyan, mint Ádám, több maradéka, de amikor eljön az Úr sereggyűjtésének napja, és a kegyelem kifejti hatalmát, ezek készek megtérni és hinni az Úr Jézusban. Senki sem erőszak hatására tér meg, de Isten lelke addig munkálkodik bennük, míg készek vagyunk meghajolni az ő akarata előtt. Milyen csodálatos hatalom az, amely soha nem kényszeríti, de mégis irányítja akaratunkat. Isten nem töri fel a zárat, hanem mesteri módon kinyitja azt. Erre egyedül csak ő képes. Ezek után már készek vagyunk úgy élni, cselekedni és szenvedni, ahogy az Úr akarja. Ha olykor lázadásra hajlunk, csak újra meg kell mutatni a hatalmát, már is sietünk szívből engedelmeskedni parancsainak. Szeretnénk ma Isten hatalmának a tudatában élni, és az ő dicsőségére és embertársaim javára igaz cselekedetet végrehajtani. Uram! Én kész vagyok erre, és bízom abban, hogy te ma gyűjtesz seregeket, teljesen rendelkezésedre állok. Készen vagyok, sőt, vágyom arra, hogy használj fel szent céljaidra. Add, hogy ne kelljen így kiáltanom. Arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Róma 7:18. Istenem, aki az akaratot kiművelted bennem, tőled kérek most erőt a teljesítéséhez is. Ma van a Jom Kippur, a zsidók legszentebb napja. A Jom Kippur most, ma, szeptember 20-án vasárnap este köszönt be, és szeptember 21-én hétfőn este megy ki. Jom Kippur az engesztelés napja, a zsidó év legszentebb napja, amikor a böjt, az imádság és az önvizsgálat egyetlen célt szolgál. Megtisztulni az elmúlt év vétkeitől, és új elhatározásokkal kezdeni az újat. A zsidó hagyomány szerint Jom Kippur különleges lehetőséget kínál a megtérésre és az örökké való bocsánatának elnyerésére. A 25 órás böjt, a fehér öltözet, a különleges imák és az ünnephez kapcsolódó szokások mindazt fejezik ki, hogy ezen a napon az ember befelé fordul, számot vet önmagával, és igyekszik rendezni kapcsolatát Istennel és embertársaival. Elismeri az egyházak szolgálatát a kormány. A miniszterelnökkel találkoztak a felekezetek képviselői. A nemzeti alaptanterv átdolgozásában és a hátrányos helyzetűek támogatásában is számít az egyházakra Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő és Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közösen fogadták a történelmi egyházak vezetőit. A kormány biztosította az egyházakat, hogy az érvényben lévő megállapodásokat tiszteletben tartja, de az ország anyagi helyzetére való tekintettel mértékletességre kérte őket. A református egyház képviseletében Fekete Károly, a tiszántúli református egyház kerület püspöke, és Barna Sándor, a tiszáninneni református egyház kerület püspöke vett részt a találkozón. Steinbach József, dunántúli püspök, a zsinat lelkészi elnöke egy korábban leszervezett hivatali úton volt Dél-Koreában. Rajtuk kívül egyházi részről Erdő Péter bíboros érsek, Székely János, a katolikus püspöki konferencia elnöke, Szemerei János, az evangélikus egyház elnök püspöke, Prőle Gergely, az evangélikus egyház országos felügyelője, Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége elnöke, és Fröhlich Róbert országos főrabbi voltak jelen. Megalakult az evangélikus civil kerekasztal. Az evangélikus egyház életéhez mindig is hozzátartoztak azok a közösségek, amelyek egy-egy ügy szolgálatára önállóan szerveződtek. Ennek a hagyománynak a mai lehetőségeiről gondolkodott az egyházi kötődésű civil szervezetek közel 40 képviselője, szeptember 17-én Budapesten, egyházuk országos irodájának épületében. A találkozón megalakult az evangélikus civil kerekasztal. Gyülekezeti és intézményi alapítványok, valamint országos egyesületek képviselői ültek egy asztalhoz, hogy az egyház iránti elkötelezettségből szűkebb és tágabb környezetük javát keresve közösen gondolkodjanak a fejlődés és a hálózatos együttműködés lehetőségeiről. A létrejövő közösségben egymást támogatva szeretnék erősíteni szolgálatukat. Az egyházi civilség lényegéről Gregersen Labossa György lelkész tartott előadást, ebben rámutatott: az alulról építkezés az evangélikus egyház sajátja, a reformáció örökségéből következő gyülekezeti elv szerint a helyi közösségek nem egyszerűen résztvevői, hanem alakítói is az egyház és környezete életének. Szolgálatot vállalnak, közösséget szerveznek és megteremtik annak feltételeit. Október a reformáció hónapja. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa idén is október 1-e és 31-e között rendezi meg az Október a Reformáció Hónapja elnevezésű programsorozatot. Ennek keretében az ország különböző pontjain több száz eseményre várják az érdeklődőket. A megnyitó ünnepség október 1-én csütörtökön 18 órától lesz a Deák téri evangélikus templomban, amelyen igét hirdet Pap János baptista egyházelnök. Közreműködnek a Veselényi utcai baptista gyülekezetének kara, a református Calvin kórus, a pünkösdi zenei misszió kórusa, a miskolci metodista Eszterházi és az avasi gimnázium összevont kórusa és az evangélikus luterániak énekkar. 17:30-tól térzenével szolgál az Egressi Béni Református Művészeti Középiskola.
0: Kulturális programajánló.
1: Ma zárul le a 20. Ars Sacra Jubileumi Fesztivál. Szeptember közepén ismét templomok, múzeumok és kulturális terek adtak otthont az Ars Sacra rendezvényeinek, amelyek a keresztény kultúra, a művészet és a közösségi élmény felől közelítettek a hit világához. A fesztivál szeptember 12-én kezdődött, és még ma, 20-án rendezik meg Budapesten, vidéki helyszíneken és határokon túl is. Az idei Ars Sacra különleges alkalom, mivel 2026-ban 20. alkalommal rendezik meg a program sorozatot. A jubileum év mottója a reményt és jövőt adok nektek, idézet. A Jeremiás könyvéből vett sor a szervezők szerint egyszerre adja az idei fesztivál üzenetét, és visszautal az első Ars Sacra mottójára is. Az Ars Sacra fesztivál több mint 300 ingyenes programjával egyaránt várja a híveket és a keresztény kultúra iránt érdeklődőket. Ezért az Ars Sacra 2026-ban jó alkalmat teremthet arra, hogy a látogatók ne csak célzottan templomi programokon vegyenek részt, hanem ingyenes, kulturális eseményeken, koncerteken, kiállításokon és vezetett sétákon keresztül is közelebb kerüljenek a keresztény kulturális örökséghez. Kutatók éjszakája. A Kutatók éjszakája egy Európa szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére. Idén, szeptember utolsó hétvégéjén, 25-én és 26-án lehet bepillantani a különböző tudományterületek titkaiba. Szórakoztató, inspiráló előadásokon, kísérleteken, laborbejárásokon és további játékos programon keresztül minden korosztály megismerkedhet a tudományos kutatás számos új eredményével. Az Európai Unió Bizottságának Mária Szolovszecúrei akciói által kezdeményezett rendezvény legfontosabb célja, hogy a kutatók és fejlesztők sokszínű munkája vonzóvá váljon a fiatalok számára, fiúknak és lányoknak egyaránt.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Minden vasárnap az ifjúságé is. A múlt évhez hasonlóan idén is közös ünnepi alkalomra hívták a református gyülekezeteket az ifjúság vasárnapjára. A kezdeményezés célja, hogy ma, szeptember 20-án, vasárnap, országszerte hangsúlyt kapjon a gyülekezetekben minden generáció. Köztük a fiatalok is együtt gyűlnek össze Isten dicséretére. Az ifjúság vasárnapja közös ünnep a Kárpát-medence református gyülekezeteiben, egyszerre közös és helyi alkalom, hiszen ugyanazon a vasárnapon mégis az adott közösség életéhez illeszkedve valósul meg. Célja, hogy a gyülekezetek megünnepeljék vasárnapról vasárnapra minden generáció, köztük a fiatalok is összegyűlnek Isten szeretetének ünnepén. Ezen a napon különösen is hangsúlyos, hogy a fiatalok az ajándékaikkal szolgálhassanak a gyülekezetekben, bizonyságtétellel, énekléssel, vendéglátással, házigazdai szolgálattal vagy más módon. Az alkalom arra is lehetőséget ad, hogy a közösségek megáldják és szolgálatba küldjék azokat a tanárokat és ifi vezetőket, akik évközben a fiatalok között végeznek szolgálatot. A szervezők idén is szeretnének segítséget nyújtani a gyülekezeteknek a készülésben. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. A nyári idő után hétfőtől bekopog a hűvösebb őszi idő. Hétfőn felszakadozik, csökken a felhőzet, többfelé eshet eső, északnyugatira fordul a szél, és 19-24 fok várható. Kedden mozognak a felhők, sok napsütéssel, néhol lehet zápor, erős északnyugati szél, és 16-21 fok valószínű. A hét elején egy nyugat-európai anticiklon peremén az eddiginél jóval hűvösebb levegő áramlik a Kárpát-medencébe. Visszaesik a hőmérséklet.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Sola Gratia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat, a Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér, Biblia tanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozatban, a Kulcsár Tibort hallják. Tudják, vannak olyan történetek, amelyeket kisgyermekkorunk óta ismerünk azok, akik Bibliát szoktak forgatni, vagy olyan családba nőttek föl, ahol rendszeresen forgatják a Bibliát, de még azok is, akik csak az iskolába találkoztak a Bibliáról szóló történetekkel, hiszen alig van olyan általános iskolás ötödikes, aki amikor a Bibliát előveszik, akkor Dávid és Góliát történetével ne találkozna. És már is szeretném előre bocsátani, hogy amikor ezt a történetet elkezdjük alaposan elemezni majd, akkor tessenek arra gondolni mindenki külön-külön a hallgatóságból is, hogy mindegyikünk szembe akadhat egy-egy Góliáttal, csak nem biztos, hogy pont úgy néz ki, mint a bibliai Góliát, csak egy egyszerűen elképesztően fölénk tornyosuló hatalmas probléma, tekintély, hatalom, ami úgy tűnik, hogy félretehetetlen az útból, úgy tűnik, hogy gyakorlatilag a mi számunkra teljes mértékben kezelhetetlen helyzet, és egészen biztosan nem fogjuk tudni megoldani, még a végén muszáj lesz behódolni. Ha velem együtt kinyitják Sámuel első könyve 17. fejezetét, akkor mindnyájan megtalálhatjuk a következőket. A filiszteusok összevonták seregeiket a harcra. A júdabeli Szókónál gyűltek össze, és tábort ütöttek Szókó és Azéká között Efes-Dammimnál. Látszólag ez csak egy földrajzi meghatározás, tessék utána nézni térképen, és hát van egy kis megjegyzés, hogy a filiszteusok összevonták a seregeiket. Hát ugye 5 fejedelemsége van, 5 városállamban tömörülnek, 5 király alatt a filiszteusok. Na de mikor szokták összevonni a seregeiket? Hát amikor döntő ütközetre készülnek, és ki alapra akarják tenni a dolgot. Itt nem arról van szó, hogy egy területet meghódítunk, néhány kilométerrel arrébb toljuk a határt. Ez vagy ők, vagy mi. Ezt üzeni az összevont filiszteus sereg. Tehát Saulnak, aki egész eddigi királysága alatt hadakozott, filiszteusokkal is hadakozott, Isten sokszor megsegítette annak ellenére, hogy az ő Istennel való személyes közössége és állapota rendkívüli mértékben meggyengült vagy megromlott. Azt olvastuk a Bibliában, ugye, hogy elhagyta őt Isten lelke, és a Biblia azt mondja, hogy megszállta őt Istennek egy rossz elleme. De most itt van ez a helyzet. Döntő csatára készülnek a filiszteusok. Úgy gondolják, hogy ezt a történetet lezárják. Mi lesz ebből? Saul és az izraeliek is összegyűltek, tábort ütöttek az Élá völgyében, és csatarendbe álltak a filiszteusokkal szemben. Az innenső hegyen álltak a filiszteusok, a túlsó hegyen pedig az izraeliek. Közöttük völgy volt. Akkor kilépett a filiszteusok seregéből egy kiváló harcos, név szerint Góliát, aki Gát városából vala volt, magassága 6 könyök és 1 arasz, fején részsisak volt, öltözete pikkelyes páncél, páncélja 5000 sekel súlyú részből volt, lábán rézvért és vállán rézdárda volt, lándzsájának a nyele olyan vastag volt, mint a szövőszék tartófája, lándzsájának a hegye pedig 600 sekel súlyú vasból volt, és egy pajzshordozó ment előtte. Hát már alapvetően, amikor a 6 könyök és 1 arasz magassággal kezdünk birkózni, alapvetően szokták azt mondani, hogy ho-ho, ez elképzelhetetlen. Igen ám, csak amikor bevonulni készültek Izrael fiai Kánaán területére, akkor azzal érkeztek vissza a kémek, akiket kiküldött még Mózes annak idején, hogy Anák fiait is láttuk, és olyannak tűntünk a szemükben, mint a sáskák. Anák fiai elképesztő testméretű emberek voltak, és úgy tűnik, hogy Góliát egyébként Anák leszármazott lehetett. 6 könyök, 1 könyök az 44 centi. Tehát ez azt jelenti, hogyha csak 6 könyök lenne, akkor 2 méter 64 centi lenne a magassága, de hát jön még hozzá egy arasz, ami 22 centiméter, úgyhogy ez mindjárt 286-ra megy föl. Hát a 180 is egy szép termetű embert jelent ma, a 286 egy kicsit magasabb, ugye ezt mindjárt elfogadjuk. És ennek megfelelő a teljes öltözete. Ugye azt olvassuk, hogy ráadásul pikkelyes páncélt visel, 5000 sekel súlyú ez a páncélzat, 75 kiló volt az, ami fölül védte a mellkasát. Meg hát ugye volt neki egy rész dárdája, aminek nem fanyele volt, hanem részből volt a nyele. Ez abban az időben azt jelentette, hogy eltörhetetlen, nem fog elkopni, és a mi szempontunkból egy dárda nevetséges, de abban az időben egy ilyen dárda a legyőzhetetlenséget üzente az ellenfélnek, pláne azzal, hogy még a fejét rész sisak védi, amit nem lehet csak úgy átvágni, nem lehet csak úgy megsebezni, és még plusz a sípcsontjait is rézborítás védi. Hát úgy gondolom, hogy nem esünk túlzásba, azt mondjuk, hogy egy mázsányi védőfelszerelés van ezen a termetes emberen, de hát a méretéből adódóan valószínűleg el is bírta, és zárójelben jegyzem meg, hogy a nálánál több mint 120 centivel kisebb Kinizsi Pál hírhet vitéze volt a magyar népnek, annyira, hogy ugye az közkeletűen fönnmaradt róla, hogy egy csatának a végén egyik töröket egyik hóna alá vette, a másik töröket a másik hóna alá, és mivel nem volt több keze, ezért a foga közé kapta a harmadikat, és azzal lejtett diadalmi táncot. Tehát ezek a rettenetes fizikai erővel rendelkező emberek a történelemben időről időre megjelennek. Csak arra tessék gondolni, amikor egy ilyen ember szembe sétál Izraele. Jön le a hegyről. És az ember hozzá van szokva optikailag, hogy amikor az ellenség jön, körülbelül mire számít, mire várjon. Na de ez az ember, ez valószínűleg a saját népében is elképesztően fölé nőtt mindenkinek. És akkor Góliát megszólal. Miért vonultatok ki? Miért készültetek harcra? Nézzétek! Én filiszteus vagyok, ti pedig Saul szolgái. Válasszátok ki magatok közül egy embert, hogy síkra szálljon velem. Ha le tud győzni, és megöl engem, akkor mi leszünk a ti szolgáitok, de ha én győzöm le, és én ölöm meg őt, akkor ti lesztek a mi szolgáink, és ti szolgáltok nekünk. Ezt is mondta a filiszteus, én itt most kigúnyolom Izrael csatasorait. Állítsatok szembe velem valakit, hogy megvívjunk egymással. Amikor meghallotta Saul és egész Izrael a filiszteusnak ezt a beszédét, megrettentek és igen féltek. Az előbb azt mondtam, hogy időről időre a történelemben előjönnek olyan szituációk, amikor úgy néz ki, hogy ki alapra kerül a dolog. Valamikor Izrael-lel szemben egyszer és mindenkorra végső megoldást akarnak. Tessenek csak arra gondolni, hogy volt ilyen Eszter korában Hámán, a mi korunkban a 20. században egy Adolf Hitler, és úgy tűnik, hogy ugyanilyen elképzelésekkel indult el Góliát is, hogy egyszer és mindenkorra elvegye ennek a népnek az identitását, szabadságát, lehetőleg eltörölje a földszínéről. Na de, mintha a kereszténység megörökölte volna sok szempontból ugyanezt. Félünk. És ez egy természetes reakció. Egy óriás beszél velünk, egy óriási hatalom beszél velünk. Kilátástalan helyzetbe akar taszítani. Azt mondja, hogy mi leszünk az ő szolgái. Fölajánlja ugyan a küzdelmet, de tessék mondani, egy 1 méter 50-60 centi magasságú harcos, abban az időben ennél sokkal magasabbak nem lehettek Izrael fiai, az archeológiai leletek is ezt bizonyítják, egy közel 3 méter magas harcossal szemben mekkora eséllyel indul. És ugye az ember azt nézi, ami a szeme előtt van. És a félelmeink alapvetően reflexként indulnak ilyenkor be. És ebben a különleges helyzetben látogatja meg Isten Isait, aki nem tud róla, hogy Isten látogatja meg, akinek 3 fia ott van a hadakozók között, de Dávid úgy tűnik, hogy még nem ért el azt az érettkort, hogy hadba vonulhasson, ami azt jelenti, hogy nem volt még 20 éves, nem vonulhatott még hadba, és azt mondja Isai a fiának, Dávidnak, hogy menj el, látogass meg a testvéreidet,
3: tudakozódj utánuk, kérdezd meg, hogy hol vannak-e, próbálj utánuk érdeklődni. Nem tudta Isai, hogy hova küldi a fiát, és hogy mi lesz ebből. De tetszik tudni, amikor Isten egy ilyen helyzetben elindít egy megoldást, akkor nagyon sokszor olyan, mint a búvó patak az ő megoldási terve. Nem természetes, hogy egy édesapa szeretné tudni, mi van a hadban levő fiaival? Dehogy nem. Nem természetes, hogy megpróbál követet küldeni, meg még egy kis ajándékot is ott a parancsnokoknak? Dehogy nem. De még egyszer hangsúlyozom, Izrael szabadítását Isten tervezte el, és így küldi oda Dávidot. Mire Dávid érkezik, már odáig eljutottak, hogy Saul már mindenfélét ígér mindenkinek, aki hajlandó csatába szállni majd ezzel a filiszteussal, mert újra és újra, egyik nap a másik után, reggelenként és esténként olvassuk a 16. versben, kiállt 40 napon át, gyalázta Izrael, gyalázta Istent, gúnyolódott rajtuk, és Izrael csatasorba állva hallgatta ezt a szörnyű gyalázatot. És tetszik tudni, 40 nap gyalázkodás az nem rövid idő. Demoralizáló. Ugye tetszenek érteni, hogy ez mit jelent? Ott tartottak Izrael fiai a 40 nap után, hogy amikor csak megszólalt a filiszteus, elfutottak. Pedig hát köztük volt egy völgy. Meggyávulhatunk. A félelmek eluralkodhatnak rajtunk. És amikor Dávid megérkezik, akkor ez az ember épp a monológiánál tart, és Dávid döbbenten hallgatja. Miközben a bátyjaival beszélget Dávid, olvasjuk a 23. versből, előállt a filiszteusok csatasorából a Gátból való harcos, a Góliát nevű filiszteus, és most is ugyanúgy beszélt. Dávid pedig meghallotta. Amikor az izraeli férfiak meglátták azt az embert, mindnyájan elfutottak előle, mert nagyon féltek. Ezt mondták az izraeliek, láttátok azt az embert? Aki előállt, azért állt elő, hogy csúfolja Izraelt, ha akadna egy olyan ember, aki megölni. Gazdakon megajándékozná a király, még a lányát is hozzáadná, fölmenteni apjának a házát Izraelben minden szolgálat alól. Akkor azt mondta Dávid a mellette álló embereknek, mi történik majd azzal az emberrel, aki megöli ezt a filiszteust, és megmenti Izraelt a gyalázattól? Mert ki ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy gyalázni mere az élő Isten seregét? A nép pedig elmondta neki, szóról szóra, hogy mi történik azzal, aki ezt levágja. Amikor a legidősebb bátyja Eliáb hallotta, hogy Dávid az emberekkel beszélget, haragra gerjedt Eliáb, és azt mondta, minek jöttél ide? Kire bíztad azt a néhány juhot a pusztában? Tudom, hogy vakmerő vagy, rosszban töröd a fejed, csatát akarsz te látni, azért jöttél ide? Dávid azt felelte, ugyan mit követtem el, hiszen csak beszélt volt. És elfordult tőle egy másikhoz, és az is ugyanazt mondta, meg a hadinép is ugyanúgy válaszolt neki, mint az előbb. Itt álljunk csak meg egy kicsit. Dávidnak beleragad a szívébe, beleragad a gondolataiba, hogy mi zajlik itt, és azt kérdezi, hogy ki az, aki gyarázni meri az Isten seregét és az élő Istent. Itt nem egy hencegő fickóról van szó, aki hozzászokott, hogy a hőzöngésre hőzöngéssel válaszol. Ennek az embernek a hite mozdult meg. Mármint Dávidnak. Az más kérdés, hogy Eliáb, a bátyja, csak bizonyítja azt, amit annak idején az Úr mondott róla Sámuelnek, hogy ne nézd a személyét, mert én megvetem. Hiába daliás, hiába jó megjelenésű, belül a szíve abszolút távol van az Istentől. Amikor meghallották, mit beszél Dávid, jelentették Saulnak, ő pedig magához rendelte. Dávid azt mondta Saulnak, senki se csüggedjen el emiatt, elmegy a te szolgát, megvív ezzel a filiszteussal. De Saul azt mondta Dávidnak, nem mehetsz el, hogy megvív ezzel a filiszteussal, fiatal vagy még, ő pedig harcedzett férfi fiatalkora óta. Dávid azonban így felelt Saulnak, pásztor volt a te szolgád apja juhai mellett, és ha jött egy oroszlán vagy medve, és elragadott egy bárányt a nyájból, utána mentem, leterítettem, és kiragadtam a szájából. Ha pedig ellenem támadt, megragadtam a szakállánál fogva, leterítettem és megöltem. Leterítette a te szolgád az oroszlánt is, a medvét is, így jár majd ez a körülmetéletlen filiszteus is, mint azok közül bármelyik, mivel csúfolta az élő Isten seregét. Aztán azt mondta Dávid, az Úr, aki megmentett engem az oroszlán és a medve karmától, meg fog engem menteni ennek a filiszteusnak a kezéből is. Vajon a családból hányan tudták ezeket a történetek? Néhány alkalommal ezelőtt, amikor Dávid felkenéséről beszéltünk, talán említettem azt, hogy utána visszarendelte Isten a nyáj mellé ezt az embert. Hogy a nyájon tanulja meg, hogy mit jelent királynak lenni. Mit jelent pásztor szívű királynak lenni, akinek nem mindegy, mi van a népével. És aki nem hagyja csak úgy kardalészába a nyáját, nem engedi, hogy jöjjön egy oroszlán, és jöjjön egy medve, és nem fog utána ünnepelni, hogy legalább a bőrömet mentettem, hát egyel kevesebb, aztán hát még mindig 99 a 100-ból megvan, aztán egy hét múlva már 98, még egy hét múlva 97, és ez egészen jól el lehet számolgatni a nulláig, ha jól csináljuk. Dávid tanult. És azt is megtanulta, hogy nem ő. Tetszett hallani, mit mondott Saulnak? Isten megmentett engem az oroszlán és a medve karmától. Ő harcolt? Igen. Isten győzött? Igen. Most ezt a kettőt hogy lehet összeegyeztetni? Nagyon egyszerűen. Csak légy bátor és erős, mondta annak idején Isten Józsuének. Majd én veled leszek. De ez nem azt jelenti, hogy nekem nem kell tenni semmit. Azt, amit Isten rám bízott egy adott helyzetben el kell végeznem, a többit majd Isten mellé teszi, amit mellé kell tenni. És Dávid ezt nagyon jól érzékelte. Persze Saul, aki a saját fejéből kinézve egy lantost látott csak, és most döbbenten hallotta, hogy egy ilyen különleges harcos áll előtte, azért megpróbálta ráerőltetni a saját szerelését. Hát persze, hogy Dávid nem tudott megmozdulni se Saulnak a királyi páncélzatában, bár megmondom őszintén, néha olyan érzésem van, hogy ma Krisztus népe szívesen veszi magára a világnak a páncélzatát, meg ruháját, meg mindenét, lehetőleg azért, hogy megpróbáljon úgy kinézni, ahogy a világ szeretne látni egy Krisztus katonáját, semmi szükségünk nincs rá. Amikor aztán azt mondta Dávid, az Úr, aki megmentett engem az oroszlán és a medve karmától, meg fog menteni ennek a filiszteusnak a kezéből, és Saul így felelt, menj, legyen veled az Úr. Aztán, amikor levette Dávid Saulnak a gönceit, kezébe vette a botját, kiválasztott a patakból 5 sima kövecskét, beletette azokat a pásztortáskájába, a tarisznyájába, és paritjával a kezében közeledett a filiszteushoz. A filiszteus elindult, és egyre közelebb jött Dávidhoz, és előtte ment a fegyverhordozója. Amikor a filiszteus rátekintett, megvetően nézett Dávidra, mert fiatal volt, pirásposgás, jó megjelenésű, és azt kérdezte a filiszteus Dávidtól, hát kutya vagyok én, hogy bottal jössz ellenem, és szídni kezdte a filiszteus Dávidot Istenével együtt. Hát azért ezt a jelenetet tessék elképzelni. Jön a hús sincs Dávid, fiatal, pirosposgás, egy pásztor szerelése, kezében paritja, és én attól tartok, hogy ha valakitől egy Góliát méretű ellenség nem tart, Dávidtól biztos nem. Ráadásul a fegyverhordozójának mi is volt a dolga? Egy hatalmas pajzsal ment előtte. Úgy gondolta Góliát, hogy ő sérthetetlen. És hát már 40 napja nem történik semmi. Csak nem ez a csenevész fiúcska fog vele elbánni, és most ne az Isten igéjének arra utalására tetszenek gondolni, hogy jó megjelenésű, meg harcra termett, ahogy beajánlották Saulnak, hanem Góliát nézőpontjából. Hát nem ér föl a dereka mégse. Mit akar ez? És tetszik tudni, nagyon sokszor az isteni hadviselésnek az egyik módja az, hogy az Isten népe ellen ágálók túlságosan magabiztossá lesznek, mert úgy gondolják, hogy ők legyőzhetetlenek. Izrael későbbi történetében egy Nabukodonozor nevű király 3 ifjút, aki már nem is volt akkor annyira ifjú, rendel magához, mert nem hajlandók meghajlani az aranyszobra előtt, és azt kérdezi tőlük, van-e olyan Isten, aki ki tud szabadítani az én kezemből? És Nabukodonozort meg lehet olyan szempontból érteni, hogy Nabuzáredán, az ő hadseregparancsnoka, néhány hónappal korábban porigrombolta Jeruzsálemet, és fölégette a templomot. Ha ők föl tudták égetni az élő Isten egyetlen templomát, úgy gondolta Nabukodonozor, akkor Most már az Istenen is én vagyok az Úr. És erre az a három fiú mit válaszolt? Nem is kéne, hogy erre válaszoljunk, mert van nekünk Istenünk, akit tisztelünk, ki tud szabadítani a kezedből. Ha nem tenné is, mi akkor sem fogunk leborulni és mást imádni. De Dávidnak a válaszát is érdemes meghallgatni. Dávid így felelt a filiszteusnak, te karddal, lándzsával, dárdával jössz ellenem, de én a seregek urának, Izrael csapatainak, Istenének a nevében megyek ellened, akit kicsúfoltál. Próbáljunk meg egy kicsit most világi fejjel gondolkozni, nem szívesen adok ilyen tanácsot, de most kivételesen próbáljuk meg. A filiszteus korának a teljes hadi felszerelését bírja, mint technikailag, mint taktikailag kiképzett harcos. Erre jön vele szembe valaki, akinél szemmel láthatólag nincs fegyverzet, és azt mondja, hogy a te teljes minőségű, csúcsminőségű fegyvereid az élő Isten nevével fognak találkozni, és az ő személyével. Mit mond erre egy hitetlen? Hát az, hogy ez majd elválik. Minden esetre, és tessék csak nézni, Dávid nem hagyja abba. Még ma kezembe ad az Úr. Leváglak, fejedet veszem. A filiszteusok seregének a hulláit pedig még ma az égi madaraknak és a mezei vadaknak adom. És megtudja mindenki a földön, hogy van Isten Izraelben. És megtudja az egész egybegyűlt sokaság, hogy nem karddal és lándzsával szabadít meg az Úr, mert az Úr kezében van a háború, és ő ad a kezünkbe benneteket. Ki beszél? Egy pásztor? Egy legény? Izrael királya? Egy próféta? Akit betöltött az Úr az ő lelkével? És akinek megadta azt a biztonságot, ami nem a vakmerőség biztonsága, hanem Isten jelenlétének a határozott tudata. Amikor a filiszteus neki készült, egyre közeledett Dávidhoz, Dávid kifutott gyorsan a csatasorból a filiszteus elé, belenyúlt Dávid a tarisznyájába, kivett belőle egy követ, a paritjájával elröpítette, és úgy homlokon találta a filiszteust, hogy a kő belefúródott a homlokába, és arccal a földre zuhant. Erre szokták azt mondani, hogy ez lehetetlen. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy kipróbálták nem olyan régen egy autótörés teszt mellett azt, hogy mi történik akkor, hogyha 10-es anyacsavarok vannak hátul a kalaptartón, és az autó 60 km-es sebességgel ütközik. Tetszik tudni, mi történt? Azok a 10-es anyacsavarok belefúródtak a bábuknak a fejébe, akik ültek, pedig csak 60 kilométeres sebesség volt az, amit elérhettek. Annál ugye gyorsabb nem lehetett, hiszen azzal állt meg az autó, és a fizikai törvényei szerint ezek a csavarok nem tudtak ennél gyorsabban elrepülni. Dávidnak a paritjájából ennél hatványozottan gyorsabban szállt el az a lapos, kerek, pörgőkő, úgyhogy el tudta végezni ezt a csúnya munkát. Természetesen ilyenkor azt mondhatjuk, hogy lám-lám, milyen kegyetlen is a Biblia istene, hiszen Góliát és utána a filiszteus sereg milyen sok veszteséget szenvedett, és hát itt milyen véres történet vége lesz. De tessék mondani, milyen kegyelmes az Isten, aki hosszan tűrve hallgatta ezt az átkozódást, gúnyolódást, és meg lett volna a lehetőség, hogy valaki megálljon. De nem állt meg. És megtérésre való időt Isten kinek-kinek megállt. De ha elszalasztjuk ezt, akkor egy idő után bekövetkezik az ítélet. És még egy dolog. Ne félj, Izrael, mert az Úr, a mi Istenünk, egyetlen és egyedüli Úr. Amen.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Léleképítő című műsorát sugároztuk. Várjuk kedves hallgatóink leveleit a következő címre. Mera, 1428, Budapest, Postafiók 4. E-mail címünk radio@mera.hu. Telefonszámunk pedig 061-327-0440. Istenünk gazdag áldásával búcsú.

0: Csendes percek.
1: A mai állítatot Shurbani McAlpin írta Iowából, az Egyesült Államokból. Egy jó példa. Hiszen erre hivattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát adott nektek, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Péter apostol első levelének, második fejezetének 21. verse. Szokásommá vált napi 2 mérföldet gyalogolni. A szabadban sétálok, ha az időjárás engedi, és a bevásárló központban, ha rossz az idő. Nyugdíjasként úgy érzem fontos, hogy mozogjak, amíg csak tudok. Minap az élelmiszerboltból az autómhoz ballaktam, amikor egy fiatal nő megszólított. Minden nap látom önt a házunk előtt elsétálni. Milyen jól teszi. Lenyűgözte, hogy milyen kitartóan gyalogolok naponta. Az a megjegyzés pedig hatalmas emlékeztető, hogy az emberek észreveszik a cselekedeteinket. Valóban a körülöttünk levők tettei hatással vannak a mi életünkre is. Emlékszem azokra az időkre, amikor a nagypapám minden évben eljött egy hétre hozzánk. Krisztusnak odaszánt életet élt. Mindig a kanapén ülve olvasta a Bibliát, és én a lábánál ülve csak néztem a száját, ahogy az mozgott a szent szavak csendes formálása közben. A Szentírás napi olvasásában való hűsége olyan példát mutatott nekem, amit soha nem felejtettem el. A mai ige szakasz azt mondja, hogy az Úrhoz méltó módon, az ő tetszésére járjuk a hit útját. Így lehetünk jó példák, bátorítva másokat is Jézus követésére. Istenünk, segíts Krisztus hű követőinek jó példája lenni. Hadd járjunk az ő nyomában, és segítsünk másoknak is ugyanígy tenni. Amen. Napi gondolat. Kinek a példája ösztönzött arra, hogy hitben járjak? Imádkozzunk a lelki egészségünkért.
0: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Szeptember 20-án így szól Isten igéje. Akik szabadításodra vágyodnak, hadd mondhassák mindig, hogy nagy az Úr. 40. Zsoltár 17. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Pál írja, meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Timóteushoz írt 2. levél 4. fejezet 18. verse. A szabadság utáni vágy már olyan apró dolgokban is megjelenik, mint amilyenekre mindannyian emlékszünk az iskolai időkből. A szünet előtti utolsó napokban visszaszámolva napról napra egyre több betűt írtunk a táblára a vakáció szóból. A sorkatonák pedig a centit vágták, mert nagyon várták, hogy elérkezzen a leszerelés, a szabadság napja. Ezeknél azonban súlyosabb rabságok is vannak. Rövid börtönlelkészségem idején szinte minden beszélgetésben előkerült, hogy hány nap van még hátra a szabadulásig. Azt mondhatjuk, hogy még a börtön is elviselhetőbb, ha legalább látszik az alagút vége, ha tudja az érintett, hogy mennyi van még hátra. Vannak reménytelenebb helyzetek, amikor ez nem ismert. Gondolhatunk a terroristák által fogságba ejtett túszokra, a beomlott bányában szorult vájárokra, az őserdőben eltévedt turistára, vagy akár egy gyógyíthatatlan betegséggel szembesülő emberre. A szabadulni akaró, de arra képtelen szenvedélybeteg helyzete is aggasztó, mint ahogy mindannyiunké, akik elszakadtunk Istentől, az élet és a szeretet forrásától, akik a teológiai fogalom szerint bűnös emberek vagyunk. Aki szembesült, kiszolgáltatott és reménytelen helyzetével, az érti meg Isten szabadításának nagyságát, és élheti át a szabadság igazi örömét. Imádkozzunk! Szerető égi atyánk! Szabad lénynek alkottad meg az embert, és azon munkálkodsz, hogy szabadok lehessünk. A rosszul értelmezett emberi szabadságvágy azonban már az Édenkertben csapdába vitte az embert, amikor szakított veled az élet forrásával. Hálát adunk, hogy a bűn rabságából is szabadulást készítettél Jézus Krisztusban. Add, hogy tudjunk jól élni a visszakapott szabadsággal. Amen. Szemerei János áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Akik szabadításodra vágyodnak, hadd mondhassák mindig, hogy nagy az Úr. Az új szövetség igény pedig így szólt. Pál írja. Meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen.

0: Szüntelen imádkozzatok, mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. Tesszaloniki első levél 5:17-18.
1: Az imádkozás révén állandó kapcsolatra van lehetőségünk Istennel. Amikor nem csak szavakkal imádkozunk, hanem bensőnk állandóan ő felé irányul. Régebben, írja Terstegen, az imádkozáshoz mindig helyet, időt és magányt kértem. Most bárhol vagyok, szüntelen imádkozom, hiszen mindenhol vele vagyok. Minden nehéz feladat, helyzet, tanácstalanság, teher, baj, szenvedés az Úr elé kényszerít minket. Van olyan imádkozás, amikor elfordulva minden mástól, bizonyos időt csak ezzel töltünk el. De ennél fontosabb, hogy egész lényünk, minden cselekedetünk legyen áthatva imádsággal. Mit használ, ha van valamiféle gyér, imádkozó életünk, de hétköznapjaink széles folyama csupán mellette folyik el? Ez azt bizonyítja, hogy még nem ismertük meg az igazi imádság titkát, hiszen nem csupán szavakkal lehet imádkozni. Amikor föltekintünk az Úrra, sóhajtunk, felé óhajtozunk, az is lehet imádság. Aki mindig az Úrtól függ, és semmit sem tesz nélküle, aki minden cselekedetével Isten tiszteletet végez, és mindent az ő dicsőségére tesz, a legkisebb dolgokat is, az szüntelen imádkozik. Az ilyennek az imádkozás nem olyan dolog, amit le kell bonyolítani. Nem szokás, és nem is kötelesség, aminek eleget kell tenni, és aztán örül, ha elintézte. Isten embereinek az imádság szívügyük, belső szükségletük. Egyszerűen nem tudnak imádkozás nélkül élni. Időt szánnak rá, fölkelnek korábban, és ha az imádság lelke hajtja őket, napközben is van rá idejük. Sokkal többet beszélünk, fecsegünk emberekkel, mint szükséges és hasznos. Ha ehelyett magunkban elcsöndesedve imádkoznánk, megerősödnénk és lelkileg megújulva térnénk vissza a többiekhez. Bármilyen válasz érkezzen is könyörgésünkre, az ima erejének forrása maga Isten, akihez könyörgünk, s aki megválaszolhatja és meg is válaszolja kéréseinket tökéletes akarata és időzítése szerint.
0: Drága mennybéli örök Uram, segíts, hogy csöndes és hallgatag imádkozó ember lehessek. Add, hogy veled viszont sokat beszélhessek, bár takarékoskodva a szavakkal, így legyen súlya annak, amit mondok. Szeretném, hogy rendezett, igazi, mélységes belső életem legyen, ne mulasszam el az imádságot, a hozzád fordulást, a közeledben tölthető időt. Hadd mehessek be a te szentélyedbe, hadd borulhassak eléd lélekben, bárhol járjak is.

Kérlek, támogass, hogy ne bonyolódjam külsőségekbe, ne legyek üres kíváncsiskodó, talmi ígéretek ne csábítsanak. Legyen sokkal fontosabb lelkem épülése, szellemem fejlődése, szívem tisztasága minden emberi sikernél, előrelépésnél, elismerésnél. Szeretném, ha egész életem egyetlen középpont körül forogna, a te teljességed fogna át, és ezt mindig érezhetném is egész valómmal. Köszönöm, hogy eljuthatnak hozzám irgalmad kincsei. Bár törékeny cserépedény vagyok, de a tiéd, jó Uram, te rád hagyatkozom tökéletes bizalommal. Segíts, kérlek, hogy minden gondolatom, szavam, cselekedetem néked tetsző lehessen, a te akaratodnak engedelmeskedjem. Ó, add, hogy utadon megtett minden lépésem a te tiszteletedre, dicsőségedre váljék, és segíthessek velük hittestvéreimnek is. Kérlek, világosítsd meg értelmemet, hogy mindig a kellő pillanatban forduljak hozzád, alázattal, türelemmel, szívemben békességgel, töretlen bizalommal és teljes szeretettel Jézus Krisztus nevében. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Házastárs értékelési nap. Házastárs értékelés napja szeptember 20-a. Bár egyes weboldalokon feleség értékelő napként említik, ennek a napnak eredete 1939-ig nyúlik vissza. Akkor ugyanis George W. Crane orvos 600 házaspárt tesztelt le a házastársukkal kapcsolatban. A cél az volt, hogy ezáltal közelebb kerüljön a boldog házasság titkához. Minden vasárnap az ifjúságé is. A múlt évhez hasonlóan idén is közös ünnepi alkalomra hívták a református gyülekezeteket az ifjúság vasárnapjára. A kezdeményezés célja, hogy ma, szeptember 20-án vasárnap országszerte hangsúlyt kapjon a gyülekezetekben minden generáció. Köztük a fiatalok is együtt gyűlnek össze Isten dicséretére. Az ifjúság vasárnapja közös ünnep a Kárpát-medence református gyülekezeteiben, egyszerre közös és helyi alkalom, hiszen ugyanazon a vasárnapon mégis az adott közösség életéhez illeszkedve valósul meg. Célja, hogy a gyülekezetek megünnepeljék vasárnapról vasárnapra minden generáció, köztük a fiatalok is összegyűlnek Isten szeretetének ünnepén. Ezen a napon különösen is hangsúlyos, hogy a fiatalok az ajándékaikkal szolgálhassanak a gyülekezetekben, bizonyságtétellel, énekléssel, vendéglátással, házigazdai szolgálattal vagy más módon. Az alkalom arra is lehetőséget ad, hogy a közösségek megáldják és szolgálatba küldjék azokat a tanárokat és ifi vezetőket, akik évközben a fiatalok között végeznek szolgálatot. A szervezők idén is szeretnének segítséget nyújtani a gyülekezeteknek a készülésben. Ma zárul le a 20. Ars Sacra Jubileumi Fesztivál. Szeptember közepén ismét templomok, múzeumok és kulturális terek adtak otthont az Ars Sacra rendezvényeinek, amelyek a keresztény kultúra, a művészet és a közösségi élmény felől közelítettek a hit világához. A fesztivál szeptember 12-én kezdődött, és még ma, 20-án rendezik meg Budapesten, vidéki helyszíneken és határokon túl is. Az idei Ars Sacra különleges alkalom, mivel 2026-ban 20. alkalommal rendezik meg a programsorozatot. A jubileum év mottója a reményt és jövőt adok nektek, idézet. A Jeremiás könyvéből vett sor a szervezők szerint egyszerre adja az idei fesztivál üzenetét, és visszautal az első Ars Sacra mottójára is. Az Ars Sacra fesztivál több mint 300 ingyenes programjával egyaránt várja a híveket és a keresztény kultúra iránt érdeklődőket. Ezért az Ars Sacra 2026-ban jó alkalmat teremthet arra, hogy a látogatók ne csak célzottan templomi programokon vegyenek részt, hanem ingyenes, kulturális eseményeken, koncerteken, kiállításokon és vezetett sétákon keresztül is közelebb kerüljenek a keresztény kulturális örökséghez. Az időjárásról megkezdődött az őszi idő. Hétfőn felszakadozik, csökken a felhőzet, többfelé eshet eső, északnyugatira fordul a szél, és 19-24 fok várható. Kedden mozognak a felhők, sok napsütéssel, néhol lehet zápor, erős északnyugati szél, és 16-21 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Beszélgetés a Bibliáról másképpen. Kezdünk!
3: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Itt van Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs. Vakság. Lelki vakság. Sokszor olvasunk olyat a Bibliában, hogy megnyitotta a látását Jézus valakinek. Tehát, hogy megnyílt a látása. És nekem sokszor az jut eszembe, hogy itt nem konkrétan arról van szó, hogy nem látott fizikailag, és utána lát, lehet, hogy arról is szó van, hanem talán sokkal inkább, amikor meglát, hogy rálát, hogy már érti, hogy összeáll a dolog.
1: Saul.
3: Na tessék, igen.
1: Pál apostol. Hát ő, amikor jött üldözni a keresztényeket, igen. És akkor ő azonnal elvakult. Ez azért érdekes, mert...
4: Tehát lelki vak volt.
1: Így van. Ő nem értett semmit abból a kereszténység. Mi az, meg Jézus. Ez lelki vakság volt nála. És mind a kettő visszajött nála. Megkapta
4: újra a látást. Megszűnt a lelki vaksága is, és a látása is visszajött. Hát
3: hadd kérdezzek valamit. Egy beszélgetés, inkább mondom, nem is kérdezem, egy beszélgetés képes megváltoztatni az ember látását. Ugye ebben egyethethetünk?
4: Tehát
3: egy egyszerű emberi beszélgetés.
4: Is, egy megtisztulás jöhet létre.
3: Vagy megnyílik a látás.
4: A látás most akkor nem a szószoros értelemben.
3: De az is megtud szerintem, hogy mit tud látni az ember, mert tulajdonképpen nem úgy
4: vagy
3: van,
4: mire hogy... mire lesz rálátása, vagy...
3: Hogy mit képes meglátni, szerintem az egyszerűen összefügg, hogy ami belül bennünk van, azt tudjuk kívül is látni. Ha én jóra vagyok hangolva, akkor meglátom, hogy jó, hát az út túloldalán csókolóznak.
4: Na,
3: mondjuk, és ott
4: van.
3: Mosolygó emberek vannak, ha megint mérgeskedek, akkor lehet, hogy azt látom, hogy ott valaki köpött egyet. De nem viccelek, tényleg így
4: igen,
3: van.
4: Igen, feltételezhetően ezzel is összekapcsolható.
3: Van olyan történet is, ahol egy ember, egy csoport embernek megnyitja a látását. Azt neked talán már mondtam, ahol van egy sziget, ez persze lehet egy kitalált történet is. Egy szigeten élnek az emberek, akik elzárva vannak mindentől az óceán közepén, soha nem láttak még közeledő hajót. És akkor egyszer csak a guru közülük, az egyszem látó ember meglátja a hajót az óceán messzeségében közeledni. És ő látja, a többieknek mondja, nem látják. De akkor ő megnyitja a többiek látását is, hogy elmondja a többieknek, hogy ott mi van. És akkor már a többieknek is megnyílik a látása.
4: Tehát akkor fogják fizikailag látni és magát.
3: Igen.
4: De ezt valahogy nem értem.
3: Miért nem?
4: Tehát, hogyha arra fordulok, akkor talán látni
3: nem
4: fogom.
3: Látom. Nem, szerintem
4: még
3: nagyon sokszor van úgy, hogy egyszerűen, mivel el sem tudjuk képzelni, egyszerűen...
4: Ja, mert hogy nem tudták,
3: nem
4: hogy
3: tudjuk.
4: Mit kell
3: hát
4: nézni, csak akkor, amikor már felhívta a figyelmet, hogy hogyan, mit nézzetek, és mit kell keresni. Mert
3: inkább, hogy tudjátok elképzelni, és szerintem ugyanúgy köztünk is ez van sokszor, hogy én például...
4: Hogy van, aki lát, van, aki megy egy úton, van, akinek vannak ismeretei, és azok, akik ezt nem ismerik, nem tudják, akkor fel lehet hívni rá a figyelmet, és akkor...
3: Hát ezt mondod, felhívni a figyelmet. Megnyitni a látást. Én például Lacit figyelgetem egy ideje. Tehát ez az igazság, és valahogy még nem nagyon tudom igen, megfogalmazni, de Lacinak a lénye is kezd megnyitni nekem az utóbbi hónapokban valamit, amire eddig addig nem volt rálátásom. De mondd, Laci!
1: Szerintem ezt a fogalmat is, hogy látás, ezt Istennel kéne megtanulnunk, nem?
3: Hogy érted?
1: Hiszen ő teremtett bennünket, és mondom, most mennyire különfélék vagyunk például az állatokkal. Ők másképp látnak, meg hallanak. Illetve, hogy most... Hát ha elolvassátok a Jelenések könyvét, akkor 2000 évvel előre leírta János, hogy miket látott.
4: Hát egy jövendőlés.
1: És hogy látta. Tehát nem csak azt látta, ami van, hanem azt is látta, ami csak gondolat vagy valami ilyesmi.
3: Vagy lehet.
1: És ami lehet, így van. Ezért mondom ezt. Csak Isten tudja, hogy teremtett bennünket. Mi csak azzal foglalkozunk, igen, persze, amit látunk, de sokan mondják azt, hogy igen, nekem voltak álmaim, stb. Na, és akkor álomban látott.
4: Az is egyfajta látás, egy előrelátás
1: amit
4: lehet.
1: Nem a szemével látta, de mégis azt mondja, hogy láttam álmomban.
3: Vagy gondolatban.
1: Érdekesek ezek.

0: Hágár története egyébként valahogy úgy van talán, hogy Hágár kétségbe esik a pusztában, ekkor megnyitja Isten a szemét, és akkor meglát egy kutat, Hágár. Ott volt az a kút, csak nem látta. Megnyílik a szeme, és akkor meglátja. És egyébként ezzel kapcsolatban nekem van egy saját személyes történetem. Lehet, hogy kicsit furcsán hangzik, de egyszer autóban ültem, nagyon nagy dugóban. És hát most nem másképp nem tudom elmesélni, mint hogy nagyon mosdóba kellett volna mennem, na mondom így. De nagyon-nagyon régóta ott ültem az autóban, a dugóban, teljes kilátástalanság, mindenhol állnak az autók, és azt éreztem, hogy nem bírom tovább. És akkor imádkozni kezdtem. De az már az a vég elkeseredésben biztos el tudjátok. Hát abban már az utolsó előtti pillanatban imádkoztam, és imádság közben, ahogy így néztem, azt láttam, hogy ott van tőlem körülbelül 25 méterre egy WC. De nem viccelek, pont ott, ahol álltam. És egyszerűen átfordultam az autóval oda, pont ott le tudtam állni, és rögtön bementem abba a WC-be. Ez nekem egy örök példa, hogy végül is minden ott van, mindig pont előttünk, csak egyszerűen nincs rá látásunk, és csak benne vagyunk a szenvedésben.
1: És mi nyitotta meg a látásodat?
0: Hát az imádság.
1: Az imádság.
0: Amúgy meg szenvedünk, hogy mindenféle bajunk van, pedig nincs is. Ott van előttünk minden, a Jóisten szerintem mindig tálcán kínál mindent.
1: És csak tennünk kell érte, még így gondolod?
0: Az se kellene szerintem, csak ahogy te mondod, kapcsolódni kellene.
1: Igen, lecsendesedni.

0: Nem úgy van, hogy nem merünk meglátni dolgokat, hogy az ember azért rohan a
1: hétköznapokat. És mire gondolsz, hogy nem?
0: Hát, hogy egyszerűen fájó lenne belegondolni abba, hogy mondjuk minden nap, amit csinálok, az nem helyes.
2: De nem biztos, hogy nem helyes. Most miért kellene ezen gondolkodjak, hogy most helyes vagy nem helyes az, amit nap mint nap csinálok? Hát feltételezhetően, hogyha csinálom, akkor ha nem is teljes mértékben, de valamennyire helyes az, amit teszek.
0: Én azért feltételezem a saját teendőjéről.
2: Mert most itt akkor hány százalék, hogyha már itt tartunk? Bármennyi.
0: Szerintem akár lehet, hogy 100% is hülyeség abból, amit csinálok, mert lehet, hogy nem ezt kellene tennem, hanem mondjuk egész mást. Csak nem
2: és
0: akarom észrevenni, mert
2: teszed?
0: Ha magam elé teszek mindenfélét, ide megyek, oda megyek, és vakságot csinálok, direkt szemellenzővel járkálok, pedig a Jóisten már réges-rég mutatni szeretné, hogy Szabolcs, nem tudom, legyél pap. Mert
2: de hát
0: az
2: ez
0: az
2: egy olyan terület, amit most itt te mondasz, hogy ezen akkor mindannyian elgondolkodhatunk egyrészt, másrészt meg egy veszélyes terület, mert akkor mindig megkérdőjelezhetjük azt, hogy most akkor én jól teszem-e azt, amit teszek, vagy jó úton járok-e, vagy megnyíltam-e eléggé, vagy
0: nem
2: a szemellenzőt levettem-e. Ezt hogyan fogjuk tudni eldönteni? Csak úgy, hogyha
0: imádkozom.
2: Lecsendesedünk.
0: Hát és nem pont ezt kellene egyébként minden nap új szemmel teljes frissen felébredni és feltételezni azt, hogy ha valami olyat mond ma a Jóisten, hogy mondjuk nem tudom, Laci, zárj itt be mindent és indulj el zarándok útra, nem tudom hova, 2 hónapig menj gyalog, mert ott tudok megmutatni neked valamit, Laci. Ha te ezt kapod üzenetben a Jóistentől, megindulsz? Napokon, heteken keresztül ezt kapod üzenetben.
3: Hát ezt meg lehet tanulni mindenkinek. Igen, hogy ha jönnek gondolatok nekem, akkor...
2: Te mondod, hogy minden reggel megkapod.
3: Igen, de tanuljam meg, hogy akkor ez az én gondolatom, vagy ezt kapom mástól.
0: Hát mondjuk kapott. Akkor mit csinálsz?
3: Igen, ezért mondom, de ezt mindenkinek.
2: És te tudod, hogy kapott mástól, vagy kaptad? Igen. Tehát ketté tudod választani azt, amit kapsz, és az is, amit te saját magad elgondolsz.
0: Na jó, ez rendben van, de akkor mit csinálsz, ha kapod?
3: És mondtam nektek, már sokszor mondtam, nem?
0: Hogy?
3: Hogy reggelente mindig azért imádkozom, hogy...
2: Az legyen, amit ő szeretne, és nem az, amit te szeretnél.
3: Így van, de hát nekünk mindig vannak gondolataink, tervei, de ha azok nem jók, akkor azt kérem, hogy akadályozza meg.
0: Na, és ha azt mondja
3: segítsen
0: neked...
3: Segítsen megakadályozni a rosszat.
0: És ha a Jóisten azt hozza neked, és egyértelműen érzed, hogy a Jóisten mondja napokon, heteken keresztül, hogy Laci, mindent itt most be kell fejezned, zárj be mindent, és indulj el mondjuk 2 hónapos gyalog útra, zarándok útra, mert ott fogok tudni neked üzenni László, és éreznéd, hogy a Jóistentől jön, akkor hagynál csapot, papot?
3: Hát persze, hát ezt olvass el mindenki a Bibliában.
0: Na látod?
3: Hát nagyon
0: András?
3: Sok olyan.
2: Na, akkor csak eljutottunk a
3: nagyon sok olyan
2: válaszig.
3: Volt, aki ezt csinálta, és akkor leolvashatjuk, hogy kezelte Isten.

0: Akarjuk látni a nem láthatót is. Akarjátok? Szeretnétek? Szívesen látnátok? Amit egyébként a hétköznapokban nem látunk, jellemzően, mert megszoktuk, hogy nem látunk, angyalokról ír a Biblia is. Vagy
1: hát gondolom, őket nem láthatjuk. Ők is mindig embereken keresztül.
0: Ez igaz.
1: Szólnak másokhoz, emberként jelennek meg, nem angyalként, mert ők nem úgy vannak teremtve, mint mi, Isten saját képére és hasonlatosságára, de fölhasználhatják az embereket arra, hogy segítsenek nekik is.
0: Hát emberek cselekedeteiben vannak mondjuk.
1: Ezt is olvashatjuk. Ez okay.
2: Akkor csak egy kérdés. Vajon az angyalok valamilyen kölcsönhatásban vannak a Szentlélekkel? Mert most honnan fogom tudni eldönteni, hogy a Szentlélek vagy az angyal netalántán segített, vagy fordult hozzám?
1: Hát erről annyit tudunk a Biblia elején, hogy igen, annak idején az angyaloknak az egyharmada kilépett Sátánnal, és ezért nevezik pártos szellemnek Sátánt, mert ő pártot hozott létre. Madács Imre így nevezi.
2: Igen, igen.
1: De a többiről, akik ott maradtak Isten mellett, arról mindig csak azt olvassuk, hogy ők csak azt csinálják mindig, amit Isten akar. Semmi mást. Ezért akkor a Szentlélekkel ugyanez a kapcsolatuk. Ők csak azt csinálják, amit Isten kér tőlük. És ezért mondom, hogy sokszor beszélünk Istenről, hogy beszél hozzá. Nem, sokszor nem, hanem az angyalok kezelnek bennünket, de úgy, ahogy Isten kéri őket.

0: látás kapcsán kezdtünk beszélni. Lehet, hogy például egy-egy állat látása.
1: De most nem a fizikai látásra
0: gondolsz. Hát most én is végig gondoltam, és megálltam
1: egy pillanatra. Van, amelyiknek jobb a látása, van, amelyiknek gyengébb.
0: De a szamár látta meg, tulajdonképpen mit látott meg a szamár, amikor megállította az... Hát igen, a szamár látta meg az angyalt.
1: És Bálám nem látta.
0: Szerint. És ja, igen, tehát az ember ment, és sőt, tuszkolta a szamarat, hogy menjél már, mit állsz itt? És a szamár meg odaszorult a falhoz talán, hogy nem tud menni, mert ott állt az angyal. Tehát Bálám szamara megszólal Mózes 4. könyve 22. fejezeten belül.
1: Igen.
0: Felkele azért Bálám reggel, és megnyergeli az ő szamarát, és elméne a Moab fejedelmeivel. De megharagovék Isten, hogy elmegy vala, és megálla az Úrnak angyala az útban, hogy ellenkezzék vele. Ő pedig üget vala az ő szamarán, és két szolgája vala vele, és meglátá a szamár az Úrnak angyalát, amint áll vala az úton, és mezítelen fegyvere a kezében. Letére azért a szamár az útról, és méne a mezőre, Bálám pedig veri az ő szamarát, hogy visszatérítse az útra. Azután megáll az Úrnak angyala a szőlők ösvényén, holott innen is garád, onnan is garád vala, amint meglátá a szamár az Úrnak angyalát, a falhoz szorula, és a Bálám lábát is odaszorítá a falhoz, ezért ismét megveri azt. Milyen vicces így hallgatni, nem ilyen régiesebb fordításban. Az Úr angyala pedig ismét tovább méne, és megáll a szoros helyen, hol nem volt út a kitérésre, sem jobbra, sem balra. Amint meglátta a szamár az Úrnak angyalát, lefeküvék Bálám alatt, azért megharagúvék Bálám, és megveri a szamarát bottal, és megnyitá az Úr a szamárnak száját. És mondta a szamár Bálámnak, mit vétettem néked, hogy immár háromszor vertél meg engem? Bálám pedig mondta a szamárnak, mert megcsúfoltál engem. Vaj, ha volna fegyver a kezemben, nyilván megölének most téged. És mondta a szamár Bálámnak, avagy nem a te szamarad vagyok-é, amelyen járni szoktál, amióta megvagy minden napig? Avagy szoktam volt évéled eképpen cselekedni? Az pedig felele, nem. És megnyitá az Úr a Bálám szemeit, és látá az Úr angyalát, amint áll vala az útban, és mezítelen fegyverét az ő kezében, akkor meghajtá magát, és arcra borula.
1: És mondta az angyal.
0: Az Úrnak angyala pedig mondta néki, miért verted meg a te szamaradat immár három ízben? Ímé, én jöttem ki, hogy ellenkezzem veled, mert veszedelmes ez az út én előttem. És aztán itt folytatja a leírást, hogy és meglátott engem a szamár, és kitért. Ha ki nem tért volna előlem, most meg is öltelek volna téged. Őt pedig életben hagytam volna. Na tessék. És ez ránk is ugyanígy vonatkozhat egyébként, hogy a Jóisten meg akar állítani minket is sokszor, amikor lehet, hogy amikor a vesztünkbe megyünk, nem?

0: Egy kicsit tudunk beszélni arról, hogy összeomlás kell ahhoz, vagy egy olyan valamilyen katarzis, hogy megnyíljon a látásunk.
1: Hát itt is az kell.
0: Hogy mondhatom azt, hogy megvilágosodás az Úr felé. Tehát valami olyan esemény.
1: Sok.
0: Ami olyan hatással lesz ránk, hogy elhagyjuk az énünket, és kinyílunk.
1: Na de ezt lehet-e akarni? Vágyni rá, elősegíteni? Egyébként szerintem lehet, és szerintem például beszélgetésekből is.
0: Mindenképpen lehet.
1: Majdnem betegséget mondott a szám, de egyébként lehet, hogy betegségből is.
0: Betegség is lehet egy
1: sőt,
0: olyan...
1: Hát,
0: az is egyfajta...
1: Voltam így.
0: Sok vagy...
1: Hát...
0: Negatív katarzis, beteljesülés, kiteljesülés.
1: Kiterít minket a Jóisten, mondjuk nem viccből mondom. Férfi embert, ha leteríti, néha másként már le se tud teríteni minket a Jóisten, csak muszáj valahogy megbetegítsen. És
0: azért kiterül... például, hogy ne menj oda, hova tervezted, hogy hát, menjél, és akkor megvéd valamitől, ami, és így tovább.
1: Vagy hogy gondold végig azt, hogy amit mostanáig csináltál, értelmetlen az egész, semmi, mint hiába valóság, mert az élet értelme inkább az Isten dicsőítése. Mit szólsz ehhez?
0: Az Isten dicsőítése. Igen, igen, az feltételezhetően nagyon fontos, csak hogy miért lenne az élet értelme az.
1: Hát mondj egy jobbat, én nem tudok.
0: Miért teremtett bennünket az Úr?
1: Azért, hogy őt dicsőítsük.
0: Na, ezt nem hiszem. Vagyis, hogy nem értek egyet, hogy ezért teremtett volna az Úr.
1: Mondj mást.
0: Sokasodjatok, szaporodjatok a földön, és éljétek az életeteket, amit
1: Isten
0: én
1: dicsőségére, még talán le is
0: Isten dicsőségére.
1: Hát ez pont az.
0: De az, hogy Isten dicsőítésére éljétek az életeteket, az nem azt jelenti, hogy dicsőítsd Istent. A kettő között nem.
1: Nekem igen.
0: Hogyan dicsőíted az Urat?
1: Az életeddel.
0: Na. Szóval nem azt csinálod, hogy halleluja, és így sétálva mész az úton.
1: Nekünk beszéddel kell egyébként szerintem, akik beszéd közelében vannak, azoknak beszéddel, van akinek dallal, kinek hogy...

0: egy másik kérdést, ha szabad. Ember Istennek a látását, hozzáállását megváltoztathatja?
1: Hát megváltoztatta, így jöttünk létre. De Isten úgy teremtett bennünket, hogy szabadok legyünk. Vagyis, hogy Ádám és Évának is azt mondta, hát jó, akkor csináljátok azt, amit akartok. Vagyis, hogy ő nem olyan világot akar szerintem, hogy mi mindent ő intézzen a világba, hanem mindenki szabad legyen, de mindenki csak azt csinálja, amit ő átgondolt, ahogy ő létrehozta ezt a világot.
0: Na jó, most itt egy zárójeles kérdés. Ha valamit nagyon-nagyon kér az ember imádságban a jó Istentől, ami nem a legjobb annak az embernek a számára, megadja? A jó Isten, ha nagyon-nagyon kérjük, többen is kérjük, nagyon kérjük, nincs rálátásunk, hogy nem azt kellene kérnünk, de mi nagyon kérjük, éveken keresztül imádkozunk ért, hogy add meg, megadja?
2: Nem fogja megadni.
0: Laci?
1: És nem tudhatjuk.
0: Hát mi nem tudjuk, de kérjük. Megadja szerinted?
1: Sok mindent megad, amit kérünk, de vagy válaszol, de mi nem tudhatjuk.
2: Bocsánat, hogy... én is azt hiszem, hogy megadja. Tehát az felülírom az előbbi. Aha. Nem, azt mondtam, hogy nem adja meg.
0: És megadja.
2: És megadja. Hagyja, hogy te tapasztalj, hogy te tudd meg, hogy miért nem. Hogyha te annyira szeretnéd, akkor járd azt az utat. Igen, megadja.
0: És itt teszem hozzá, hogy mindenből tud a jó Isten jót kihozni. Tehát megadja, és végül abból lesz jó.
2: Mert hogy pontosan úgy fogja irányítani, hogy erre feltételezhetően te rá fogsz jönni, és akkor ebből egy jó születik.
0: Kivéve, ha kifejezetten utána direkt a vesztembe akarok rohanni, mondjuk.
2: Miért akarok? Hát az öngyilkosság.
0: Nem vagy... egészen erre gondolok. Szerintem pontosan a vakság miatt, amiről itt végig beszélgetünk, van az, hogy sokszor nem látjuk, hogy nekünk nem ezt kellene csinálni.
2: Igen, hanem, és?
0: Nem látunk, és emiatt egyébként gyakorlatilag a vesztünkbe megyünk, de azt se látjuk, és azt hisszük, hogy hát nekünk milyen szép az életünk.
2: És le lehet élni egy egész életet, hát így, és van. Az embereknek a nagyon nagy százaléka, itt szerintem mert a 90 fölött lévő százaléka pontosan ezt az útat járja, és azt hiszi, hogy ez a megfelelő út számára, magyarán egy bizonyos fajta vaksággal teszi mindezt.
0: Na de mi is? Valószínűleg mi is?
2: Igen, abban a pillanatban, hogy megfogalmazódik az, hogy ezt megtudjuk, van egy bizonyos fajta rálátásunk erre, ez már egy nagyon jó kiinduló pont, de pontosan az mindennek ez a lényege, hogy ebből a vakságból kijöjjünk.
0: Na és hogy van-e rá módszerünk? Imádság jut eszembe.
2: Nekem hogy... a lecsendesedés jutott eszembe, a jelenlét. Imádság, meditáció.
0: A rózsafűzér imádkozás is tulajdonképpen milyen szép dolog, legalábbis.
2: Az
0: én
2: aztán
0: nem
2: végén milyen jó, de... hogy mondott. Például a rózsafűzér imádság az egy meditatív imádság, mert ugyanaz többször, és van benne egy bizonyos fajta ritmus, egy bizonyos fajta dinamika, és van egy cél, amikor befejezetnek tekinthető, hogyha a rózsafűzért elmondtad.
0: Mondjuk én nem alkalmazom, de tetszik.

0: Most egy másik kérdés. Van egy objektív valóság, amit lehetne látni? Ami mondjuk a jó Istennek a valósága, amit meg lehetne esetleg látni, vagy belelátni? Vagy ahány ember?
1: Ő azt mondta nekünk, hogy az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Ezért rengeteg dolog van, amit mi nem ismerünk, nem is gondolunk, hanem hogyha majd el tudunk jutni hozzá, akkor el kell kezdenünk szépen megtanulni.
2: Még egyszer ezt a mondatot kérlek, hogy mit mondott az Úr, ami az én gondolatom...
1: Az én gondolatom nem a ti gondolataitok.
2: Ez nagyon fontos. Vagyis, mondat, hogy... Mert hogy létezik idézőjelben a Matrix. Tehát, hogy az ő gondolata, az ő léte, az egy teljesen más lét, mint a miénk. Igen. És ezt ő akkor egyértelműen el is mondta számunkra.

lelki vakságtól indultunk, és a látásról beszélgettünk, és ez csak egy érzékszerv, mert ott van a hallás, és arról is rengeteg mindent ír a Biblia, hogy akinek van füle, hallja. Aztán még lehet, hogy sorban jönnek az érzékszervek, de majd mindjárt egy egész más témával folytatjuk.

0: Hogyan tudunk valakit szeretni, akit nehéz szeretni, aki idegesít minket, vagy akivel rettenetesen nehéz nekünk kijönni, vagy akire nehéz szeretettel gondolni? Azért ez az első kérdésem, mert szerintem a szeretet az egy döntés. És pont így, hogy el kell dönteni, hogy azt mondja a Biblia, hogy szeresd még az ellenségeidet is. De figyelek, Laci.
1: Mondjuk el előre, amit már többször elmondtunk.
0: Mégpedig?
1: Hogy a lélek gyümölcse így kezdődik. 9. A szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, de mindenki elismeri, hogy ez a, mindez a 9 az első szóhoz igazodik, a szeretet.
0: Hát ez így mind rendben van,
1: ugye?
0: De ellenségeiteket is szeressétek. Ezt is mondja nekünk a Biblia, Máté evangéliumánál is például. 5:44, szeressétek ellenségeiteket. Hát azt csak úgy lehet szerintem, hogy döntésből. Megfogalmazhatjuk majd azt is, hogy kik az ellenségek, meg stb., de először is a kérdésem, nem is kérdésem, a kijelentésem, hogy a szeretet az döntés. De azt mondja András, nem.
2: Hogy nem.
0: Te, Laci?
2: A szeretet semmi esetre sem döntés. A szeretet az egy állapot. Az nem irányul semki felé, semmi felé, hanem egy állapot, ami benned van, és elő lehet hívni.
0: De akkor az ellenséget hogy tudod
2: ilyen
0: szeretni, ha nem döntés?
2: Mert hogy pontosan az egésznek az a lényege, hogy az benned van. Teljesen mindegy, hogy ellenség, vagy bárki, vagy bármi, tehát egyszerűen vagy, egyszerűen szeretsz, egyszerűen létezel. Ez nem irányulhat senki felé, semmi felé, hanem egyszerűen ez van.
0: Laci?
1: Hát dönteni kell valóban.
0: Miről?
1: Hogy a gonoszságot ne támogassuk, meg ne szeressük a gonoszságot. Ebben döntenünk kell, hogy hogyan kezeljük. Ezt mondta Jézus is, hogy ne úgy győzzük le az ellenséget, hogy erőszakkal vagy harca, hanem szeretettel.
0: Jóval.

0: Isten saját képére, hasonlatosságára teremtett minket, ami azt jelenti, hogy mindenki a testvérünk.
1: Pontosan, vagyis és az majd ember, a szeretet az majd megmondja, az hogy kivel, hogyan kell.
0: Ezt kell mutatni mindenkinek, de úgy, hogy megpróbálni a szeretettel eltörölni a gonoszságot.
2: Hát de most
0: gyűlöletet, stb.
2: András, igen. Hát van benned is mondjuk indulat, bármi tud lenni, amit mondjuk valaki idegesít.
1: Sajnos, igen.
2: Hát nem tudom, hogy sajnos, nem sajnos.
1: De sajnos.
2: És valaki kihoz a sodrodból,
1: igen.
2: Mondjuk. Biztos van olyan, nekem is van, aki mondjuk engem irritál mondjuk a viselkedésével, és az ember, én legalábbis csak úgy tudok lenni, sőt, igyekszem meglátni egyébként azokat a tulajdonságokat, amiben ő messze előttem jár. Amiben ő egyébként egy csodálatos teremtmény, de sokszor viszont...
1: elemezni szerintem?
2: Én szeretem. Persze, mert akkor még jobban meg tudom szeretni, hogyha meglátom, hogy egyébként ő micsoda egy fantasztikus alak, viszont
1: de az
2: úgy
1: más dolog, hogy
2: irritál,
1: meglátod, hogy milyen fantasztikus emberke, és milyen dolgai vannak, amik
2: igen,
1: téged...
2: De van olyan, hogy valaki még mondjuk keresztbe is tesz neked, irritál is, meg még mondjuk keresztbe is tesz neked. Van
1: igen,
2: olyan,
1: és...
2: szeretned kell őt is.
1: Persze.
2: Hát hogy tudod?
1: Teljes szívemből, de attól
2: azt,
1: én nem fogom
2: mondjuk
1: keresni a társaságát.
2: Igen,
1: nem,
2: igen. Tehát, de tényleg teljes fogom szívből, hogy a csodába csinálod?
1: De miért?
2: Nincs. Mert szerintem az egy nehéz folyamat. Hát mondjuk egy borzasztó
1: ugye,
2: dolgot.
1: Hát, ha kapsz egy pofont és állsz, akkor persze, hogy nem a szeretet fog abban a pillanatban dominálni, hanem a megdöbbenés, egy olyan reakció, amit kihoz belőled.
2: De most azt mondod...
1: De ez nem azt jelenti, hogy attól még te nem szereted azt a másik embert.
2: Azt mondtad, hogy tiszta szívedből tudod szeretni azt, aki keresztbe tesz. Szerintem itt ez sántít, hogy nem tiszta szívből, hanem pont, hogy döntésből, és egy...
1: Nincs döntés.
2: Az jó tetszik, hogy
1: tehát, hogyha, ha már döntesz, akkor ott már valamilyen sakkozás van.
2: Szeressétek ellenségeiteket, írja Máté Evangéliuma.
1: Egyértelmű. De ez nem azt jelenti, hogy most akkor fogom magam, felállok és szeretem az ellenségemet.
2: Na, mit jelent ez nekünk?
1: Ez azt jelenti, hogy benned van a szeretet mindenki felé. Ellenséget felé, a többi ember felé, mindenki felé.
2: Egyébként.
1: Tehát egy állapot van benned. Egy szeretet
2: okay
1: állapot. Aztán ez a szeretet állapot természetesen ingatag lehet egy bizonyos helyzetben.
2: Igen.

0: Most az jut eszembe, hogy ha az ember tényleg hisz a jó Istenben, akkor hiszi azt, hogy ami van, ami történik, az direkt úgy van, valamiért úgy van. Tehát ha valaki úgy mond, úgy tűnik, mintha nagyon-nagyon rosszat tenne nekem, de én hiszem az Isten jóságát, szeretetét, akkor hinnem kell abban, hogy mondjuk lehet, hogy az az ember nem tudom mit csinált, valami rosszat velem, de az azért történik, mint ahogy korábban beszéltünk a Szamárról és Bálámról, hogy egyébként meg lett állítva ott egy ember, hogy valami miatt az történik, hogy ami történik.
1: Tehát mindig akkor valamiért történik az, ami történik,
0: és
1: legyen
0: ez segít,
1: az egy negatív vagy pozitív.
0: Abban, hogy még a lehetetlen helyzetek lévő embereket is, akik úgy vannak velünk, tudjuk szeretni, nem? Vagy a helyzetet, vagy a jó Istent, és amiatt azt a másik embert is, hogy ő gáncsolt el. Elestem, és nem futottam a vesztembe. Na, mit szóltok ehhez?
2: Jézus ezt bemutatta. Nekünk is így kell bemutatnunk a világnak, hogy akkor ne harcoljunk egymással, hanem azt szeretettel próbáljuk megoldani.

0: a szeretetet azt nem lehet fokozni. Az vagy van, vagy nincs. Azt nem lehet tiszta szívből, vagy kevésbé tiszta szívből produkálni.
1: Vagy van, vagy hanem nincs.
0: Pontosan.
1: Oké. Mitől van? Döntéstől. De nem így van.
0: Visszajutottunk a kezdő ponthoz. Nem hiszem, hogy
1: hát
0: dönteni
1: mitől?
0: Kellene.
1: Ha nem csak úgy
0: azt,
1: jön, és ha megjön, akkor hú, de jó, megjött a szeretet.
0: Valahogy érzem, hát hogy
1: az nem,
0: nem
1: érzés,
0: döntés.
1: Ja? Laci, mit mondasz? Segíts nekünk, Laci, de mondj valamit.
0: A szeretetet na, lehet fokozni?
1: Na, valamit ide nyújtott neked.
0: Igen, Lukács 7:47. Neki sok bűne bocsátatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret.

0: egyébként kik az ellenségek? De tényleg, mert nekem egyébként azt nehéz megfogalmazni, hogy...
1: Van ellenség?
0: Azért nem tudom megfogalmazni. Én már régóta gondolkozom ezen, hogy ki az, akit ellenségnek mond az ember.
1: Hát de most ki az? Nem tudnék egy embert se azonosítani.
0: De elvileg van, mert írja a Biblia, hogy vannak ellenségeink, tehát ne legyünk álszentek sem, hogy nekünk nincs, mert mi olyan szeretetteljes emberek vagyunk.
1: Tehát ez nem azt jelenti, hogy ha nincsen ellenséged, hogy te milyen jó vagy. Nem következik egyik a másikból.
0: De akkor ki az ellenségünk? Nektek ki? Hát egyébként a sátán, nem? Ő az ellenségünk. Szeressük az ellenség, nem jó példa akkor, mert őt nem szerethetjük. Na de most akkor tényleg ilyen szempontból mire vagyunk felszólítva? Szeressük az ellenségünket?
1: Embertársaink köréből gondolom.
2: Nem, hát korábban mindenki ellenség volt a másikkal.
0: Hogy?
2: Hát nézzétek meg a régi filmeket. Amikor mentek, mindenki fegyverrel ment mindenhol, és hogyha jött egy idegen, akkor azonnal előkapta a fegyverét, mert hogy hát ha ellenség. De hát hogyha Izrael történetét elolvassuk, hát hány harcot viseltek el. Vagyis, hogy ez volt a világnak a természete.

0: Szerintem az az ellenség, aki nem fogadja el ezt,
1: mármint,
0: hogy szeressük egymást, mindenkit, akit Isten teremtett, mert mindegyiknek testvérei vagyunk, és ezt fogadjuk el, hogy mi teremtett emberek vagyunk, és a világnak ez a legjobb szerkezete, nem?
2: Az, aki nem szeret, az lesz az ellenségünk.
1: Akiben nincs szeretet?
2: Na, ez így talán, de mindenkiben ott van, csak hát, nincsen a felszínen.
1: Úgy
2: mindenkiben
1: születtünk.
2: Ott van, így van.
1: Akkor tehát nincs ellenségünk, mert azt mondjátok, hogy akiben nincs ott, tehát eltűnni nem tud.
2: Nem, akiben nincs ott, aki nem használja, akiben nem tört fel, aki nem nyílt meg, aki a lélek vakságát nem engedte el.
1: De hát mi is voltunk ilyenek. És lehetünk is.
2: És feltételezhetően ez pontosan olyan, mint a boldogság, hogy mikor előtérbe van, mikor megéljük, mikor kevésbé.
1: Na.
2: Tehát egy hullámzó valami legalábbis.
1: A szeretet?
2: A szeretet, igen.
1: Jön, megy, csak mert, úgy, mert, tőlünk hogy, függetlenül. Nem?
2: Mert hogy nem vagyunk jelen folyamatosan, és nem döntés kérdése, hanem inkább figyelem kérdése, hogy oda tudok-e figyelni például a másik embertársamra, és ez is a szeretetnek az egyik jele.
1: Na, de akkor a figyelem kérdése, azt mondod?
2: Igen.
1: Csodálatos. A figyelem az mitől függ? Hát az is egy döntés.
2: Nem.
1: Hát vagy utazom, és mások irányítanak, és nem tudom, vagy pedig te mondod a tudatosságot, a jelenlétet, vagy pedig jelen vagyok, tudatos vagyok,
2: igen,
1: koncentrálok. És azt mondom, hogy bár idegesít,
2: lehet
1: mondjuk...
2: Lehet így is mondani, ahogy mondod, hogy egy bizonyos fajta döntés, igen.
1: A szeretet.
2: Lehet ilyen esetben, hogy odafigyelek saját magamra, és azáltal döntök, akkor itt lehet, hogy sokkal jobban odafigyelek másokra, és sokkal jobban odafigyelek a környezetemre, embertársaimra.
1: Akkor a szeretet döntés?
2: Nem. Nem döntés. Mondtam, hogy lehet így is mondani, gondoltam, hogy egy kicsit neked kedvezek, hogy valamilyen formában tudjunk megegyezni.
1: De megnyugtató az Pál levelében, hogy a szeretet soha el nem fogy.
2: Teljesen egyértelmű, ha...
1: Nem fogy el.
2: Belegondolunk.
1: Akkor nem lehet eldönteni, hiszen van.
2: Milyen jó visszacsatolás. Hát ami van, azt nem döntetem. Nem döntögethetek, hogy én most szeretek, vagy most nem szeretek. Hú, de jó.
1: De ledönteni se lehet akkor ezek szerint.
2: Nem.
1: Mert a döntésszónak egyrészt... van egy olyan borító jellege is.
2: Ez is megint milyen jó. Döntögetni nem lehet.
1: Tehát eltüntetni sem lehet. Tehát a legnagyobb gonosztevőben is
2: abba
1: ott
2: is
1: lapul.
2: Ott lakó, így van.

0: Felolvasnám akkor, amit Pál apostol mondott.
1: Na. Igen.
0: Mert mondja, hogy mi a léleknek gyümölcse is. De előtte azt mondja, hogy ha azonban a lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt. A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések,

0: Hűség, szelídség, mértékletesség.
1: Mert az egész törvény az egy ígéretben teljesedik be. Szerest fele barátodat, mint magadat. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást fel ne emészétek. Mondom pedig, lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek. Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen. Ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok.

0: nem az van mégiscsak, hogy amikor nehéz szeretni, akkor néha, és itt behoznám a kegyelem témakörét, hogy akkor egyszer csak megadatik, hogy reggel az ember arra ébred, hogy valahogy megadatik az, hogy magasra érti.
1: Kegyelemben részesül?
0: Na, köszönöm, igen. Amit egyszerűen csak úgy megkap az ember, mint a Reményik Sándor kegyelem versben, hogy gyötrődik az ember, és aztán egyszer csak, amikor már azt érzi az ember, hogy mindennek vége, akkor magától megnyílik az ég.
1: Kegyelmet az Úrtól kaphatunk?
0: És ez a magától, úgy zárul a vers, ez a kegyelem. Hát csak az Úrtól, a jó Istentől, nem?
1: Mi egymásnak kegyelmet nem adhatunk?
0: Hát legfeljebb a bíróságon. Megbocsátást?
1: Hát végül hát egyfajta kegyelem.
0: Kötelesek vagyunk egyébként megbocsátani. Én néha szoktam erre gondolni, amikor valaki azt mondja, hogy egymásnak mondjuk, hogy bocsáss meg, hát kötelező.
2: Ahogy Jézus mondta, hogy bocsáss meg a mi bűneinket, ahogyan mi is megbocsátjuk.

0: El tudjuk fogadni egyébként a kegyelmet? Könnyen? Mert az olyan, hogy egyébként azt érzi az ember, mondjuk van olyan, hogy valami rettenetes dolgot tettünk, nyomorultul érezzük magunkat, nem?
1: És a kegyelem az feloldozással is
0: hát
1: jár.
0: Hát finoman szólva szerintem, igen. Mint amikor...
1: Megszabadulással? Van, felszabadulással?
0: Van egy olyan szép vers is, ahol Barabásról szól a vers. Bent van a cellában Barabás, várja a kivégzést. És akkor hallja, hogy jönnek az őrök és a lánccsörgés, és ő már fel van készülve a keresztre feszítésre. És akkor jönnek, kinyílik az ajtó, ő már teljesen készen van Barabás, és akkor azt mondják neki, hogy szabad vagy, mehetsz a versben. És akkor ő kimegy, és most nem mondom végig, és aztán meglátja Jézust, a versben Jézus néz az ő szemébe, és akkor jön rá, hogy ő kegyelmet kapott Barabás, helyette Jézust feszítik meg, és én amikor ezt a verset egyszer megértettem, akkor jöttem rá, hogy én vagyok Barabás, én vagyok az a bűnös ember, aki helyett ott van Jézus.
1: Igen, ez egy nagyon jó összekapcsolás. Mindannyian Barabások vagyunk.
0: Te is. Kegyelmet vagy kaptunk.
1: A kegyelem...
2: Vagy legyünk inkább Pálok, mert ő is kérte, hogy de akkor gyógyítsa meg Jézust. És erre Jézus ezt válaszolta neki, elég néked az én kegyelmem. És ezt Pál apostol simán elfogadta.

0: tudjuk-e fogadni azt a kegyelmet? Mert egyébként van, aki például a Bibliában, Júdás például nem fogadta el a kegyelmet, ő elárulta Jézust, és aztán önmagával végzett. Tehát azért kérdezem, hogy el tudjuk-e fogadni a kegyelmet? Mert ő nem fogadta el.
1: Ő hogyan nem fogadta
0: el? Hát végzett önmagával.
1: De az még nem jelenti azt, hogy nem fogadta.
2: Illetve nem hitt benne szerintem.
0: Hát ez az.
2: Nem gondolta, hogy
1: de Jézus meg. De

0: bocsát
1: nem kapott
0: neki.
1: Volna, vagy nem kapott kegyelmet, amit visszautasított volna hát, ezáltal.
2: Hát hogy nem, hát mindenki kap kegyelmet, ő is kapta, csak nem fogadta. Nem ez a világ szerinti megszomorodás, amikor nem Isten szerint szomorodunk meg?
0: De, hát Péter is elárulta,
2: de elárulta
0: Jézust,
2: utána.
0: És mégis megbocsátott utána neki, ha megkérdezte, hogy mert szeretsz engem.
2: Többször is megkérdezte.
0: Háromszor, igen.
2: Tehát Péter elfogadta a kegyelmet.
0: Így van.
2: Júdás, nem mi elfogadjuk? Hát fogadjuk el, nyilván megbiztatom magamat, sőt felszólítom saját magamat is, hogy mindig fogadjuk el.

0: tudjuk hinni azt, ahogyan a Jóisten szeret minket, úgy, hogy mindenestől így, ahogy vagyunk? Hogy végtelenül szeret minket?
1: Biztosan.
0: Laci is. Én is emberek részéről el tudjuk ezt képzelni, hogy egy másik ember úgy szeret minket, amilyenek vagyunk?
2: Hát igen.
0: A kegyelem pedig egy ajándék. Ezt mondhatjuk?
2: Hát az életünk is ajándék, nem?
0: Na igen.
1: Az a legnagyobb kegyelem.
2: Hát minket nem azért teremtett Isten, hogy utána fizessünk neki.
0: Hanem, hogy őt dicsőítsük. Na tessék!
1: Újra kezdhetjük akkor a műsort, hogy őt dicsőítsük.
0: Lehet, hogy innen
1: kell, hogy... És hogyan, Szabolcs, hogyan dicsőítsük?
0: Felírom, mi az élet célja? Jó, legközelebb megnyitjuk egy kicsit innen a gondolatokat. Okay.
2: Mert azt mondta Jézus, imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, tengert és a vizek forrásait, vagyis az örökké valót imádjuk.
0: Bibliáról másképpen legközelebb is Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs. Köszönjük a figyelmet!
3: A Bibliáról másképpen című beszélgetést hallották.
4: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: hír összeállításunk következik.
1: Elismeri az egyházak szolgálatát a kormány. A miniszterelnökkel találkoztak a felekezetek képviselői. A nemzeti alaptanterv átdolgozásában és a hátrányos helyzetűek támogatásában is számít az egyházakra Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő és Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közösen fogadták a történelmi egyházak vezetőit. A kormány biztosította az egyházakat, hogy az érvényben lévő megállapodásokat tisztelet tartja, de az ország anyagi helyzetére való tekintettel mértékletességre kérte őket. A református egyház képviseletében Fekete Károly, a tiszántúli református egyház kerület püspöke és Barna Sándor, a tiszáninneni református egyház kerület püspöke vett részt a találkozón, Steinbach József dunántúli püspök, a zsinat lelkészi elnöke egy korábban leszervezett hivatali úton volt Dél-Koreában. A rajtuk kívül egyházi részről Erdő Péter bíboros érsek, Székely János, a katolikus püspöki konferencia elnöke, Szemerei János, az evangélikus egyház elnök püspöke, Prőle Gergely, az evangélikus egyház országos felügyelője, Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége elnöke, és Frölich Róbert országos főrabbi voltak jelen. 35. országos evangélikus hittanverseny. Az Evangélikus Egyház országos irodája, gyülekezeti és missziói osztálya által meghirdetett 35. országos evangélikus hittanverseny témája: Csodák nyomában Jézus földi és égi útja. Az előző évekhez hasonlóan a gyülekezetek és az egyházi iskolák csapatai, illetve azok az iskolák, ahol heti 2 órában tanulják a hittant, külön értékeléssel versenyeznek, beleértve a döntőt is. Az iskolák kerületi fordulóinak lebonyolításában az iskola lelkészek, az egyházmegyei fordulók lebonyolításában pedig a kateketikai felelősök közreműködésére számítanak. Átadták a kecskeméti pünkösdi gyülekezet imaházát. 6 év áldozatos munkája lezárásaként szeptember 12-én teltházas ünnepi istentisztelet keretében átadták a kecskeméti pünkösdi gyülekezet imaházát. A gyülekezet összefogott és együtt elkezdték a közel 100 méteres gyár épület átalakítását, felújítását. Az ország különböző gyülekezeteiből is érkeztek önkéntesek, akik időt, energiát nem sajnálva segítkeztek a felújításban. A fáradtságos munka eredményeként az imaház idén teljesen elkészült. Az ünnepi alkalom elején Kurdi Viktor, a gyülekezet presbitere köszöntötte a gyülekezetet és a vendégeket, majd levetítettek egy összefoglaló kisfilmet az elmúlt 6 év munkájáról. Földesi Tamás egyházuk nevében egy plakettel ajándékozta meg a gyülekezetet, melyen az alábbi igevers állt: kiválasztottam és megszenteltem ezt a templomot, hogy itt legyen az én nevem mindörökké, itt lesz a szemem és a szívem mindenkor. Krónikák második könyve 7-16. Az imaház megnyitó közös ebéddel zárult, a gyülekezet pedig délután egy hálaadó Isten tisztelettel folytatta az ünneplést. Az időjárásról: megkezdődött az őszi idő. Hétfőn felszakadozik, csökken a felhőzet, többfelé eshet eső, északnyugatira fordul a szél és 19-24 fok várható. Kedden mozognak a felhők sok napsütéssel, néhol lehet zápor, erős északnyugati szél és 16-21 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A kispesti evangélikus gyülekezet istentiszteletét közvetítjük felvételről. Ígét hirdet Deák László lelkész.

Erős várom, Istenünk, sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, kérem, hogy foglaljanak helyet. Isten hozott mindenkit ezen a mai Isten tiszteleten, sok szeretettel köszöntöm azokat, akik személyesen itt vannak a templomunkban, és azokat is, akik majd a televízión keresztül követik ezt a mai alkalmat. Vízkereszt ünnepe utáni első vasárnapon vagyunk együtt, ebben az ünnepkörben, ebben az időszakban még nagyon hangsúlyos a sötétség és a világosságnak a kérdése, erről majd énekelnek a gyermekek, és nagyon hangsúlyos az, hogy Jézus elkezdi az ő szolgálatát, az ő munkáját, és erről fog szólni a mai igehirdetésünk. Hadd olvassam fel a hétnek az igéjét, akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Adja az Úristen, hogy az ő lelkére odafigyelve, az ő szavára odafigyelve tudjuk élni nem csak a következő hetünket, hanem egész életünket. És így kezdjük az Isten tiszteletünket egy nagyon szép és nagyon lendületes énekkel, a 70-es énekünkkel.

Nem véletlen, hogy azt mondják, hogy aki énekel, kétszer imádkozik. Aki odafigyelt erre az énekre, és nem csak ilyen megszokásból énekelte, az csodálatos sorokkal találkozhatott, csak egyet, hogy olvassak fel. Folytogat bánat, kísértés támad, marcangol kétség, megváltód él még, életre ő visz. Halleluja. Így legyen ez a mai Isten tiszteletünk az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Számbeszéde és szívem gondolata legyen kedvessé előtted. Én Uram, kősziklám és megváltóm. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezének munkáját hirdeti az égboltozat. Hangjuk elhat az egész földre, és szavuk a világ határáig.

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Vallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem szerettelek téged mindennél jobban, embertársaimat sem szerettem, mint magamat. Légy hozzám kegyelmes, és teremts újjá irgalmaddal, hogy neved dicsőségére éljek az Úr Jézus Krisztusért. Amen.

Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.

0: Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Urunk és Istenünk, hogy egyszülött fiadat emberré tetted, és a bűnösök közé állítottad, hogy elvegye és hordozza a világ bűnét. Add, hogy szolgai formájában is ráismerjünk megváltónkra, reávessük minden bűnünket, és felszabadult lelkiismerettel szolgáljunk neki, most és mindörökké. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, azt a levélbeli szentigét, amit Anya Szent Egyházunk erre a mai vasárnapra oltár előtti felolvasásul rendelt. Megírva találjuk Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelében, a 12. fejezet első 8 versében a következőképpen.
1: Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket, élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A nekem adatott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek. Ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata. Úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, e szerint szolgálunk is. Ha profétálás adatott, akkor a hit szabálya szerint profétáljunk. Ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk. A tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó szerénységben, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jó kedvel. Boldogok, akik nem csak hallgatják, de meg is tartják Istennek szent beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent. Mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Ahogy említettem, ebben az időszakban sokszor előkerül a sötétség és a világosság kérdése, így a januárnak a gyermekéneke is ehhez kapcsolódik. Kicsiny kis fényemmel világítani fogok. Várom sok szeretettel a gyermekeket, és akik pedig nem jönnek ki a padokból, segíthetnek nekik az éneklésben.

0: Igen.
1: Igen.
0: Világítani fogod. Itt leszek, míg Jézus jön.
1: Igen.
0: Világítani fogod. Itt leszek, míg Jézus jön.

Köszönjük szépen! Az elmúlt héten is ezt az éneket énekeltük, és akkor is énekeltétek azt, hogy világítani fogok. Ki az, aki világított az elmúlt héten? Te világítottál? Nagyon jó. Hogy tudunk mi világítani? Ellenlámpával. Nagyon jó. Igen. Ki az, aki ellenlámpával világított? Nagyon jó. Ilyenek vannak. És ki az, aki az életével? Azzal, hogy jól viselkedett, szót fogadott, imádkozott. Na, valaki azért így is. Oké, most ne felejtsétek el, most is azt énekeltétek, hogy világítani fogok. Jusson eszetekbe a következő héten, sőt, már mostantól, már ma is eszetekbe juthat, hogy ez mit jelent, hogy úgy élünk a világban, hogy lássák a mi jó cselekedeteinket, és ezért dicsőítsék a mi mennyei atyánkat. Jó, ellenlámpával is lehet, gyertyával is lehet világítani, de legjobb az életünkkel. Istentől áldott gyermekbiblia körös foglalkozást kívánok nektek. A gyülekezettel pedig nagyon szép éneket fogunk énekelni. A 327-es éneket. Énekeljük valóban hitvallásként, imádságként, átölel Isten nagy kegyelme.

0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
1: Amen.
0: Kedves testvéreim, hogy már ma másodszor énekeltem ezt az éneket, az jutott eszembe, hogy nem biztos, hogy a legjobb a mi liturgiánk. Mert ez az ének most elhangzott az igehirdetés előtt, pedig ez az ének arról szól, azoknak kell énekelni, akik megértik mindazt, amiről az igehirdetés szól. Ez az ének talán egészen másképpen csendült volna fel az ige hirdetés után, amikor megértjük mindazt, amit az Isten mára előkészített nekünk. Lehet, hogy az elején kéne imádkoznunk, hogy Jézus, a te beszéded teremjen most jó gyümölcsöket a mi életünkben, ige hallgatásunk közben, és utána válaszolni Isten igéjére egy-egy énekkel. Átölel Isten nagy kegyelme, méltatlanul érdemtelen. Mit jelent mindez? Hol kezdődött mindez? Hogyan történt mindez? Erről fog szólni a mai igénk, amit Anyaszentegyházunk Márk evangéliumából írt elő, az első fejezet 9. versétől a következőképpen. Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelte őt János a Jordánban. És amikor jött ki a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a lélek, mint egy galamb. A mennyből pedig hang hallatszott, te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Amen. Kedves testvéreim, valamikor Krisztus után 30 táján megjelent egy különös ember a Jordán folyónak a partján. Úgy méterre pontosan nem tudjuk megmondani, hogy hol, de azon a területen, ahol a Jordán folyó, az élővízű folyó belefolyik a Holttengerbe. 30 kilométerre volt körülbelül Jeruzsálemtől ez a kietlen hely, ahol megjelent egy egészen különös alak, a régi prófétáknak a gondolatvilágát, kinézetét hozva magával, és elkezdett prédikálni, és egy új mozgalmat elindítani. Jézus korában ebben semmi új nem volt. Szinte évente jöttek új mozgalmat indító messiások, akik azt mondták, hogy most küldte el végre Isten a szabadítót, végre felszabadítja Izraelt a rómaiaktól, végre valami elkezdődik, sokszor ebből kisebb háborúk lettek, amit a rómaiak vérbe folytottak. És ez az ember, bizonyára mindenki kitalálta, keresztelő János, valami egészen újat hozott. Ő nem a rómaiak ellen harcolt, hanem az emberi bűn ellen. Számára nem az volt a kérdés, hogy a rómaiak meddig ülnek a nép nyakán, hanem az embereknek az életét meddig teszi tönkre a bűn. És ebben volt új keresztelő Jánosnak a mozgalma. Ha meg kéne fogalmaznunk a Biblia alapján, hogy mi volt a fő mondani valója, akkor hadd idézzek tőle, keresztelő János ezt mondta, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. És ez egy sikeres mozgalom volt. Sokan azt mondják, hogy életében János többen követték, mint Jézust. Sokan voltak, akik meghallották az ő szavát, elmentek oda a Jordán folyóhoz, valaki csak érdeklődéssel, látjuk, hogy vannak farizeusok, akik kérdéseket tesznek fel, de nagyon sokan voltak, akik átélték azt, hogy igen, itt életemnek egy meghatározó eseménye történik, megváltozik az életem, le tudom tenni a bűneimet, itt tudom hagyni mindazt, ami engem Istentől és az embertársaimtól elválaszt, és ami tönkreteszi az én életemet. Képzeljük el ezt a helyzetet, hogy ott van rengeteg ember, sokan sírva mondják el a bűneiket, vannak köztük katonák, vannak köztük vámszedők, vannak köztük farizeusok, és kérik az Isten bocsánatát, és kérdezik Jánost, hogy mit tegyenek. Hadd olvassak fel egy szakaszt egy másik evangéliumból, a sokaság pedig megkérdezte tőle, akkor hát mit tegyünk? János így válaszolt nekik. Akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs. És akinek van ennivalója, hasonlóképpen cselekedjék. Vámszedők is mentek hozzá, hogy keresztelje meg őket. Ezek szintén megkérdezték tőle, Mester, mit tegyünk? Nekik ezt mondta, semmivel se hajtsatok be többet a megszabottnál. Megkérdezték tőle a katonák is, mi pedig mit tegyünk? Nekik ezt felelte, senkit ne bántalmazzatok, senkit meg ne zsaroljatok, hanem elégedjetek meg a zsoldotokkal. Micsoda színes kavalkádja volt ez a bűnösöknek. Ott volt olyan, aki korábban zsarolt, volt olyan, aki háborúba embereket nem csak a harc közben, hanem amúgy is akár megölt, vagy nőket erőszakolt meg. Ott voltak olyan vámszedők, akiknek talán nem volt ennyire nyilvánvaló a bűne, mégis a kapzsiság ejtette őket foglyul. És nem véletlen, hogy keresztelő János az ige hirdetéseiben viperák fajzataiként szólította meg őket. Rablók, katonák, csaló vámosok, mindenféle gonoszságtól terhelt ember, tele bűnbánattal, szomorúsággal és fájdalommal. És mit tesz János? Hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. És akkor, amikor Jézus megkeresztelése a témánk, akkor értjük meg igazán, vagy akkor lesz talán még nehezebb megérteni, hogy Jézus miért keresztelkedett meg, ha megértjük, hogy mit tett keresztelő János. Amit keresztelő János tett, az nem azonos a mi keresztelőnkkel. Ez egy nagyon fontos dolog. Erre majd mindjárt mondok bibliai példát is. Keresztelő János, amit tett, az sokkal inkább a mi úrvacsoránkra hasonlít. Keresztelő Jánoshoz nem mehetett oda senki addig, amíg nem tartott bűnbánatot. És keresztelő János azzal a jelképes cselekedettel, amit végrehajtott, azt mutatta be, hogy most meghal a régi ember, a tele bűneivel, megfullad és feljön egy új. Azt élték át ezek az emberek, amit nekünk kellene átélnünk az úrvacsora alkalmával, hogy oda megy az ember tele bűnnel, és ahogy ott a víz jelképezte a megtisztulást, itt nálunk pedig az ostya és a bor közvetíti az Istennek a kegyelmét. Oda megy a bűnös, visszajön a megtisztult ember. Ez volt, amit keresztelő János gyakorolt. Ez nem ugyanaz, mint akár a mi gyermekkeresztségünk, amit az Atya, Fiú, Szentlélek nevében teszünk, hiszen a gyermekkeresztségnél nincs hozzákötve ugye a bűnbánat, egy kisgyermek nem tesz bűnbánatot, ott Isten megelőlegezett szeretetéről, kegyelméről van szó. És ez nagyon fontos, hogy megértsük, hogy Jézus ezt nevezzük így, ahogy az ige mondja, a bűnbánat keresztségében részesült. Nem abba, amit mi ilyen keresztelőnek gondolunk, mert akkor még valahogy teológiailag meg tudnánk magyarázni, hogy Jézusnak, a bűntelennek miért kellett oda mennie, miért kellett megkeresztelkednie. Ezért hangsúlyoztam ezt, hogy itt gyarló, bűnös, nyomorult emberek voltak, és Jézus ebbe a sorba áll be. Ez nem egy olyan keresztelői szertartás volt, amit sokan talán megszokásból vagy egyébből ilyen jó hangulatú alkalomként tartanak. Jézus körül a bűneik miatt zokogó emberek voltak. És oda megy mégis keresztelő Jánoshoz. Hadd olvassak fel az apostolok cselekedeteiből egy nagyon rövid részt, amelyik jól mutatja ennek a két keresztelőnek a kapcsolatát egymáshoz. Apcsel 19. Apollós korintusi tartózkodása idején Pál a felső tartományokon áthaladva Efezusba érkezett. Itt néhány tanítványra talált. Megkaptátok a szent lelket, amikor hívőké lettetek? Kérdezte tőlük. Még csak nem is hallottunk, felelték azok, hogy van-e szent lélek. Erre megkérdezte, hogyan keresztelkedtetek meg akkor? János keresztségével, válaszolták. És mit mond erre? Már elvileg ugye megkeresztelkedtek valahogy. Ezt mondja, János a bűnbánat keresztségével keresztelt, magyarázta ekkor Pál, a népet meg arra biztatta, hogy higgyenek abba, aki ő utána jön, vagyis Jézusban. Ennek hallatára megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevében. Tehát azt lehet mondani, hogy megtörtént az életükben az, amit bűnbánatnak, megtérésnek nevezünk, de utána jött a keresztség, ami már sokkal inkább hasonlított a mi keresztségünkre, hiszen ez Jézus nevében történt. János tehát bűnösöket merített be, és a bűnbocsánatról prédikált, mint ahogy mi tesszük az úrvacsoránál. És mindezt azért hangsúlyozom, mert itt újra előjön akkor nagyon élesen a kérdés, hogy Jézus akkor miért keresztelkedett meg? Az egyik alapvető teológiai tanításunk az, hogy Jézus bűntelen volt. Megkísértetett sok mindenbe, de ő nem bukott el. Bűntelen volt, tiszta volt. Akkor miért kellett neki megkeresztelkednie? Nem tudom, hogy valaki ezen már ilyen háttéren keresztül gondolkodott-e. Nem volt szüksége arra, hogy lemossa a bűneit. És mégis megtette. És erre szeretnék én ma adni négy választ. Az első válasz, és ez nem egy, most a csúnya szóval mondja, nem egy agylövés nálam, mert tudom, hogy a múlt héten is erről beszéltem, sokkal inkább azt érzem, hogy valami miatt az Isten szeretné ezt a választ is a szívünkre helyezni. Az elmúlt héten az egyik válaszom az volt, hogy azért, mert ez volt az Isten akarata. Azok, akik itt voltak, hallottak Jézusnak egy gyógyítási történetét, amikor egy vakon született, egy gyógyított meg, egészen különös módon, hogy nyálból sarat csinált, és azt kente a betegnek a szemére. És ott is elmondtam, hogy nem tudjuk 100%-osan, hogy ezt miért tette. Mert egyszerűen így látta jónak. Nem lehet mindent megmagyarázni. Itt is ezt látjuk, hogy Jézusnak egy célja volt teljesíteni az atyának az akaratát. És amikor keresztelő János, aki mindazt, amit én elmondtam, pontosan érti, pontosan tudja azt, hogy itt milyen gyarló, bűnös emberek jönnek felém, és meglátja a sorba Jézust, akkor ő nem akarja megkeresztelni őt, mert azt mondja, Uram, nekem volna szükségem arra, hogy te keresztelj meg. Egyszerűen nem értem, hogy ezt miért teszed. Emlékszünk, hogy mit mond Jézus. Azt mondja Jézus, engedj most, mert így illik minden igazságot betölteni. Így kell betöltenünk azt, amit az Atya akar. És Jézusnak ez az egy célja volt egész földi életében, hogy azt nézte, hogy mit akar az Atya. És ezt nagyon sokszor csak az oltárképünkkel kötjük össze. És azt mondjuk, hogy igen, nem csak ott a szolgálata elején, amikor megkeresztelkedett, hanem a Getsemáné kertbe is összeütközött, és ez nagyon érdekes, a Szent Háromság két tagjának az akarata. Mást akart az Isten, és mást akart a Fiú. Jézus, aki valóságos ember is volt, félt a haláltól, ahogy minden normális ember félne, ha azt mondanák neki, hogy holnap átszögezik a kezedet, és megkorbácsolnak. Jézus félt ettől, és összeütközött az akarata az Atyával. De ott is egy célja volt teljesíteni az Atya akaratát. Mert azt mondja Jézus, hogy ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár, mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Jézus azért keresztelkedett meg, és azért vállalta a golgotai keresztet, mert ez volt az Atya akarata. Ez nem jelenti azt, hogy ez egy kényszer volt Jézuson, vagy ne simult volna bele az Atya akaratába, de ott volt ez a küzdelem ő benne is. Mert Jézus is megtehette volna akár a megkeresztelésénél, hogy azt mondja, hogy Uram, de nem állok be ezek közé, milyen emberek ezek? Arról tudom, hogy tegnap mit tett a feleségével, erről tudom, hogy mennyit lopott, mit keresek én itt? És Jézus beáll a sorba, és ott áll közöttük. Mert ez az Atyának az akarata. És majd mindjárt megértjük, hogy miért. De nagyon fontos még egyszer, hogy nem mindig kapunk válaszokat. Nagyon sokszor, és lehet, hogy az Isten erre készít fel talán ezekkel az igékkel minket, vagy ezekkel a gondolatokkal, amit hiszem, hogy a Szentléleken keresztül szólaltatok meg, hogy nem mindig tudjuk, hogy miért történik valami. Elmúlt héten influenzás lett egy 11-es lánya Sztélo gimnáziumba, két nap múlva meghalt. Valami hihetetlen módon valahogy a szívére húzódott. Miért történt ez? Lehet keresni a választ, meg sok mindent mondani. A legjobb szív kórházba került. Egyszerűen nem tudjuk sokszor a választ, hogy mi miért történik. És ezt kell látnunk, hogy igen, az Istennek van egy akarata, és abba bele kell simulni, akkor is a fáj. Miért vállalta Jézus a megkeresztelkedést? Azért, mert közösséget vállalt velünk. Neki nem volt szüksége arra, hogy lemossa a bűneit. És mégis beállt ebbe a sorba. És kifejezte ezzel azt szolgálata kezdetén, hogy én beállok ide közétek, a következő 3 évenben el fogom hordozni azt, amit ti elhordoztok. Nem egy isteni sérthetetlenségbe fogom élni az életemet, hanem el fogok fáradni, fogok éhezni, fogok szenvedni, a sebektől brutális fájdalmaim lesznek, de át fogom élni a gyászt, át fogom élni a lenézést, az elhagyatottságot, a megbántást, sok-sok mindent. És amikor Jézus beáll a sorba, akkor ezt éli át. Ezért mondom, hogy sokszor kicsit fejreáll a liturgiánk, hiszen ezt már megfogalmaztuk a Isten tisztelet elején, amikor ezt imádkoztuk. Hálát adunk neked, Urunk és Istenünk, hogy egyszülött fiadat emberré tetted, a bűnösök közé állítottad. Igen, Jézus így a bűnösök közé állította Jézust, azért, hogy ezzel is kifejezze, hogy ami mostantól kezdődik, az nem valami színjáték. Pál apostol, immár teológiai nyelven ez gyönyörűen foglalja össze a Filippi levélben, ezt írja Jézusról. Aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt. Megalázta magát, és újra jön, engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ebben benne van az engedelmesség az Atya akaratának, épp úgy, mint az, hogy beáll a bűnösök közé. Másik dolog, ami miatt Jézus megkeresztelkedett, az egy kép, de értsük jól ezt a képet, és azt gondolom, senki nem fogja rosszul érteni. Miközben az emberek a Jordán folyóba lemosták a bűneiket, Jézus magára vette azokat. És persze mindenki tudja, hogy nem arról van szó, hogy a lemosott bűnök úszkáltak a vízbe, és akkor Jézus magára vette, de ott van ez a kép, hogy emberek miközben megtisztulnak, Jézus magára veszi ezeket a bűnöket. És nem véletlen, hogy amikor keresztelő János meglátja Jézust, nem tudom ki az, aki tudja János evangéliumában Jézus megkeresztelésénél, mi az, amit először mond? Azt mondja, hogy íme az Isten báránya. Ő is összeköti Jézus megkeresztelését a bűnök elhordozásával. Úgy, ahogy a Páska ünnepén minden család elvitt egy bárányt föl a templomba, ráolvasták az egész népnek a bűnét, és levágták ezt a bárányt, és a család megtisztult. Ugyanígy az emberek ott a bűnbánat által megtisztultak, de Jézus közben magára vette az embereknek a bűnét. Hogy könnyebb legyen megérteni, hadd idézek egy olyan éneket, amit nagyon sokszor énekeltünk, és pont erről szól. Magára vette szennyes ruhám, így békíté meg Istent, atyámat. Magára vette szennyes ruhámat. Miközben emberek megtisztultak, Jézus magára vette a világnak a bűneit. És ez a igazán hangsúlyos és igazán fontos. És hadd fejezzem be még egy dologgal, ami én azt gondolom, hogy az Istennek, az Atyának egy különös ajándéka volt az engedelmes fia felé. És ezért is fontos volt Jézus megkeresztelése. Ott áll a Jordán folyóba Jézus, kijön a vízből, kiemelkedik, vizes a haja, vizes a ruhája, és egyszer csak hallja az Atyának a szavát. Te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Biztos tudja mindenki, hogy Jézus megkeresztelése után milyen történet következik. Jézus megkísértése. Ott áll Jézus, készen az útra, készen a harcra, és van-e nagyobb megerősítés ennél, amikor maga az Atya mondja azt, hogy ez az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Az Atya látja a fiát, ahogy ott áll a bűnösök között, ahogy testben és lélekben felkészült a feladatra, és kedves szavaival megerősíti őt a küzdelmek előtt. Az Atya gyönyörködik a fiúban. És hadd zárjam két kérdéssel, tudunk-e mi így gyönyörködni Jézusban? El tudjuk-e mondani egykori pietista evangélikus lelkésszel, Ács Mihállyal együtt, ott van az énekeskönyvünkben az éneke, kitett éneknél csak két számot kell megcserélni, a 372-es ének. E földön és a csillagos égben te vagy én nékem gyönyörűségem. Rajtad kívül nincs sehol boldogság, te benned élnem már, kész mennyország. Tudunk-e így gyönyörködni Jézusban? És a másik kérdés az, hogyha az Atya lenéz az égből, és látja a mi életünket, akkor tud-e gyönyörködni bennünk? Lát-e bármit, ami gyönyörködni való? Tudom, hogy ez nehéz kérdés, és azt mondanánk legszívesebben, hogy biztos nem. Én hiszem azt, hogy az az ember, aki valóban átéli a bűnbocsánatot, az valóban tiszta lehet az Isten szemébe is, és tud benne gyönyörködni az Isten. Nem a saját szépségünk miatt, hanem az ő szeretete, kegyelme miatt. Hadd zárjam egy énekkel, azt gondolom jó kifejezi mindazt, amit elmondtam. Jézus, te drága, mit adjak néked? Összetört szívem hozom elébed. Összetört szívem hozom elébed. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, egy év kezdetén köszönjük, hogy abból tanulhattunk, ahogy te kezdted a szolgálatodat. Micsoda alázat volt te benned. Nem azon gondolkoztál, hogy lenne neked a legjobb, a legegyszerűbb, hanem arra figyeltél, hogy mit mond a te atyád. Istenünk, egy új évnek a kezdetén, különösen úgy, hogy délután presbiteri is, ülés is lesz, hát, hogy mi is erre tudjunk figyelni, hogy mi a te akaratod, ami egyéni életünkben, családunk életében és ennek a gyülekezetnek az életében. És Úrunk Istenünk, add, hogy erőt adjon nekünk az, hogy te nem veted meg a mi társaságunkat, a mi gyülekezetünket, a mi életünket, hanem beállsz mellénk a sorban. Hogy 3 évig tanítványaiddal jártad Palesztina útját, hisszük, hogy úgy járod velünk is életünk útját. És Úrunk Istenünk, add, hogy amíg veled járunk, tudjunk rád figyelni, tudjunk tőled tanulni, tudjunk a te igédből, a te szavadból erősödni. És Úrunk Istenünk, bocsáss meg nekünk, hogy sokszor, ha lenézel, akkor nagyon kevés gyönyörködni való van a mi életünkben. De mindaz, ami mégis van, hisszük, hogy tőled van, ezt köszönjük neked. És ott, hogy inkább, egyre inkább megtisztulva, megszentelődve tudjunk a te utadon járni. Amen.

Isten igéjére most válaszként és a záróimádságra készülve hallgassuk meg a énekkarnak a szolgálatát. Isten békessége minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.

Imádkozzunk. Urunk Istenünk, áldunk téged Jézus Krisztusért, a világ világosságáért, aki engedelmességével betöltötte törvényedet, kijelentette akaratodat, és megdicsőítette nevedet. Ne engedd, hogy kivonjuk magunkat akaratod érvénye alól. Láttasd meg velünk, hogy jó a te akaratod, és javunkra van, ha megtartjuk törvényedet.

minden népet az Úr Jézus Krisztusért. És Úrunk Istenünk, így kérjük a Te áldásodat erre a gyülekezetre is. Köszönjük neked azt mindazt, amit az elmúlt években munkálkodtál közöttünk. Köszönjük azokat a testvéreket, akik ebben a gyülekezetben találtak lelki otthonra. És köszönjük neked azt, hogy hétről hétre szól a Te igéd. Köszönjük Istenünk azt, hogy vannak különböző alkalmak, lehetőségek hétközben is rád figyelni, téged hallgatni, közösségben erősödni. Úrunk Istenünk, ezekre is a Te áldásodat kérjük. És köszönjük neked a gyermekeket is, és mindazokat, akik szolgálnak közöttük. Úrunk Istenünk, téged kérünk, légy velük, adj nekik bölcsességet, türelmet, szeretetet. A gyerekeknek pedig adj fogékonyságot megérteni és meghallani a Te igédet. Úrunk Istenünk, imádkozunk azokért, akik a gyülekezetben különböző terheket hordoznak. Úrunk Istenünk, többen vannak, akik betegek, téged kérünk, vigyázz rájuk, erősítsd meg őket, és adj melléjük olyan testvéreket, akik tudják vigasztalni őket, akik tudnak Te feléd és Te reád mutatni. Úrunk Istenünk, imádkozunk azokért is, akiknek nem külső fizikai betegsége van, hanem lelki terheket hordoznak. Vigyázz a magányosokra, a gyászolókra. Vigyázz azokra, akiket depresszió, rossz kedv kínoz. Te mutasd meg nekik, hogy Te őket is szereted. Te melléjük is odaülsz, odaállsz, hogy soha sincsenek egyedül. És Úrunk Istenünk, imádkozunk azért a testvérünkért is, aki ma 18 esztendős. Te őrizd meg őt, Te vigyázz rá, Te növeld az ő hitét, és Te erősítsd őt testileg, lelkileg egyaránt. Úrunk Istenünk, olyan sok mindent mondhatnánk még neked, és szeretnénk is majd mondani a héten imádságainkban, találkozásainkban. De most hallgass meg minket akkor, amikor együtt a Te nevedben így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Végezetül, kedves testvéreim, fogadjátok az Úr Isten áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.

Kedves hallgatóink! A kispesti evangélikus gyülekezet istentiszteletét közvetítettük felvételről. Ígét hirdetett Deák László lelkész.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Az Európai Kultúra Napja. A szlovákiai Nagykövesden 2008. április 30-án az Európai Unió kibővítésének évfordulója alkalmából együttműködési szerződést írtak alá az Európai Kultúra Napja hagyományteremtő megrendezése érdekében. Az Európai Kultúra Napja rendezvény a falvak kultúrájáért alapítvány kezdeményezésére 5 ország civil szervezeteinek összefogásával jött létre 2008-ban. A minden évben szeptember 20-án rendezendő esemény bemutatja azt, hogy a kultúrák egyenrangúak és fejleszthetők. Az együttműködők és a kulturális események tekintetében egyaránt bővülő program a tervek szerint évente változó helyszíneken megszervezett központi programból, valamint az ünnepnapon és az azt követő 4 hétben a kultúra főbb ágait felölelő multikulturális-kulturális esemény sorozatból áll. Az esemény összekapcsolódik nemzetközi kapcsolatok teremtésével és elismerések átadásával.
2: Október a reformáció hónapja. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa idén is október 1-e és 31-e között rendezi meg az Október a reformáció hónapja elnevezésű programsorozatot. Ennek keretében az ország különböző pontjain több száz eseményre várják az érdeklődőket. A megnyitó ünnepség október 1-én csütörtökön 18 órától lesz a Deák téri evangélikus templomban, amelyen igét hirdet Pap János baptista egyházelnök. Közreműködnek a Veselényi utcai baptista gyülekezetének kara, a református Calvin kórus, a pünkösdi zenei misszió kórusa, a miskolci metodista Eszterházi és az avasi gimnázium összevont kórusa és az evangélikus luterániak énekkar. 17 óra 30-tól térzenével szolgál az Egressi Béni Református Művészeti Középiskola. Megalakult az evangélikus civil kerekasztal. Az evangélikus egyház életéhez mindig is hozzátartoztak azok a közösségek, amelyek egy-egy ügy szolgálatára önállóan szerveződtek. Ennek a hagyománynak a mai lehetőségeiről gondolkodott az egyházi kötődésű civil szervezetek közel 40 képviselője szeptember 17-én Budapesten, egyházuk országos irodájának épületében. A találkozón megalakult az evangélikus civil kerekasztal. Gyülekezeti és intézményi alapítványok, valamint országos egyesületek képviselői ültek egy asztalhoz, hogy az egyház iránti elkötelezettségből szűkebb és tágabb környezetük javát keresve közösen gondolkodjanak a fejlődés és a hálózatos együttműködés lehetőségeiről. A létrejövő közösségben egymást támogatva szeretnék erősíteni szolgálatukat. A reformáció örökségéből következő gyülekezeti elv szerint a helyi közösségek nem egyszerűen résztvevői, hanem alakítói is az egyház és környezete életének. Szolgálatot vállalnak, közösséget szerveznek és megteremtik annak feltételeit. Az időjárásról megkezdődött az őszi idő. Hétfőn felszakadozik, csökken a felhőzet, többfelé eshet eső. Északnyugatira fordul a szél és 19-24 fok várható. Kedden mozognak a felhők sok napsütéssel, néhol lehet zápor, erős északnyugati szél és 16-21 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Egyenesség. Az ember utasítsa el azt, amivel nem ért egyet. Ne alászkodjon meg, még ha ennek következtében kellemetlenebb helyzetbe kerül is átmenetileg. És próbálja meg értékelni az új helyzetben a jót. Mindig azt kell nézni, ami marad, és nem azt, ami elveszett. Konrád György.

0: Szüntelen imádkozzatok, mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. Tesszaloniki első levél 5:17-18.
1: Az imádkozás révén állandó kapcsolatra van lehetőségünk Istennel. Amikor nem csak szavakkal imádkozunk, hanem bensőnk állandóan ő felé irányul. Régebben, írja Terstegen, az imádkozáshoz mindig helyet, időt és magányt kértem. Most bárhol vagyok, szüntelen imádkozom, hiszen mindenhol bele vagyok. Minden nehéz feladat, helyzet, tanácstalanság, teher, baj, szenvedés az Úr elé kényszerít minket. Van olyan imádkozás, amikor elfordulva minden mástól, bizonyos időt csak ezzel töltünk el. De ennél fontosabb, hogy egész lényünk, minden cselekedetünk legyen áthatva imádsággal. Mit használ, ha van valamiféle gyér, imádkozó életünk, de hétköznapjaink széles folyama csupán mellette folyik el? Ez azt bizonyítja, hogy még nem ismertük meg az igazi imádság titkát, hiszen nem csupán szavakkal lehet imádkozni. Amikor föltekintünk az Úrra, sóhajtunk, felé óhajtozunk, az is lehet imádság. Aki mindig az Úrtól függ, és semmit sem tesz nélküle, aki minden cselekedetével Isten tiszteletet végez, és mindent az ő dicsőségére tesz, a legkisebb dolgokat is, az szüntelen imádkozik. Az ilyennek az imádkozás nem olyan dolog, amit le kell bonyolítani. Nem szokás, és nem is kötelesség, aminek eleget kell tenni, és aztán örül, ha elintézte. Isten embereinek az imádság szívügyük, belső szükségletük. Egyszerűen nem tudnak imádkozás nélkül élni. Időt szánnak rá, fölkelnek korábban, és ha az imádság lelke hajtja őket, napközben is van rá idejük. Sokkal többet beszélünk, fecsegünk emberekkel, mint szükséges és hasznos. Ha ehelyett magunkban elcsöndesedve imádkoznánk, megerősödnénk és lelkileg megújulva térnénk vissza a többiekhez. Bármilyen válasz érkezzen is könyörgésünkre, az ima erejének forrása maga Isten, akihez könyörgünk, és aki megválaszolhatja és meg is válaszolja kéréseinket tökéletes akarata és időzítése szerint.
0: Drága mennybéli örök Uram, segíts, hogy csöndes és hallgatag imádkozó ember lehessek. Add, hogy veled viszont sokat beszélhessek, bár takarékoskodva a szavakkal, így legyen súlya annak, amit mondok. Szeretném, hogy rendezett, igazi, mélységes belső életem legyen, ne mulasszam el az imádságot, a hozzád fordulást, a közeledben tölthető időt. Hadd mehessek be a te szentélyedbe, hadd borulhassak eléd lélekben, bárhol járjak is. Kérlek, támogass, hogy ne bonyolódjam külsőségekbe, ne legyek üres kíváncsiskodó, talmi ígéretek ne csábítsanak. Legyen sokkal fontosabb lelkem épülése, szellemem fejlődése, szívem tisztasága minden emberi sikernél, előrelépésnél, elismerésnél. Szeretném, ha egész életem egyetlen középpont körül forogna, a te teljességed fogna át, és ezt mindig érezhetném is egész valómmal. Köszönöm, hogy eljuthatnak hozzám irgalmad kincsei. Bár törékeny cserépedény vagyok, de a tiéd, jó Uram, te rád hagyatkozom tökéletes bizalommal. Segíts, kérlek, hogy minden gondolatom, szavam, cselekedetem néked tetsző lehessen, a te akaratodnak engedelmeskedjem. Ó, add, hogy utadon megtett minden lépésem a te tiszteletedre, dicsőségedre váljék, és segíthessek velük hittestvéreimnek is. Kérlek, világosítsd meg értelmemet, hogy mindig a kellő pillanatban forduljak hozzád, alázattal, türelemmel, szívemben békességgel, töretlen bizalommal és teljes szeretettel Jézus Krisztus nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Múlt héten a bevezető gondolatokat elemeztük, a prológust, és most megnézzük, mint a mérleg serpenyőjének másik oldalát, hogy hogyan fejeződik be a könyv. Hiszen nagyon fontos, hogy megértsük mind a bevezetést, mind a befejezést. A prológusban olyan tartalmi jegyek szólalnak meg, mint korábbi előadásban láthattuk, amelyek a könyvben egészen részletesen kifejtésre fognak kerülni. És az epilógusban, a záró szakaszban, a jelenések könyve 22. fejezet 6. versétől a 21. verséig bezárólag szintén olyan témák, mondani valók, teológiai gondolatok összegzése szerepel, amely a könyvben nagyon-nagyon fontos. Azt is mondhatnám, hogy mint az utolsó szó jogán összefoglalja János apostol az ő üzenetének lényegét, summáját. Nézzük a gondolatokat a 22. fejezet 6. versétől. És mondanékem, e beszédek hívek és igazak, és az Úr, a szent proféták Istene bocsátotta el az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgáinak azokat, amiknek meg kell lenni hamar. Ímé eljövök hamar. Boldog, aki megtartja egy könyv profétálásnak beszédét. Angelus interpretetus, vagyis egy olyan angyal, aki értelmezi és megmagyarázza a dolgokat. Ez már Dánielnél is megjelenik, hiszen Dániel bizonyos dolgokat nem ért, és akkor egy angyalt küld Isten számára, és ez az angyal elmondja azoknak a dolgoknak a lényegét, amit Dániel látott. És most valami hasonló jelenik meg Jánosnál is. Nehogy János félreértse, nehogy rosszul értelmezze a dolgokat, ezért egy angyal jelenik meg Jánosnak, és elmondja azokat a dolgokat, amelyeket helyesen kell értelmezni. És ez az angyal egy érdekes dolgot mond. E beszédek hívek és igazak. Milyen érdekes, hogy az angyal azt próbálja erősíteni Jánosban, az apostolban, a prófétában, és nem is tudom, hogy most melyik jelzővel illessük a szerzőt, mert most talán itt, ezekben a pillanatokban inkább próféta ő, mint apostol. Azt mondja az angyal, az Angelus Interpretetus, hogy e beszédek hívek és igazak, hűek és igazak. És ezek nagyon fontos dolgok. Ég és a föld el fognak múlni. Mert pontosan a jelenések könyvében azt olvassuk, hogy új eget és új földet várunk. De azok a dolgok, ami ebben a könyvben vannak, azok túlélik az eget is és a földet is. Mert ezek nem fognak elmúlni, hanem be fognak teljesedni. Az a nagy kérdés. Mikor? Mikor fognak ezek a dolgok beteljesedni? Sok tényszerű dolog már beteljesedett a korábbiakban. És sok dolog talán pontosan napjainkban, vagy a közeljövőben fognak teljesedni. És utána azt mondja az angyal, az Úr, a szent proféták Istene bocsátotta el az ő angyalát. Vagyis megmagyarázza az angyal János profétának, hogy miért van ő itt. Az Úr, a szent proféták Istene. És itt már megint ez a rendkívül bonyolult mondat, szerkezetű mondat valamire rávilágít. Itt profétai üzenetről van szó. Mert nem csupán az angyal számára mondta el Isten az üzenetet, hanem János számára is. És az angyal mintegy lecsekkolja, ellenőrzi, még egyszer utoljára, tisztázza, hogy jól írta-e, jól értette-e valamilyen körülmények között János az üzenetet. Mert az angyal azért jött, hogy Jánost erősítse. Miért János gyenge volt? Igen. János olyan gyenge volt, mint mi vagyunk. Jánosnak is voltak magas és mély pontjai, pillanatai az életben.

mind az, akit Isten elküld, és mind az, aki elmegy és engedelmeskedik, a szó szorosabb vagy tágabb értelmében angyal. Léteznek angyalok ma is? Igen. Ha még nem voltál, kedves vendégem, hallgatóm, kedves nézők, ha még nem voltunk mélyponton az életben, akkor nem tudjuk, hogy vannak angyalok. De amikor egyszer csak megjelenik valaki mellettünk, és pont azt mondja, amire szükségünk van, pontosan úgy erősít meg, ahogy az az Istentől jött, akkor ezek az emberek is valahogy angyalok lehetnek. De itt egy angyalról van szó, egy igazi angyalról, aki nem csak a szó jelentésében, hanem lényegét tekintve is angyal. Az angyalnak az a feladata, hogy az Isten parancsának, elvárásainak engedelmeskedjen. Őt az Isten elküldi. Hova küldte az angyalt? Pátmosz szigetére. Miért küldte Pátmosz szigetére? Mert ott van egy öreg ember, akit úgy hívnak, hogy János. És ez az idős, öreg ember, ez a próféta erősítésre vár. Illés, Elizeus, Ézsaiás, Jeremiás, Dániel, Ámosz és a többi kis és nagy próféta életében. Mert mindegyik azt mondta, így szól az Úr. A prófétának ez a feladata, hogy közvetítse azt, amit az Isten mondott. Nem értelmezze, elsősorban a próféta nem értelmező személy, hanem közvetítő. És János mindent megtesz annak érdekében, hogy a legtisztában, a leghűebben, a legalázatosabban közvetítse azt, amit az Isten mondott számára. Nem írja felül, kották vannak előttem. Nem kottázza át az Istentől jövő üzenetet, hanem ha az Isten két kereszttel írta, akkor ő két kereszttel játssza le. Nem 3B-ben. Ezt jelenti prófétának lenni. Jézus maga üzen az olvasó számára, és itt egy picit bajba vagyok, mert mi mindig könyvről beszélünk. Ma este hadd beszéljek tudatosan mindig tekercsről. Mert az apokalipszis az nem könyv eredetében, csak számunkra jelenik meg könyvként. Az eredetében egy tekercs. Tehát a názáreti Jézus üzen a tekercset olvasók számára. És mit üzen? Azt üzeni, ímé eljövök hamar.

Kinek szól ez az üzenet? A prológusban azt láttuk, hogy János a kisázsai 7 gyülekezet számára írja az apokalipszist. De vajon csak azoknak szól? Amikor fölnyitjuk az új szövetséget, és azt látjuk, hogy Pál apostolnak korintusbeliekhez írott levele, akkor ez csak a korintosziaknak szól? Hát kinek szól? Aki olvassa, és aki hallja. Mindenkinek szól. Kinek szól az az üzenet, amit Jézus elmond az apokalipszisben, ímé hamar eljövök. Elsősorban szűk értelmezésben a 7 kisázsai gyülekezetnek, az akkor és ott élőknek. Tágabb értelemben minden kor hívő emberének. Azoknak a keresztényeknek, akiket Rómában vadállatok elé dobott a római impérium, Diokléciánus császár és a későbbi keresztény üldöző császárok, ezeknek szól, a középkor emberének, az újkor hitetlenkedő emberének, a 21. század szkeptisében élő emberének, akik minden izmusban már hiszünk. Csak egyet felejtettünk el, amit Jézus mond, ímé hamar eljövök. Van ennek a szónak, az ímé kifejezésnek egy dialektikája, egy nyomatéka, egy dinamizmusa. A mai magyar nyelvben ezt a szót már abszolút mértékben nem használjuk, és elfelejtettük. Költői nyelvezethez, írói szótárhoz tartozónak véljük, de az eredeti héber és görög gondolkodásban ez a dolgok lényegét jelzi, ami utána jön. Nem véletlen, hogy amikor kiadják a názáreti Jézust megfeszíteni, akkor azt mondják, ecce homo, íme az ember. Az íme után mindig nyomatékos részt találunk a Bibliában. Egyszer érdemes lenne egy monográfiát írni az íme kifejezésről és az előfordulási helyeiről, akár az Ó és Új Szövetségben. Szóval nem mehetünk el e szó mellett, anélkül, hogy le ne vennénk sarúinkat, mert szent helyen állunk. Ugyanazt a gondolatot találjuk, amikor azt mondjuk, hogy ímé én eljövök hamar, mint a prológus első fejezet 3. versében, hiszen ott is így kezdik.

És még a könyvben, számtalan helyen, minden nyomatékos helyen megismétlődik. Mert mondhatnánk, hogy mi az apokalipszis legfontosabb tanítása, mi az apokalipszis legfontosabb közlése, hogy Jézus visszajön. Az a messiás, aki megígérte, hogy visszajön, az vissza is fog jönni. Egy János és Jézus közötti beszédet idéz a 21. fejezet, amit aztán később a halála után a tanítványok nagyon helyesen egy picit megmagyaráznak. Amikor azt mondja Jézus, mi közöm ahhoz, hogy te mit mondtál? Te jár és kövess engem. Nem az a lényeg, hogy ki hal meg, ki halt meg, vagy ki fog meghalni. Ezek is az élet nehéz pillanataihoz tartoznak, de az élet legfontosabb kérdése, visszajön Jézus, vagy nem? Minden ettől múlik. Ezt a kérdést nem lehet megkerülni, nem lehet elhallgatni, nem lehet lábjegyzetbe tenni, nem lehet újraírni, nem lehet újraértelmezni. Bizony, hamar eljövök. És itt mit mond Jézus? Boldog, aki megtartja egy könyv profétálásnak beszédeit. Milyen? Boldog! Hát ismerünk már boldog mondásokat Máté evangéliumában. Ott van a 8 boldog mondás. Boldogok, akik ... Itt pedig van egy másik boldog mondás, és azt mondja, hogy boldog, aki megtartja e könyv profétálásnak beszédeit. Úgy is fordíthatnánk, hogy proféciai beszédét. Boldog akarunk lenni? Nem akkor leszünk boldogok, ha magasabb lesz a fizetésünk. Nem is akkor leszünk boldogok, ha vágyainkat, elgondolásainkat maradéktalanul az élet teljesíti. Nem is akkor leszünk boldogok, amikor tökéletesen egészségesek leszünk. Boldogok akkor leszünk, ha megtartjuk egy könyv profétálásnak beszédeit. Mit jelent megtartani? Tartsd meg, amik nálad vannak. Nagyon fontos, hogy ezeket az ismereteket ne csupán elraktározzuk valahol agyunk szürke gondolatvilágába, hanem ennek megfelelő életet éljünk. Boldog aki. Ki lehet ez az aki? Bárki. Nemtől, fajtól, vallástól, kortól független. Mindenki boldog lehet, aki olvassa és megtartja. Nagyon fontos.

Ezek után János, az apostol, a próféta veszi át a szót. Én János vagyok az, aki ezeket hallottam és láttam. Amikor hallottam és láttam, leborulék az angyal lábai előtt, hogy őt imádjam, aki nékem ezeket megmutatta. Azt pedig mondanékem, meglásd ne tedd, mert szolgatársad vagyok néked, és a te atyád fiainak, a prófétáknak, és azoknak, akik megtartják-e könyvnek beszédeit, az Istent imád. János hallott és látott. Hiszen azt mondja, hogy én János vagyok az, aki ezeket hallottam és láttam. Mint egy még egyszer, záró gondolatként bemutatkozik, megerősíti az olvasók memóriáját, nehogy elfelejtsék, hogy ki írta az apokalipszist. Mert én hallottam és láttam. Sajnos a 21. század embere nem akar hallani, és nem akar látni. Nem akarunk prófétai helyzetbe kerülni. Ezért elmenekülünk a látás és hallás felelőssége elől. Mert ha valamit hallunk, és ha valamit látunk, ez felelősséget jelent az életünkben. Ez soha ki nem lehet törölni. Ezt le lehet tagadni. Lehet azt mondani, hogy nem emlékszem tisztán. Lehet mondani, hogy nem figyeltem. De ezek mind csak olcsó mentségek. Hallani és látni. Mindig különleges felelősség volt. Mit hallott a próféta? Vagy talán inkább fogalmazzunk így. Kit hallott a próféta? Isten. Istent hallani mindig nagy felelősség. Kit látott a próféta? A gyertyatartók között járó Istent, akinek palástja betöltötte az egész szentét. Őt látta és hallotta. Az angyalokat is hallotta, amely angyalok elmondták az Isten üzenetét. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Látta a Teremtő Istent, látta az Ítélő Istent, hallotta és látta. És ezért mondja, hallottam és láttam. És ez annyira megrendíti, hogy valami olyan dolgot csinál, amelyet talán nem is értünk igazából, vagy egy picit talán az ítéletünket, bírálatunkat, nem tetszésünket is maga után vonja. Hogy János leesik az angyalnak a lábai elé, és elkezdi imádni őt, vagyis olyan tiszteletet ad az angyalnak, amely tiszteletet csak egyedül az Istent illeti meg. Megismétlődik a 19. fejezet 10. versének jelenete. És nagyon érdekes, ahogy az angyal azt mondja, én csak a te szolgatársad vagyok. Milyen tisztséget töltenek be az angyalok? Szolgatársi, az ember szempontjából. Nem mások ők, mint szolgatársak. És ezzel a jelenettel figyelmezteti saját korának generációját, a vadállatok elé cipelt keresztényeket, figyelmezteti a már-már megalkuvásban lévő gyenge embereket, hogy nem lehet mást imádni, csak Istent. És a nagyobb nyomaték kedvéért még hozzá is teszi, ugye? És azt mondja, hogy ne imádd más, csak az Istent imádd. Az Istent imádd, azt mondja a 9. versnek a véget.

És ha ez az első század keresztényeinek szólt, az első század utolsó idejében élt keresztényeinek szólt, hogy nem lehet a császár imádatban, nem lehet a római császár kultusz imádatában részt venni úgy, hogy közben keresztény maradok. Hogy nem érinti ez az imádat az én legbelső lényegemet, az én egyéniségemet, az én gondolkodásomat. Miért nagy dolog meghajolni a császár előtt is egy kis tömjént odaszórni, és azt mondani, hát én ezt nem gondoltam úgy. Ez lehetetlen. Mert ahogy nem gondolta komolyan a tömjént, úgy nem gondolta komolyan az igazi Isten imádatát sem. És vannak dolgok, amiben nincs kompromisszum. Jól jegyezzük meg. Ha ezt az egy mondatot ma este megjegyezzük, akkor talán gazdagabban megyünk haza. Ez egy rövid mondat, így hangzik. Elvek terén nincs kompromisszum. Minden más területen lehet, csak egyetlen egy területen nincs. Az Isten elveinek a területén. Nem lehet kicsit imádni, meg egy picit még a hamis isteneket. Nem lehet a császár előtt is egy kis fejbólintást tenni, meg az igazi Isten előtt is. És úgy gondolom, hogy nem csupán az első század keresztényeinek szólt, hanem szól az utolsó generáció keresztényeinek, mármint akik mi most ezekben a napokban élünk, hiszen mi vagyunk a Föld utolsó generációi, bár még fognak születni emberek, azoknak is fog szólni. Hiszen el tudjuk mondani azt, hogy emberek, intézmények, országok, nemzetek, kultúrák olyan tiszteletet követelnek néha maguknak, és olyat is kapnak, amelyet nem szabadna, amit csak az Istennek jár ki. Nagyon érdekes, a felolvasott bibliai igeszakaszunkban ebben a szakaszban háromszor írja le ezt a szót, hogy Isten, Theos. Háromszor jelenik meg. Istent imádd, ne a munkádat, ne az életedet, ne a fiatalságodat, ne a szépségedet, ne a művészi beállítottságodat, ne a tehetségedet. Még csak ne is az egyházadat vagy a gyülekezetedet. Senki más ne imádj, csak az Istent. Mert ez az imádat csupán neki van félretéve. Eszembe jut azonnal az Ószövetség könyveiből, az úgynevezett dekalógus, a 10 parancsolat, vagy 10 törvény, amelyik azt mondja, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Sem amik az égben, sem amik lent, mert nem hagyja az Isten ezt. Mert megbünteti az atyák vétkét a fiakban harmad és negyed íziglen, de irgalmasságot cselekszik ezer íziglen. Semmit imádni és tisztelni. Csak az Istent lehet imádni. És nagy kérdés, vajon vannak-e idegen teráfémjaink, istenkéink? Vannak-e idegen bálványaink az Úr mellett? Minden egyfajta bálvány lehet, ami közénk és a Teremtő Isten közé áll. Nagyon érdekes, hogy a 9. verssel befejeződik az apokaliptikus irodalmi műfaj. A 9. vers után az apokaliptikának, ami ezt a könyvet végig jellemzi, semmilyen stílusa vagy módja nem jelenik meg. Ezután már nem proféta, hanem tanítványként fejezi be ezt a könyvet János. Elkezdi tanítványként, folytatja profétaként, és a könyvnek a 99,9%-a a proféta Jánost mutatja be, és milyen érdekes. Szerényen visszahúzódik, és
és ismét apostollá válik. És ehhez valamilyen hangulatot teremt meg ez a vers. És a 10. verstől megváltozik az alaphang. Azután mondanékem, be ne pecsételd-e könyv profétálásnak beszédeit, mert az idő közel van. Ki mondta ezután? Ki szólt? Hát, az angyal, aki a korábbiakban is. És az angyal most nem valami tevésre, hanem valamilyen tevéstől való elhatározásra szólítja föl. Egy nem tevésre, egy tevéstől való teljes tartózkodásra szólítja fel Jánost. Teljes kontrasztban áll Dániel könyvével. Hiszen Dániel könyvének a végén, a 12. fejezet 4. versében azt olvashatjuk, hogy Dániel pontosan azt a parancsot kapja az Istentől, hogy pecsételd be könyv profétálásnak beszédét. Itt pedig az apokalipszisnél azzal fejeződik be, hogy be ne pecsételd e könyv profétálásnak beszédeit. És nagyon érdekes az indoklás. Figyeljük csak meg az indoklást. Mert az idő közel van. És ez egy nagyon fontos. Az idő teljesen más fogalom, mint Dániel könyvében. Persze Dániel könyve is letett nagy dolgokat az emberiség asztalán. Elég, ha csak ezt az egyet mondom, hogy a világtörténelem fogalmát Dániel könyve hozza létre. Hiszen egységes világtörténelem idáig az emberi civilizáció számára ismeretlen dolog volt. Mi az, hogy 2009? Hát átléptük az egyik határról, átmentünk egy nemzet másik határára, egy másik nemzethez, és mindenkinek megvolt a maga saját történetírása, időszámítása, kronológiája. És Dániel azt mondta, hogy egyszer az emberiség egy időt fog számolni. Az északi ponttól a délig, Rómától egészen más birodalmakon keresztül. Megvalósult? Igen.

0: az egységes történelmet, az egységes időkronológiát Dániel adja az emberiség számára.
1: Egy kiváló teológus így fogalmaz Dániel könyvével kapcsolatosan. Sokan úgy vélik és úgy gondolják, hogy Dániel könyve egy kihűlt vulkánhoz hasonlítható. Leülnek a vulkán kráterjére, és a meghűlt, langyos lávával játszadozva dobálják egymást. Ők nem tudják, hogy ez a tűzhányó még egyszer működésbe fog jönni, és elpusztítja mindazokat, akik tiszteletlenül bántak ezzel a vulkánnal. Szóval Dániel könyvében, miközben más időkkel találkozunk, sehogy ne gondoljuk azt, hogy most elkezdjük méregetni, és azt mondjuk, hogy Dániel valahol itt volt, az apokalipszis meg ott. Nem. Ugyanannak az Istennek, ugyanannak a léleknek a munkája. És azt mondja, hogy be ne pecsételt. Miért? Miért nem kell bepecsételni a jelenések könyvét? Hát valaki feltörte a pecsétet. A jelenések könyve 5. fejezetében azt olvassuk, hogy már valaki feltörte a pecsétet. A 7 pecsétet. Miközben a menny sírt, mert nem volt senki arra alkalmas, egyszer csak megjelent a názáreti Jézus, és Jézus feltörte a pecsétet. És ha Jézus feltörte a pecsétet, nincs senkinek joga arra, hogy a Jézus által feltört pecsétet ismét bepecsételje. Amikor Jézus kinyit egy ajtót, amikor a názáreti Jézus kinyit egy pecsétet, azt az ajtót soha senki, azt a pecsétet soha senki be nem zárhatja. Mi már így születtünk meg, hogy ez a pecsét fel van nyitva. Mit jelent? Bárki olvashatja, értelmezheti, gondolkodhat, összemérheti a mindennapokat. Ez nem egy titkos, fülbesugó hagyományra épül, hanem egy nyilvános, világos, érthető evangélium hirdetését és Jézus közeli visszajövetelét jelzi, mert az idő eltelik hamar. Utána azt mondja, aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is, és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is, és aki igaz, legyen igaz ezután is, és aki szent, szenteltessék meg ezután is. És ezután jön egy érdekes gondolat. És ímé hamar eljövök. Mi a könyv legfontosabb üzenete? És ímé hamar eljövök. Minden, ami a könyvben előfordul, mind csupán azt szolgálja, hogy az ebből való következtetést helyesen végre tudjuk hajtani. Mármint tudnélik azt, hogy Jézus hamar eljön. Az életben válik külön az igaz a hamistól. A szent a hétköznapi profántól. Talán itt a templom falai között nincsen olyan nagy kontraszt közöttünk. Itt mindegyikünk előveszi a szebbik, mosolygósabb, szentebb oldalát. És az emberek, amikor elmennek a templomba, akkor jók. Azokban a pillanatokban megláthatjuk, hogy egy-egy nagy ünnepség alkalmával micsoda tömegek vonulnak be a történelmi egyházak templomaiba. De vajon az ilyenkor elmenő, templomba elmenő ember, vajon a hétköznap is olyan? És azt mondja a jelenések könyvében, Isten, aki igaz, legyen igaz ezután is. Nem az a kérdés, hogy igaz vagyok-e. Nem az a kérdés, hogy én igaznak tartom-e magam.
0: Nem is az a kérdés, hogy mások igaznak tartanak-e engem. Tudjátok, mi a nagy kérdés? Isten igaznak lát-e téged? Ez a nagy kérdés. Minden más csak mellékes. A világunk ebben a két irányban polarizálódik. Az igazság és a szentség. Nem elég, hogy egy jellem tulajdonság meglegyen a kettőből. Az nem elég. Nem elég arra törekedni, én nekem elég, hogyha vagy igaz, vagy szent vagyok. Én igaz vagyok, a másik szent. És ketten kiteszünk egy igaz értéket. Nem. Az igazságból következik a szentség, és nem fordítva. Semmilyen szentségből nem következik az igazság. Mert az igazság megélése, az igazság gyakorlása eredményezi a szentséget. Ez látszódik meg az életünkben, ha meglátszódik. Nincs elkeserítőbb látvány, mint amikor az egyikből a másikat akarjuk igazolni. És az egyik sem igazi. Tehát, amikor

élni az élet mindennapjaiban, a munkahelyünkön, amikor parkírozunk, amikor vásárolunk, amikor közlekedünk, amikor válaszolunk vagy nem válaszolunk e-mailekre. És nem azt mondani, hogy nem kaptam meg, nem vettem észre. Olyan könnyű letagadni. Ha az igazság az életünk legapróbb részletét is átjárja, akkor kezdődik el a vallásos szentség életünkben. Addig csak beszélhetünk a szentségről, de nincs közünk hozzá.

és én még hamar eljövök, és az én jutalmam vélem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, az első és az utolsó. Az egész könyv üzenete ebben összpontosul össze. Ebben a néhány Biblia versben. És Jánostól átveszi a szót Jézus. Most nem az angyal beszél, nem János beszél, hanem maga a názáreti is azt mondja, és íme hamar eljövök, és az én jutalmam velem van. Nagy kérdés. Milyen jutalomra számítasz Istentől? Egy másik helyen azt mondja, hogy és megfizetek mindenkinek. De én inkább szeretek jutalomról, mint fizetségről beszélni. A fizetségben van valami profán. Van valami, ami talán egy kicsit rideggé teszi. Jutalom. Számítsz valamilyen jutalomra? Most közelednek az adventi ünnepek, és valamilyen ajándékot adunk. Az Isten jutalmát ki lehet érdemelni? Nem. Hát akkor hogy lesz? Nem arra gondoltam, hogy milyen jutalmat adnál, vagy milyen jutalmat mondanál az Istennek, hogy az előtted, mögötted, vagy jobb, vagy bal kezeden ülő felé, milyen jutalmat adjon Isten, hanem neked. Ha most ebben a pillanatban Isten megkérdezi tőled, hogy megérdemled-e az örök életet, megérdemled-e, hogy bemehessél a kapukon a városba, megérdemled-e, hogy oda mehess az élet fájáról, és ehess a gyümölcseiből. Mit mondanál? Mert azt mondja Jézus, íme hamar eljövök, és az én jutalmam velem lesz. Jézus az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ez azt jelenti, hogy Jézus kontrollja alatt áll ez a világ. Nem a bankok, nem az legerősebb katonai hadvezetés. Nem azoknak a kezében van, aki a hadi technika legmagasabb víványaival rendelkeznek. Nem az nagy hatalmak elnökei mondják ki az utolsó szót a világunk felett, hanem a názáreti Jézus. Nehéz ezt elhinni, de így van. Minden az ő kezében van. Még akkor is, ha látszólag pontosan ellenkezőjét mutatja e világnak folyása, gazdasági vagy politikai tényezői. A jövő bizonytalannak tűnik, mondja egy 100 éves öreg ember a Pátmos-szigeten.

de nincs biztosabb dolog, mint a jövő. És ez pontosan ebből a könyvből derül ki. Ne a bizonytalanságot, hanem a boldogságot lássuk meg. El tudjuk gondolni, hogy milyen csodálatos lesz az Isten országában. És utána elmondja, hogy kik lesznek azok, akiket boldognak mondunk, és kik lesznek azok, akik kimaradnak.

Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az élet fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, a paráznák, a gyilkosok, a bálványimádók, és mind, aki szereti és szólja a hazugságot. Én Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetben. Én vagyok a Dávidnak ama gyökere és ága, ama fényes hajnalcsillag. És a lélek és a mennyasszony ezt mondja, jövel! És aki hallja, ezt mondja, jövel! És aki szomjóhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki a könyv profétálásnak beszédeit hallja, hogy ha valaki ezekhez hozzátesz, e könyvben megírt csapásokat veti az Isten arra, és ha valaki elvesze profétálás könyvének beszédéből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből, és a szent városból, és azokból, amik a könyvben megirattak. Ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony hamar eljövök. Amen. Bizony jövel, Uram Jézus. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatok. Legyen mindnyájan ti veletek. Amen. Mondja János. Nem lehet semmit elvenni. Nem lehet semmit hozzátenni. Azt mondja, hogy joguk legyen az élet fájához. Mi? Joguk? Álljunk meg egy pillanatra. Hát előbb nem azt mondtuk, hogy kegyelemből kapjuk az örök életet? És most azt mondja János, hogy joguk legyen? Hadd kérdezzem meg. Mi alapján lehet kegyelmet gyakorolni? Nem jog alapján? A jog biztosítja a kegyelmet. Mert ha a jog nem biztosítaná, akkor nem lenne kegyelem. Hazánkban is többféle kegyelmet ismerünk. Ugye? Az egyik legáltalánosabb formája a méltányosság. Nagyon sokszor, amikor az ember valami közlekedési szabálysértést vét, akkor oda van írva a határozatban, hogy méltányossági eljárás nem folytatható le ebben az ügyben. Nincs kegyelem. De van, ahol van. Bár nagyon ritkán, de a jog mégis biztosítja, ugye, a Magyar Országgyűlésnek és a köztársasági elnöknek, hogy mit gyakorolhatnak? Kegyelmet. Ezért mondja, hogy joguk legyen. De ezt a jogot az Isten gyakorolja. Mit mondhatnék mást? Találkozzunk a kapuknál. Menjünk be együtt a városba. És menjünk oda az élet fájához. Ádám késői utódjaiként. Az Úr kegyelméből. Amen.

Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Velünk az Isten. A napi áhítat címe Teljes készség. A mai ige 110. Zsoltár 3. verse. Néped önként követ szent öltözetben, ha sereget gyűjtesz. Gondolatok az igéről. Áldott legyen a kegyelem Istene, hogy ez így van. Öröktől fogva kiválasztott népe, természetétől fogva éppen olyan makacs, ugyan, mint Ádám, több maradéka, de amikor eljön az Úr sereggyűjtésének napja, és a kegyelem kifejti hatalmát, ezek készek megtérni és hinni az Úr Jézusban. Senki sem erőszak hatására tér meg, de Isten lelke addig munkálkodik bennük, míg készek vagyunk meghajolni az ő akarata előtt. Milyen csodálatos hatalom az, amely soha nem kényszeríti, de mégis irányítja akaratunkat. Isten nem töri fel a zárat, hanem mesteri módon kinyitja azt. Erre egyedül csak ő képes. Ezek után már készek vagyunk úgy élni, cselekedni és szenvedni, ahogy az Úr akarja. Ha olykor lázadásra hajlunk, csak újra meg kell mutatni a hatalmát, már is sietünk szívből engedelmeskedni parancsainak. Szeretnénk ma Isten hatalmának a tudatában élni, és az ő dicsőségére és embertársaim javára igaz cselekedetet végrehajtani. Uram, én kész vagyok erre, és bízom abban, hogy te ma gyűjtesz seregeket, teljesen rendelkezésedre állok. Készen vagyok, sőt, vágyom arra, hogy használj fel szent céljaidra. Add, hogy ne kelljen így kiáltanom. Arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Róma 7:18. Istenem, aki az akaratot kiművelted bennem, tőled kérek most erőt a teljesítéséhez is. A gyermekek világnapja. 1954 óta az UNICEF kezdeményezésére szeptember 20-án tartjuk a gyermekek világnapját, elsősorban a fejlődő országok gyermekeinek támogatására. E napon felhívást intéznek a világ országaihoz annak érdekében, hogy támogassák és védelmezzék a gyermekek 1959. évi ENSZ deklarációban megfogalmazott jogait. Ma van a Jom Kippur, a zsidók legszentebb napja. A Jom Kippur most, ma, szeptember 20-án vasárnap este köszönt be, és szeptember 21-én hétfőn este megy ki. Jom Kippur az engesztelés napja, a zsidó év legszentebb napja, amikor a bőjt, az imádság és az önvizsgálat egyetlen célt szolgál. Megtisztulni az elmúlt év vétkeitől, és új elhatározásokkal kezdeni az újat. A zsidó hagyomány szerint Jom Kippur különleges lehetőséget kínál a megtérésre és az örökké való bocsánatának elnyerésére. A 25 órás bőjt, a fehér öltözet, a különleges imák és az ünnephez kapcsolódó szokások mindazt fejezik ki, hogy ezen a napon az ember befelé fordul, számot vet önmagával, és igyekszik rendezni kapcsolatát Istennel és embertársaival. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Hétfőn felszakadozik, csökken a felhőzet, többfelé eshet eső. Északnyugatira fordul a szél, és 19-24 fok várható. Kedden mozognak a felhők, sok napsütéssel, néhol lehet zápor. Erős északnyugati szél, és 16-21 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.
2: Könyörögjünk, kedves hallgatóink, hogy megváltónk kegyelme világítson fölöttünk az éjszakában,

közölve velünk nagy jóságát pihenésünk alatt is, ahogyan tette a nap minden eltelt órájában, tanácsaival, tanításaival kísérve, elnézve mulasztásainkat, elfedezve gyarlóságainkat. Kérjük, ne engedje, hogy megrestüljünk az ő akaratának szolgálatában, hogy szüntelen az ő gyermekei lehessünk.

Szól a Szkriptúra. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

0: Kedves hallgatóink! Szeptember folyamán indul a tanév a teológiai szakosoknak is, a különböző képző intézményekben. Ennek kapcsán tekintjük át a lelkészlétet, annak kérdéseit, az esetleges hiányokat, mind a katolikus, mind a protestáns vonalon. Hazánkban ma a római katolikus teológiai képzést végez a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, a Szent Pál Akadémia, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, a Veszprémi Érseki Főiskola. Görögkatolikus képzés folyik a Szent Atanász Főiskolán. Református lelkipásztorok képzései helye a Károli Gáspár Református Egyetem, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem, a Pápai Református Teológiai Akadémia és a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem. Más felekezeti kérdések: Evangélikus Hittudományi Egyetem, Baptista Teológiai Főiskola, Pünkösdi Teológiai Főiskola, Wesley János Metodista Lelkészképző Főiskola és az Adventista Teológiai Főiskola. A nem kevésnek tűnő képzési hely azonban nem minden évben bocsát ki elegendő papot, lelkészt, aki a gyülekezet pásztoraként szolgál. Időről időre fölmerül a hiányuk.
1: A katolikus egyházi helyzetről egy 2024-es fölmérésből idézünk. Miközben egyre csökken a papok létszáma, az átlag életkoruk folyamatosan növekszik. Az utóbbi adat nem feltétlenül következne az előbbiből, ha megfelelő létszámú lenne az utánpótlás. Csupán néhány adat. 2000-ben még 420-an készültek papi hivatásra a hazai szemináriumokban. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia még 2019-re vonatkozóan is 216 pap növendékről adott hírt. Mostanra van olyan papképzőhely, amit be is zártak. Ne feledjük, hogy a saját papképzést folytató szerzetes rendek is hozzátesznek a papnövendékek létszámához. A ferenceseknél például 2 diakónus és 5 egyszerű fogadalmas közül 6 fő készül jelenleg a papi hivatásra, egyikük laikus testvéri szolgálatra érez meghívást.
0: Örömteli tény, hogy a latin rítusú diakónusok közül várhatóan 22 személyt fognak pappá szentelni 2024-ben. Ilyen szempontból papszentelésekben gazdag, erős év lesz az idei, ám ha nem jelentkezik legalább 22 személy, ugyancsak idén a magyarországi szemináriumokba, akkor úgy is csökkenni fog a papnövendékek száma, ha nem számolunk a létező lemorzsolódással. Összességében tehát úgy tűnik az adatokból, hogy 24 év alatt a negyedére esett. Az utóbbi 5 év során pedig mintegy megfeleződött a szemináristák létszáma, amely így napjainkban a lélektani 100 fős határ körül járhat. Valóban lélektani állapot ez, amely arra hív, hogy őszintén keresse a katolikus egyház a kialakult helyzet okait, egyben a megújulás lehetőségét.
1: Megdöbbentő, bár nyilván nem általánosítható adatokkal szolgál, a 38 éves pap Porpáci Attila. Misézőhely 10 van, de nincs 10 mise vasárnap, mert csak 3-at tarthatok, agyilag se bírnám. Én 3 misét tartok, egy civil munkatársam 3 ige liturgiát, aztán a másik héten cserélünk. 6 helyet viszünk vasárnap, és én papként még 2 helyen megjelenek szombat este misézni 2 hetente, tehát ez 8 misézőhely. Összevonások is vannak. Regenyében 1 ember járt a kápolnába, akik átviszek szőkébe, ahol van másik három ember, és akkor a kettő misézőhely már is egy, meséli. Babart szőlős és ócsárd is ilyen. A szent misét meg tudom tartani kis egyezkedéssel. A hívek részéről sem volt óckodás. Mivel az ócsárdiak vannak többen, ezért egy hónapban háromszor ócsárdon van a mise, egyszer pedig babart szőlősön. Bernedek pápa azt mondta, nem sok pap kell, hanem jó pap kell.
0: Igen, súlyos pap hiány van, mondja Oszti Zoltán, Budapest belvárosi plébános, akihez 5 templom tartozik, s aki korábban spirituális volt a központi szemináriumban. Ennek egyik oka az emberválsága, az általános dekadencia. Azért szerencsétlen a mostani helyzet, hogy több települést kell ellátnia egy papnak, mert minél több pap van, annál jobban meg tudja szervezni az életet, ráadásul sok faluban csak az egyház csinál közösségi életet. A mostani helyzetben azonban a túlterhelt papok kiégnek, tönkre megy az egyházi élet, és a világi munkatársakat sem lehet eléggé megfizetni. Ma már nem tudják annyian, hogy mit jelentett a mi papunk, amikor a pap a közösség soraiba tartozott. Szellemi lelki vezetőjük volt. A tudás letéteményezése mindennapos része volt az életüknek. Ismerte őket és a gondjaikat.
1: A Oszti atya szerint a megoldás részeként át kellene struktúrálni a papképzést. Több gyakorlatra lenne szükség. A lelki igények miatt pedig szükség volna beiktatni a fölkészítésbe a mentálhigiénés családterapeuta képzést, amelyet fakultatív alapon most is sok pap elvégez kiegészítésként. De kötelezővé kellene tenni, nem is beszélve a folyamatos teológiai továbbképzés szükségességéről. Emellett szükség volna egy kontrollrendszerre, lelkipásztori stratégiára minden szinten, a papok teljesítményének mérésére, és persze, ha Európa missziós terület, egyszerű a megoldás. Missziós központokban kellene dolgozni, onnan járhatnának ki a papok a környékre, s mindenki a maga karizmáját teljesíthetné ki. Azzal foglalkozhatna, amihez érzéke van, hiszen egy pap sem ért mindenhez, például minden korosztályhoz.
0: Nem csak nálunk, az egész nyugati világban is csökken a hívek és a papok száma. 1973 és 2012 között közel 420 ezerről közel 414 ezerre csökkent a papok száma világszerte. 1980 és 2012 között 1895-ről 3026-ra emelkedett egy papra eső hívek száma. 1970-ben közel 40 ezer plébániának nem volt papja, 2014-ben közel 50 ezernek. Ehhez hozzátartozik, hogy 1970 óta kétszeresére nőtt a katolikusok száma a világon, 653,6 millióról 1,229 milliárdra. A leggyorsabban növekedő térség Afrika, ahol 1980 óta 238%-kal nőtt a katolikus népesség száma, így ma a katolikusok 200 millióan vannak, a papok száma viszont csak 139%-kal nőtt.

0: A görög katolikusoknál kialakult helyzetről Kruppa Tamás görög katolikus pap nyilatkozott, aki a papnevelés felelőse a Hajdúdorogi Metropólia papnevelő intézetében.
1: Változik körülöttünk a világ. A katolikus egyháznak is egyre több olyan intézménye van, amely állandó papi jelenlétet igényelne, mint a kórházak, iskolák, idős otthonok, gyermekvédelmi és fogyatékkal élők gondozását végző intézmények, és így tovább. Ebben a tekintetben a görög katolikusoknál is van paphiány, hiszen nem jut pap minden intézménybe, ahová kellene. Annyival nincs kevesebb pap ma sem a görög katolikus egyházban, hogy veszélybe sodródna a parókiák ellátása. Ugyanakkor nagy erőfeszítések árán tudnak csak a területükön lévő kórházakban, iskolákban, óvodákban teljes állású papi jelenlétet biztosítani. Az oktatási és szociális intézmények egy részének lelki ellátása is gyakran a helyi parókusra van bízva, bár minden évben szaporodnak az üdítő kivételek. Sok kollégának tudnának még feladatot adni, de a parókiák ellátása alapvetően biztosított, mondja a szakember. A görög katolikusoknál szentelés előtt házasodnak a kispapok, ám a papi munka speciális teherbírást igényel. Gyakran papcsaládokból származnak a papfeleségek, mivel ők tudják, mindez mivel jár, munka hétvégén, esténként, gyakori áthelyezések.
0: Kruppa kifejti azt is, az egyházak kísértése és gyakori hibája, hogy versenyre kelnek a világgal, és közben hasonlóvá válnak hozzá. Ezt hívjuk szekularizációnak. Könnyen elveszíthetik ebben a versengésben az identitásukat, viszont a fordítottja is megfigyelhető időnként a magyar társadalomban, amikor egyházi feladatokat a politika vagy a társadalom akar ellátni. Hatékonyabb volna minden területen, ha mindenki maradna a saját szerepében. A keresztény közösség gyöngesége, ha nem fogadnak meg és nem nőnek föl benne papi elkötelezettek, annak ellenére, hogy a papi hivatás mindig Isten hivatására adott válasz. A példaképek tudnak igazán vonzani, akiket életét látva a fiatalok előtt láthatóvá válik egy életpálya, örömteli megélésének lehetősége. Természetesen a közösség is formálja és neveli saját vezetőit. Azt tapasztalom, hogy a közösségben is a személyesen, hitelesen megélt életek vonzzák a hivatásokat, mert ők hordozzák és sugározzák azt az isteni hívó és megmozdító erőt, amiben egy hivatás értékelhetővé válik. Ezért a világ minden változása ellenére továbbra is a hiteles, megélt keresztény élet marad az első számú feladatunk.

0: Nincs kimutatható lelkész hiány a református egyházban. A rendszerváltás óta elindult egy trend, ami a lelkészi pálya iránti érdeklődés növekedését mutatta, mondja Zsengellér József, a Károli Gáspár Református Egyetem rektorhelyettese. Volt egy nagyon nagy hullám közvetlenül a rendszerváltás után. Nyitotta két teológiát Sárospatakon és Pápán, Budapest és Debrecen mellé, így most négy helyen képeznek lelkészeket. Révkomáromban is van magyar nyelvű református teológia. Akkor 40-es évfolyamok voltak, most 20 körül van, Debrecenben és Budapesten egy évfolyam létszáma, Sárospatakon és Pápán 8-10 fős a nagyobb, 5 fő körüli a kisebb évfolyam. Összességében Pápán 50-60 hallgató van, Budapesten és Debrecenben viszont 100 fölött van a számuk. Volt egy idő, amikor kiemelkedő mennyiségű hallgatójuk volt, akkor a lányok a felét adták ki a diákságnak. Most azért kevesebb az arányuk, több a férfi jelentkező. Ma 30-35 főből választják ki a 20 fölvettet az első évfolyamra.
1: Nem minden végzős megy el ugyanakkor gyülekezeti lelkésznek. Nem jellemző az sem, hogy betöltetlen lelkészi állások lennének. Viszont vannak olyan települések, ahol volt régen önálló lelkészi állás, de most nem tudják eltartani, és egy lelkész több települést lát el. Nem központi fizetés van, hanem a gyülekezet látja el a lelkészeket. Ha viszont az egyházi vezetés úgy látja, van egy településben potenciál, akkor megtámogatja a lelkészt addig anyagilag is, amíg a közösség föl nem gyarapszik. Zsengellér József szerint abban, hogy nincs lelkész hiány a református egyházban, központi szerepe van annak, hogy a lelkészek házasodhatnak és alapíthatnak családot. Segíti őket a fejlődés lehetősége is, hiszen például a papi teológia rendszeres lelkész továbbképző tanfolyamot tart. Az intézmény emellett olyan szakirányú továbbképzéseket is kínál, mint a református hit és erkölcstan oktatói szakirány, vagy a szaklelki gondozó képzés. Nem hiába rögzült évszázadok alatt a közmondás, a jó pap holtig tanul.

0: Van lelkész hiány az evangélikus egyházban, mivel egy kisebb felívelés után a 80-as évek szintjére esett vissza a lelkészek száma, mondja a Fabinyi Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnökpüspöke. Mit kifejti? A rendszerváltás után volt egy felívelés, ugyanis 1988-ban 20-an, 89-ben majdnem 50-en jelentkeztek lelkésznek, azelőtt viszont évente csak 6-7-en. Most viszont már többen mennek nyugdíjba, mint amennyien szolgálatba állnak, és nyugatra is sok lelkész távozik, főleg Németországba és Svájcba. Jó esetben ugyan csak 1-2 évre, s aztán visszajönnek, de van, aki kint ragad. Ezzel együtt mindig vannak, akiknél hitbeli vagy magánéleti probléma merül föl, ami miatt vannak pályaelhagyók. Épp ezért most indítanak el egy lelkészi életpályamodellt, aminek része lesz egy segítő szupervíziós rendszer, egy kötelező továbbképzési rendszer, és a fizetéseket is rendezni fogják. Az evangélikusoknál ugyanis, akár csak a reformátusoknál, nincs központi fizetés. A gyülekezetek adják össze a lelkészek fizetését, ugyanakkor némely esetben az egyház kiegészíti ezt. A lelkészek ellátásába beletartozik a rekreációs lehetőség. 2 évente az ingyenes, az egyház által állt orvosi vizsgálat, és igyekeznek a régóta egy helyen szolgáló lelkészeket egy rövidebb időszakra külföldre küldeni.
1: A lelkész hiány mértékéről szólva Fabinyi Tamás elmondta, 300 egyházközség van, s mindegyik be van töltve, de az esetek 10%-ában a lelkészek 2 gyülekezetet látnak el. A 300 fölötti létszámú evangélikus iskolákban az egyház szabályzat szerint kötelező lelkészt alkalmazni, s ennek is eleget tudnak tenni. Sokáig vettek át Erdélyből lelkészeket, de már ott is lelkész hiány van, így ennek vége. A lelkész hiány oka az is lehet, hogy világossá vált. Ez komplex és veszélyeztetett hivatás. Menedzser munka is tartozik hozzá, és sok a lelki teher. Valamint nem könnyű összehangolni a családi életet a lelkészi munkával, hiszen a legtöbb egyházi alkalom hétvégén van, ezért már az egyetemen folyik a fölkészítés a problémákra, nehézségekre. Ezzel együtt most indítanak másoddiplomás esti lelkészképzést, hiszen eddig csak nappali képzés volt. Ez azt jelenti, hogy bármilyen béja diploma birtokában jelentkezhetnek az érdeklődők, s tanulhatnak lelkésznek 7,5 éven keresztül estén vagy levelezőn. Őket nevezik kései elhívásoknak. Aki így módon végez, akár részmunkaidőben is lelkészkedhet majd.

0: A helyzet javítását szolgáló kezdeményezésről ad hírt Balica Klára szakértő. Immár harmadik alkalommal tartottak informális találkozót november 29-én és 30-án a közép-európai egyházak vezetői. A visegrádi, avagy V6-okként emlegetett összefogás alkalmát ezúttal Kőszegen rendezték meg. A beszélgetésekben a lelkész utánpótlás kihívásait és az egyes egyházak által alkalmazott stratégiákat járták körül ez alkalommal. A lelkész utánpótlás témáját a vendéglátó magyar egyház javasolta, miután egy korábbi levélváltás kapcsán kiderült, a régió minden egyházát foglalkoztatja a kérdés, hogy elég arató munkás áll-e majd szolgálatba az elkövetkező években. Az egyes egyházak részéről érkezett hozzászólások mind más-más irányból közelítették meg a fő témát.
1: A cseh zsinati elnök a lelkészi hivatás elismerésének hiányát és a lelkészek más egyházakba történő átigazolását emelte ki problémaként. A lengyel elnökpüspök azt vetette föl, hogy lelkészi vezető híján nagyobb a gyülekezetek önszerveződési hajlandósága, a túlklerikalizálódás, tehát bizonyos esetekben akár káros is lehet. A magyar irodai igazgató a stratégiáról, a másoddiplomás lelkészképzés, valamint a tervezett egyéb új formák, lektor és diakónus képzés adta lehetőségekről számolt be. Korábbi 100 püspök, az evangélikusok tapasztalatából vont mérleget. A jövő lelkészeinek bázisát jelentő ifjúsági csoportok szerepe mellett kiemelte, mekkora jelentősége van annak, hogy milyen módon beszélünk az egyházat és a lelkészeket érintő kihívásokról. Ezek túlhangsúlyozása ugyanis akár riasztólag is hathat, így a valóságosnál jóval nagyobbnak tűnhet a meglévő hiány. A szlovák elnök püspök a teológiai hallgatók lelki-szellemi érettségével és akadémiai fölkészültségével kapcsolatban osztotta meg helyzet elemzését.
0: Az egyházak képviselői egyetértettek abban, hogy nagy jelentősége van az ifjúsági munkának, valamint az érdeklődő fiatalok személyes megszólításának, családi és gyülekezeti szinten történő mentorálásának. Természetesen nem felejthetjük el azt sem, hogy a lelkészi elhívás elsősorban a Szentlélek munkája. A lelkész kérdés tehát lélekkérdés. Fontos, hogy rendszeresen, akár a liturgiába beépítve, vagy mozgalomszerűen is, imádkozzunk azért, hogy az Úr küldjön munkásokat az ő aratásába. További ötletként fölmerült még, hogy teológiai hallgatók, valamint lelkészi munkaközösségi csoportok is találkozhatnának ugyanezen a régiós szinten, vagy két-két ország direkt kezdeményezésére. Fabinyi Tamás elnök püspök összegzésül kiemelte, hogy a humanitárius segítségnyújtáson túl az egyházaknak az egyházak közötti közösség fenntartása, a társadalomban megjelenő leegyszerűsítések ellensúlyozása, valamint a háború és béke kérdéskörének teológiai földolgozása is feladata.
1: A gyülekezeteket vezető lelkipásztorok, papok tevékenységének, életminőségének segítségét szolgálja az úgynevezett spirituális munkája. Tóth András görögkatolikus pap a Váci Egyházmegye spirituálisa 2020 óta dolgozik a papok lelki jóllétéért. mentálhigiénés szakemberként és egyházi személyként nagy segítséget tud nyújtani pap testvéreinek a krízisek megelőzésében, föloldásában. Elengedhetetlen tenni ugyanis a papok lelki jóllétéért. Az egyházmegyei spirituális feladata a papok, diakónusok, adott esetben nős diakónusok családjainak, illetve a püspökség munkatársainak lelki gondozása. A gyarapodó feladataik mellett a társadalmi nyomás is nő. Igen sok kritika és támadás éri a papságot, akik folyamatosan szolgálatban vannak, szinte a nap 24 órájában, hétvégén is, és az állandó készenlét következtében ki vannak téve a túlterhelődés, a kiégés kockázatának. Hiába van szabad napjuk, ha éppen akkor kell menniük beteget látogatni, vagy valakit temetni. Nehezen valljuk be, hogy mindannyian segítségre szorulunk, hiszen mind hordozunk fájdalmakat, sérüléseket, kereszteket, eközben pedig folyamatosan segítenünk kell másoknak az ő fájdalmaik enyhítésében, keresztjeik hordozásában. Személyesen látogatom, mint spirituális, a papokat. Igyekszem testvéri, bizalomteljes kapcsolatot kiépíteni, tehát nem csupán azokhoz megyek, akiknek komolyabb nehézségük van. Fontos hangsúlyozni, hogy az egyházmegyei spirituálisként nem ellenőrző szerv vagyok, hanem egy segítő személy, akit titoktartás kötelez.
0: Működnek a papi párbeszédcsoportok is, melyek lényege egyrészt, hogy a papi szenátusban fölmerült kérdéseket, a meghozott döntéseket az atyák megvitassák, kifejtsék a véleményüket, illetve hogy közösségben legyenek, ne szigetelődjenek el egymástól és a püspökségtől. Ahogyan a társadalomban tapasztalhatjuk az egyre növekvő bezártságot, úgy a papok között is. Ezt szükséges ellensúlyozni. Egyik fő célunk, hogy megérezzék azt az atyák, hogy velük együtt akarunk értük tenni, és keressük azt, hogyan tudjuk őket preventív módon támogatni. Ugyanakkor ezeket a közös alkalmakat bizalomteli, testvéri együttlétnek szánjuk. Nagy öröm számomra, hogy ezek a csoportok elindultak, és hogy van is rá nyitottság. Mi hiszünk a lélek létezésében, a test lélek egységében, és tudjuk, hogy a pszichével komoly tudomány foglalkozik, tehát fontos, hogy ismereteink is legyenek erről. A hit és a tudás kiegészítik egymást, nem mondanak egymásnak ellent. Az egészet az adja ki, ha Isten teremtett világáról minél többet tudunk, és van lelki kapcsolatunk a mindenhatóval. Hiszem, hogy a gyógyulást Isten adja, a gyógyításhoz ugyanakkor eszközökkel lát el bennünket. A pszichológia, a mentálhigiéni tudomány, ami pontosan ilyen eszköz lehet. Így a lelkiség és a pszichével foglalkozó tudományok együtt segíthetik az ember jóllétét és a megelőzést. Hangsúlyozva továbbra is azt, hogy az imádság a legfontosabb, az élő Isten kapcsolat elengedhetetlen, hiszen a spirituális erőforrások nélkül nincs igazi élet. De ezen túl szükség van a saját és a kapcsolati erőforrásainkra is, társakra, barátokra, testvérekre.

0: Dr. Lovas András református lelkész fejtegeti, milyen követelményeknek kell eleget tenniük a gyülekezet vezetőknek. Milyennek kell lennie a lelkipásztornak? Szükséges tehát, hogy a püspök legyen fedhetetlen, kezdi Pál apostol Timóteus tanítását. Ez valósuljon meg a családi életben. Egy feleségű férfi, aki a maga háza népét jól vezeti, gyermekeit engedelmességben és teljes tisztségben neveli. Mindjárt jegyezzük meg, hogy a lelkipásztori vezetésre való alkalmasság azzal kezdődik, amit ma magánéletnek nevezünk, és aminek a közmegegyezés szerint semmi köze ahhoz, hogy ki hogyan látja el a feladatát a munkahelyén. Az apostol azonban azzal kezdi, hogy a lelkipásztor legyen egy feleségű férfi, aminek lényege, hogy a tipikus lelkész hőséges férj és hűséges apa. Ez nem zárja ki a tisztségből az egyedülállókat, és most nem tudjuk megnyitni a női lelkészség problémáját sem. A fedhetetlenség azonban annyira döntő, hogy Pál fölteszi a költői kérdést. Mert ha valaki a maga háza népét nem tudja vezetni, hogyan fog gondot viselni Isten egyházára?
1: Hadd térjek rá az önuralomra ezen a ponton, amellyel az apostol három másik kifejezését foglalom össze. Legyen megfontolt, józan, tisztességes. Megfontolt az, aki képes a gondolatait, a benső indítékait és indulatait irányítani. Nincs kitéve azoknak. Hasonló jelentéssel bír a józan kifejezés, míg tisztességes az, aki visszafogott, rendezett értelemmel bír. Nyilván az önuralom, az önmagunk, érzelmeink, indulataink, szenvedélyünk irányítása mindenki számára kulcsfontosságú, nem csak lelkipásztoroknak, és még nem is csak keresztényeknek.
0: Pál egyetlen képességet helyez Timóteus szívére a fölsorolásban, ami nem a jellem kérdése, tanításra alkalmas, azaz képes világosan, érthetően, szívet formálóan magyarázni a Szentírást. Amikor a lelkipásztor beleáll annak titkába, hogy Isten igéjét hirdeti, és azon keresztül Isten szólítja meg a gyülekezetet, akkor ezt hétről hétre imádságban, készülésben hordozza. Akkor megismerheti a vasárnap délutáni esti kitettséget, sebezhetőséget, űrt. Csak néhányat említettünk a lelkipásztorról elvált tulajdonságok közül, de mindannyian érezzük ezek súlyát.
1: Az apostol azt várja a lelkipásztortól, hogy egészen magas erkölcsi mérce szerint éljen, hiszen a tét, hogy ennek a közösségnek, Isten házának az életmódján és szavain keresztül eljutnak-e mások Isten megismerésére. Szépség és felelősség pásztornak lenni Isten egyházában. Dicsőítsük az egyetlen igaz és tökéletes püspököt, presbitert és pásztort, Jézus Krisztust, és kérjük, hogy adjon szíve szerint való pásztorokat a népének.

Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket az egyházak vezetőinek üzeneteire, és várjuk Önöket szeretettel a következő üzenetek meghallgatására is.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Világosság a világnak, mindig folytatás. Ezt nem lehet abba hagyni, ezt mindig elmondom a bevezetéskor, sőt néha a végén is. De most ismét, mert korábban is csináljuk azt, hogy megjelenik olyan személy, aki szeretné kedves hallgatóinkat megszólítani, és nem csak egyszer, hanem egymás után többször is, de most akkor folytassuk, amit nemrégiben készítettünk beszélgetést Vég József testvérrel, mert ő még mindig szeretné ezt folytatni, és főleg én úgy gondolom, ugye, hogy most egy ilyen beszámoló tájékoztatót kell adni kedves hallgatóinknak, mert aki sokat beszél, arról jó tudnunk, hogy de egyébként milyen ember. Jó?
1: Igen, azért így humorosan válaszolok, mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök. Jobb, hogy nem tudjátok, hogy milyen ember vagyok, de azért valóban szeretnénk minél többet tenni, hogy az előző műsorban beszélgettük, legyetek a világ világossága, hogy az isteni fény az terjedjen. És mivel egy olyan lehetőségem van, hogy sokat dolgozhatok, ezért én próbálok is minél többet megtenni. Ha csak így a közelmúltat szeretnénk áttekinteni, akkor január elején volt egy biblia konferenciánk, és január 3-án emlékeim szerint, és ott reggeltől estig, így is mondhatnám, hogy a mi generációnknak, az utolsó időknek szóló üzenetet próbáltuk részekre bontani. Volt szó Krisztus második eljöveteléről, volt szó az egyház küldetéséről, a hitáltali megigazulásról, Krisztus főpapi szolgálatáról a mennyei szentek szentélyben, az ítéletről, sőt, volt szó arról is, hogy a Biblia mire tanít bennünket az egészséges életmód kapcsán. És ezeket az előadásokat nem csak megtartottuk, hanem mondhatom úgy, hogy a magunk eszközeivel profi módon megvágtuk és feltettük a Kürtzengés YouTube csatornára, meg a Hatodik Pecsét YouTube csatornára, és eddig körülbelül 10 000-en nézték meg a különböző előadásokat, úgyhogy úgy látszik, hogy érdeklődésre tartott számot. És emellett szintén, ha látok olyan prédikációt, olyan üzenetet a nagyvilágban, ami hát jó lenne magyar nyelven is hozzáférhetővé tenni, akkor szinkrontolmácsolással több ilyen prédikációt, előadást is ezen a csatornán, a Hatodik Pecséten elérhetővé tettem. És tényleg úgy látszik, hogy nyitottak az emberek rá, mert 7, 8, 9, 10 ezeren, valamint már 16 ezeren is megnéztek, de nem azért, mert hogy a számok varázsa, hanem hogy valóban az emberek befogadóak és érdeklődőek, hogy főleg úgy, hogy ugye volt itt Covid háborús

0: Média munkákon túl, meg az ilyen bibliakonferenciákon túl, most már két bibliatáboron vagyunk, fejeztük be, az egyik minden évben megtartjuk, Bakonybélben, Hoffer Zoli testvérem szervezésében, és az idei volt a 30., tehát 30 éve minden évben csodálatos, körülbelül a kétharmada a hallgatóknak hívők és testvérek, egyháztagok, de egyharmada, mindig körülbelül egyharmada, vagy néha több is ismerkedők, nyitott emberek, és eljönnek, és egy táboron keresztül közelebb kerülnek a Biblia igazságaihoz, és többen pedig átadják életüket, vagy nekünk is részünk van abban ezzel a munkával, hogy odaadják az életüket, átadják életüket Krisztusnak, és megkeresztelkednek. Szóval az egyik ilyen tábor Bakonybélben volt, a másik pedig Bózsván, egy szintén bibliai és életmódtábor. Bózsvára sikerült olyan előadót meghívnunk, talán a hallgatók egy másik rádiócsatornán keresztül ismerik a nevét, Bio Gabi, Tóth Gábor testvérem, barátom, aki táplálkozástudós és óriási követősérege van, és közelebb hozza a Biblia táplálkozással, életmóddal kapcsolatos tanításait az ő tudományos ismeretein keresztül. Aztán szintén ebben a táborban beszélünk bibliai proféciákról. Most a legutóbbi tábor Pál apostol nevezetes mondásai köré gyűjtötte a mondani valót. Ugye talán a nyitó előadás, ó, én bűnös ember, kicsoda szabadít meg, ezzel kezdtünk.
1: A Biblia tanulmányok is Pál apostollal foglalkoznak.
0: Igen, így van. És egy nagyon érdekes, hogy az ország, sőt a mondhatom Európa és a világ különböző pontjairól összejövünk, és reggel együtt reggeli tornázunk, reggeli jáhítat, együtt reggelizünk, egy reggeli biblia előadás, utána kerékpáros vagy gyalogos túra, aztán megint egy étkezés, és utána délutáni előadás. Szóval egészen más, amikor így együtt élhetjük meg, és együtt tanulmányozhatjuk az igét. Sőt, az idei egy próba is volt, mert a táborban teljes értékű növényi táplálkozást valósítottunk meg. Meg vagyunk győződve arról, hogy az egyik legerősebb tanítása a Bibliának, hogy a testünk a Szentlélek temploma, és ezt a testet a lehető legegészségesebben kell tartani. És ennek az életmód az egyetlen kulcsa. Az életmódunk meghatározza, hogy milyen lesz az egészségünk pedig meghatározza, hogy mennyire tudjuk az elménkkel Istennek a csodálatos igazságait befogadni, mennyire engedjük, hogy átalakítson bennünket. Szóval így röviden összefoglalva, nagyon örülök annak, hogy ilyen munkákba vehetek részt együtt a testvérekkel, közösséggel, és örülök annak, hogy sok embernek a visszajelzések szerint ez segítséget ad. De hogy még egy mondatot megengedsz, úgy élem meg ezt, hogy Istennek a csodája, mert mindig meglep engem, hogy valamit elgondolunk, hogy jó lenne megtenni. Például csak egy nem régi tapasztalatot hadd osszak meg veled, hogy nem kaptunk meg egy konferencia helyet, ahol szerettünk volna tartani egy Biblia előadás sorozatot, és már csak két hét volt, és már meghirdettük, és több százan jelentkeztek. És amikor én a világhálót ugye elkezdtem szörfölni, hogy na vajon hol lehetne egy jó helyet kapni, és el voltam hűlve, hogy egy konferencia terem 1 millió forintos bérleti díj, tehát csillagászati árak, és megmondom őszintén, hogy picit úgy megingott a bizalmam abban, hogy meg lesz ez tartva két hét múlva. És imádkoztunk, és 100 000 forintos tételért kaptunk egy olyan helyet, ahol stúdió, felvételek, konyha, ebédlő, maga az előadóterem, mindezt 101 000 forintért takarítási díjjal együtt, és azt mondjuk, hogy hát ezt Isten intézi, és Isten viszi előre. És én kívánom a hallgatóknak is, hogy aki embertársakért, Istenért akar dolgozni, azt fogja tapasztalni, hogy a legváratlanabb helyeken kap felülről segítséget.
1: Igen, minden egyház most rengeteg táborozást, konferenciát,

0: demokráciát szervez, főleg a fiatalok számára, de most hadd kérdezzem meg azt, hogy nemrégiben leadtuk kedves hallgatóinknak egy hosszú sorozatot, mert készítettek egy konferencia sorozatot Ellen White-ról. Tehát az ő könyve is legtöbbet mennek a világon át mindenhova. Mi is idézzük mindig a kedves hallgatóinknak White testvérnőt, de akkor mit tudsz erről a konferenciáról? Mert ugye hallgatóink hallhatták részleteibe az előadásokat, de akkor...
1: Nagyon örülök, hogy ezt kérdezed, valóban. Ez a konferencia Ellen White életéről, munkásságáról szólt. Szólt arról, hogy férjével, ugye ők a 1800-as években éltek, Ellen White 1915-ben halt meg, a férje már korábban, és hatalmas munkát végeztek. Úgy is ismerjük őket, mint a hetednapi adventista egyház alapítói között. Nyilván Isten vezette, alapította ezt a mozgalmat, ezt az egyházat, és Ellen White, ahogy említetted,
0: hát oda küldte az úr a munkát, mert egyébként ő a metodista gyülekezetben volt tag.
1: Hadd mondjam el, amit kérdeztél, hogy neves professzorok, sőt a White intézetnek a szakemberei jöttek el. Akik nem tudják, mire utalok, hogy White intézet, ugye 100 000 oldal nagyságrendben írt Ellen White leghíresebb könyvei, Jézus élete, mind magyarul hozzáférhető, Patriarkák, Proféták, Nagy küzdelem, Proféták és királyok, apostolok története.
0: Jézus életét azt a pápák is állandóan elvették és olvassák.
1: Igen, egy csodálatos. Engem azért ragadott meg a Jézus élete című műve, mert az evangéliumot és a teljes Bibliát, maga Jézus élete bemutatja Jézus életét születésétől, kereszthaláláig, feltámadásáig, mennybe meneteléig. Úgy mutatja be, hogy a Biblia releváns részeit egy-egy fejezetben úgy kapcsolja össze, hogy egy csodálatos összhang tárul elénk. Tehát, hogyha valaki el szeretné olvasni, lehet könyvformában is, könyvpostán.hu, ingyenesen kérhető ez a könyv, Jézus élete, de aki nem könyvet szeretne olvasni, egyszerűen csak írja be az okostelefonján vagy a számítógépén, hogy Ellen White, Jézus élete, és PDF formátumban vagy más formátumban is elolvasható. Egy csodálatos, sőt, egy ihletett mű Jézus életéről. Szóval ezen a konferencián is nagyon örülök, hogy a Szóla Rádió a műsorára tűzte, az életéről, a munkásságáról, és ami még ennél is érdekesebb, arról is szó volt, hogy hogyan kell Ellen White műveit olvasni. Hogyan kell, ha úgy mondjam, keresni azt, hogy hogyan magyarázza önmagát, és hogy hogyan kell azt történelmi kontextust behelyezni. Szóval nagyon értékes konferencia volt ez, és hát hogyha még majd műsorra tűzitek, akkor, vagy esetleg nem tudom, és így segíts ki engem, hogy a Szóló Rádiót az interneten keresztül is le tudnak-e műsorokat tölteni, és meg tudják-e keresni, vagy csak élőbe tudják hallgatni?
0: Csak élőbe, illetve mindenki, aki elkéri, azoknak mindent elküldünk.
1: Na, úgyhogy akkor bátorítok mindenkit arra, hogy érdeklődjenek ezért a White konferencia anyagokért. És akkor visszatérve a másik utalásodra, hogy Isten küldte őt, és hogy metodista volt, hogy kicsit foglalkozunk akkor magával, Ellen White-tal, tényleg nem hosszasan. Itt a Szóló Rádióban biztos, akik hűséges hallgatók már hallottak 1844-ről, hallottak a Miller mozgalomról, sőt, én is rendszeres hallgatója vagyok a rádiónak, ezért tudom, hogy a Nagy küzdelem című könyvet is felolvasták a rádióban. Szóval Ellen White is a nagy adventváró mozgalomnak a részese volt. Ugye ennek a mozgalomnak az volt az egyik sajátsága, hogy Dániel könyvében található profécia alapján 2300 estvégig és reggelig is kiderül a szenté igazsága. Azt gondolták, hogy 1844. október 22-én eljön Jézus, és nem jött el, de ez egy olyan hatalmas mozgalom volt, hogy Észak-Amerika lakosságának, az akkori lakosságának a többségét elérte ez az üzenet, és nagyon sok követője volt. Tehát ez a Szentlélek által vezetett mozgalom volt, és csak így érdekességképpen maga a jelenések könyve is megemlékezik erről a mozgalomról, és úgy folytatja, hogy miután a csalódás érte őket, azt mondja ott az angyal Jánosnak, amikor erre a korszakra utal, hogy a szádban édes lesz, amit hirdetsz, de a gyomrodban megkeseredik, keserű. Tehát amikor amit hirdettél nem valósult meg, az keserű csalódást fog okozni, és utána folytatja az angyal, de neked ismét profétálnod kell királyoknak, népeknek, nemzeteknek. És Ellen White a csalódásból tovább, az Isten által tovább vezetett mozgalomnak volt hitem szerint a profétája. Tehát kapott látomásokat,
0: igen,
1: álmokat.
0: Bocsánat, hadd mondjam, hogy ezt mindenki tudhatja, mindig a világtörténelemben, Bibliában így vannak, hogy ha mindig egy ilyen mozgalom vagy, akkor mindig egy emberen keresztül üzent Isten. Csak egy-egy bízod meg, hogy akkor te mondd el mindenkinek ezt is. És itt róla tudjuk, hogy nem ő volt az első, hanem egy férfi, egy népszerű férfi megszólította az Úr, de ő nem vállalta el. És igen, erre mondta Isten így magába, hogy na jó, akkor tessék, egy kislányt bízzuk meg, mert ők még fiatal lány volt, stb.
1: Nem csak, hogy egy kislány volt, hanem gyermekkorában, kb. 10 éves korában egy súlyos sérülés szenvedett.
0: Igen.
1: A betegsége onnan jött, hogy amikor iskolából az ikertestvérével hazafelé tartottak,
0: igen,
1: akkor egy nagyobb lány kergette őket, bántani akarta őket, de ők, mint jó keresztény kislányok, elindultak hazafelé, tehát siettek hazafelé, és ez a kislány, vagy nagyobb lány egy követ hajított a ellenék után, és a jelen megfordult a szemöldökés között, és az óránál találta el, és élet-halál között volt sokáig. Nem tudott tovább iskolába járni, nem tudta követni az órákat, nem tudta az írószerszámot a kezében tartani. Szóval Isten a leggyengébbet választotta ki, a gyengék közül a leggyengébbet, hogy megmutassa, hogy nem emberi bölcsesség az, ami rajta keresztül világosság árad a világra.
0: De Jeremiás is panaszkodott, igen, Istennek, ugye, hogy hát én ifjú vagyok, uram.
1: Igen, igen, így van. És ahogy mondtad, Laci, nagyon helyesen, Jézus első megjelenése, tehát amikor eljött Mária gyermekeként, emlékszel, hogy akkor alámerítő Jánost küldte el Isten egy üzenettel, hogy útkészítője legyen Jézus eljövetelének, hogy a magas alászálljon, a völgy hegyé váljon, és takarítsátok el, tisztítsátok meg az utat az eljövendő király előtt, és aki utánam jő, nagyobb lesz nálamnál. Tehát alámerítő János nagyon hűségesen betöltötte ezt a messiás előkészítő munkát, és ugyanígy, ugye a Miller mozgalom Jézus második eljövetelét várta, és az igazi második eljövetel előtt Isten egy újabb prófétát támasztott, hogy előkészítsen egy népet. Ezért is szeretném, az én életemet megváltoztatta a Biblia és Ellen White írásai. Ezt teljes tapasztalatból mondom, teljes mértékben kicserélte a világról, Istenről való elképzelésemet, tudásomat, és végtelenül hálás vagyok Istennek, hogy úgy szervezte az életemet, hogy megismerhettem Ellen White-on keresztül is. Természetesen az elsődleges, az első a Biblia mindig szól a szkriptúra, egyedül a Szentírás, és mindent annak a mércéjén kell mérni. És hogyha olyat olvastam volna Ellen White-tól, ami ellentétes a Bibliával, akkor természetesen nem követném, nem tekinteném prófétának. De mindenkit bátorítok arra, hogy ne az interneten vagy más emberektől hallott kritika alapján ítéljenek meg senkit, egy prófétát se, hanem vegyék a kezükbe az írásait, olvassák el, és utána mondhatják azt, hogy igen vagy nem.
0: Igen, ő is pontosan ugyanezt csinálta mindig, hogy mindig a Bibliát. Sőt, amikor egy baptista csoport felhívta őket, hogy szombatot ünnepeljetek, ne vasárnapot, egy baptista Amerikában, akkor ő ugyanezt mondta, na jó, akkor kutassuk át a Bibliát ebben a témában, és megkérte a legjobb szakembereket, hogy és megcsinálták. Tehát ő is ugyanezt csinálta, hogy minden, ha bármi kérdés van, vagy esetleg vita, akkor azonnal ellenőrizzék a Bibliában. Igen. Hát annak idején még Luther Márton is mindig ezt mondta.
1: Egyedül a Szentírás.
0: Ne támadjatok csak akkor, hogyha a Szentírásból. Igen.
1: Aki tudjátok mutatni az írásból. Nagyon érdekes, hogy a hetednapot ünneplő adventistáknak a történelmében az egyház alapítása környékén, miután már a szombatot elfogadták, voltak úgynevezett régi szóval szombat konferenciák. Igen. Ne gondoljunk ilyen nagy tudományos konferenciákra. Az a néhány tucat testvér, akik Észak-Amerika különböző pontjairól jöttek össze, akkor még főleg ilyen terménytároló, nem tudom, fészerben, talán így lehetne magyarul mondani, és ott imádkoztak. Úgy jöttek össze, hogy mindenki mást hitt. Van, aki azt hitte, hogy 1000 éves békekőrszaka már megkezdődött, a másik azt hitte, hogy nincsen feltámadás, a harmadikat hitte. Tehát néhány tucat ember 1000 különböző meglátással, és ezek az emberek a térdeiken állva és a Bibliájukat lapozva feltettek egy kérdést, a Bibliát sokszor éjszakáig olvasva és együtt imádkozva jutottak el azokra a hitbeli felismerésekre, amely ma az alapja a hitünknek. És amikor valamilyen pontban elakadtak, már imádkoztak, és már nem volt több bibliai szöveg, amit tudtak volna, akkor ez a fiatal lány, Ellen White, aki nem tudott ezekben a beszélgetésekben részt venni, mert nem volt olyan tudása, egy alacsony iskolázottságú betegséggel küzdő. Később azt írja, amikor már idősebb asszony lett, hogy nagyon szenvedett amiatt, hogy ő nem tudott beleszólni ezekbe a bibliai beszélgetésekbe, sőt nem is értette, hogy a testvérek miről beszélnek. És amikor az imádkozás és a biblia tanulmányozás elérkezett a végpontjához, akkor egyszer csak Isten Dánielhez hasonlóan, a bibliai prófétákhoz hasonlóan valamilyen látomást adott Ellen White-nak, és az adott kérdésben megerősítette, vagy elvetette azt, amit a testvérek a Biblia által kérdésben voltak.
0: Igen, vagy Jeremiáshoz hasonlóan.
1: Igen, így van.
0: Akinek azt mondta, hogy a népek és országok fölé rendellek téged, hogy ne másokkal foglalkozzál, csak amit tőlem hallasz.
1: Igen. Ha már itt Ellen White-nál tartunk, az életét is csodálatos elolvasni. Mondjuk, amikor én olvasom újra és újra tapasztalatok és látomások, korai írások, ezeket a könyveket lehet magyarul elérni, de mondom, az interneten rá lehet keresni, ezek úgy az emberre rápirítanak. Már abban az értelemben, hogy milyen odaszánt Krisztus követők voltak ezek az emberek. Ugye egyrészt 1844. október 22-ére várták Jézust, tehát sokan eladták a földjüket és a pénzt beforgatták a misszió munkába. Sokan nem aratták le a termést, mert mondták, minek learatni, hiszen Jézus eljön, és tehát ennyire nem csak úgy hirdették, hogy na ezt hisszük, hanem az életükbe is megnyilvánult. És alapvetően szegények voltak. És Ellen White is, és James White a férje, amikor azt a látomást kapta Istentől, hogy a férje kezdjen el írni cikkeket, és kezdetben kicsi lesz, egy lap lesz ez a lap, egy lap lesz, és azt postázzák ki testvéreknek, és azt mondta, azt ígérte Isten, hogy nagy kiadványá fog ez terebélyesedni, az adventista szemle, Advent Review and Herald, például, és az arcpirító, hogy ételre nem volt pénzük. Tehát, hogy fehér répát ettek, mert az volt a legolcsóbb, és amikor a férj a vasúti munkánál követ törve megkereste azt a néhány centet, akkor azon papírt vettek meg tintát, hogy tudjanak írni, és így, tehát, hogy olyan odaszállt életük volt, kölcsönbútoraik voltak, és ez ugye az embert megszólítja, hogy vajon neked is ennyire fontos Jézus? Neked is ennyire fontos, hogy az emberek keze is van az igazság?
0: Igen, ez egy ilyen rendezvény volt. Nagyon jó, és mondjuk kedves hallgatóink hallhatták, és biztos sok gondolat el is hangzott ebben, mert az előadók is erről beszélgettek. De akkor, kedves hallgatóink, ismét a zene után folytassuk a beszélgetést Vég Józsi testvérrel.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Vég Józsi testvérrel, és ugye arról beszéltél most, hogy Amerikában történt ez az advent mozgalom, de ugyanott történt majd a pünkösdi mozgalom is, illetve hát annak most a legtöbb metodista is Amerikában van, de akkor is kiderült, igen, hogy Amerikában ezek a mozgalmak nagyon mozognak. Mozgalmak, vagyis hogy mozognak, és Amerikában egy idő után, mivel egy ideig mindenki csak magával foglalkozott, egy idő után azonnal elkezdtek a világgal, vagyis hogy hirdetni, nyomni ki az üzeneteket a mindenféle országba, és most itt Magyarországon is Amerikából jöttek az adventisták, meg mindenhova, de most én úgy tudom, hogy te meg a feleségeddel most vissza akarsz menni Amerikába.
1: Hát akkor valamit csiripeltek a verebek, de az igazság az, hogy nem vissza akarunk menni, hanem most már 3 éve Amerikában élünk, és mi magunk is amerikai adventista gyülekezetnek vagyunk a tagjai, és majd a Jóisten megmutatja, hogy mi lesz a következő állomás, Amerika, vagy visszajövünk Magyarországra, tehát nem azért döntöttük így, hogy Amerika, mert mi ott akartunk volna lakni, vagy valamire vágyunk Amerikában, ami Magyarországon nem elérhető, hanem egyszerűen a Jóisten így alakította, hogy a szolgálat most odahívott bennünket. Nekem Amerika teljesen új volt, úgyhogy nagyon érdekes volt látni ezt, ugye annyit...
0: De ráadásul Egyesült Államok.
1: Igen, Amerika Egyesült Államok, így van. Szóval ugye emlékszünk a Bibliából, maga a Biblia is így, a bibliai történelem, a Jelenések könyve azt mondja, hogy a középkori egyház, amelyik üldözi Krisztus igazi követőit, valdenseket, protestánsokat, sőt ugye tudjuk a történelemből, amit a Biblia így fogalmaz meg, hogy a nagy víz segítségű lett az asszonynak, az Isten igaz egyházának, tehát az ős atyák, az amerikai Egyesült Államok alapítói pontosan azért érkeztek az új földre, hogy menekültek az Óföldön, Európában lévő vallási türelmetlenség a pápai egyház üldözésétől. És a Biblia azt mondja, hogy amikor a föld megnyitotta a száját, az ajtaját, hogy ezek a menekülők megérkezzenek, akkor a földből először egy bárányhoz hasonló állat jött föl, amelynek 2 szarva volt. Tehát a Bibliának az értékelése az Amerikai Egyesült Államokról, hogy az egy krisztusi alapokon kezdődő szerveződés volt. Ugye, ha most éppen le akarnám fordítani, hogy 2 szarva volt, tehát hogy nem volt rajta korona. Hogyha valaki elolvassa a Bibliát, akkor Dániel könyvében, Jelenések könyvében, amikor a vadállatokkal, vagy a Károlyi féle fordításban a fenevadokkal jelképezett különböző hatalmak, Babilónia, Médó-Perzsia, Görögország, az ókori Róma, aztán a középkori Róma, ezeket bemutatja, akkor többször látjuk azt, hogy a szarvakon koronák is vannak. Na most ennél a báránynál, ami az Egyesült Államokat jelképezi, nincsen korona, mert maguk az alapító atyák azt mondták, hogy nekünk nem kell se király, se pápa. Ez volt az összefoglalás, de ez azt jelentette, hogy nem királyságot akarnak, hanem köztársaságot, republic, és nem akarnak pápát, azaz teljes vallásszabadságot szeretnének. Mindenki lelkiismeret és vallásszabadságot, protestantizmus az elve, tehát a republikánus és a protestáns elveken épült fel Amerika, és láthattuk is, hogy nagyon rövid idő alatt ezek az elvek meghozták a pozitív gyümölcsöket, világhatalommá fejlődött. A Biblia azt mondja, mint valami kinő a földből észrevétlenül, és úgy terebélyesedik el. Hát ugyanez volt látható. Na szóval ebben az Amerikában ilyen háttérrel, ilyen elképzeléssel érkeztem, és tényleg azt láttam, hogy Amerikában valahogy a vallás az egy teljesen természetes dolog, és az emberek úgy járnak templomban, mint ahogy mondjuk egy rossz hasonlattal élve, itt Európában mondjuk párttagnak kellett lennie az átkos rendszerben az embereknek, és akkor ők belépnek a pártba. És ennek persze megvannak a veszélyei is, mert esetleg úgy néznek a vallásra, vagy az egyházra, mint egy klubra, hogy jó, hát akkor szombaton, vagy nyilván a keresztények többsége vasárnap összegyűlnek, és akkor vannak jó programok, de Isten elhívott egy népet, amelynek azt mondja, hogy ezek nem csak programok, hanem fel kell készülni az ővele való találkozásra. És azt nagyon jó megélni, hogy én dolgoztam Norvégiában, Hollandiában, Németországban, Belgiumban, és akárhol éltünk, mindenütt fantasztikus volt megélni azt, hogy a következő szombaton elmegyek a legközelebbi hetednapi adventista gyülekezetbe, és ott hasonló módon gondolkozó, bár más nyelvet beszélő testvérek vannak, és ugyanúgy fogadnak, mintha mindig ismertük volna egymást, tudják, hogy körülbelül ki. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó érzés, és személyesen érdekes volt megtapasztalni, hogy ez a kb. 21 néhány milliót számláló egyház tényleg mindenütt jelen van. Most ahol mi Texasban, egy kis faluban lakunk, vagy egy kisebb településen, és annak a közelében is legalább 4-5 adventista gyülekezet van. És ahogy Magyarországon, vagy a világ más pontján is tapasztalható, minden gyülekezet különbözik egymástól. Van most, ha úgy tetszik, konzervatívabb, van liberálisabb, de mindenkinek magának kell megtalálni azt, hogy hogyan teszi hasznossá. Én ott Amerikában, csak hogy befejezem egy-két mondat elejéig, hogy mivel a lelkésznek több gyülekezete van, én is többször prédikálok, kipróbálhattam magam angolul, nyilván nem olyan egyszerű angolul prédikálni, mint az anyanyelvén az embernek, és ugyanúgy együtt dolgozunk missziós tevékenységeken, mint ahogy Magyarországon.
0: De most akkor beugrott ez a szó nekem is, hogy amit mondtál, hogy Texas, mert a hírekbe olvastuk föl kedves hallgatóinknak, hogy megjelent, hogy Texasban, Amerikában is mondták, hogy de most csak Texasban kötelezővé tették a Biblia tanítását az iskolákban.
1: Így van, sőt, több helyen ki kell tenni a 10 parancsolatot az osztálytermek falára. Ugye ez annak a Biblia által megjövendőlt fejlődésnek, fejlődés egy rossz szó, ahogy alakul a világtörténelem, ahogy alakulnak a dolgok, beteljesedik. Ugye így mondja a Bibliának a proféciája, hogy bárányhoz hasonló lesz az Amerikai Egyesült Államok, és aki elolvassa a Jelenések könyvében, viszont amikor megszólal, akkor olyan volt, mint a sárkány. És az előző fenevad, a középkori Róma fenevadjának a dolgait cselekszi. Tehát azt a hihetetlen proféciát mondja Jelenések könyve, hogy a vallásszabadság, a lelkiismereti szabadság hazájában, az Amerikai Egyesült Államokban, ahol maga a törvény garantálja azt, hogy az állam nem szólhat bele, nem alapíthat egyházat, azt mondja a Biblia, ezt mondta már Jánosnak, hogy ez az ország lesz az, ahol a középkori vallási türelmetlenséghez hasonló vallási türelmetlenség fog kialakulni. Egy vallásnak a tantételeit fogják a törvény erejével kényszeríteni, ugye a keresztény. Ezt látjuk, hogy vasárnap törvény, azt látjuk, hogy a Biblia kötelező az iskolában, azt látjuk, hogy a 10 parancsolatot ki kell tenni az iskolának a falára. Szóval a szemünk előtt teljesedik be a Bibliának a jövendőlése, proféciája.
0: Ebben a cikkben, ami olvastam annak idején, azt írták, hogy igen, hogy erről volt vita is, hogy ne legyen ilyen, de akik viszont egyet értettek azzal, hogy kell a Bibliát tanítani, azok arra hivatkoztak, hogy de hát az Egyesült Államok is azért jött létre, mert innen Európából a keresztényeknek kellett elmenekülni, vagyis hogy azok hozták létre Amerikát, aztán különböző államokat, de aztán Egyesült Államok lettek.
1: Azért visszás ez a dolog, mert miközben ezt mondják, hogy keresztény alapokra épült az Amerikai Egyesült Államoknak az alkotmánya is, aközben...
0: De sőt, ráadásul protestáns akkor.
1: Persze, hogy
0: mert
1: igen.
0: Le volt tiltva a katolikusság annak idején, igen. Illetve lehetett, de elrendelték, hogy például elnök, hogy nem lehet katolikus.
1: Ez már a teljesen megváltozott
0: természetesen. Igen, vagyis egy pápa nem ugorhat oda be.
1: Szóval, hogy az a visszás helyzet alakul ki, hogy miközben arra hivatkoznak, hogy az Amerikai Egyesült Államok keresztény alapokra épült, úgy tűnik, mintha elfelejtenék azt, hogy hát pontosan azért menekültek el az ősatyák Európából, mert ott keresztény üldözés volt abban az értelemben, hogy keresztények üldöztek keresztényeket, katolikusok üldöztek nem katolikusokat, mert a katolikusok azt, mert a római katolicizmus azt akarta, itt most nem a katolikus emberekről beszélek, hanem magáról a római katolicizmusnak a gépezetéről, azt akarta, hogy mindenki úgy higgyen, ahogy a római pápa előírja, hogy írjanak. És ez volt a vallási türelmetlenség, ez volt, ami a lelkiismereti szabadságot sárba tiporta. Ezek ellen protestálva, ezzel szembeszállva küzdöttek a protestánsok, és azért menekültek Amerikába, hogy végre szabadon mindenki a lelkiismeretének megfelelően imádhatja Istent. Ha most ez a keresztény állam, vagy bármely keresztény állam előírja minden emberének, minden polgárának, hogy nektek a Bibliát kell olvasni, nektek vasárnap templomba kell menni, nektek ezt vagy azt kell csinálni, akkor magával Jézus tanításával mennek szembe, mert azt mondta, van feladata a császárnak, és van feladata Istennek. Azt mondta Pilátusnak, hogy ha én azt akarnám, akkor több légiót rendelne mellém az Isten, és akkor viaskodnának, de ő nem karddal, nem a törvény erejével, nem erőszakkal akarja az országát terjeszteni. Tehát az igazi kereszténység, a bibliai kereszténység pontosan arról szól, hogy semmit sem teszünk kötelezővé, és a Szentlélekre bízzuk azt, jó, hirdetni lehet a bibliai igazságot, sőt, kell is, de minden embernek megvan a szabad döntése, választása, hogy milyen akar-e Istent imádni, milyen Istent, és mikor akar imádni. És rá kell bíznunk az Istenre azt, hogy ha mi terjesztjük az evangéliumot, az örömhírt, Krisztusnak az evangéliumát, akkor az emberi szíveket megérinti, és nem a polgári kormány törvényeinek megfelelve lesznek keresztények, mert a soha nem szült jó vért, hanem a szívük megváltozása miatt lesznek keresztények. Tehát ez a visszás helyzet van, igen, de ez, hogy így mondjam, nem lep meg bennünket, mert azt mondja a Jelenések könyve, hogy ez a sárkányul szóló, báránynak látszó fenevad azt fogja művelni mindenkivel, hogy nem adhat és nem vehet az, aki nem követi ezeket a törvényeket, aki nem felel meg az elvárásoknak. Sőt, azt is mondja, hogy egy idő után a tolerancia annyira elfogy, hogy meg is ölhetik ezeket. Kedves hallgatóknak ajánlom, hogy ha nem is az egész Bibliát most együltő helybe, de a Jelenések könyve 12., 13., 14. fejezetét olvassák el, és ott képek nyernek arról, hogy két ilyen egymásnak feszülő erő lesz. Azt mondja a fenevad, hogy imádják a fenevadot, a másik pedig azt mondja, Isten pedig azt mondja, hogy ne imádjátok.
0: Hát annak idején Luther Mártonnak is ez volt a problémája, tehát ő is ezt élte át, hogy a császár, amikor ő lefordította legalábbis már rögtön az elején az új szövetséget német nyelvre, akkor a császár megpróbálta letiltani, hogy nem prédikálhatnak róla, illetve mindegyik, amit kinyomtattak, azt pusztítsák el. De akkor a fejedelmek mind leborultak előtte, itt legalábbis a Luther filmben így van, hogy leborultak, hogy jó, akkor vágd le a mi fejeinket, az összeset. És erre ezt nem merték megtenni, de mindegyik egységesen, na jó. De nem, mert mi nem tudjuk elfogadni, de ha akarod, akkor ölj meg minket. És akkor erre a császár hoppá visszalépett, és akkor engedte. De ott ő ugyanezt parancsolt, hogy az államot. És ez tényleg nem az államot kell követni, hanem hagyni kell mindenkinek a hitét követni, igen. Ugye?
1: Igen, hát Jézus ezt csodálatosan egyszerűen tanította, mikor úgymond csapdába akarták csalni, hogy bármit is válaszol a kérdésre, akkor megkérdezték tőle, hogy kell-e adót fizetni. Ugye, hogyha azt mondja, hogy nem kell adót fizetni, mert ugye a császár az nem az igazi uralkodó, akkor beárulják a császárnál, illetve hogy akkor a császárság ellensége, ha meg azt mondja, hogy kell adót fizetni, akkor meg a Róma gyűlölő nép, a zsidó nép, az izraeliták fognak szembefordulni vele. És akkor Jézus mondta, hogy hát hozzatok elő egy adópénzt. Előszak kérdezte, kinek a képe van ezen a pénzen, és mondták, hogy a császári. És most jön a lényeg, azt mondta Jézus, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császári, és adjátok meg Istennek, ami az Istené. És ebben ketté választotta, hogy vannak dolgok, amiben, igen, amiben a császárnak, igen, vannak beleszólásai.
0: De ő nem adott, mert mondta, kérdezte az embereket, hogy mutassanak egy pénzt, vagyis, hogy nála nem volt semmi, egy pénz se, mutassák neki, hogy igen, ezért mondta, hogy látja, ott van a neve, akkor adjátok oda, de ő nem adott semmit, mert nála nem volt egy fillér sem, bocsánat.
1: Igen, de hogyha lett volna, akkor megfizette volna akkor az adót, ebben igen, semmilyen igen kétségem nincs, már csak azért sem, mert amikor Péter abba a kínos helyzetbe került,
0: hogy... Júdás ezért ezt elintézte.
1: Amikor Péter abba a kínos helyzetbe került, hogy fizetni akarta a templomadót, na akkor már megkérdezte Jézus, hogy hát ő neki miért kéne fizetni, ő Isten fia, ő ennek a templomnak az alapja, ő fizessen adót, de hogy ne legyen ebből se feszültség, azt mondta Péternek, hogy menj el gyorsan a genezáreti tóhoz, vesd be a horgodat, kifogsz majd egy halat, és abban fogsz találni egy pénzérmét, amit oda tudsz adni magadért, meg én érettem. De elkanyarodtunk, tehát azt akartam mondani ezzel, hogy amikor Jézus ketté választott, azt mondta, a császárnak vannak dolgok, amiért a császár felé kell felelni, és vannak dolgok, amiért az Isten felé kell felelni. És itt hozom be azt, hogy biztos a rádióhallgatók tudják azt, hogy a 10 parancsolat az 2 kőtáblára íródott. Írhatta volna Isten 1 kőtáblára is, nem lett volna szükség, hogy 2. És ha megfigyeljük, az első kőtáblán az ember és Isten viszonya fogalmazódik meg. Ugye? Szeresd az Istent, ne vedd a szádra, ne csinálj faragott képeket, és a szombatját azt tartsd meg. Ez az első 4 parancsolat. Embernek az Istenhez fűződő kapcsolatát taglalja, és a másik 6 parancsolat, az a második kőtáblára került, az az ember és az ember közötti viszonyról szól. Ne ölj, ne lopj, ne kívánd a másik, stb. Ne paráználkodj.
0: Szeresd a szüleidet.
1: Igen, tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú életet élj ezen a földön. És ebbe a második kőtáblába, ennek a betartatásába beleszólhat a császár, vagy a király, vagy a mindenkori államszervezet. Nyilván teljesen Istentől vett az államrend. Ha valaki tolvaj, akkor azt le kell állítani, és börtönbe kell zárni. Hogyha valaki gyilkos, szintén ki kell vonni a forgalomból, és megfelelő korrekciót, vagy büntetés végrehajtást meg
0: de
1: kell tenni.
0: De már most csak az államnak, mert hogy a keresztényeknek Jézus azt mondta, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Az állam ítélje.
1: Mindjárt reagálok erre. De hogy ebből látszik, hogy az állam nem szólhat bele az első kőtáblába. Tehát nem mondhatja meg, hogy hogyan imádjam Istent, nem büntetheti meg azt az embert, aki káronkodik, nem büntetheti meg azt az embert, amelyik faragott képeket csinál, és, vagy nem csinál, és nem büntetheti meg azt, aki szombaton, vagy vasárnap, vagy csütörtökön, vagy pénteken megy templomban. Nincs. A császárnak, az államnak nincs beleszólása, nem a hatásköre ez. Ez egyedül Istennek a hatásköre.
0: De érdekes, hogy azóta most a vasárnapot és a szombatot is szabad nappá rendelték. Igen, ez igen, érdekes,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen. Persze. Ettől függetlenül mennek a dolgok. Ez csak az előző félig tréfás, vagy nem is tudom, komoly megjegyzésedre mondanám azt, hogy ugye meg kell büntetni a tolvajt, meg kell büntetni a gyilkost. A keresztény ember is lehet rendőr, és akkor itt már nem csak az, hogy a keresztény az nem folyik bele ebbe, tehát hogy semmi probléma nincs azzal, hogyha a keresztény létre valaki nyomozó vagy bűnüldöző, úgyhogy ez a kérdés szerintem egy kicsit komplexebb vagy árnyaltabb. Mindesetre a lényeg az, hogy
0: Amerika... Bocsánat, ez Jézus is nem ítélkezéssel, hanem szeretettel tett rendbe dolgokat.
1: Így szeretettel,
0: ítélkezéssel.
1: Teljesen. Egy másik példát eszembe mondjuk a katonákkal kapcsolatban. Jézus azt mondta, hogy ugye a katonáknak volt a zsoldjuk, és abból kellett megélniük, de az volt a szokásuk, a római katonák, hogy ők mentek, aztán harácsoltak a néptől, loptak, tehát törvénytelenkedtek voltak éppen. És Keresztelő János is, vagy Alámerítő János is, és Jézus is nem mondta a katonáknak azt, hogy szereljetek le. Nem mondta azt, hogy ne legyetek katonák, csak azt mondta, hogy elégedjetek meg a zsoldotokkal, és ne vegyetek el a többiektől, ami nem a tiétek. Tehát, hogy minden foglalkozásban lehet valaki keresztény, és a Biblia minden foglalkozásra, minden élethelyzetre megadja a megoldást. És természetesen olyan is lehet, ugye nagyon híres film készült belőle, én magam nem láttam, de a Fegyvertelen Katona című könyvet olvastam, egy adventista, aki fegyver nélkül vett részt a II. Világháborúban, és az első olyan ember volt, aki megkapta a legmagasabb kitüntetést, az amerikai becsületrendet, mert olyan sok bajtársat mentett meg, és talán Mel Gibson csinált róla egy filmet, nem tudom, mi volt a címe, de talán ez, hogy a Fegyvertelen Katona, nem vagyok benne biztos, hogy ezt is választhatja valaki, hogyha szabadságában áll, hogy ő fegyver nélkül szeretné szolgálni az embereket, meg a hazáját.
0: Akkor most végéhez értünk megint, kedves hallgatóink, Vég Józsival, mert hogy beszélgettünk a történelemről, hogy hogyan kell értelmeznünk, és hogyan kell próbálnunk követni a jót. Mert Pál apostol ezt javasolja nekünk, vagy kéri, hogy próbáljatok meg mindent, és aztán a jót megtartsátok, ugye?
1: Igen, és még annyit tennék hozzá, hogy Pál, mert oda tenném Jakabot, azt mondja, hogy mutassátok meg a ti hiteteket a ti cselekedeteikben. Ezzel nem azért, nem azt mondja, hogy cselekedetekkel ki lehet érdemelni az üdvösséget, de azt mondja, hogy a jó faj úgy gyümölcsöt terem, ha valakinek az életét megérintette Isten, akkor az meglátszik a cselekedetében, meglátszik az életvitelében, meglátszik a beszédmodorában. Tehát a kereszténység Krisztus követése élő, ható, átalakító erővel bír. És hogyha valakinek nem látszik meg az életén, akkor el kell gondolkodnia, hogy valóban Krisztus kegyelme megérintette a szívét, vagy sem.
0: Ezért, hogyha most átnézzük, hogy mi történik ezzel a világgal, akkor mindig át kell néznünk, hogy mi történt Jézussal, mert Jézust azért küldte ide Isten, hogy ő mutassa meg nekünk, hogy hogyan szeretné az embereket magához venni. És Jézus nekünk nagyon sok példát bemutatott erről, úgyhogy ezt javasoljuk mindenkinek, ugye? Kedves hallgatóink, ismét akkor Vég József testvérrel úgy legyen. Amen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.
1: Üdvözlöm kedves hallgatóimat! Úgy örülök, hogy ismét együtt lehetünk, mert így műsorunk keretében kívánhatok ismét és ismét áldott és boldog életet minnyájunknak, Istenünk védelmében. Együttlétünk célja, hogy őszintén és tisztán beszéljünk a bibliai igazságokról, akár kedves ez nekünk személyesen, akár megítél, mert az igazságra nagy szükségünk van. Az áldásra és a javítandó dolgok fölismerésére, megcselekvésére is, amíg tart az időnk itt a Földön. Sajámosi Éva vagyok, eme, Bibliai Találós Kérdések című adás szerkesztő műsorvezetője. Hát akkor kezdünk is!

És akkor íme itt vannak a kérdések erre a hétre. Már az 1856. Mit gondolsz a ma oly gyakran emlegetett harmadik jeruzsálemi templom felépítéséről? A válasz. Nos, ahhoz, hogy erre a kérdésre választ tudjunk adni, le kell ásni az alapokig, amely ott található, hogy Isten elrendelte a Szent Sátor felépítését, ugye a templom előzetese, a hogyanját és a miértjét is elmondta. Ennek az volt a rendeltetése, hogy kapcsolattartás helye legyen Isten és népek között, melyben sok-sok előkép volt Jézus Urunk megváltásával kapcsolatban. Vegyük csak azt, hogy aki bűnt követett el, annak áldozati állatot kellett vinni, és annak az ott kiontott vére felett elmondott bűnvallása nyomán kapott bocsánatot a Teremtőtől. De sok más előkép is volt ott a megváltónak. Ő a világ világossága, a gyertyák. Az Atya előtt ő a jó illat, az illatáldozat. Ő a mennyei kenyér, a manna. Ő a színtiszta igazság, lásd a fehér színeket mindenfelé, és így tovább. Ugye, amíg a pusztába vándoroltak, addig a fix építmény hát szóba se jöhetett, de Dávid megálmodta, és Salamon megépíthette az első templomot. Két célt szolgált még mindig. Isten jelenlétének szimbolizálása népek között, ez volt a szentek szentjének szerepe, másrészt a nép Istenhez kötődésének helye, imádság, bűnbánat, tanítás, más cselekvések. De a legfontosabb itt is az Egyiptomból ismert és a bárányra emlékeztető áldozat volt, ami ezt jelentette ismét és ismét a népnek, csak Isten tud adni nektek menedéket a föld csapásai ellen, csak ő ad tiszta lelket. Ez volt a Páska bárány üzenete minden húsvétkor. Évről évre, évszázadról évszázadra. És amikor a babilóniaiak letarolták az országot és benne a templomot is, romhalmazzá tették, a nép 70 évig büntetésben deportálva élt. Amikor végre hazajöhettek, fölépítették a második templomot, és az állt egészen Krisztus után 70-ig. Erre mondta Jézus, hogy itt hamarosan kő kövön nem marad. És ez két szempontból is igaz lett. Az egyik a fizikai lerombolás, a másik a lelki lerombolás. No, de ez mit jelent? És itt jön a lényeg, itt van a válasz a harmadik templom jogosultságának, vagy nem jogosultságának a kérdésében. Ami Jézusig a templomban történt, az mind előkép volt a messiásra utalva. Amikor a messiás eljött, és mint Isten áldozati páska báránya föláldoztatott értünk, és helyettünk a kereszten, és kifolyt a vére, immár nem annak az egy embernek a bűnéért, aki vitt oda egy állatot, hanem az egész népségért, aki valaha is a földre született, vagyis. És itt van a válaszunk. Ha már eljött az igazi, akkor semmi szükség többé a helyettesítésre, mert ő személyesen van jelen. Tehát kell-e még templom, hogy a szentek szentjében legyen elzárva az embertől az Úr jelenléte? Nem. Mert Isten a mennyből ezt a kárpitot már megsemmisítette, és most már mehet hozzá mindenki akadály nélkül. Aztán. Kell-e még vér áldozatot bemutatni? Nem. Mert megtörtént az igazság.

és nem is kell. Hát akkor meg minek? Mert hát sokan nem ismerik el Krisztus messiási voltát, és hát mást várnak. Nekik meg a helyettesítés még kell. De mi sose essünk ebbe a nagy hibába. Becsüljük meg, hogy abban a korban élhetünk, amikor már az igazit szemlélhetjük, vele élhetünk személyesen, apukámnak sem mondjuk, na, hiába vagy itt velem, hiába nyújtott felém a karodat, én a szomszédapához megyek. Mennyire fájhat ez egy igazi édesapának. Ez 1857. kérdés. Istennél döntő fontosságú az első szülötti rend. Előfordult-e, hogy ő ezt fölrúgta? Válasz. Nos, ha az első szülöttségre gondolkodunk, ki jut eszünkbe? Már is Jézus Urunk, akiről így szól a Szentírás a Kolossé levél elején is. Ő a láthatatlan Isten képe, az első szülött minden teremtmény előtt, vagyis kiemelt jelentősége van. Isten így tiszteli meg a család elsőszülött fiát is itt a földön. Ő a későbbi családfő, és mindenből két részt örököl. Ezzel az Úr sok örökösödési perpartvart is megelőz, és az elsőszülöttnek anyagi erőt is ad tekintélye megtartásához. Ha Isten rendelte el a gyermekek születési rendjét, kérdés, volt-e olyan eset, hogy ő ezt megváltoztatta? Hát voltak igen érdekes esetek is, és akkor nehéz elmagyaráznunk a dolgokat. Ézsau és Jákob, Izsák iker fiai voltak, Ábrahám unokája. Mielőtt az ikrek megszülettek, anyukájuknak ezt mondta az Úr. Azért háborognak benned állandóan, mert két nép van a méhedben. Az egyik nemzet erősebb lesz a másiknál, de majd a nagyobbik szolgálni fog a kisebbnek. Vagyis megváltozik az első szülöttségi jog a végén. És így is lett. De miért? Ézsau nem becsülte az ajándékát, és eladta jogát egy tál ételért az öcsikéjének. Aztán nézzük, voltak-e nevezetes elsőszülöttek a Bibliában? Hát voltak, elég sokan. Jákob elsőszülött fia volt Rúben, de szörnyű bűnt követett el, szexuális kapcsolatot létesített apja másodfeleségével, és így eljátszotta a jogát. De szerezni is lehetett. Amikor Jákob haldokolt, és fiai, meg azok fiai körbeállták, akkor is egy különös dolog történt. József másodszülött fiát áldotta meg az elsőszülötti rangra a nagyapa, miközben mindkét fiút a héber törzs vezérek sorába emelte. Milyen különös, hogy József törzséről nem hallunk, de fiai, Manassé és Efraim törzséről igen. És vannak negatív példák is az első szülöttségre. Amikor a fáraó szíve kőkemény maradt Isten figyelmeztető szavára, ő kimutatta hatalmát, és ahogy előre megmondta az Úr, Egyiptomban minden első szülött meghalt az ítélet éjszakáján. A fáraó fiától a legutolsó kis béka elsőszülöttjéig. De nézzük inkább a kedvesebb témát. Tudjuk jól, hogy Jézus Urunk is elsőszülött volt édesanyja méhében, és így is élt 30 éven át. Nevelő apja halála után, mint ácsmester, ő tartotta el a családot, és ő gondoskodott mindenről. Az ő szava volt a döntő a családban. Ma már nem törzsi kultúrában élünk, már nincs jelentősége az elsőszülöttségnek, de egy igen érdekes dolgot még olvashatunk a 2 Mózes 4-ben, mert Isten így nyilatkozik Ábrahám utódairól a héber népe.